0: Tehát attól tartott, hogy az angol helyzet nem ismétlődne meg. Hát Angliában a legnagyobb vállalkozók, azok mind az arisztokráciából, a lordok közül kerültek ki. És Széchenyi ezt akarta volna viszont látni Magyarországon is. Most a vita végis ezen ment. 1839-40-es országgyűlésen csaptak össze leginkább ezek az érvek és ellenérvek. Az alsóházon, az alsó táblán például simán átment az emancipációs törvény, ugye a türelmi adót eltörölték volna, és minden nem nemesi jogban részesítették volna a zsidókat, és utána a felsőházban bontakozott ki ez a vita leginkább, és végül is a dinasztiával folytatott kommunikáció után egy olyan törvényt hoztak, ez az 1840. évi 29. törvénycikk, amely szabad letelepedést adott a zsidóknak, szabad ipar, vállalkozási szabadságot adott, iparkezdeményezés, stb., de nem adott emancipációt, nem adott politikai jogokat, és illetve a türelmi adót sem szüntette meg. Tehát végül is egy ilyen átmenti törvényt hoztak. Úgyhogy ez egy átmenti megoldás. Egyik átmenti megoldásnak is szánták.
1: Akkor most beszéljünk arról, hogy eközben a vita közben, miközben a magyar nemesség és polgárság erről vitatkozott, milyen belső csoportosulások, milyen viták alakultak ki a zsidókon belül?
0: Ahogy az előbb említettem, ez a vita nyugatról érkezett Magyarországra, és ha a főszereplőket nézzük, akkor akár Maskil, akár ortodox oldalon, akkor ha először nézzük a Maskilokat, a Maskilok között az első ilyen fontos hát reformer, úgy hitták, hogy Horin Áron, vagy Áron Horin, ő aradi rabbi volt, és többször is összecsapott a helyi előjárókkal, olyanokon, hogy a kecsegefogyasztást akarta engedélyezni, azon kívül németül mondott volna imát az uralkodóért.
1: Bocsánat, csak álljunk meg egy szóra, hogy a kecsege miért volt probléma?
0: Hát ez a tokhal vagy nem tokhal, az, hogy lehet tenni vagy nem lehet tenni, ez
1: szívesen... Tehát kóserssági problémák voltak a kecsegével,
0: voltak, igen. Ezt majd Judit hív meg egy rabbit, és biztos, hogy órákon keresztül fog erről beszélni nagyon szórakoztatóan. Szóval az, hogy lehet-e, hogy azt nem, valószínűleg kóser vagy nem kóser. A másik, a nyelv kérdés, azon mindig ment egyébként a vita az ortodoxok és a maszkilok között, hogy a drósét, a homíliát, a szentbeszédet lehet-e a helyi többségi nyelven beszélni, vagy mindig valami zsidó nyelven kell mondani, azaz jiddisül vagy judisdolcsul. Ezen mindig ment a vita, és mindig ezen ment aztán az összecsapás. Azaz németül mondta volna a drósét, a rituális fejbefedést is elhagyta volna, azon kívül a keresztény hatóságokat is be akarta volna vonni, hogy rákényszerítse a zsidókat ezekre a reformokra. Aztán utána, amint összecsapott a aradi előjárókkal, ezért ő inkább visszavonult. Tehát nem mindig ugyanúgy dőlt el ez a dolog. Ugye abban a korban a munkaadója a rabbinak mindig a helyi közösség volt, és aki fizet, az szabja meg az irányvonalat is. De nem mindig így dőlt el egyébként, hogy ki az erősebb a közösségben. Egyébként Áron Horin is persze nyugatról érkezett, Morvaország felől, és nagyon nagy tudású maszkil volt. Most vele szemben foglalt állást, hogy a korszakban a 1806-tól Pressburgi vagy pozsonyi rabbi volt, úgy hitták, hogy Moshe Schreiber, vagy a legfőbb miután a Hassan Seifer, ő az ortodox álláspontot képviselte, az ő elmondata volt a Hadás Asszur Minha Torá, hogy az eredetileg arra vonatkozott, hogyha bármilyen új terméket, még a szentély korából, ha bármilyen új terméket akartál fogyasztani, akkor addig nem lehet fogyasztani belőle, amíg abból áldozatot nem mutattál be. Na most, ő ezt úgy magyarázta, hogy az előbb is említettem Horowitzéknél, hogy ha a hagyományt lefordítjuk, akkor egyben értelmezzük is, és ha értelmezzük, akkor a gyakorlatot sértjük, és ha sértjük a gyakorlatot, akkor odavész a közösség. És ezt végrendetében pontosan levezette, hogy miktől kell óvakodnia egy rendes zsidó gyereknek. Most ő pedig összecsapott a helyi pozsonyi előjárókkal, akik viszont inkább maszkidok lettek volna, és ebben a vitában, ebben az összecsapásban viszont Hassan Seifer került ki győztesen. Egyébként Hassan Seifer a későbbi ortodoxia

0: hanem mindig egy viszonyítási pont volt. Az ő leszármazottai sokáig befolyást gyakoroltak az egész magyarországi ortodoxiára, és olyan szinten, hogy keletre is eljutottak, Kelet-Magyarországra is eljutottak hívei Hasan Seifernek. Na most, ha megint visszamegyünk maszkil oldalra, akkor a korszak leghíresebb maszkil, vagy később mondjuk neológ rabbia, képviselője volt, úgy hívták, hogy Leopold Löw, vagy Löw Lipót, aki Nagykanizsán pápán, majd később Szegeden lett rabbi, Löw Lipót Szegednek is egy emblematikus személyisége, fiával Löw Immanuellel együtt, és ő az, aki lényegében Magyarországra hozta a Wissenschaft des Judentums-t. És az ő írásain keresztül és homiliáin keresztül meg is lehet mutatni ezt Magyarországon. Ő az, aki azt mondta, hogy a Talmud és a hagyomány rendkívül fontos, ez a mi kultúránk és hagyományunk része, de tudományos kutatás előtt is meg kell nyitni a Talmudot, és forrásként is lehet tekinteni, és több mint 1000 éves, vagy 1300 éves törvénygyűjteményt nem lehet egy az egyben alkalmazni a modern korra, azaz meg kell feleltetni a hagyományt a modern korral, alkalmazkodni kell a modern korhoz, és a hagyományt a modern korhoz kell igazítani.
1: És akkor a mai modern ortodoxok is az ő nyomait követik, vagy?
0: Hát abban a korban neortodoxia létezett, az Sámson Raffel Hirschnek az üzenet, az egészen más. De ő azt mondta, hogy ő maszkil volt, nem ortodox, maszkil volt, és ő pont azt mondta, hogy a hagyományt meg kell feleltetni a kor kihívásainak. Nem el kell törölni a hagyományt, nem meg kell szüntetni a hagyományt, nem el kell felejteni, hanem hogy alkalmazkodnia kell, azaz meg kell feleltetni a jelenkor kihívásainak. Most ez persze a mai korban, ha kiragadjuk a kontextusából, akár össze-vissza magyarázhatjuk, de ez egy 19. századi probléma, egy 19. diskurzus, és ne ragadjuk ki a kontextusból, és ne próbáljuk a jelenbe hozni Leopold Löwöt. Egyébként neki is meggyúlt a baja a magyar dróséival a Nagykanizsán pápán, Szegeden viszont ő ki tudott alakítani egy bázist magával. Ugye ő egy homiliában írta, hogy a Talmudot meg kell védeni az ócsárlói és a tudománytalan rajongóitól is, azaz mind az antiszemitáktól, mind pedig az ortodoxoktól meg kell védeni a Talmudot, és el kell helyezni a zsidó kulturális örökségben vagy hagyományban. Azon kívül ő a magyar szabadságharcnak is lelkes támogatója volt, tábori rabbi volt, ami után később meg is gyűlt a baja a kormányzattal. Tehát ő abszolút alkalmazkodott. Ugye a Wissenschaftnak az alapvetése az, hogy a zsidó nép elvesztette népi különállását a kiüzetéssel, ezért mindig abban a nemzetbe kell beolvadnia, ahol éppen él. És csak vallásában lehet különböző. Ez a Wissenschaft történeti alapvetése. És ezt tette magáévá Leopold Löw és a Löw Lipót is.
1: Most az érdekes, mert ugye itt most a liturgia nyelvéről beszéltünk, hogy azon vitatkoztak, hogy mi legyen a liturgia.
0: Nem a liturgia, a dróse.
1: A dróse. Értem, tehát hogy a dróse nyelve mi legyen, de akkor ez azt jelenti, hogy addigra már a 19. század elejére már a zsidók jelentős része magyarul beszélt?
0: Hát ezt nagyon nehéz így, nagyon nehéz visszakövetni. Van egy olyan felfogás is, hogy a 19. század végére az a nyelvváltás megtörtént. Én inkább azt mondom, hogy először, főleg a nyugat-magyarországi zsidók először a németbe akkulturálódtak, és utána csak a 20. század első évtizedében a magyarba. Sőt, láttam egy olyan forrást, amit egy judisdolcsul tudós rebbe fordított le nekem. 1927-ben két nyugat-magyarországi zsidó judisdors nyelven levezett még egymással, üzleti levelezésüket judisdors nyelven írták. Hát ezt nagyon nehéz visszakövetkeztetni, tömegében biztos, hogy nem beszéltek zsidók, főleg nem a 19. század első felében. Ez a Löw Lipótnak a tevékenysége a 19. század közepére tevődik, nem az elejére. Ott sem hiszem, hogy tömegével beszéltek volna magyarul zsidók. Ez a bizonyos nyelvi akkulturáció, ez egy sokkal később évtizedeknek az eredménye, vagy inkább következménye.
1: De akkor érdekes, hogy merült fel egyáltalán ez a kérdés, hogy milyen nyelven kell mondani a
0: beszédet. Ez az integrációnak a része. hogy az imád az uralkodóért, vagy a dróse milyen nyelve legyen, az integráció része. Ez egy integrációs stratégia. Ez nem jelenti azt, hogy a közönség is bírja ezt a nyelvet.
1: Tehát nem volt, az volt a fontos, hogy értsék, amit mondanak, hanem az, hogy milyen nyelve hangzik
0: ez
1: el.
0: Igen, ez egy stratégia része volt. Ez egy nevelés része volt. A magyarító egyletek jöttek létre akkor a század közepén. Magyar nyelv üzeit, a tanítóképzőt akartak létrehozni, és hoztak létre. Ez egy maszkli stratégia, Magyarországon neológnak hívott stratégiának a része ez. A magyarítás, a magyarrá nevelés, a nemzet részévé tevés. Egyébként voltak, tehát ha Löw-Lipótot képest sokkal radikálisabb irányzatok is megjelentek Magyarországon, mondjuk ezek persze nem Löw-Lipóti befolyással rendelkeztek, hanem inkább azt mondanám, hogy csekély befolyással, de jelen voltak, ilyen volt Einhorn Ignácnak, vagy Ignác Einhornnak, későbbi Hornedének a kisszámú pesti reform közössége, pár tucatnál nem is lehetett több a híveiknek a száma, szintén egyébként ő is részt vett a szabadságharcban, aztán emigrált, és később tért csak vissza, gazdasági újságíróként tevékenykedett Nyugat-Európában. Ő Einhornék odáig mentek, hogy azt mondták, hogy minden olyan liturgikus elemet, a nusszákban minden olyan elemét, amelyik az elvegyülést sérti, egészen ki kell iktatni a hagyományból. Azaz a sábeszt át kell tenni vasárnapra, a rituális fejbefedést el kell hagyni, a körülmetélködést meg kell szüntetni, és azt mondta ő, hogy a Talmud a sötét középkor eredménye, ne bántsuk a halottakat, beszélt a Talmudról, tehát ő teljes elvegyülésnek volt a híve, és azt mondta, hogy a zsidóság semmi más, mint egy spirituális, szellemi közösség, az egyetlen feladata a világban, hogy a monoteizmust hirdesse. És volt egy, még aki nála is tovább ment, úgy hívták, hogy Moritz Rosenthal, vagy Rosenthal Moritz, aki azt mondta, hogy a Tanakh az égében semmi más, mint barbár pásztor csordáknak a diskurzusa, és hogy a kereszténység egy megjavított változata a zsidóságnak, és milyen nagyszerű lenne, ez a két kultúra egyesülne, amit úgy lehet elérni, hogyha a zsidók keresztény hitre térnek. Most persze ő erre biztos, de ő persze ezt nem tette meg soha.
1: Értem. Tehát láthatóan elég sokfajta irányzat volt a zsidóságon belül
0: a többség mégis ortodox volt, vagy haszid. De ez egészen az első világháború végéig ez igaz volt, hogy a zsidó lakosság többsége ortodox volt, vagy haszid.
1: Akkor most szerintem itt hagyjuk abba, és majd a beszélgetésnek egy következő részében beszélünk az 1840-es törvényt követő időszakról, és benne a kiegyezésről és az emancipációs törvényről. Köszönöm szépen a beszélgetést Zima Andrásnak, viszont hallásra!
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

A Krisztus utáni 30-as évek közepén egy rabbi növendék öldökléstől lihegve ment a Damaszkuszi úton. Ha ennyit mondok, minden bibliaolvasó ember kitalálja, hogy Pálról van szó, akkor még Saulusról. Saulus Jézussal találkozik az úton. Fény ragyogja körül. Ez a határozott ember a porba omlik, kézenfogva vezetik be Damaszkuszba, és a porba két kérdést kérdez meg. Ki vagy te, Uram, és mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Ezt a két kérdést úgy is lehetne megfogalmazni, hogy kicsoda az Isten, és kicsoda az ember. A Biblia csak erről a két kérdésről beszél. A mai alkalommal a teremtésről beszélünk, mert eddig már beszéltünk a kinyilatkoztatásról, ami nem más, mint hogy Isten belép a téri idői világba, és ott elkezd cselekedni, szólni. Beszéltünk a Szent Háromságról, az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről. Összefoglaltuk mindazt, amit a Biblia mond Istenről. Most megtesszük a következő lépést. Az emberről kell beszélni, de az emberről nem lehet Isten nélkül egy szót se szólni, mivel az ember az Isten képe és hasonlatossága. Az ember életének az elején ott áll az Isten. És a mi hitünk szerint, a mi életünk végén is ott áll az Isten. Isten közben vagyunk. Isten az elődünk, Isten fia Jézus az, aki hív, hogy ővel álljunk meg az utolsó napon az Isten színe előtt. Éppen ezért beszélni kell a Biblia első tanításáról, a teremtésről. Ha valaki önök közül megkérdezi tőlem, hogy hogyan történt a teremtés, akkor azt kell mondanom, hogy nem tudom. Azt kérdezi, hogy mikor történt, és történelmileg hogy volt ez a teremtés, erre is azt kell mondani, hogy nem tudom. Ez a becsületes válasz. A teremtés mégis egy alapvető dolog, mert a teremtés nem a hogyant mondja el, hanem a teremtés, mivel a Biblia nem természettudományos kézikönyv, nem történelemkönyv, az Isten kinyilatkoztatása. A kinyilatkoztatás pedig a lényeget mondja el. A kinyilatkoztatásnál mindig két kérdést kell megkérdezni. Az első kérdés az úgy szól, hogy akkor, amikor megszólalt az Isten, hogyan értették meg az emberek az Isten szavát, mit mondott akkor Isten? Hogyha valaki csak ennyit kérdez meg, sohasem fogja érteni a Szentírást. A Szentírásnak pontosan az az értelme, hogy nem csak az akkort, a régi kort mondja el a Szentírás, hanem miközben elmondja, hogy régen mit mondott az Isten, nekünk újra és újra fel kell fedezni azt, hogy ez a régi szó ma mit jelent. Már Luther Márton is azt mondta, hogy a prédikáció az az akkor és a most feszültségében él. És ez így van minden bibliai igazsággal. Mielőtt a teremtés történetre térnénk, még egy dolgot meg kell említeni. És ez is egy nagyon fontos dolog. Ez pedig a következő. A Biblia egy nagyon különös könyv. Lényegében nem egy könyv, hanem irodalom, ezt lehetne mondani. Méghozzá nem is egy nyelv irodalma, hiszen ugye a Bibliának az Ószövetségi része nagy részt héberül íródott, kisebb része arámul is íródott, vannak arám könyvek benne, arám szakaszok vannak a Bibliában. Az Újszövetségi rész pedig egy egészen más nyelven, görög nyelven, méghozzá a koiné dialektusban, az első század beszélt görög nyelvén íródott könyv. Mégis ez a Biblia, és erről beszéltünk, mint Isten kinyilatkoztatása, egy tökéletes egységet alkot. Méghozzá úgy,
hogy kezdődik ez a Biblia egy látomással, ez a teremtés történet, ami nem más, mint látomás a múltról, és befejeződik egy látomással, a Jelenések könyvével, ami nem más, mint látomás a jövőről. Eközött a két látomás között feszül a Biblia egész tanítása. Látomás a múltról, és látomás a jövőről. Mindkét látomásnak viszont Isten a szíve. Ha ezt nem látjuk, akkor beleakadunk mindig a korabeli embernek elmondott szavak héjába. Nagyon sokszor vannak emberek, akik képtelenek megérteni azt, hogy amikor beszélünk, akkor lényegében szimbólumokat mondunk mindig. Amikor azt mondom, hogy ajtó szárny, akkor nem azt jelenti, hogy az ajtó egy madár, aki repül. Azt mondom, hogy felszállok a villamosra, akkor nem a szárnyamat használom, mert sajnos nincsen. Hanem képekbe beszélünk. Még a betűk is képekre mennek vissza. Például az embetű azért hullámzik így, mert ugye a latin betűket használunk, a mare az a tengert jelentette, és az embetű így szépen hullámzott. Az én koromban még úgy tanultunk, hogy mutogattunk, ugye alma, mutogattuk a dolgokat, és ez egy nagyon jó módszer volt. Tudnilik, a gyerekbe beleivódott az, hogy minden képszerű. És ezt azért kell látni a teremtés történetnél, mert gondoljuk el, hogyha Isten természettudományos nyelven kezdett volna beszélni a teremtés történetéről, ma se értenénk, meg régen se értették volna, tehát érthetetlen valami szöveg lenne, aminek a megfejtését megint nagyfejű tudósok dolgoznának, és akkor se értenék meg. Milyen jó az, hogy egy nagyon egyszerű nyelven elmondja a Biblia a teremtés történetet, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Éppen ezért nagyon időszerű, hogy elolvassunk egy alapvető kijelentését az Új Szövetségnek, amit a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 3. versében találunk a következőképpen. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 3. verse. Hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Ez egy nagyon fontos ige. Isten világokat alkotott. Hogy hogy? Hogy szava nyomán a nem láthatóból előállt a látható. És ezt egyedül csak a hit magyarázza. A hit az nem elhívás a Bibliában, a hit a Bibliában, erről is többször volt szó, nem más, mint bizalom az alkotóban. Az alkotó nem mondja el, hogy hogyan történt a teremtés, de azt elmondja, hogy ennek a teremtésnek a mi szempontunkból, emberek szempontjából mi a lényege, mi a jelentősége. Megszólította az ókori embert. A teremtés történet egy nagyon régi története a Bibliának. Az ókori embernek volt egy világképe, ahogyan ő megismerte a világot. Isten nem nyilatkoztatott ki világképet. Az ókori embernek volt egy alapvető gondolkodása, és ennek a gondolkodásnak a nyelvén Isten elmondja a lényeget. És az a különös, hogy ez a lényeg ma is a lényeg. Az a különös, hogy a mai embernek sem az a nagy dolga, hogy hogyan történt a teremtés, ezt úgyse értenénk, mert Isten végtelen, én véges vagyok, erről is sokat beszéltünk eddig, hanem az a lényege a mai ember egész életének, hogy mi is az értelme az életemnek? Hol is vagyok én? Mi is az életemnek a nagy-nagy kérdése? És ehhez egy alapvető fogódzó. Úgy is lehetne mondani, ez az alapkő, a szegletkő, amire felépül az egész bibliai kinyilatkoztatás, ez a teremtés történet. Nézzük ezt a teremtés történetet röviden. Az ókori ember először, ahol létrejöttek a kultúrák, a folyammenti kultúrákról tudunk elsőként,
ahol lényegében három dolog volt az, ami meghatározta ezeknek az embereknek az életét. Folyamenti kultúrákban történt először az, hogy többet tudott az ember termelni, mint amit elfogyasztott. Éppen ezért differenciálódott az egész élet, a társadalom, a gondolkodás, létrejöttek a tudományok, a művészetek, és így tovább. Ezért a folyamenti kultúrákban érdekes módon Indiától az Eufráteszig, tehát a Ganges mentén épp úgy, mint Eufráteszben, a folyamközi kultúrában, vagy Egyiptomban a Nílus mentén, a filozófusok, a tudós emberek három alapvető elemet ismertek. A negyedik elemet a görögök tették hozzá, ez a tűz volt, ennek más oka van, erre most nem térek ki. Ezekben a meleg éghajlatú országokban a tűz nem volt olyan nagyon nagy dolog, mint mondjuk az ordabb klímájú európai társadalomban, ahol a tűz egy nagyon fontos pótlék volt. Melyik ez a három elem? Az első a fény. Fény nélkül nincsen élet. Ha nem süt neki a nap, ezt tudja az ókori ember is, akkor nem nő a növény, nem hoz gyümölcsöt, és éhen halunk. A másik elengedhetetlen feltétel, ez a víz. Víz nélkül nincsen növény, nincsen élet. A harmadik elengedhetetlen feltétel a föld. Erre a három dologra vezette vissza az ókori ember azt, amit úgy hívunk, hogy lét. A létezést. De az ókori ember is átélte azt, amit mi fokozottan átélünk, hogy a világban nem mindig úgy vannak a dolgok, ahogy jó lenne. A világban sokszor tapasztalunk olyant, hogy pusztát és kietlent. Nagyon érdekes, hogy a teremtés történet elején ezt a két szót, hogy puszta és kietlen volt a Föld, mielőtt Isten elkezdett volna teremteni, ott találjuk. Héberül is mondom a két szót, a tohu és a bohu. Közben van egy és, a va. Tohu, va, bohu szoktuk mondani. A tohu, va, bohu az összevisszaságot jelent. A mai napig is használják ezt nagyon sokszor, fiatalok már ezt nem tudják, de nagy tohu, va, bohu van. Mindig azt szoktam mondani a diákjaimnak, a tohu, va, bohu, azt tudjátok mi? Kollégiumi szobátok, vizsgai időszakban. Akkor ott minden a feje tetején áll. Tudom annyira, hogy ez így szokott lenni, és akkor nevetnek, és tudják, hogy mi az, hogy tohu, va, bohu. De ez a tohu és a bohu egy kicsit többet jelent, mint az összevisszaság. A tohu, az első része ennek, az azt jelenti, hogy valami elválasztatlan. Olyan, mintha gondoljuk el, hogy a mákot összekeverem a dióval, a lencsével, a borsóval, stb., és van egy ilyen összevisszaság. Gondoljuk el, hogy mondjuk van egy háziasszony, aki gondosan zacskóba őrzi ezeket a növényeket, illetve a borsót, a babot, a lencsét, a mákot, és ki tudja még milyen szemes dolgot, és egy hirtelen mozdulattal mindent mondjuk összeöntenek egy edénybe. Mit kell ilyenkor csinálni? Hogy lehet rendet csinálni? Hát ki kell válogatni. Sajnos a kollégiumi szobában is, vagy az én íróasztalomon is, az se külön, mint a kollégiumi szoba. Szét kell választani a dolgokat. Ez ide tartozik, ez ide tartozik, ez ide tartozik, ez ide tartozik. Igen ám, mikor ez a szétválasztás megtörtént, akkor rájön az ember, hogy hiányok vannak. Üresség van. A bohu az pontosan azt jelenti, hogy üresség, betöltetlenség. Tehát összevisszaság és betöltetlenség. Most tessék nézni, hogy Isten hogy mondta el a teremtés történetet. Most már mindent tudunk. Menjünk rajta sorba a teremtés történet 7 napján. Az első 3 nap az Isten elválaszt. Az első nap elválasztja a világosságot a sötétségtől, a második nap a fenti vizeket a lenti vizektől, erről majd mondok néhány mondatot rögtön, a harmadik nap pedig elválasztja a szárazföldet a víztől, a tengertől.
Pontosan követi a teremtés történet az ókori ember világképét, így érti az ókori ember. Három elem, fény, elválasztása, víz, elválasztása, föld, elválasztása a víztől. És megteremti a növényzetet. Nagyon érdekes, az ókori bibliai kor embere a növényt azt nem tartotta élőlénynek, ezért sohasem az élőlényekre jellemző névmásokat használja vele kapcsolatban, hanem élettelen dolognak tekinti. De mi történik a második három nap? Megint visszamegyünk a fényhez. A negyedik nap Isten megteremti a világító testeket. Tehát tartalommal tölti meg a nappalt és az éjszakát. Mi történik az ötödik nap? A második elem ugye a víz. Isten benépesíti az eget, és itt állok meg egy pillanatra, az ókori ember az úgy gondolta, hogy a világ az úgy néz ki, hogy körbefogja a földet a tenger, a föld az oszlopokon áll, ezek a hegyek gyökerei, és a föld fölött ott van a rákíja, amit égboltozatnak fordítunk, ami egy szilárd átlátszó valami, amin vannak ablakok, ezek az egek csatornái, így fordítja például a vízözön történetében, és fönt is vannak vizek, mert hát onnan esik az eső, így gondolt el az ókori ember. Na, a mai természettudományos gondolkodású ember azt mondja, hogy milyen primitív dolog. Nem hiszem, hogy mi sokkal modernebbek vagyunk, mert az eső titkát ma se tudjuk. Miért nem esik az eső, vagy miért esik az eső, utána magyarázkodunk, így is, úgy is, amúgy is. Vagy még a föld alakját sem nagyon tudjuk. Van egy ilyen buta meghatározás, a földrajzosokat szoktam vele bosszantani, mert azt mondják, a föld az geoid alakú. A geoid az azt jelenti, hogy föld. Tehát a föld az föld alakú. Ez egy nagyon jó meghatározás, hogy Szigeti Jenő az, aki Szigeti Jenő. De nem tetszenek megtudni semmit róla. Ugyanígy vagyunk a földdel is. Most ebben a világképben gondolkodik az Isten. És azt mondja, hogy most nem az a lényeg ám, hogy ti tudjátok, hogy hogy esik az eső. Azt majd a tudósok próbálják kutatni, meg sok mindenre rájönnek, a teljes igazságra úgyse, de hát ez az embernek a dolga. Az üzenete mi ennek? És erre rögtön rátérek, erre az üzenetre. De nézzük először a hatodik napot. Ott meg a földnek a benépesítéséről van szó, igaz? Az összes földi állatnak és benne az embernek a megteremtéséről van szó. Tehát az első három nap az elválasztás, a második három nap a benépesítés napja. Ez egy nagyon egyszerű történet. Igen, ám csak ebben van néhány, hogy így mondjam, szellemi atombomba, ami túlmutat az ókori ember világképén. Mondjak néhány ilyet? Az összes ókori kultúra például az égi testeket istenségnek tekintette. Az egyiptomiak egész mitológiát tettek arról, hogy a nap hogy lehet az, ezen törték a fejüket az emberek, hogy nyugaton lemegy és keleten kel föl. És kitaláltak hozzá mesét, hogy éjszaka hajózik a naphajón, és akkor eljut keletre, és akkor megint feljön, és akkor azt mondják, hát ez egy olyan hatalmas dolog, hogy ehhez istenségnek kellene lenni, ezért volt a felkelő napnak, a lemenő napnak, a delelő napnak külön isten az egyiptomiaknál. Mennyivel egyszerűbb a Biblia? Azt mondja, hogy az égi testek azok ott vannak az égen, Isten teremtései, és használ egy szót, ami így van, hogy mássál, hogy példázzák az éjszakát, a nappalt. Ezért például a Krisztus előtti 3. században, éppen Egyiptomban, Alexandriában, az egyiptomiak azt mondták a zsidókról, hogy ti ateisták vagytok. Micsoda a dolog az, hogy nektek egy láthatatlan istenetek van, és ott látjátok a napot az égen, és nem hiszitek el, hogy az az Isten? Ez egy óriási nagy, az egyisten hitnek egy óriási nagy felfedezése volt. Hogy a nap, a hold, a csillagok csak példáznak. Mint Moselet, a mássál az közmondást, példabeszédet jelent.
De van egy másik nagyon fontos dolog is. Mit gondoltok, miért fogalmaz így a Biblia, hogy lőn este, lőn reggel első nap, lőn este, lőn reggel második nap, lőn este, lőn reggel harmadik nap, lőn este, lőn reggel negyed, és így tovább. Miért? Nem csak azért, hogy Isten meg tudta egy 24 óra alatt teremteni mondjuk azt, amiről szó van azon a napon, mert Istennek nem kellett volna ez 24 óra, mert ő szólt, és meglett, így mondja a Zsoltár, 33. Zsoltár, és parancsolt, és előállt. Akkor miért köti az Isten a 24 órához egy-egy napnak a dolgát? Vannak, akik azt mondják, ez túl kevés idő, ez 7 korszak, az se old meg semmit. Az időt kihúzom, az se old meg semmit. De miért pont 24 órás nap? Egy nagyon fontos felfedezés, amit csak a 20. században jöttünk rá, hogy az idő az nem egy adottság, hanem teremtmény. Az idő az az anyag tulajdonsága. Ezért Istennek nincs ideje. A mennyben nincs idő. A Földön van csak idő. Azért mondja a Biblia, ezer esztendő annyi, mint egy nap meg annyi, mint ezer esztendő. Az idő megteremtéséről van szó. És egy sarkából a természettudományt kifordította, ez volt, amit Planck felfedezett, ez volt Einstein relativitás elméletének az alapja, aminek a nyoma ott van a Bibliában, csak mi nem jöttünk rá. De az Isten fontosnak tartotta, hogy az idő az teremtmény. Az épp úgy teremtmény, mint a fű, a fa, a virág, és ezért van az, hogy az egész Biblia azért arról beszél, hogy az idővel nekünk el kell számolni. Mert az én időm az egy olyan adottság, mint amilyen adottság mondjuk egy szippantás levegő, egy korty víz, egy falat kenyér, vagy az egész életem, és ezzel az idővel nekem el kell számolni, mert ez az Isten teremménye. Ezt az időből kimért egy darabot nekem az Isten, a születésemtől a halálomig, és ezzel kell nekem elszámolnom. Ez az, aminek én felelős gazdája vagyok. És ezen belül teremtett alkalmakat, amikor tennem kell. Így tehát ez a teremtés történet, a 6 nap teremtés története elmondja a kozmosz létrejöttét, nem a hogyanját, hanem az értelmét. Hogy Isten az, aki a tohu-vabohuba rendet teremtett, és Isten az, aki benépesítette a világot. Igen, ám csak itt nincs vége a teremtés történetnek. Jön egy 7. nap. Megint egy 24 óra. Ez a 7. nap, úgy szoktuk mondani, a teremtés emlékünnepe, ez a 7. nap tulajdonképpen, úgy is lehetne mondani, ezt szoktam sokszor mondani, hallották már bizonyára tőlem, ez a tervszerű megelőző karbantartás napja. Tudnilik, az ember nem csak elszenvedője a teremtésnek, nem úgy van, mint a fű, a fa, a virág, stb., mert Isten nem úgy hozta elő, hogy egyszerűen mondott egy legyent, hanem az ember az Isten keze alkotása. Mert az Isten képe is hasonlatossága. És az Isten képű embernek szüksége van újra és újra rádöbbenni arra, hogy mire jó az a teremtettség. Mi ennek a teremtettségnek az igazi célja? Ezért Isten azt mondta, hogy adom az idődet, és annak egy heted részét visszakérem. Hogy a 6 napot megértsd. A te elmúlt hetedet, a következő hetedet értsd. Mert te nem egyszerűen csak egy mozgó pont vagy ebben a nagy világ mindenségben, nem egyszerre csak úgy az ösztöneiddel beprogramozott lény vagy, mint a fű a mezőn, vagy ahogy egy állat életében beprogramozott lény az ösztönvilágával, hanem újra és újra végig kell gondolnod, tudatosan döntened kell, az ember a szürke állományán keresztül, az agyán keresztül él. Ezért szüksége van erre a 7. napra.
Nem azért nyugodott meg az Isten, mert elfáradt, mert ő szüntelenül munkálkodik, ezt is a Biblia mondja. Ő nem ismeri ezt a fogalmat, hogy elfáradás, hanem az embernek szüksége van arra, hogy a teremtést végig gondolja újra és újra. Igen, ám csak ez az első teremtés történetből nem eléggé világos. Az első teremtés történet olyan, mintha egy házat tervezünk, és az alaprajzot lerajzolja mondjuk az építészmérnök. De az alaprajzzal szemben mindig ott van egy homlokzati rajz is. A teremtés történetben nem csak a kozmosz megteremtéséről van szó, 6 nap plusz 7. nap, hanem a teremtés történetnek van egy másik formája is, amit közvetlenül ezután mond el a Biblia, a második fejezet 4. versének közepétől egészen a második fejezet végéig, amelyik újra elmondja a teremtés történetet, de most nem a 6 nap rendjében, hanem egy másik szempontból, az ember szempontjából mondja el, hogy én, mint ember, mit is értsek azon, hogy teremtés. És nagyon érdekes, hogy itt írja le, hogy az embert az Isten formálta a föld porából, úgy, mint egy szobrászművész, életet lehelt bele, következő alkalommal majd erről részletesebben beszélünk, és így lett az ember élő lélekké, személyiségé, így lehetne mondani. És mit mond el ez a második teremtés történet? Egy nagyon érdekes dolgot. Azt mondja el, hogy ez az ember azért különleges, mert egy egészen másféle kapcsolatrendszerben van a világegyetemmel, mint ahogy a többi teremtmény. Ez az ember tudatos kapcsolatban van az Alkotóval. Ez az ember tudatos kapcsolatban van a teremtett világgal, ez az ember tudatos kapcsolatban van a másik emberrel, és ennek az embernek a szívében is van egy törvény, ami szerint döntenie kell, igent vagy nemet lehet és kell mondania mindenre. Ezt mondja el ennek a teremtés látomásnak a második része. A világgal való kapcsolat az úgy jött létre, hogy Isten, mint ahogy a látomásokban illik, képszerűen beszél, ültetett egy csodálatos kertet, az Éden kertjét, és ebbe a kertbe belehelyezi az embert. Úgy lehet mondani, egy belterjesen megművelt világba. És az ember kap egy parancsot. Ez a parancs így szól, hogy művelni és őriznie kell ezt a kertet. Azóta sem csinálám mást az ember, műveli és őrizi a világot. Vagy, és sajnos mi már a bűn torzító tükrében látjuk ezt, a művelés helyett agyon műveli, hogy nem őrzi, és vagy őrizni akarja, vagy művelni akarja, a vak technokrata az mindenképpen egy monokulturális rendszerben művelni akarja a világot, a zöld, a vak zöld pedig csak őrizni akarja, és akkor éhen halunk. A művelni és az őrizni harmóniájára teremt Isten az embert. Ez tudatos döntések egész sora. Az ember tehát relációba, kapcsolatba van a teremtett világgal. És ennek a teremtett világnak a kapcsolattartása tulajdonképpen a munkán keresztül történik. Ezért édeni örökségünk a munka. Ugyanakkor itt olvasunk a házasság történetéről. Ez pedig az emberi kapcsolatainknak, az alapvető, a szociális kapcsolatainknak az alapvető formája. Nagyon érdekesen, képszerűen mondja el ezt a teremtés történet. Úgy tűnik, mintha az Isten feledékeny lett volna. Ott van Ádám, és Ádám úgy érzi, hogy valami nincs rendben. És a Biblia meg is jegyzi, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És akkor Isten nem azt csinálja, hogy na jó, hát akkor csinálok egy kicsit másféle szobrot, és akkor majd abba belelehelem az élet leheletét, hanem egy nagyon érdekes dolgot tesz.
mély álmot bocsájt Ádámra az Úr. Eszembe jutott hirtelen, hogy ez a tardöm a héber szó. Ez azt jelenti a mai héberben, hogy hibernálni. Tehát ez a mély álom, ez olyan, mint mikor elaltatnak valakit. Kikapcsolják az életműködését, és akkor az Isten egy darabot, egy oldalbordát kivesz Ádámból. Nagyon érdekes, nem a fejből, hogy okoskodjon, nem is a sarkából, hogy taposson rajta, hanem az oldalából, hogy társa legyen, mellérendelő társa legyen. És ezt építi, ezt a szót használja pontosan a héber szöveg, emberré az Isten. És így jön létre a közösség. Csontomból való csont, testemből való test, és neveztessék asszonyembernek, így mondja a Károli fordítás. Persze mi bajba vagyunk, mert a férfi és a nő nálunk két különböző szó. A héberben nagyon érdekes, hogy egy szó csak az egyik nőnemben van, a másiknak hinnemben van, nyilvánvalóan. Így tudja beszélni, így tud beszélni a héber, mert a nemekbe gondolkodik. És megint eszembe jutott egy érdekesség, és miért nem mondjam el. Az egyik így van héberül, hogy is, a másik issá. De ha megnézzük a két különböző betűt, ami a két szóban van, ez egy i vagy j betű, és egy h betű, amit jah összeolvasva, ami az Isten. Viszont, hogyha kiveszem a két szóból, az isből és az issából a jét és a há betűt, akkor is egy értelmes szó lesz, ez az is, ez pedig tüzet jelent. És a régi rabik azt mondták, ha a házasságból kiveszem az Istent, a jét és a hát, akkor a férfi és a nő életében egyformán csak a tűz marad. Nagyon szép rabinista okoskodás, ezért nem kell nagyon komolyan venni, csak az érdekesen kedvéért mondtam el. Minden esetre az világos, hogy Isten így az alapvető közösséget is megalkotta az ember számára. És a vele való közösségnek a napjává tette a hetedik napot. Tehát az ember így lett élő lélekké, személyiségé, és ennek az embernek adott az Isten egy törvényt. A kert minden fáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fáról ne egyél, mert amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Hogy belülről is a döntő képessége meglegyen. Itt is az Isten egy fát visszakér, nem azért, mert az Istennek kell ez az egy fa, hanem azért kéri vissza ezt az egyfát, hogy az ember ember legyen, mert ember csak a döntési képességgel rendelkező lény nevezhető embernek. Ez az ember. Diktatúráknak pont ez a baja, hogy ettől a döntési képességtől akarják megszabadítani az embert, és így lesz biorobot az ember. Ha megnézzük, akkor a teremtés történet nagyon sok lényeget elmond. Azt lehet mondani, ami egész emberségünknek a titkát elmondja, a szabadságot, a döntési képességünket, az életünk ritmusát. Ugye már nagyon sokat beszélnek a bioritmusról, a belénk rögződött ritmusról, nagyon érdekes, hogy a svéd munkapszichológusok, amikor a 60-as években be akarták hozni a 10-napos heteket, vagy az 5-napos heteket, mert az a 7 az egy nagyon kellemetlen szám, az ugye törzszám, egyel és önmagával osztható, a közgazdászok nehezen tudnak számolni, azok mindig ki szeretnék számolni az életünket. És svéd munkapszichológusok, hogy megvizsgálták az embert 65 országba, azt mondták, hogy érdekes módon az emberben ez a 6 plusz 1 be van programozva. Hát a teremtés óta. Mert erről a napról már Jézus megtanította azt, hogy ez az emberért van, nem? A teremtés története nem a kozmosz titkát mondja el igazán,
hanem a mi emberségünk titkában igazít el bennünket. És figyeljük csak, ebbe az egy napban benne van az Istennel való kapcsolatunk, benne van a munkával való, a természettel, a materiális világgal való kapcsolatunk, hogy ekkor le kell tennünk mindent a kezünkből, hogy Istenre tudjunk figyelni. Benne van a másik emberrel való kapcsolatunk, az Ószövetség idején ez a család, a másik emberrel, a testvéri közösség ünnepe volt, és benne van a belső lelki nyugalmunk. A szombat az ember élőn. Itt tehát ez a két teremtés történet, az ember központú és a világközpontú teremtés nagyszerűen elmondja az ember igazi lényegét. Igen ám, de most biztos azt tetszenek mondani, hogy ez egy túl szép eddig. Közben jött valami, amit úgy hívunk, hogy bűn. Erről még többet fogunk beszélni, de itt is meg kell említeni, hogy a bűn az nem az elkövetett cselekedet, az a bűn következménye. A bűn az az értékváltás, ami bekövetkezett az emberben. Isten úgy teremtette meg az embert, hogy ezt a szép harmonikus rendet, a kozmosznak a harmóniáját, az emberségünk harmóniáját összefoglalta bennünk emberekben. És ez az emberség a szabad döntésünkön fordult meg. Meg tudta volna Isten úgy is csinálni a világot, hogy az ember egy biorobot lenne, nem tud más dönteni, csak úgy, mint a gép, csak arra, amire beállítják. De a gép az nem tud boldognak lenni. A gép nem tud szabad lenni. A gép nem tud ember lenni. És Isten, ahogyan önmaga is szabad, a maga képére és hasonlatosságára teremtett embert is szabaddá tette. Ezt a szabadságot veszítette el az ember a bűnnel. Mert Ádám és Éva tökéletes teremtmény volt biológiailag, tökéletes teremtmény volt Éva mellette, és tökéletes társ volt Éva mellette. Tökéletes kapcsolat volt Istennel, hiszen alkonyi órán, így írja a Biblia, az Édenkertben járt az Isten, és tökéletes harmóniában volt az ember, de ez a gyermeki ártatlanság állapota. A szabadság próbáját ki kell állni. A szabadság próbája pedig a kísértés a mi életünkben is. Igaz, hogy ennek két arcát ismerjük, egyiket próbálnak, a másikat kísértésnek mondjuk, a Biblia ugyanezt a szót használja mind a kettőre. És azt szoktuk mondani, hogy a kísértés vagy a próba nagyon rossz, de azt is mondja a közmondás, hogy a próba szerencse. Akkor, hogyha én a szabadsággal helyesen élek. És Isten éppen azért adta a törvényt, figyeljük meg az első törvényt. Így van a Bibliában, Mózes első könyve, a második fejezet, 16-17. verse. Parancsol az Úristen az embernek mondván. Tehát ez törvény. Először ad az Isten, a kert minden fáról bátran egyél. Ez egy csodálatos lehetőség. De a jó és gonosz tudásának fáról ne egyél. Vagyis Isten az adottból valamit visszakér, ahogy az idő megyhetedét visszakérte, ugyanúgy egy fát visszakér az Édenből. A Biblia többi részén, az Ószövetségben, Új Szövetségben, az én jövedelemen tized részét kéri vissza. Nem azért, mert neki kell. Hanem azt akarja, hogy én a többit hálásan fogadjam el. Nehogy azt gondoljam, hogy igen, hát ezt én kiharcoltam, és ez az enyém, ez az édenkert, de idegeneknek tilos a bemenet, és előbb vagy utóbb az Úrnak se lehetett volna bemenni a kertbe. Nem. Ebben a kertben szabad bejárás van, de ennek a kertnek van egy kerítése. Az nem kőből, nem vasbetonból épült, a szabadság a kerítése. És ennek a szabadságnak a szeretet a tartalma. Vajon
Lehet szeretni próba nélkül? Nem. Az embernek vizsgázni kellett szeretetből, szeretettanból. Jön a kísértő. Ez is kép. Ugye profécia, a teremtés történet, ezért ugye szoktak ilyen ostoba kérdéseket feltenni, hogy hogy tudott a kígyó beszélni, mikor nincs is állkapcsa. Ostoba kérdés, nem? Ez éppen olyan, mint a többi proféciában, Dániel könyvében, például hogy jön a tengerből elő mondjuk egy párduc. Mivel lélegzett? Kopoltyúval? Kopoltyúval lélegző párduc volt, ez ostobaság, kép. A képnek más a logikája, nem természettudományos. De a kígyó, ami Sátánnak a médiuma, hogy így mondjam, figyeljük meg, hogy mit csinál. Hogy változtatja a szabadságot rabsággá? Nagyon érdekes módon. Megfordítja a törvényt. Amit az Isten adott, arról így kérdez, csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se egyetek, egy betűvel. Mert ezt mondta, egy fájáról ne egyetek, ő meg azt mondja, egy fájáról se, semmit nem adott az Isten. Aztán mivel az embernek az életében benne volt a tökéletesvedés útja, hiszen elindult, mint Isten szabad teremménye az Isten felé, hogy mind közelebb és közelebb érjen hozzá, és hát az, hogy nem kell végigjárni ezt az utat. Olyanok lesznek, mint az Isten, jó és gonosz tudói. És elköveti az ember a bűnt, hogy mást lát jónak, mint amit az Isten jónak mond. Azt mondja Sátán, hogy bizony nem haltuk meg, nincs következmény, ez a harmadik eleme volt a törvénynek. Kert minden fáról bátran, jó és gossz, ne egyél, mert amely napon eszel, arról bizony meg, hogy ó, az nem igaz, olyanok lesznek, mint az Isten. A bűn az az, hogy más látott jónak Ádám, Éva, mint amit az Isten jónak mondott. Ezért most tönkrement a teremtés. Isten végtelen kegyelméből új kezdés lehetőséget adott. A teremtő második Ádámmá lett. És ez a második Ádám akar győzni. Azt akarja, hogy mi ismét emberek legyünk úgy, ahogy ő megteremtett minket. Ezért a Biblia a teremtéssel kezdődik, mert a Biblia utolsó nagy látomásos könyve az újjáteremtéssel ér véget. És az én életemben is ott ez a feszültség. Születésem óta Ádám utóda vagyok. Ugye, ahogy a vers mondja, Ádám késő utóda paradicsomon kívül születtem. De Jézusban, a második Ádámban az új teremtés részese lehetek. Ezért kell a teremtés történetet ismerni. Ha valaki csak azon töri az eszét, hogy hogyan csinált ezt az Isten, semmire se fog jutni. De ha valaki a második Ádám gyermeke lesz, és elindul benne az a csoda, amit újjáteremtésnek hiszünk, az érti meg, hogy de jó, hogy az élet elején az Isten állt. És ez, hogy

Szigeti Jenő, optimista vers tavaszra. Hinni kell a szó erejében, mely az eget a földdel összeköti. Bízni kell a hit erejében, mely mindennapjainkat az éggel összeköti. Istenem, lábunk elé terítetted a völgyet, hol puha füvek hajladoznak a szélben, ha napsugarad előcsalja őket a földből. Elküldted a napot, hogy ragyogjon fölöttünk, s holdnővérünket, kinek sejtelmes fényénél megszületnek szívünk titkos mesetündérei. Adtad szép világod minden kincsét, hogy általa élni taníts. Add, hogy örülni tudjunk a földnek, meg az égnek, és a hála lilium sarjadjon szívünk talaján, hogy ajkunkra helyezett zsoltáraiddal dicsőíthessünk. Szeretnék, Uram, derűs verseket írni, és szeretném jó kedvel nevedet dicsérni. Mert rólad beszél a nap, a simogató szellő is téged szolgál, s a te titkaid suttogja fülembe. A kipattanó bimbó is a te remekelt csodád. De az ember, Uram. Mert az ég ragyog, a szellő suttogva simogat, a fű kidugja fejét, és a rügyek is kibomlanak. A patkány rágcsál, a szúnyog csíp, a birkák meg bután csak az orruk után mennek, az ökör pedig bambán kérődzik. De biztos így van ez jól, mert ez is a te munkád. Csak hinni. Hinni kell a szó erejében. Mert a hit nélkül leírt szó rombol és hazudik az, aki nem bízik benned. És a nap süt, a szellő suttog, és a hold még éjszaka is mosolyog.

0: A nap versét elmondta Török Attila. Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Hatalom. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Máté evangéliuma. Azután Jézus bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és azt kérdezték tőle, milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus ezt mondta, én vagyok, és meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. Máté evangéliuma. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig elkezdődnek ezek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Lukács evangéliuma. Ti tudjátok, mi történt Galileától kezdve egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett, a názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Apostolok cselekedetei. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten ígéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Péter első levele. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Máté evangéliuma. Aki országa népévé tett minket, papokká Isten az ő atya előtt, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és síratja őt a föld minden nemzetsége. Én vagyok az Alfa és az Omega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő. és akkor feltűnik az emberfiának jele az égen. Akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. Ezt mondván, ámen, áldás és dicsőség, és bölcsesség, és háladás, és tisztesség, és hatalom, és erő, ami Istenünknek mind örökkön örökké. Ámen. Jelenések könyve.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: végig is kíséri az egész életünket, hogy nem az döntő az életünkben, hogy ki hogy szeretné látni, hanem az, hogy mi az Úristen színe előtt tudjuk-e rendezni, és együtt Isten szeretetében megélni a kettőnk kapcsolatát és közösségét.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A házasság hetére készült interjúnkban Kondor Péter evangélikus püspököt és feleségét Klárát hívtuk mikrofon elé. A házaspár őszintén beszél a kapcsolatukat meghatározó hitről, különböző habitusaik összeilleszkedéséről és életük változásainak közös, természetes, szeretetteli megéléséről. A házaspárt Győri Gábor Dávid, evangélikus, missziói lelkész kérdezi. A házaspárral készült interjú után műsorunk második felében Diószegi Rita, a Luther Kiadó olvasószerkesztője lesz a vendégünk.
2: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Lélekhangoló mai műsorában. Egy házaspárral beszélgettek itt a stúdióban. Szeretettel köszöntöm így a vendégeinket, Kondor Péter evangélikus püspököt és feleségét Klárit, akikkel régi jó ismeretségünk és kollegiális kapcsolatunk is van, így azért tegeződni fogunk. 36-37 évvel ezelőtt remelhetünk vissza talán a találkozásotok történetére. Honnan indult a ti kapcsolatotok?
0: 1988 elején találkoztunk először evangélikus ifjúsági közösségben, Szarvason, az evangélikus új templomban, és én már teológus voltam, amikor minden hétvégén hazajártam, és az egyik alkalommal már ott volt Klári is. Azt úgy nem tudjuk szerintem behatárolni, hogy hanyadik ifjúsági óra után igyekeztem rögtön egyszerre távozni vele, hogy tudjunk még beszélgetni. De ezek nagyon izgalmas dolgok, és ez azt gondolom, hogy teljesen klasszikusan alakult. Azzal együtt, hogy mint minden fiatal, aki számára fontossá válik Isten szeretete, és megtapasztalja azt, hogy személyes vezetése van az Úristennek az életünkbe, ezt a kérdést is fel kellett tennünk magunknak, hogy akkor ő az igazi, vagy nem ő, mert a fiatalok szerelmesek lesznek valakibe, de az a másik valaki másba, és ez ilyen ifjúsági közösségekben is olykor jellemző, és az igazi csoda az, amikor viszonzásra talál a szerelem, amikor az Úristen két embert egymáshoz vezet igéken, az értelmükön, a szerelmükön keresztül, és ennek a csodáját átélhetik.
2: Klárita, hogy emlékszel erre a egymásra találásra?
3: Az ismerkedésünk, én úgy érzem, nagy része az azért így az ifjú órák utáni játék és beszélgetés közben, hiszen ott nem csak mi voltunk, hanem egy baráti kör volt, és fontos dolog, hogy megvolt az a lehetőség és idő és hely, ahol az ember tudott egy kicsit jobban ismerkedni.
2: Tehát volt egy adott keret ennek,
3: igen,
2: és nem
3: igen.
2: Voltatok mindenfélének kiszolgáltatva közben, igen, hanem nyilván egy baráti társaságban lehettetek együtt. Mennyire volt az fontos, hogy ez egy lelki közösség volt, közös a lelki alap, vagy a lelki elköteleződés?
0: Nem kellett azt átélnem, hogy mi történik, vagy mi történt volna akkor, hogyha valaki olyan irányába ébred bennem a szerelem érzése, aki nem hívő ember. De tudatosan már évek óta, mint nagy kamasz, tulajdonképpen világos volt előttem, hogy hívő ember lehet a párom. Valahogy Isten igéjén tájékozódva én ezt éreztem természetesnek. Azóta aztán ezer fél évvel találkoztam, és az Úristen sokszor megáldott olyan házasságokat is, ahol nem így indultak. És tudom, hogy milyen küzdelmeket, milyen különleges élményeket kellett megtapasztalniuk ahhoz, hogy végül Isten szeretetét is közösen tudják átélni. De nálunk ez ilyen értelemben nem volt kérdés, mert mi már ott ismerkedtünk meg ebben a közösségben, tehát azt gondolom, hogy ami ilyen értelemben fontos volt számunkra, az egyúttal adott volt, és azt hiszem, hogy a szolgálatunkban is ilyen értelemben fontos volt, hogy amikor már mi vezethettünk ifit, foglalkozhattunk fiatalokkal, akkor szintén nem hazaszaladtunk az óra után, tehát a fiatalok számára a találkozás, a beszélgetés lehetőségét a szigorúbban vett lelki alkalom keretein túl meg kell, hogy adjuk, mert nem máshol keressék, hanem az egyházban, és azt gondolom, hogy a hosszú távú gyülekezeti kötődésnek ez is az egyik nagy ajándéka és alapja, és házaspárként is természetesen így kötődhetnek egy-egy közösséghez, ha ugyan olykor elkerülnek egy-egy településről, mint ahogy egyébként mi sem ott élünk már elég régen.
2: Klária, az előbb elhangzott, hogy amikor ti találkoztatok, akkor Péter már teológus volt, tehát lelkésznek készült. Ez mennyire volt számodra kihívás, vagy speciális ilyen szempontból, amikor alakult a kapcsolatotok?
3: Én nagyon örültem, hogy ő segített bizonyos helyzetekben, de szempont soha nem volt az, hogy milyen kihívások elé fogok majd nézni. Valahogy úgy az ember úgy az Istenre bízza a dolgokat, és akkor úgy lesznek dolgok, amiket majd megélünk együtt.
2: Hogy születtek meg az elköteleződések végül? Jól emlékszem, akkor azt mondtátok, hogy 1989 nyarán történt az esküvőtök, tehát egy másfél évnyi ismerkedés után.
0: Innentől már nem annyira sablonos. Nagy megérkezések. Szerintem egészen egyértelmű volt, hogy szeretjük egymást, együtt szeretnénk leélni az életünket. Egyértelmű volt, hogy én lelkészi pályára készülök. Tehát, ha Isten segít abban, hogy elvégezzem az egyetemet, és a püspököm felszentel, akkor azt fogadom el, ahova küld. Hogyan készültünk magára az eljegyzésre, vagy a házasságra, az annyira spontán volt, hogy kirándultunk az akkori Jugoszláviában, és ékszerbolt előtt álltunk meg, és elkezdtük nézni a karikagyűrűket. És ne vegyünk. És bementünk, és mondták, hogy aznap kész is van. És egy nálunk valamivel idősebb, 30-hoz közel járó trabantunk volt, már közösen dobtuk össze rá a spórolt pénzünket, ugyan teljesen külön laktunk még, hiszen ő Szarvason, én már Budapesten, de hazafel az autóba jegyeztük egymást, és itthon jeleztük a családnak, hogy ez útközben megtörtént. Ilyen értelemben ezekhez a formaságokhoz mi olyan erősen nem ragaszkodtunk, és ez végig is kíséri az egész életünket, hogy nem az döntő az életünkben, hogy ki hogy szeretné látni az életünket, hanem az, hogy mi az Úristen színe előtt tudjuk-e rendezni, és együtt Isten szeretetében megélni a kettőnk kapcsolatát és közösségét. Templomi házasságkötésünk természetesen polgármesteri hivatalatva, akkor még tanácsháza volt, ez mind rendben megtörtént, de ott is egy alkoholmentes esküvő, nem vacsora, hanem ebéd, lagzi nélkül, rokonságokkal mindkét részről, de ott is kikötöttük, hogy bizonyos dolgokra mi nem vagyunk hajlandóak, és nem a klasszikus formában szeretnénk azt sem megélni.

0: Mennyire befolyásolta a közös életeteket az a sok változás, ami ebben az időben volt? Azért ez az évszámot nézve, ez egy nagyon izgalmas időszak volt. A ti életetek hogy bontakozott, vagy kapcsolatotok, házas életetek ebben a kiszámíthatatlanul változó közegben?
1: Mi már éreztük, a teológián ennek a szele erősen megérintett bennünket. Biztos a fiatalos lázadás is sok tekintetben bennünk volt. A kapcsolatunkat ez ilyen értelemben nem befolyásolta és nem érintette. Sokan persze mondták, miután megtörtént a rendszerváltás, hogy Petikém, de tudtad, hogy hova kell menni, de jól csináltad. Mert ugye a rendszerváltás előtt azért teológiára menni az sokak szemében nem volt egy biztonság abban a régi világban, és ezt a nagyobb családunk is így élte meg, de az Isten hívásának azt gondolom nem szabad ellenállni. Én orvosi pályára készültem, ez a családi hagyomány miatt volt, de elég hamar eldőlt bennem, hogy az Isten hívása az a lelkészi szolgálatra szól számomra. Kláriban pedig az volt erős, én legalábbis mindig így éltem meg, hogy ezen a pályán azt az áldozatot mindig ő hozta meg, hogy ő kísért engem. Nem az ő világi pályája volt a meghatározó, ugye ő pedagógus, hanem sokkal inkább az, hogy legyen meg a család, a családi háttér, az a biztonság a gyerekeknek, ahol a sokféle változás ellenére, mert azért költözésekkel is jobban jár adott esetben, gyakrabban a lelkészi pálya, mint egy világi pálya, és mindig ő követett engem, és tényleg az Úristenre bíztuk, hogyha az ő kezéből fogadjuk a hívást, és vesszük a következő szolgálati helyet, akkor neki is megadatik majd, hogy a hivatásában szolgálhasson, illetve akár a gyülekezetben úgy tudjon beépülni, hogy ott valamilyen módon áldássá legyen.
0: Klári, te hogy élted ezeket meg, hogy találtál arra erőt meg, stabilitást belülről, fölülről, hogy így a háttérben maradva mondjuk tényleg a családi egyensúlyt véd a változások közepette?
2: Nekem mindig nagyon fontos volt az egység, hogy a gyerekek ne érezzék meg azokat a helyzeteket, amiket az ember nehezen tud mondjuk változtatni rajta, tehát adott egy parókia, ahol mondjuk olyan rés van a falon, hogy belefér a kezed, és jön a hideg, ezeket mind úgy kell megoldani, hogy nekik a legjobb legyen. De még mielőtt nekünk megszületett az első gyerekünk, mi majdnem 4 évig együtt voltunk gyerek nélkül, és az nagyon szenzációs 4 év, majdnem 4 év volt. És azt gondolom, hogy amikor megérkezett az első gyerekünk, akkor az már egy nagyon várt, nagyon rákészült időszak volt, és hát a költözéseket, meg a változásokat, azokat szükséges dolgoknak éltem meg. Isten így rendelte. Nem volt egyszerű, mert kisbabával dobozolni, csomagolni úgy, hogy a férjed nem tudott lenni. De valahogy mindig úgy túl lettünk rajta. Legfontosabb az volt, hogy ez az egység, ez megmaradjon. És az, hogy jól érezzük magunkat, mindegy, hogy dobozok között.
0: Nem mindenki tudja ezt fölvállalni így. Tehát azért ezek mögött küzdelmes helyzetek.
2: Én annyira szerettem őket, és annyira jól is éreztem magam. Mindig igyekeztem megtalálni azokat a jó pontokat, amik örömet okoznak. Tehát eljártunk Tejért Nagyszénáson, megismerkedtünk ott a szomszédokkal, kialakult egy jó kapcsolat, akkor elmentünk a következő helyre, ott megint alkalmazkodtunk a helyi szokásokhoz, de nagyon sok barátom is lett. És közben pedig az, hogy a családnak egybe kell lenni, tehát hogy az egy fontos dolog, hogy amikor ő megérkezik mondjuk este, akkor mi jól legyünk, akkor mindenki a helyén van, mert mindenki alszik, vagy ha nem alszik, de étel is legyen, tehát hogy azért minden meglegyen.
1: És azért ebben volt egy fokozatosság, ugye egyetemistaként házasodtunk, és a gyermeket csak az egyetem utánra terveztük, és már az első szolgálati helyünkön voltunk, amikor Emma megszületett. És az egész ilyen értelemben szép lassan épül fel, de azért az mindig bántott, hogy tényleg sokszor hagytam őket magukra, vagy Klárit magára, például ezekben a költözésekben, meg dobozolásokban, az azért tényleg egy extrém kihívás volt, de addigra pörgött már úgy fel az én szolgálatom, már 4 év után, hogy nagyon nehéz volt a féket is behúzni. Ez a lelkiismeretnek ezzel a részével szerintem sok lelkész küzd, hogy helytállni a gyülekezetben és a családban. Hát nekem biztos, hogy a családban kevésbé sikerült, ezt azért így bűnbánattal is mondhatom. Az Úristennek vagyok hálás, hogy közben a feleségem, aki egyébként nem volt egy ilyen alkat, tehát nem egy egy top menedzsert vettem el, egy nagyon szelíd lelkű lány és asszony, ő hihetetlen, hogy mi mindent vállalt fel az ügy érdekében és a család érdekében. És én hiszem azt, hogy az Úristen ebben így tud megerősíteni bennünket, hiszen ez egy fontos dolog, hogy pont erről szól a házasság. Két ember életközössége, amiben mindent együtt kell, hogy megéljenek, örömével, bánatával, és ahogy Klári mondta az elején, hogy kettőnknek is nagyon szép éveink voltak, amíg ajándékképpen megkaptuk az első gyermeket, de ugye a házasságnak nem a gyermek a célja, az egy ajándéka. A célja a két ember teljes közössége, hogyan lesznek ketten egy test, hogyan Szentíráson gyönyörűen mondja ezt el számunkra, és ezt kell tudni megélni. Mindegy, hogy csak ketten vagyunk, és nincs család, vagy van család, vagy már kirepülőben van a család, sokaknak ugye kirepülnek, nekünk még a felnőtt gyermekeink is otthon vannak. A babusgatás már nem úgy megy, ezért van egy nagyon aranyos kutyánk. Olyan értelemben nagyon fontos, hogy például nagyon sokat segít a kettőnk kapcsolatában is, mert a kutyasétáltatás közben ketten vagyunk, tudunk beszélni, és nagyon igyekszünk, hogy ezt ne egyedül kelljen vinni. Minden nap megpróbálunk egy ritmust találni, beszélgetni, nem szól bele más, nincs ott senki, csak magunk vagyunk, mert nagyon nehéz sokszor ezt is megteremteni egy pár kapcsolatban, és nyilván ehhez jönnek még az utazások, ahogy a gyerekek nagyok lettek, Klári is egyre többet tud velem jönni, egyre többször kell az idős szülők felé is hazamenni, családi alkalmakat igyekszünk azért látogatni, mi is részt veszünk, de ott is az autózás közben megint csak egy nagyon nagy lehetőség, hogy olyankor beszélgetünk.

0: továbbra is az evangélikus lélekhangoló műsor szól, benne Kondor Péter püspököt és feleségét Klárát, Győri Gábor Dávid kérdezi.
1: Lassan a fészekhagyás is bekövetkezhet, fölnevelődtek ezek a gyermekek. Mi volt az, ami esetleg a legnehezebb része volt ennek a dolognak? Klári, te hogy élted ezt meg, hogy tudtad gondosan úgy fölnevelni ezeket a gyerekeket, hogy közben ne izgult halálra magad,
2: hát,
1: hogy
2: talán
1: a jólétük meglegyen testileg, lelkileg?
2: Hogy a barátok hozzánk jönnek elsősorban, tehát hogy ott készek vagyunk arra, hogy sütemény legyen, szendvics legyen, nem baj, ha 8x43-as büdös cipő van az előszobában. Ez az egyik része, hogy megteremteni otthon azt a légkört, hogy ő szívesen hazajöjjön, vagy szívesen hazahozza a barátait. A másik nehézség talán az volt, hogy az apa hiányt úgy pótolni, hogy megértetni azt, hogy most apa nem tud itt lenni. De attól még fontos vagy neki.
1: Voltak ebből krízisek?
2: Igazából krízisek nem.
3: Az, hogy rendszeresen nem tudtam ott lenni a családi alkalmakon, ez is tényleg így van, vagy csak a levesig. Csak ez akkor is így volt, amikor 35-40 családtag volt együtt valamelyik gyerek szülinapját ünnepelni nálunk. Én meg csak éppen a puszira tudtam beszaladni, mert nagy gyülekezetekbe szolgáltam, esküvők, azok ilyenkor vannak hétvégén. És erre utaltam, erre a kettősségre, lelkiismereti oldalról is, hogy nagyon nehezen tudtam mindig a szolgálatra nemet mondani, ezt ilyen értelemben nem tanultam meg, hamarabb sínylette meg ilyen értelemben a család, de én is úgy élem meg, hogy jó a kapcsolat a gyerekekkel, tehát hogy azért nem apa nélkül nőttek fel, csak nem tudtam végig jelen lenni.
1: Nem biztos, hogy a mennyiségben, hanem a minőségben. Hát lehetett meg esetleg a...
3: Tényleg ez az Úristen kezében van. Ahogy az egész, ahogy így talán kirajzolódik, hogy az Úristen nagyon sok mindent el tud rendezni, hogyha közben azt élik meg azok, akik ezt az egészet látják, hiszen a család sem tett igazán soha szemrehányást, mármint a nagyobb család. A barátaink is, és a család is annyira fontosnak érezte mindig a szolgálatot is, hogy pontosan tudták, hogy ez miről szól. Néhány gyülekezeti tag volt időnként, akik ezt kevésbé értették. Gondolja arra, hogy egy biblia körben megkérdezik, hogy és akkor hogyan nevelik a gyermekeiket. Hogy tartok áhítatot a családomnak naponként? És én elmondtam, hogy nálunk nincs naponkénti áhítat, mert legtöbbször én alszom, amikor feleségem elindul, mert távolabb van, most már különösképpen is a munkahelye, de mindenképpen alszanak sokszor, mikor én hazaérek, tehát senki nincs belekényszerítve, sem a közös ebédekbe, és azonnal megkaptam, hogy ezt így nem lehet, hogy ezt hogy kellene. De ugyanazok mindig elvárták azt, hogy a lelkész úr vagy esperes úr legyen ott minden alkalmon, és ezeket nem szabad kihagyni, mert azért van a gyülekezet, a bibliaórák sokasága. Szóval mindenkinek megfelelni ugyanúgy nem lehet, mint más területeken sem, és azt hiszem, hogy mindig a házas feleken múlik az, hogy az ő életüket az Úristen színe előtt hogy tudják megélni. A vitáikból is, meg a nehézségekből is hogy tudnak talpra állni, pontosan ez mutatja reménység szerint akár a gyerekeknek, akár a környezetüknek azt, hogy van egy olyan forrás, ahonnan lehet meríteni.
1: Olvastunk itt egy anyagot, amiben szerepelt az, hogy a házasság valóságával kell szembesülni, és ezt azért könnyen félre lehet olvasni, és lehet válságot is olvasni. Erről beszéltünk itt, tehát hogy egy betű a különbség. Volt olyan, amikor ezt éltétek meg, hogy akár válságba kerülhetett a kapcsolatotok? Vagy tudtátok ezt úgy végigélni, hogy mindig a valóság az ez, és akkor hozzáidomulunk?
3: Hát a bőröndömet egyszer sem találtam az ajtó előtt. Ilyen értelemben nem ilyen jellegű válság nem volt. Bennem soha nem fogalmazódott meg az, hogy itt ez olyan válság, ami végét kellene, hogy jelentse a kapcsolatnak. De olyan előfordult, hogy napokig ment valamiről a... Hát ettől még a napi élet zajlik, meg ettől még szeretjük a gyerekeket, meg tulajdonképpen én azt gondolom, elmondhatjuk, hogy egymást is, ez úgy mindig kiderült, csak volt olyan vita, amit nehéz volt eldönteni és dűlőre vinni, hogy most kinek is van igaza, és amit az ember egy igehirdetésben könnyedén elmond, hogy hogyan kell ezeket a dolgokat egy pillanatot letenni, azt, aki ténylegesen benne él egy kapcsolatban, az tudja, hogy ez nem mindig olyan egyszerű elengedni. De egyébként a temperamentumtól is függ. Tehát én egy sokkal könnyebben vitatkozó ember vagyok, sokan ezt nem gondolják, de ilyen családban nőttem fel, megmertük vitatni egymással dolgokat, Klári, ahogy mondtam, sokkal csendesebb valaki, tehát ezt is meg kell tanulni egy párkapcsolatban, hogy hogyan tudunk egymással kommunikálni. Neki is meg kellett tanulni, hogy velem beszélni kell, vagy mondani kell, nem elég esetleg hallgatni egy kicsit jelezve, hogy most valami nem stimmel, és nekem meg lehet, hogy néha meg kellett volna tanulnom többet hallgatni, de ez csak az együttérés, meg az egymás szeretete folytán lehet megtanulni, és pont az a lényeg, hogy azért vitatkozik az ember a másikkal, mert szereti, mert fontos neki, mert vele akarja megoldani és megélni. Hát ennek a dinamikáját nehéz eltalálni, hogy ez mindig azon a határon belül maradjon, hogy ne legyen benne romboló vagy pusztító érzés, hanem aztán végül épülésére legyen annak a kapcsolatnak.

0: Klári?
1: Nem éreztem soha azt, hogy valami olyan vita lenne közöttünk, amit ne lehetne megoldani. És miután teljesen különbözőek vagyunk ebben, és tényleg a Peti sokkal temperamentumosabb, tehát én nem szoktam kiabálni. Bezárok és megvárom a megfelelő lehetőséget vagy alkalmat, amikor folytathatjuk és megbeszélhetjük, de az is igaz, hogy nem nagyon tartalékolom magamban ezeket a dolgokat, tehát ami nekem nem jó, annak azért hangot adok. És azért szerintem az jellemző a kettőnk kapcsolatára, hogy úgy nagyon békességgel el tudjuk fogadni. Tehát így viccelődtünk, nevettünk, hogy elmegyünk valahová mondjuk vásárolni, és én megkérdezem tőle, hogy melyiket vegyük meg. És akkor a Peti azt mondja, hogy a bal oldalit, és én biztos, hogy a jobb oldalit veszem. És ezt így elengedi ő is. Nincsen belőle semmi gond.
2: Az igazság, hogy amikor 30x éve együtt vagyunk, köszi, ez egy olyan távolság már, ahol az ember azokon, amik talán az első viták alkalmával meglepetést okoznak. Ezek tényleg már derűre tudnak okot adni, és az ember látja mindebben azt, hogy az Úristen hogy készít fel nagyon sok mindenre szép lassan bennünket az életben, hogy hogyan kell elhordozni. Nem csak egymás kapcsolatában, vagy egy családi közösségben nehézségeket, hanem adott esetben a szolgálatunkban, munkában, hogy valamilyen önreflexióval azért tudjunk élni, és tudjunk ebből tanulni és épülni.
0: Klári, az elhangzott, hogy te pedagógus vagy, és most is egy gimnáziumban tanítasz. Milyen tanácsot lehet megfogalmazni a mai fiataloknak, akik talán még úgy előtte állnak az elköteleződésnek?
1: Amikor nekem kapcsolatom van a diákokkal, az elsősorban a tanítási óra. És minden alkalommal az útmutatói igével kezdjük az órát, és arról beszélünk is egy kicsit. És amire mindig megpróbálom őket egy kicsit rávezetném, hogy ha döntéshelyzetbe kerülnek, akkor az nagyon fontos, hogy az Istennel való kapcsolata hol helyezkedik el. Nagyon lassú folyamat ez, amíg az embernek beérnek talán ezek a dolgok, csak reménykedhetünk abban, hogy ezek a magok, amiket így szétszór az ember, vagy hogy ezek a beszélgetések egyszer majd célba érnek, és valamikor jó döntéseket fognak hozni. Talán azt érezhetik, hogy szeretem őket, örömmel vagyok közöttük, a hitelesség talán, ha érzik bennem, vagy a magatartásokban, vagy a beszélgetéseinkben, akkor talán ez lehet egyfajta iránymutatás.
2: És hozzátenném az elvárásokat. Majd olyan világban élünk, ahol mindent megszerezni akar az ember, mert hát ilyen kínálati világban, de a párkapcsolat az nem ilyen. És ebben nagyon könnyen belecsúszunk egyébként az évek gyakorlata során is, mert elvárunk egymástól ezt-azt, vagy mert ez volt a gyakorlat, vagy mert a családunkban ez jött. Ebben egyébként nagyon kihozanítóak a gyerekeink, akik már egy más nemzedék, egészen másként nőnek fel. Nem biztos, hogy az az apakép, vagy tradicionális férfi szerep él bennük, és női szerep egy házassággal kapcsolatban, mint még bennünk. Engem nagyon sokat formált a kamaszlányommal való viták, és a vele való kapcsolat, és tényleg sok mindenben a látásomat is csiszolta. De egy házasság akkor jön létre jól a szerelmesek között, hogyha ha nem pusztán csak boldog akar lenni, hanem kész boldogítani. Ha az nekem mindennél előrébb valóbb, hogy ő legyen boldog, akkor egészen átrendeződnek a súlypontok. És azt hiszem, hogy ha az Úristen előtt megállunk, aki mindent odaadott azért, hogy nekünk életünk legyen, az ő fiát odaáldozza értünk, akkor közelebb jutunk ehhez az áldozathoz, amit nekünk is valamilyen módon a szeretett kapcsolatainkban meg kell tanulnunk megélni, és nem tudok mást kívánni, mint hogy minél többen keressék azt, hogy így tanulhassanak egymás mellett, és tapasztalják meg azt az áldást, amit az Úristen közben az életükre ad.
0: Köszönjük szépen, és azt gondolom, hogy ez egy jó végszó lehet, nem egy az egyben másolandó példákat szeretnénk itt, vagy modelleket állítani, hanem bepillantást engedni életekbe, küzdelmekbe, sorsokba, ahol végül is az adja meg a kulcsot, hogy naponként van egy Isten kapcsolat, amiben naponként van meg az erőforrás, meg az útnak a kibontakozása. Köszönjük, hogy mindezt megosztottátok velünk. Még legalább 36 évet kívánunk akkor a folytatásra, és Isten tartsa meg benneteket és családotokat.
2: Köszönjük mi is.
3: A házasság Isten által rendelt együttélés férfi és nő számára, amely életüket gazdagítja, egyben formálja. Erről szólt az elhangzott beszélgetés is. amelyben Kondor Péter evangélikus püspököt és feleségét Klárát, Győri Gábor Dávid evangélikus missziói lelkész kérdezte.
4: Ez itt a Lélek hangoló.
5: Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
6: Szeretettel köszöntöm az evangélikus.
7: Önök továbbra is a Lélek hangoló
6: evangélikus műsort hallják.
7: Lélek hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
3: Mai vendégem Diószegi Rita a Lélekhangoló műsorban. A veled való beszélgetést úgy közelíteném meg, hogy beszélgetni fogunk a magyar nyelv iránti szeretetedről, könyvek szeretetéről, és ezek mellett és fölött az Isten iránti szeretetedről. Honnan indult a pályaválasztásod?
8: Ugye, hogy az ember magyar szakra megy egyetemre, akkor ott elég élesen elhatárolódik egymástól az irodalomoktatás és a nyelvészeti képzés. Nekem inkább egy nyelvészet iránti vonzódásom van. Már gimnáziumban egy OKTV versenyen elég szép helyezést értem el, úgyhogy ezt az érdeklődésemet aztán végül is inkább kibontakoztatta csak az egyetem. Ez egy tanárképzés volt, nekem tanári diplomám lett a végén. Nekem van egy ilyen ideális tanárkép a fejemben, de mindig az volt bennem, hogy elsőként igazából a gyerekeimre szeretnék fókuszálni. Nekem mindig a család volt az első, és mindig is tudtam magamról, hogy én a számomra elérendő ideális tanárképet nem tudom megvalósítani. Egyszerűen én nem tudnék dűlőre jutni magamban azzal, hogy elfolyik az energiám más gyerekére, és talán otthon nekem már nem maradna energiám, időm, szeretetem, figyelmem elég a saját gyerekeimre. Nekem elég hamar lett családom is, és sokáig a gyerekeim mellett voltam. Németet tanítottam sokáig magánóra keretében első foglalkozásomként, és aztán elvégeztem még a legnagyobb gyermekem születése után egy magyar mint idegen nyelv szakot, ez a harmadik terület, és valahogy már elég hamar megfogalmazta az egyik egyetemi oktatóm, hogy a Rita az egy ilyen filológus alkat, és hogy mindenképpen valami alkalmazott nyelvészettel kell foglalkozzak. Ez valóra is vált aztán később, ahogy a gyerekek mellett otthon voltam, közben könyvkiadóknál kezdtem el dolgozni, a közszolgálati egyetemen, meg a Semmelweis egyetemen. A korrektor, ez egyébként nem is annyira állja meg a helyét, én olvasószerkesztőként vagyok a Luther kiadónál jelenleg foglalkoztatva.
3: Tehát 2017 óta dolgozol a Luther kiadónál, ami a Magyarországi Evangélikus Egyház kiadója, és pontosan erre is ki akartam térni, hogy az olvasószerkesztő több, mint a korrektor. Ezzel foglalkozol, főként könyveket bíznak rád. Korábban egyszer azt mondtad, hogy ide Isten helyezett, úgy érzed és úgy élted meg.
8: Ez mindenképpen így van. Korábban tankönyveket szerkesztettem, és mindig hálát adtam, hogy ezt nekem nem kell megtanulnom. Annyira nem volt az én közegem a Semmelweis Egyetemen az egész egészségtudomány, és úgy 40 éves korom körül fogalmazódott az úgy meg bennem, hogy talán most már vagyok annyi idős, hogy esetleg megengedhetek magamnak egy olyan imádságot, hogy olyan területen dolgozzam, vagy ha már szövegekkel foglalkozom, akkor olyan témakörben, ami engem is érdekel, és a szívügyem. Ez a keresztény témakör, és akkor elkezdtem imádkozni azért, hogy ha Istennek terve van ezzel kapcsolatban velem, akkor valami keresztény könyvkiadónál kaphassak állást. Elküldtem az önéletrajzomat az egyik év januárjában budapesti keresztény könyvkiadókhoz, és júniusban válaszolt a Szent Gellért kiadóból a vezető. Azt válaszolt, hogy nagyon szépen köszöni, most nem tud foglalkoztatni, szólni fog, hogyha adódik alkalomra, és októberben keresett meg egy viszont válaszsal a Luther kiadónak az előző vezetője, Kende Péter, és azt írta, hogy azonnal várnak szeretettel. És ezután két hétre rá a Calvin kiadónak a vezetője, Galsi Árpád, akkor én már igent mondtam a Luther kiadóra. Mivel református vagyok, nagyon sokáig egy ilyen kísértés volt, hogy a helyemen vagyok-e. Szóval nem mondtam túl hamar igent az evangélikusoknak, és volt egy ilyen nagyon csodálatos történés, hogy itt a Luther kiadóban én nem korrektor vagyok, hanem olvasószerkesztő, és nem csak a könyvrészlegen dolgozom, hanem az Evangélikus Információs Szolgálat szerkesztette honlapnak is én vagyok, meg a kötőszóblognak is én vagyok az olvasószerkesztője. És akkor éppen az evangelikus.hu honlapon érkezett egy olyan tartalom, amikor én ezzel a kérdéssel vívottam, ami az én régi fasori lelkészemnek egy országjáró körútjáról szólt, és az volt a címe ennek az országjáró körútnak, hogy a helyeden vagy-e. Azt éreztem, hogy ha én most nem itt vagyok, akkor ez a kérdés, ez nem nekem szó, és ez egy olyan pecsétje volt annak, hogy én jó helyen vagyok, és az Úristennek az akarata ez, hogy teljesen lefegyverzett, és én azóta tudom, hogy itt kell legyek.

0: mióta van az egyház, és Isten az életedben, mikor lépett közelebb hozzád Isten, vagy hogyan találkoztál Krisztussal?
1: Én nem nőttem fel hívő közegben. Nekem meghalt anyukám 9 éves koromban, és apukám élete legnagyobb jótéteménye volt, hogy beiratott akkor minket itt arra. Katolikus családban származom, és Diószegi Laci bácsi nagy hírű paphoz kerültünk, akkor én még nem is gondoltam, hogy egyszer én is diószegi leszek. Szívesen jártam oda a közösségbe, de én nem voltam első áldozó, és ennek volt egy ilyen kurzusa, és elég későn, 14 éves koromra jutottam el oda, hogy elvégeztem. Radnótiba jártam 8 évig, ez egy zsidó hagyományú gimnázium volt. Kostelecki Zsuzsa, 10-től 18 éves koromig volt az angoltanárnőm, és ő közben tért meg. És ő valami mai fejjel is döbbenetes missziót folytatott ott ebben a közegben, és ez az időszak egybeesett nekem ezzel a késői önálló döntéssel, az első áldozásommal, és ő, ahogy ezt mondta, sokszor előhozta ezt a témát, azt éreztem egyszer ott az iskola folyosóján, hogy én ezt akarom most azonnal. És azt mondta, hogy ennek semmi akadálya nincs, most el lehet mondani a megtérési imádságot, és az számomra egy döbbenetesen felszabadító fordulat volt a mai napig is, ez az első szeretet, ez, ha rá gondolok, teljesen elfog ez az érzés. És akkor ott nagyon megváltozott bennem minden természetesen, és ő javasolta azt, hogy menjek el a Vasaréti Református gyülekezetbe, ő oda járt akkor, el is mentem, de valahogy én ott nem tudtam beépülni ebbe a közösségbe. És aztán úgy könnyebb volt ezt az egészet elengedni sajnos, ahogy az ember sodorja az élet, és úgy visszasodort. És nekem azért volt egy elég sok éves ilyen Varga Betty az életemben utána. Bennem maradt az imádság, az orientáció az mindig meg volt, hogy én tudom, hogy én szeretnék gyülekezetbe járni, remélem egyszer sikerül is. És amikor megszerettek a gyerekek, akkor ez teljesen természetes volt, hogy megkereszteljük őket. Nem volt bennem az a bátorság, hogy egy református közegbe visszamerjek menni ezzel a hitetlenségemmel, pogányságommal, úttévesztésemmel. És az volt bennem, hogy egy katolikus közösség ezt jobban elfogadná valahogy, és le is volt fixálva a Terézvárosi templomban, és akkor járt a kislányom óvodába, és egy olyan óvodába járt egy olyan csoportban, ahol szegénykém az első nap, első pillanatától az utolsó napig végigsírta minden nap az egész óvodát, de nekünk oda kellett járni, mert az utolsó évben jött egy kislány, akinek tulajdonképpen az első nap az anyukájával, amikor elkezdtem beszélni, kiderült, hogy ő hitoktató, rákérdeztem, hogy ja, és hova jártok? Hát ők a Vasari Református templomba járnak, az nagyon családbarát, hát akkor mondom, akkor mi megyünk, és következő vasárnap már ott is voltunk. Volt egy ilyen fontos imádságom, hogy legyen egy olyan gyülekezetünk, egy olyan közösségünk, ahol a gyerekek föl tudnak nőni, és ez számukra is természetes. És azóta nekünk azért az a bázisunk, a gyerekek oda jártak óvodába, iskolába, Julianna iskolába, ma is oda jár a kisfiam.

0: Visszatérnék oda, hogy elmondtad a megtérő kimáját a tanárnőddel. Mégis mit mondanál bővebben erről, hogy mi történt akkor ott veled, és mi az, amire vágytál annyira, és miért hozott változást egy ilyen imádság?
1: Nekem mindig az volt a nagy kérdés, hogy de mit kell tegyek azért, hogy én üdvözüljek, és valahogy ez egy olyan görcsé vált bennem, hogy próbál az ember jól viselkedni, de hát mindig azt mondta Vég Tamás, az említett lelkipásztorunk, Tamás bácsi, hogy a világrekord az 3 nap, és az ember ebben úgy nagyon el tud keseredni. Fel is lehet adni. Én ott hallottam először a Zsuzsa nénitől, hogy de mindig van esély, és hogy mindig lehet újat kezdeni. Én ezt soha életemben előtte nem hallottam, én valahogy nem így nőttem fel. Maga az esemény az úgy történt, hogy a kezemben nyomott egy ilyen igés lapot, amin az állt, hogy aki értünk a fiát feláldoztat, az hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. És nekem ez olyan volt, mint egy ilyen elsöprő erejű orkán szél. Tehát ezt a kérdésemet, ez úgy, ahogy volt, elfújta, és én azt éreztem, azt a hihetetlen vonzalmat, hogy nem tudok ellenállni annak, hogy én ezt a teljességet szeretném, és hogyha ennek ez a bejárata, hogy egyszerűen csak annyit kell kimondjak, hogy én hiszem azt, hogy az Úr Jézus értem halt meg azért, hogy minden az enyém legyen, ezt most azonnal el kell mondjam.
0: Hogy tudd egyáltalán Jézusról, hogy mit tett érted, és hogy elhidd ezt, azért gondolom egy folyamat volt. Hallottál a templomban, különböző helyeken Jézusról, most is hallunk újabb és újabb igehirdetéseket, de hogyan történik mégis ebben is egy-egy megújulás, egy-egy elesés, egy fölállás, ahogy te is beszéltél erről. Ezen az úton te hogyan haladsz, vagy mit élsz meg?
1: Ezek ilyen felismerések nyilván az embernek. Időnként könnyebb elengedni, úgy tűnik, hogy könnyebb a világ lehetőségeit megragadni, és én nagyon-nagyon sok módon kerestem az egyéb emberi lehetőségeket, amivel tudnék a saját problémáimon, fájdalmaimon enyhíteni. És az Úristen ezt engedi egy ideig, hogy az ember, amire szüksége van, ő szerinte azt kipróbálja. Azért persze voltak lépések, és amikor úgy igazán elkezdtünk járni családra gyülekezetbe, azért én akkor is úgy voltam még, hogy tudtam, hogy a helyemen vagyok, de sokáig volt bennem egy ilyen gát, hogy még tartogattam magamnak valamit saját magamból. És tudtam, hogy ez egy fél lábbal való sántikálás, és nálam a következő lépés az volt, hogy volt egy gyerekisten tisztelet, akkor állapotos voltam a 3. gyermekemmel, és kisobodás gyerekeknek tartottunk vasárnapi isten tiszteletet, és ott ültünk a Julianna iskola tornatermében, és a magvető példázata volt az ige, és kaptam előző nap egy kedves rokonomtól egy gyönyörű, szép, frissen ültetett kis szegfűt, és ezt bevittem a gyerekeknek, és vittem egy marék kavicsot is, és azt mondtam, gondold át, hogy te mi szeretnél lenni, hogy ez a jó földbe ültetett virág, vagy olyan föld, ami így koppanva hullik le, és akkor a kezemből, a markomból leengedtem a földre a kavicsokat, és ahogy azokat koppantak a földre, az számomra egy olyan döbbenetes fordulat volt, hogy ott a nap éppen besütött az ablakon arra az egy szál virágra, és a kettőt összehasonlítva én azt mondtam, hogy én nem akarok ilyen koppanó föld lenni. És nekem ez egy olyan fordulat volt, hogy akkor ki tudtam mondani azt, hogy Uram, én mindent át szeretnék adni neked.
0: Mi változik egy ilyen kijelentéskor, vagy amikor kimondunk valamit Istennek? Ez sokak számára furcsa lehet, hogy egy ilyen akár a fejünkben, magunkban kimondott elszálló gondolat is hat, vagy az életünket megváltoztathatja.
1: Isten nagyon megáldja ezeket, a mi legkisebb lépésünket is. Ha igazán őszintén annyit beleteszünk azt a porszemet, ami van, és amit éppen fel tudunk ajánlani, azt hatványozottan megáldja. És én mindig ezt tapasztaltam meg, hogy sokkal, de sokkal nagyobb az a bőség, tényleg túlcsorduló, amit ő tud adni, mint amit az ember el tud képzelni előtte, vagy úgy féltjük magunkat, meg óvjuk a kis dolgainkat, amik a markunkban vannak, azt hiszük, hogy a miénk, de ha elengedjük, akkor bőségesen, gazdagon sokkal többet ad helyette. És egyszer csak volt még egy ilyen nagy fordulat, amikor pár évvel később, emlékszem, hogy a Balaton parton ültem a strandon, sütött a nap, és a Fasori harangszót lapozgattam, és megakadt a szemem egy igén, hogy teljes szívvel kereslek téged, ne engedd, hogy eltávolodjak a parancsolataitól. És én akkor értettem azt meg, hogy hát ez óriási, hogy azért is lehet imádkozni, hogyha én nem tudok megállni, de az Úristen tartson meg az ő közelében. És nekem ez egy ilyen napi imádságom, hogy én nem tudok kitartó lenni. Tehát én ezt pontosan tudom, az Úristen az, aki meg tud tartani az ő közelében.

0: Az Evangélikus Rádió Misszió műsora szól. Diószegi Ritával, a Luther kiadó olvasószerkesztőjével beszélgetünk.
1: Örülök, hogy említetted az igét, hiszen arról is kérdeztelek volna, hogy mi a Biblia szerepe kifejezetten az életedben, egyrészt úgy, mint Isten szava, másrészt pedig, mint tárgy a Biblia, hiszen van egy szolgálatod, egy ilyen tehetséged, amiről majd mesélhetnél, hogy egyedi bibliaborítókat készítesz.
2: Hát a bibliaolvasásra szerintem nem egy magától értetődő dolog. Én nagyon sokáig küzdöttem a bibliaolvasással, már a megtért időszakomban is, egészen addig, amíg nem került a kezembe egy új fordítású biblia. Én valahogy nekem a károlyi bibliát olvasni, az egy küzdelem volt. Nekem akkor szólalt meg az Isten igéje, amikor mai nyelvezettel tudtam kézbe venni, és azóta kitárolt az ige.
1: Pedig te nyelvész vagy, tehát értetted a szavakat régies formájukban is.
2: Igen, valahogy egy olyan többlet rakódott rá, ami számomra nyelvileg volt inkább izgalmas, mint tartalmilag. Tehát nekem elvonta a figyelmemet a forma. A biblia olvasás az napi kenyér. Akkor is, hogyha időnként jól lakott vagyok, és nincs kedvem, akkor is tudom, hogy ez egy olyan gyakorlat, amihez nekem ragaszkodnom kell. Én egyébként úgy szoktam a bibliát olvasni, hogy mindig az elejétől a végéig elolvasom, elég hosszú idő alatt. Most nagyon hosszan kellett emiatt foglalkozzak a Mózes öt könyvével az utóbbi időszakban, és megmondom őszintén, hogy több egyére olvasom, ugye, de ez most nagyon-nagyon nehéz volt. Azt hiszem, hogy ez is egy ilyen felnőttebb állapot, hogy meg kell küzdeni az embernek az igen nehézségével. De hát ezzel is akar ez is nem mondani nekünk sok mindent. Meg kell küzdeni a nehezebb igen szakaszokkal is. Lehet magyarázatokat keresni hozzá, segítséghez nyúlni. Szoktam is, tehát utána olvasok sok mindennek. Tehát kiegészítem magyarázatokkal.
1: Olyasmit esetleg, ami hasznos egy bibliaolvasónak és nálad bevált, tudsz ajánlani? Van ilyen állandó könyv kupacod, amihez nyúlsz, hogy jobban értsd az igét?
2: Igen, bár egyre kevésbé könyvformájában. Rengeteg jó tartalom van az interneten, és azért ebből a szempontból én elég elkényelmesedtem, és vannak olyan portálok, ahol megbízható keresztény irodalommal találkozik az ember, sőt igényes formában és igényes válogatásban. Így került elém egyébként az Evangelikál csoport egyesület is. Nekem ez volt az első reakcióm, hogy meglepődtem, hogy mennyire igényes válogatásaik vannak, és milyen igényes párbeszédek folynak az oldalukon. És amikor én találkoztam az ő tartalmaikkal, akkor az volt a feltűnő, hogy szinte tökéletes szövegeket produkálnak, és az a nagyon kicsi, ami hiányzik, azt én bele tudnám tenni. És akkor én így felajánlottam a szolgálatomat, hogy olvasó szerkesztői szempontból örömmel rendbe tenném a szövegeiket. Úgyhogy nekem van egy ilyen szolgálatom most már évek óta, hogy ezen a felületen javítgatom az ott megjelenő fogalmazványokat, és ez egy olyan megtartó erő volt a számomra az utóbbi időszakban, hogy nagyon változatosak a témakörök, de mégis ez az egységes kontextus egyértelműen evangéliumi és biblikus irányt mutat.
1: Mit jelent számodra az, hogy evangéliumi, és hogy biblikus, hogy értsék a hallgatók, hogy miről beszélünk egyáltalán, és hogy miért fontos ez?
2: Az evangélium és a biblikus, elég sok kifejezést lehet ma már használni rá, a legcsúnyább talán az a fundamentalista, ami egy ilyen kívülről reagatott jelző a mai

Nagyon jó iránymutatók. Ha valami nem egyezik magyarázatként ezekkel a hitvallásokkal, a történelmi egyházak több évszázados hitvallásaival, akkor ez nem konzervatív, nem bibliai alapú magyarázat. Számomra ezt jelenti az, hogy valami biblikus és evangéliumi. Lehet ezt tovább magyarázni, hogy mindenképpen az egy ismérve, hogy Krisztusra mutasson az ő evangéliumára, az ő üttervére, akár az egész Ószövetség. Azt, ha valaki úgy magyarázza, hogy ez Krisztushoz konkludál, akkor az nyilván evangéliumi. És még azt hadd tegyem hozzá, hogy a Bibliát ezt Isten szavának tulajdonítom egy az egyben.

0: Honnan ered az ötlet, hogy te készíts egyedi bibliaborítókat? Mennyiben számít neked a Bibliának a vonzóvá tétele így külső szemlélő számára is, vagy aki kezébe veszi aztán a saját borítójú Bibliáját?
1: A protestáns hívő embernek a egyetlen kegytárgya az a Bibliája, és bizony sokaknak biztos láttak már mások is, hogy egy rongyá van olvasva a Bibliája. Tulajdonképpen én csak beleléptem egy hagyományba, hogy régóta készítenek bibliaborítókat, akár népművészeti vonalon is. Egy praktikus tárgy a bibliaborító, mint olyan. És azt láttam, volt ennek egy ilyen 10 éves előzménye, hogy ha az ember Magyarországon keres bibliaborítót, akkor ha beírja az ember az internetbe ezt a szót, hogy bibliaborító, akkor egy ilyen szürke massza úszik elé. Valahogy ez a magyar ilyen keresztény ízlés, ez kicsit megragadt így az elmúlt rendszernek a színvilágában. Ha viszont az ember rákeres arra, hogy mit tudom én, Bible cover mondjuk, akkor meg így felrobban az internet a színektől. Nekem van egy ilyen infantilis vonzódásom a színekhez. Érdemes szerintem egy kicsit felfrissíteni a magyar állományt. Végül is a vállalkozó kedvemet az indította be, hogy itt a Luther kiadó van közvetlenül az evangélikus könyvesbolt mellett van a szobám, és ez egy lehetőség volt arra, hogy itt szívesen várják a biblia borítóimat, és eladásra kerülnek. Csodálatos összefüggésnek találom az életemben azt, hogy én szövegekkel foglalkozom, textusokkal, és a hobbim az pedig textíliákhoz kötődik, és én ezt a nagyon szerves egységnek látom ezt az egészet, és talán a legszebb szimbóluma a keresztény életnek az a szövet. Ugye szokták mondani, hogy az egész élet az tulajdonképpen egy nagy szőttes, aminek mi a hátoldalát látjuk. Egészen komoly farazsat gyújt bennem, hogyha erre gondolok mindig, hogy az Úristen milyen csodálatosan szövi ezt az életet, és hogy ő a szavával teremtette a világot, és ezekből a szavakból mondatok állnak össze, ha körülnézünk, és így olvashatunk a világban, és az Úristen most is szövi. Olyan finom munka, és olyan aprólékossággal, és olyan csodálatosan van megszőve, hogy tele van persze foltokkal, meg szakadásokkal, foszlásokkal, meg vérrel, és az Úr Jézusnak a vérével szőtte ezt az Isten. De valahogy nekünk a feladatunk az, hogy az Isten áldásával ezeket javítgassuk, foltozgassuk, tisztítsuk, és szerintem az egy feladatunk, hogy a szépséget, ezeket az aranyszálakat felfedezzük benne. És én ezt szeretném igazából megmutatni az én bibliaborítóimon is, mindenféle összeválogatott mintákkal, hogy az ember körülnéz, akkor tele van az élet szépségekkel, de ezek a szépségek nem szabad, hogy ilyen önmaga erre való szép legyen, hanem ez mindig az Úristenre mutat, meg arra távolabbi jóra és szépre, ahova majd el fogunk érkezni. Mindig azt szeretném kifejezni valahogy a Biblia borítóimon is, hogy akárhova nézünk, találunk olyan dolgot, ami Istennek a szeretetére mutat.
0: Miért szik a márka neve a te bibliaborító készítésednek, ennek a szolgálatodnak, ennek a területnek?
1: Nekem egészen kiskorom óta van egy ilyen emlékem, hogy amikor ráreltem erre a szik latin közbeszúrásra valamilyen könyvben, az nagyon tetszett önmagában. Azért, mert ez egy ilyen kikacsintás az olvasóra, hogy mi ketten tudjuk, hogy ugye ott valami gond van vele. Ugye a szik maga azt jelenti, hogy így. Tehát egy olyan szövegre utal, ami valamiért vagy formailag hibás esetleg,

0: vagy tartalmilag pontatlan, és úgy szerepel a könyvben. Önmagában tetszik egyébként vizuálisan ez a felirat, tehát két ilyen kapcsolt zárójel között felkeltőjelben. Ezt így a szemnek is arányosnak tartom, de számomra azért egy fontos ilyen embléma vagy jelszó, mert azon a területen, ahol én dolgozom, olvasószerkesztőként, azt látom magammal kezdve, hogy erre a területre olyan emberek mennek, személyiségüket tekintve, akik szeretnek hibákat javítani, és azt szeretik, hogyha nem a saját hibáik, és nem mások javítják ezeket a hibákat. És ez nekünk szerintem egy ilyen kísértésünk, hogy ebben mi nagyon el tudunk csúszni ilyen hiperkorrekció irányában. Ez egy ilyen folyamatos küzdelem szerintem, hogy az ember megmaradjon józannak ezen a területen. És bizony, azzal szembe kell nézni, hogy sokszor van olyan, hogy én teszem bele azt a hibát, mert túl gondolom. És nagyon sokszor van olyan is, hogy támadás éri az embert azért, mert hogyha valaki szerző nem ismeri a teljes magyar helyesírást, akkor fel is háborodnak azon, hogy miért javítottuk ki ő szerintük rossz variációra. És ez a szik, vagyis ez az így, ez számomra azt jelenti, hogy úgy kell elfogadni egy kéziratot, vagy egy kiadványt, hogy nincsen 100%-osan tökéletes kiadvány, és számomra ezt a tökéletlenséget jelenti, hogy ezt a kényszerességet velem az élen én tudjam elengedni, nem csak a szakmámban, hanem önmagammal szemben is, hogy egyszerűen az Úristen így szeret ebben az állapotomban, az Úr Jézusban.
1: Végéhez közeledő lélekhangoló evangélikus műsorunkban elsőként Kondor Péter evangélikus püspököt és feleségét Klárát kérdezte Győri Gábor Dávid. A második fél óra vendége az Evangélikus Egyház Luther kiadójának olvasószerkesztő munkatársa Diószegi Rita volt a vendégünk. Interjúink meghallgathatóak az Evangélikus Missziói Központ honlapján a missio.lutheram.hu rádió menüje alatt is, illetve podcastként a Spotify-on Lélekhangoló név alatt. Az Evangélikus Rádió missziónak a következő elérhetőségeken jelezhetnek vissza a műsorral kapcsolatban. E-mail címünk evmis@lutheram.hu, SMS-t pedig a 0620-620-3679-es számra küldhetnek. További jó rádiózást! Áldott bibliaolvasást és bátor Istenbe vetett bizalmat kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Figyelj a jelre. A mai ige Sámuel próféta második könyvéből 5. fejezet 24. verse. Majd ha lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor törj rájuk, mert akkor előtted megy az Úr, hogy megverje a filiszteusok táborát. Gondolatok az ígéről. Mikor az Úr megindul, és nekünk is jelt ad az indulásra, meg kell mozdulnunk. Az Isten lelke fúj, ahová akar, és mi halljuk a hangját. Ilyenkor legyünk nagyon éberek. Meg kell ragadnunk a rendkívüli alkalmat, és a lehető legtöbbet kell tennünk általa. A mi dolgunk, hogy szüntelen küzdjünk a filiszteusokkal, de mikor maga az Úr megy előttünk, akkor kiváltképpen erőteljesen kell küzdenünk. A szél megmozgatta a fák tetejét, és ez volt a jel Dávid meg harcosai számára a támadáshoz, és amint megindultak, maga az Úr verte meg a filiszteusokat. Bár csak adna az Úr a mai napon jelet a számunkra, hogy mikor beszéljünk őróla sok ismerősünkkel. Legyünk éberek, hogy megragadhassuk a kedvező alkalmat. Ki tudja, hát ha éppen ez a nap jelenti új ébredés kezdetét. Ébren figyeljük, hogy meghalljuk a szél zúgását, és jeladás esetén legyünk készen az azonnali indulásra. Az ígéret: előtted megy az Úr. Legyen elegendő ahhoz, hogy felbátorodjunk. Ha az Úr megy előttünk, nem maradhatunk veszteg. Mi a hinduizmus? A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Vallásközi Dialógus Bizottsága nyílt ülést tart holnap, május 4-én, hétfőn, 11 órától a tanács székházában. Budapest 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A téma: mi a hinduizmus? Hinduizmus és kereszténység. Az előadó Száller Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem indológiai tanszékének tudományos segédmunkatársa. Missziói napok az egyházkerületekben. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat. A Déli Egyházkerület május 16-án Békés Csabán. A Nyugat-Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005 évi törvényük értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza. Budapest 8. kerület, Szent Királyi utca 51. Az időjárásról: május közelíti a nyarat. Ma vasárnap száraz, napos az időnk, kevés felhővel. Délre mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum. Hétfőn is derült, napos és száraz lesz az időnk, a déli szél néhol megélénkülhet, és 23-28 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. Szeressétek egymást!

Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ti is úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt.

Isten a saját képmására teremtett minket, és elsősorban két dolgot kér tőlünk. Szeressük őt, és szeressük egymást. A szeretet Istennel kezdődött. Az egyetlen ok, amiért szeretni tudott Istent vagy bárki mást, az, hogy a mennyei Atya előbb szeretett téged. Abban mutatta meg irántad való szeretetét, hogy elküldte Jézus Krisztust a földre, hogy meghaljon érted. A legdrágábbat adta oda, egyszülött fiát. Az ő szeretetét mutatja minden, amit van az életben. Ez mind az ő ajándéka. Ahhoz, hogy szeretni tudj, és igazi szeretet legyen benned mások fele, először meg kell értened, és érezned kell, hogy mennyire szeret téged az Isten. Nem arra van szükséged, hogy olvas vagy hallj valakitől erről a szeretetről, hanem arra, hogy megtapasztald ezt a szeretetet. Azt, hogy a hibáid, a gyarlóságaid ellenére szeret téged, hogy drága és becses vagy a szemében.

Ma keresd a mennyei atya közelségét. Keresd annak lehetőségét, hogy valahol, ahol egyedül lehetsz, találkozhass Isten szeretetével. Engedd, hogy átöleljen és gyógyítson. Engedd, hogy újjászüljön téged, hogy új emberré formáljon. Hiszen csak akkor tudsz megértőbb, megbocsátóbb, irgalmasabb lenni a családtagjaiddal és másokkal szemben is, ha megbizonyosodsz Isten feltétel nélküli szeretetéről. Ugyanakkor az elkövetkező napokban próbáld megválaszolni a következő kérdéseket is. Kivel szemben kellene türelmesebbnek lennem? Kire kellene több időt szánnom? Kinek van leginkább szüksége arra, hogy irgalmas és megbocsátó legyek vele szemben?

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 3-a, Ézsaiás könyve, 49. fejezet, 14-től 21. versig. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Íme tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Fiaid hozzád sietnek, pusztítóid és rombolóid pedig kivonulnak belőled. Emeld föl a tekintetedet, és nézz körül. Mind összegyűltek, eljöttek hozzád. Életemre mondom, így szól az Úr, hogy ékszerként veszed föl valamennyit. Magadra aggatod őket, mint egy menyasszony. Feldult országod, pusztán heverő romjai még szűkek lesznek az ott lakóknak, mert eltávoznak pusztítóid. Majd mondják még neked gyermekeid, akiktől meg voltál fosztva. Szűk nekem ez a hely. Menj odébb, hadd telepedjem le. Ezt mondod majd magadban. Ki szülte ezeket? Hiszen én gyermektelen és meddő voltam. Fogságban éltem, számüzötten. Ki nevelte ezeket? Hiszen én egyedül maradtam. Honnan valók ezek? A kisbaba bőrének minden ideg végződése ölelésre vágyik, egész lénye, egész valója azt akarja, hogy karban legyen, állítja a kontinuum elvet megfogalmazó Jane Lidloff. Ezért az ókortól szinte napjainkig a legtöbb kultúrában az anya magán hordja csecsemőjét, kisgyermekét. Itthon is újra egyre többen kendőben vagy kenguruban hordozzák a gyermeküket, miközben a kertben ültetnek és kapálnak, vagy bevásárolni mennek, vagy épp mosogatnak, vagy levelet írnak. A kisgyermeknek óriási szüksége van erre a folyamatos, közvetlen testkapcsolatra, az anya fizikai közelségére. Isten is, aki atyánk, állandóan hordoz bennünket. Ahogy Izrael népét is emlékezteti erre az Úr, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek, vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Ézsaiás könyve, 46. fejezet, 3.-4. verse. Ő tehát még vénségünkig sem tesz le minket, csak egy pillanatra sem. Nem tud megfeledkezni rólunk, mert állandóan rajta vagyunk. Ez a garanciája annak, hogy ő sosem hagy magunkra. Bárcsak mindig éreznénk és tapasztalnánk, hogy ő hordoz. Még csak nem is mi magunktól haladunk, hanem ő visz. Ő hordoz magán. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Miss Carol Peter írta Gujaratból, Indiából. Mégis imádkoztunk. De én vigadozni fogok az Úr előtt, végörömre indít, szabadító Istenem. Habakuk próféta könyvének 3. fejezetének 18. verse. Életének első hetében a kislányom rohamokat kapott, de az orvosok nem találták az okát. A férjemmel együtt aggódott,

0: rettegtünk, hogy a gyermekünk rossz végkimenetel elé néz. Mégis imádkoztunk és átadtuk őt Isten gondviselésének, tudva, hogy bármi legyen is a végeredmény, Isten velünk lesz. Habakuk a zsidó történelem egyik nehéz időszakában volt próféta. A király gonosz volt, és a nép hamis isteneket imádott. Gazdasági válságot és a babiloni hadsereg támadásait kellett átélniük. Habakuk kétségbe esett volt, de mégis imádkozott, hirdetve, hogy Isten kezében van minden. Még ha a termés el is pusztult, és az állatok elhullottak is, ő Isten erejében és szabadításában örvendezett. Végül a próféta bizonyos volt afelől, hogy bízhat Isten gondviselésében, bármennyire is reménytelenek a körülmények. Családunk is nehéz körülményekkel szembesült lányunk születése után, mégis Habakukhoz hasonlóan, alázatos engedelmességgel imádkoztunk, és lányukat Istenre bíztuk. Végül kislányunk gyógyszeres kezeléssel meggyógyult. Hála legyen érte! Drága Urunk, elfogadunk minden nehéz kihívást, mert tudjuk, hogy a Te erőd velünk van. Amen. Napi gondolat. A nehéz helyzetekben is örülhetek, mert Isten velem van.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországban nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Reának, az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat felköszöntötték. Angliában az 1600-as években az ünnep keresztény vallási színezetet is kapott a húsvétot követő negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária tisztelet hagyományaival összekapcsolva. Ünnepeljük együtt most ezt a gyönyörű napot Dzsida Jenővel, aki 1907-ben született e hónap 17-én.

Köszönöm, Istenem, az édesanyámat. Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó, áldó szeretettel, értem, éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke, csak érettem fárad. Köszönöm, Istenem, az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel este imádság száll hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban, itt a földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, Istenem, köszönöm.

Nem az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vígaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vígasztald meg őket áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg, édesanyám járását, kelését, áld meg könyhullatását, áld meg szenvedését. Áld meg imádságát, melyben el nem fárad, áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm, köszönöm az édesanyámat.

0: Vallomások a szeretet titkáról. Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallanak részleteket.
1: Az elveszett drachma példázata. Vagy ha egy asszonynak 10 drachmája van és elveszít egy drachmát, vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja. És ha megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól. Örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, melyet elvesztettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Ritók Zsigmond a jeles akadémikus egyetemi tanár, a régi pártállami időben a kálvintéri református gyülekezetben, mint fiatal pedagógus, hitoktató tevékenykedett. Az egyik alkalommal az elveszett drachmáról tanította a gyerekeket. A történet visszaismétlésekor azt kérdezte az általános iskolás csoporttól, gyerekek, miért volt baj, hogy a drachma elgurult? Hiszen nem tűnt el végleg, nem az utcán történt baleset, a szobából nem gurulhatott ki a pénzdarab. A különös kérdésre egy első osztályos kislány hamar rávágta a választ. Az volt a baj, hogy nem volt a helyén. Íme a példázat legtökéletesebb és legrövidebb magyarázata. Akkor vagyok elgurult drachma, ha nem vagyok a helyemen. Nem csak a lakomákon keresték az írástudók és a farizeusok az előkelőbb helyeket, sajnos ma is él az egyházon belül és kívül ez a helykeresés. A hit nem a tantételek elfogadását jelenti, hanem általa azt ismerem fel, hogy Jézus ott akar használni, ahol vagyok. Ha elgurul életem, mint a drachma, akkor nem vagyok a helyemen. Ez a példázat az örömről szól, nem az elgurult drachma miatt érzett bosszúságról. Életünkben az örömöt az rontja meg, ha nem vagyunk a helyünkön, de az hozza elő ismét, ha visszakerülünk oda, ahová Isten állított bennünket. Minél messzebb keressük az elgurult boldogságot, végképp elveszítjük azt. Mi az Isten tisztelet? Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Az Isten tisztelet nem egy vallásos rendezvény, hanem a Krisztussal járó ember alapállása. Csendre jutni a földrengésből, a tűzből, meg a hegyeket szaggató széltől, ahol nem található az Úr. Csak ebben a csendben nyílik meg fülünk Isten üzenetére, amit kritikusan nem lehet meghallani, csak önkritikusan. Az elcsendesedés felkészít minket, hogy a szívünkben is letérdeljünk, nem csak a lábunkkal, ott, ahol az Isten tisztelet rendje megkívánja. A csendben megszólal Isten, és kinyílik a szív, hogy meghalljuk, mit üzen a mi Urunk. A harmadik lépés a csend és a megszólító ige után az üzenet megbeszélése, ami az értelmezés és az alkalmazás. A csendnek nem kell templom, de az üzenet megértéséhez, kibontásához szükség van a gyülekezetre, a hívőtársakra. Isten üzenetét nem elég meghallani, cselekedni kell. Az ige nem csak a nyelvtanban cselekvést, létezést, történést kifejező szó. Az Isten ige ezt is jelenti. Cselekedni valakiért, valakikkel együtt, egymásért lehet. Így mindig a másikkal, a fele baráttal együtt motiválja az embert. Ebben a cselekvő közösségben ismerjük meg magunkat, a másikat és Istent. Így nyílik ki a szemünk a teremtett világ igazi értelmére. Az Isten tiszteletnek nincs felekezetileg meghatározott liturgiája, csak élő közösségei vannak. Ha egy egyháznak vagy vallásos mozgalomnak a belső összetartó ereje tönkre megy vagy meggyengül, felbomlik a hármas egyensúly a világ, a közösség és az egyén között. Egyensúlyát veszíti az egyház. Az egyén különbözőségét az egység akadályának tekinti, a szervezet organikus rendjét bürokráciával akarja pótolni, és megszűnik a világot szolgálni, hatalmi eszközökkel csak a maga szolgálatába akarja állítani. Ekkor az Isten tisztelet csupán templomi rendezvény lesz, amire egyre kevésbé kíváncsiak az emberek. A templomok kiürülnek, a formális csend némaság lesz, a szívek bezárulnak, nem Istent halljuk. Megsüketít minket az érdek, a rang, a pénz.
0: Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallottak részleteket.

0: Egyensúly és boldogság.
1: Ne vessel orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add meg nekem újra üdvösséged örömét, és tarts meg engem a kegyelem lelkével. 51. Zsoltár 11. és 12. vers. Életem első 30 évében szörnyű és reménytelen depresszióval küzdöttem, amihez sírógörcsök, fáradtság, rossz hangulat, paranoia, rémálmok, fájdalmak társultak. Két hetente jött a menstruációm, és úgy éreztem, mintha egy mély, sötét gödörben lennék. Néha azt kívántam, bár csak vége lenne az életemnek. Több orvosnál is jártam, és mindannyian szorongásra akartak felírni gyógyszert nekem, és azt mondták, hogy forduljak pszichiáterekhez. Végül kétségbeesésemben és zavaromban felkiáltottam. Istenem, ha ott vagy, kérlek segíts rajtam, hozz örömet és egyensúlyt az életembe. Már másnap felhívott egy távoli városból egy lelkész feleség. Azt mondta: Katie, hallom, hogy komoly depresszión mész keresztül. Szeretnék ajánlani egy orvost. Nem akartam orvost, de meggyőzött, hogy menjek el. Miután ez az orvos meghallgatott és elmagyarázta a tüneteimet, a válasza lenyűgözött. Azt mondta: Én tudok segíteni önnek. Azt hiszem, endometriózisa van. Ez azt jelenti, hogy amikor menstruálsz, a petefészkeid úgy érintettek, hogy nem termelnek elég ösztrogént és progeszteront. Azonnal beütemezett egy laparoszkópiára, amely bebizonyította, hogy a diagnózisa helyes. A méh eltávolítással és az ösztrogén terápiával a tüneteim megszűntek, és Isten visszaadta az élet örömömet. Azért osztom meg ezt a tapasztalatot, mert talán segíthet másoknak, akik ilyen elhanyagolt vagy félre diagnosztizált betegségben szenvednek. Az én tapasztalatom előtt volt egy barátom hasonló tünetekkel, aki öngyilkos lett. Nem látott kiutat abból a sötét gödörből. Annyira hálás vagyok, hogy Isten elvezetett egy szakemberhez, aki megértette az állapotomat. Amikor elveszítjük az örömöt és az egyensúlyt az életünkben, szükségünk van barátokra és szakemberekre, akik segítenek nekünk. De mindennél jobban szükségünk van arra, hogy felismerjük, hogy teljesen függünk Istentől. Személyes tapasztalatból tudom, hogy a nagy orvos érti, mi kell mindannyiunk életéhez, hogy helyreállítsa és fenntartsa az egyensúlyt és az örömöt gyógyító érintésével. Milyen gyógyításra van szükséged ma, hogy helyreálljon az öröm és az egyensúly az életedben és a családodban?
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 3-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ígét a Bírák könyve 6. fejezetének 17. versében olvashatjuk. Gedeon így szólt az Úrhoz: ha elnyertem jó indulatodat, adj nekem egy jelet, hogy valóban te vagy az, aki velem beszél. Az Új Szövetség ígét a János evangéliuma 3. fejezetének 2. verséből olvasom. Nikodémus ezt mondta Jézusnak: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Lassan kezdek hozzászokni, hogy már a szememnek se higgyek. A mesterséges intelligencia segítségével soha nem látott sebességgel és minőségben lettünk képesek hamis képeket és videókat készíteni, amelyeknek semmilyen valóság alapjuk nincs. Emberek arra szakosodnak, hogy megkülönböztessék a hamis anyagokat a valóditól, és ez a jövőben talán egyre nehezebb lesz. Mégis honnan tudhatnánk biztosan, mi a valóság? Ez az ókor emberei számára sem volt sokkal egyszerűbb. Gedeon és Nikodémus hallották a fülükkel, amit Isten ígért, de féltek. Hát, ha csak a képzeletünk játszik velünk? Túl szép, hogy igaz legyen. Szerettek volna a látásukra hagyatkozni. Gedeon jeleket kért, Nikodémus pedig már látta a jeleket, és személyesen kereste fel Jézust az éj leple alatt, hogy szemtől szemben láthassa őt. Jézus azonban figyelmeztet: csak az lát jól, aki hisz. Hit nélkül a legnagyobb csoda sem lesz jellé számunkra, ha nem látjuk meg benne és általa Isten tetteit. Hit nélkül Jézus csak egy újabb nagy tanító, aki Istentől jött, és akit keresztre feszítettek. Hittel nézve azonban a kereszt a nagybetűs jel számunkra. Isten velünk van, szeret bennünket, és bármit megtesz értünk, hogy az övéi legyünk. Ez az a valóság, amely több, mint amit a szemünk és a fülünk valaha is felfoghat. Imádkozzunk! Kérünk, Urunk, adj nekünk hitet, hogy felfoghassuk azt, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ami kilóg minden emberi számításból, a te szeretetedet és békességedet, azt a nagybetűs valóságot, amely minden természetes és mesterséges értelmet meghalad. Add, hogy ez a valóság határozza meg a mi szavainkat és tetteinket is, hogy rajtunk keresztül felismerjenek téged az emberek. Amen. Az áhítatott Seben Glória írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és új szövetségi ígék szolgáltak. Gedeon így szólt az Úrhoz: ha elnyertem jó indulatodat, adj nekem egy jelet, hogy valóban te vagy az, aki velem beszél. Nikodémus ezt mondta Jézusnak: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele.

Valahányszor olvastam vagy hallottam ezt a történetet, sohasem gondoltam, hogy azok közé tartozom, akik bocsánatot kérnek, amiért nem tudnak részt venni az alkalmon. Ez egy meghívás, egy nem akármilyen asztalhoz, olyan lakomára a mennyei királyságba, olyan helyre, amely minden emberi elképzelést felülmúl. Ki ne szeretné az ételt, különösen a lakomán felszolgált ételt? Lehet, hogy én nem úgy értelmezem ezt a példabeszédet, mint te, de engem nagyon meghatott. Abban az időben néhány olyan projekten dolgoztam, amely a Lakástulajdonosok Egyesületének, egy konferenciának és az egyetemnek voltak hivatottak segíteni. Készen álltam arra, hogy feladjam ezeket a projekteket egy mennyei lakomáért.

2013 nyarán felfedeztek nálam egy daganatot, amely kezelésre szorult. Biopsziát végeztek, és arra a következtetésre jutottak, hogy a műtét túl kockázatos lenne. Összetörtem, amikor az orvos azt mondta, hogy nem tudnak már semmit sem tenni értem. Eltartott egy ideig, amíg felismertem a helyzetem véglegességét. Hamarosan távozom erről a földről. Vagy késik a távozásom? Nem álltam készen arra, hogy tudjam, a napjaim meg vannak számlálva. Rengeteg feladatom volt, amit be akartam fejezni. Nemrég neveztek ki a lakástulajdonosok egyesületének pénztárosává. A kézi könyvelést számítógépes könyveléssel váltva fel, önkéntesként dolgoztam az egyetem levéltárában, ahol az összes dokumentumot és fényképet beszkenneltem és digitálisan rögzítettem. Annyi minden más tennivalóm lenne. Én vagyok az, aki gyorsan megtalálja a válaszokat azoknak, akiknek információra van szükségük a múltról. Azt gondolom, hogy nélkülözhetetlen vagyok. Aztán elkezdtem komolyabb kérdéseken gondolkozni. Lukács evangéliumának 14. fejezetében található példabeszéd jutott eszembe. Vajon visszautasíthatom a meghívást a mennyei lakomára? Talán kifogásokat kerestem, hogy ne vegyek részt rajta? Isten meghívása a mennyei lakomára a kegyelem legnagyobb megnyilvánulása. Krisztus az ő végtelen szeretetéből hív minden lelket az élet lakomájára. A meghívás ingyenes, mindenki számára elérhető, de nem mindenki fogadja el. A mennyei lakoma a megváltottak örömteli egyesülését jelenti Jézus Krisztussal. Ez az ünnep nem csak egy jövőbeli esemény, hanem már most elkezdődik a szívünkben. Most, amikor elfogadjuk Jézus szeretetét, bocsánatát és vezetését. A meghívó levél már a kezünkben van. Jézus vére írta alá a Golgotán. Mégis, sokan, bár hivatalosak, nem veszik komolyan az elhívást. Ürügyeket keresnek, hogy ne kelljen eljönniük. Elfoglaltságok, világi vágyak, vagy egyszerű közöny áll közénk és az örök élet közé. Az igazi kérdés nem az, hogy kaptunk-e meghívót, hanem hogy válaszolunk-e rá alázatos és készséges szívvel. A mennyegzői ruha, Krisztus igazsága nélkül senki sem vehet részt ezen az ünnepen. Nem a saját érdemeink ruhájában, hanem Jézus megváltó kegyelmébe öltözködve léphetünk be. Ez a ruha Krisztus ajándéka, mindazok számára, akik tényleg mély hittel elfogadják őt. Isten jó. Emberek egész serege imádkozik értem. Az egészségem kihívásai nem bátorítóak, de folyamatosan hálát adok Istennek az áldásokért,
melyeket nekem ad. Mennyei atyám, köszönöm, hogy meghívtál a te örökké való lakomádra. Segíts, hogy ne hanyagoljam el a hívásodat, hanem minden nap újra elfogadjam kegyelmed ajándékát. Adj nekem tiszta szívet, hogy a te igazságod ruhájában jelenhessek meg előtted. Vezess az úton, amely az örök örömre visz. Amen.

boldogok, akik hivatalosak a bárány menyegzőjének vacsorájára. Jelenések könyve, 19. fejezet, 9. vers.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Zrínyi Miklós születésnapja. 1620-ban, május 3-án Csáktornyán jött e világra Zrínyi Miklós gróf, kora leggazdagabb magyar főura, jeles költő, politikus, hadvezér. Jellemszilárdsága, embersége és európai műveltsége kiemelte kortársai közül. Nevelését Pázmány Péter irányította. A 30 éves háborúban harcolva ismerte föl, hogy a magyarságnak önerejéből kell kiűznie a törököt. Ez az eszme vezette 1648-ban elkészült fő költői műve, példaértékű barokk eposza, a hős dédapjának emlékét állító Szigeti veszedelem megírásában. A szükséges nemzeti hadsereg szervezése ügyében írta a Tábori kis trakta és a Vitéz hadnagy című értekezését. Mivel Bécs nem támogatta politikai elképzeléseit, a török veszély kapcsán fogalmazta meg az Török afium ellen való orvosság című röpiratát. 1661 nyarán megkezdte a muraközvédelmét szolgáló új Zrínyi vár építését a bécsi udvar tiltakozása ellenére. A szégyenletes vasvári béke után világosan látta, hogy a magyar belső erőket kell rendezni előbb. Törekvéseit nem válthatta valóra. 1664-ben vadászatban vesztette életét, máig tisztázatlan körülmények között. 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A wittenbergi városi templom koránt sem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 1525. októberében, a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon. Német misét tartottak. Maga Luther prédikált, míg a liturgiát az akkor nemrégiben ordinált Georg Röhrer celebrálta. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztetett arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosítani, hogy az Istentől való-e. Luther német miséjének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige istentiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan 2026. május 11-én konferenciát szerveznek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, amelynek programja elérhető az intézmény honlapján. Álláshirdetés. Takarító munkakör. Az Evangélikus Országos Múzeumban. Az Evangélikus Országos Gyűjtemény pályázatot hirdet az Evangélikus Országos Múzeumba takarító munkakörre határozatlan idejű, részmunkaidős, munkajogviszonyban történő munkavégzéssel. A munkavégzés helye az Evangélikus Országos Múzeum, 5. kerület Budapest, Deák Ferenc tér 4. A pályázat benyújtásának határideje pedig május 12-e. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma vasárnap száraz, napos az időnk, kevés felhővel. Délre mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum. Hétfőn is derült, napos és száraz lesz az időnk, a déli szél néhol megélénkülhet, és 23-28 fokra van kilátás.
0: Íreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanulása.

Így szólt az Úr ígéje Hágeushoz másodszor is, a hónap 24. napján. Mondd meg Zerubbábelnek, Júda helytartójának, megrendítem az eget és a földet, ledöntöm a királyi trónokat, és megtöröm a népek királyainak erejét. Felforgatom a harci kocsikat a harcosokkal együtt, elhullanak a lovak a lovasokkal együtt, az emberek egymás kardja által esnek el. Így szól a seregek ura. Azon a napon a kezembe veszlek téged, Zerubbábel, Sealtiél fia, én szolgám. Így szól az Úr, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki. Így szól a seregek ura. Hágeus könyve, 2. fejezet, 20-23.

0: Igen, rád gondol.
1: Haggeus könyvének utolsó részében találunk még egy prófétai beszédet, amely néhány szempontból különbözik az előzőektől. Első ízben találkozunk azzal, hogy csak Zerubábelhez szól. Tartalmi különbségeket is felfedezhetünk, nem a templom újjáépítésével foglalkozik. A 22. és 23. versekben azt olvassuk, hogy mit üzen Isten Haggeuson keresztül Zerubábelnek. Isten maga fogja letaszítani trónjukról a királyokat, és háborúk jönnek. Miután mindez megtörtént, felhatalmazza Zerubábelt, hogy egy képpel élve ő legyen Isten pecsétgyűrűje, akire jelentős szerepet bíz. Mi is tapasztaltunk már ahhoz hasonlót, mint Zerubábel, amikor Isten feladatot bízott ránk? Isten nem ahhoz szól, aki az Isten tiszteleten mellettünk ül, hanem személyesen hozzánk. Lehet, hogy ez egy éneken vagy igeversen keresztül történik, egy másik keresztény bizonyságtételén át, vagy egy imádság által. Amikor Isten vár tőlünk valamit, hogyan reagálunk rá? Nyitottan állunk-e Isten személyes megszólítása elé, vagy igyekszünk a lehető leghamarabb odébb állni? Ő a saját képmására teremtett minket, és rajtunk keresztül akar cselekedni. De ez csak akkor sikerül, ha engedjük, hogy használjon bennünket.

Legyél áldás mindenki számára, aki veled találkozik. Mindenki felé van küldetésed, még ha az csak egy kedves gondolat, egy szívből jövő köszöntés, vagy egy csendben elmondott imádság.

Tárjuk ki most a szívünket, tegyük le Isten elé terhünket, kéréseinket, tiszta szándékkal imádkozva. Imádkozzunk.

Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy ezen az éjszakán oltalmaztál engem, és egy új nappal ajándékoztál meg. Szívből köszönöm, hogy mindent megadtál, ami életemhez szükséges. Legfőképpen azt köszönöm, hogy mindig és mindenhol gondolsz rám, és szüntelenül szeretsz. Ezért, Istenem, neked ajánlom ezt a napot, mindent, amit gondolok és cselekszem, mindent, ami fölemel, és mindent, ami rám nehezedik. Kérlek, adj nekem e napon is értelmet, mely téged fölismer, buzgalmat, mely téged keres, bölcsességet, amely rád talál, olyan életet, amely neked kedves. Istenem, árazd rám bőségesen kegyelmedet a mi Urunk Jézus Krisztus által.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 3-a. A sajtószabadság világnapja. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlése május 3-át a sajtószabadság világnapjává nyilvánította annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a szabad sajtó fontosságára és hogy emlékeztesse a kormányzatokat a szabad véleménynyilvánítás jogának tiszteletére és betartására, melyet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 19. cikke is védelmez. E napon világszerte megemlékeznek a munkavégzés közben elhunyt újságírókról, valamint ezen a napon jelenik meg több felmérés és jelentés a média szabadságának aktuális helyzetéről. Az ENSZ a Windhoek nyilatkozat május 3-i elfogadásának napját jelölte ki a világnap számára, amely 1991-ben kimondta az afrikai népek szabad sajtóhoz való jogát. Az UNESCO szintén minden évben megtartja a sajtószabadság világnapját azáltal, hogy médiaszakértőket, ENSZ ügynökségeket és sajtószabadság szervezeteket hív össze, hogy felmérjék a sajtó globális szabadságát, megtárgyalják a problémák lehetséges megoldásait. A szervezet e napon adja át a Guillermo Canu sajtószabadság világdíjat. A díj névadó újságírója a kolumbiai drogkartellek és a politikai szereplők kapcsolatát tárta fel, melynek következtében 1986. december 17-én meggyilkolták.
2: Hevesi Sándor, rendező, egyetemi tanár, drámaíró, kritikus, író, műfordító, színházigazgató 1873-ban született. Jogot, majd filozófiát tanult. 1892 és 1906 között a Magyar Szemle belső munkatársa volt. 1901-ben Bőti László támogatásával a Nemzeti Színházhoz került rendezőnek. Később a Thália Társaság egyik alapító rendezője, illetve a Népszínház főrendezője. 1908-tól újra a Nemzeti Színház rendezője, 1922-től főrendezője, 1923-tól 1932-ig igazgatója volt. Herceg Ferenc, Csató Kálmán, Móricz Zsigmond darabjait kitűnő előadásban nagy sikerre vitte. Zilai Lajos drámaíró tehetsége ő alatta bontakozott ki. Nem egy szellemes, újszerű rendezés fűződik nevéhez. Az ember tragédiáját, a Faustot, a magyar és külföldi klasszikus irodalom számos más remekét új szenáriummal hozta színre.
1: A mai szép napon ünnepeljük az anyák napját. Az ókori Görögországban már tisztelték Reát, az istenek anyját. Angliában 1600-as években a húsvétot követő negyedik vasárnap ünnepelték Máriával, Jézus anyjával együtt az édesanyákat is. Az Egyesült Államokban először 1872-ben tartották meg Bostonban az anyák napját. Nálunk 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt szervezte az első ünnepet, a májusi Mária tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Mi most Dzsida Jenő soraival köszöntjük őket. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Áldott teste lelke, csak érettem fárad. Köszönöm Istenem. az édesanyámat.
2: Niccolò Machiavelli 1469-ben született, a firenzei író, filozófus, politikus, korának egyik legnagyobb hatású gondolkodója. Lelkes híve, olykor harcos segítője volt Itália egyesítésének. Legismertebb, egyben legvitatottabb munkája az Il Principe, a fejedelem című tanulmánya az állam feladatairól. Ebben Machiavelli számot vett azzal az igénnyel, hogy egy államot a mindenkori adott realitásokkal számolva a vágyakat, a célokat, lehetőségeket, kilátásokat, hiányosságokat és hibákat egyaránt mérlegelve kell, és szabad csak kormányozni. Kifejti, hogy az etikai követelmények túlzó érvényre juttatása a politikai cselekvésben hiba lehet, de a neki tulajdonított mondatot, hogy a cél szentesíti az eszközt, nem írta le. Az ezt a tárgyat körüljáró sikeres, máig játszott vígjáték,

0: 1645-től Zala vármegye főispánja, majd generális lett. A következő évben bánná nevezték ki. 1648-ban készült el fő költői műve, példaértékű barokk eposza a Szigeti Veszedelem, amelyben dédapja hősies helytállását énekelte meg. A nemzeti hadsereg ügyében írta a Tábori kis trakta és a Vitéz hadnagy című értekezését. Mivel Bécs nem támogatta politikai elképzeléseit, a török veszély kapcsán fogalmazta meg az Török áfium ellen való orvosság című művét. 1661 nyarán megkezdte a muraköz védelmét szolgáló Újzrényi vár építését a bécsi udvar tiltakozása ellenére. 1664 januárjában megindította téli hadjáratait, sikerei után Kanizsa alól kénytelen volt visszavonulni. Közben a török fősereg hozzákezdett Újzrényi vár ostromához, amelynek elfoglalását és felrobbantását Montecuccoli tétlenül nézte végig. A szégyenletes vasvári béke után világosan látta, hogy a magyar belső erők rendezésére van szükség, és a szomszédos országok támogatásának megszerzésére. Ahogy mondta, ki bízik Istenében, szereti hazáját, vagyon egy csepp magyar vér benne, kiáltson fel az égben az Istenhez. Törekvései közben halt meg máig tisztázatlan körülmények között.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az igaz házában nagy kincs van, a bűnös jövedelme pedig széthull. Példabeszédek könyve 15. fejezet, 6. vers.

Egyszer olvastam egy emberről, aki felmérhetetlen értékű kincset hagyott a végrendeletében a fiára. A fiú dolga volt, hogy ezt megtalálja. Képzelheted, milyen izgatottan keresgélt a fiú, hiszen nem tudott róla, hogy édesapja olyan gazdag lett volna.

Már mindent tűvé tett a házban, teljesen felforgatta, de kincset nem talált. Egyszer csak egy díszes dobozkán akadt meg a tekintete. Itt a kincs! Csillant fel a szeme. Ám ahogy felnyitotta a doboz fedelét, csak egy egyszerű, fekete könyvet talált, amire az volt ráírva, hogy Szent Biblia. Ez lenne a kincs, nézett csalódottan. A könyv mellett egy levélke állt az édesapjától, aki megerősítette, hogy igen, rátalált a kincsre, csak ki kell nyitnia és olvasnia.

0: miért olyan nagy kincs a Biblia? Mert minden benne van, ami igazán fontos. Először is a jó hír, hogy Isten szeret, és a fiát is odaáldozta érted, hogy minden bűn, amit elkövetsz, minden rossz gondolat, szó vagy tett, ráterhelődjön a kereszten. Ő vállalta a bűneid büntetését, és meghalt helyetted, hogy neked az ő áldozatára való tekintettel a mennyei atya megbocsásson és örök életet adjon az ő dicső országában. Ennél nagyobb kincs nincs a világon. Másrészt azért értékes, mert gyakorlati tanácsokat, bátorítást, erősítést tartalmaz az élet minden területére vonatkozóan. Az ige második fele azokról a kincsekről szól, amiket a gonosz szerez meg. Salamon arra int, hogy az ilyenből csak baj lesz. Ezért óvakodj tőle!
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Krisztus engedelmes és tisztelettudó volt.
1: A mai ige, Zsidókhoz írott levél 5-8. Jól lehet, fiú, szenvedéséből tanulta meg az engedelmességet. Gondolatok az ígéről. Ha szeretnéd visszatükrözni Krisztus életét és jellemét, akkor hű és engedelmes leszel szüleid iránt. Készséges engedelmességeddel mutatod ki irántuk való szeretetedet. Senki sem lehet igazán jó és eredményes, aki nem tanulta meg alávetni akaratát először szüleinek, aztán Istennek való örömteli engedelmességben. Csak azok lesznek alkalmasak, hogy irányítsanak, akik megtanulnak engedelmeskedni. Azzal, hogy megtanulják az engedelmesség leckéjét, a gyermekek nem csak hogy becsülik szüleiket és megkönnyítik terheiket, de annak is örömet szereznek, aki sokkal nagyobb tekintéllyel rendelkezik. A tiszteld atyádat és anyádat egy pozitív értelmű parancsolat. Azok a gyermekek, akik nem tisztelik szüleiket és figyelmen kívül hagyják kívánságaikat, nem csak hogy lebecsülik őket, de Isten törvényét is áthágják. Minél korábban vetik alá akaratukat Isten akaratának, és minél tökéletesebben teszik ezt, annál könnyebbnek fogják majd találni az Isten kívánalmainak való engedelmeskedést. Senki sem remélheti Isten áldását, aki nem tanul meg engedelmeskedni parancsolatainak, és határozottan ellenállni a kísértésnek. Krisztus életét határozottság jellemezte, mégis mindig tisztelettudó és engedelmes volt. Tökéletes példakép minden fiatal számára. Mindig tiszteletet és megbecsülést tanúsított az életkor iránt. Krisztus vallása egyetlen gyermeket sem vezethet oda, hogy durva és udvariatlan legyen. A végtelen Isten szemei megvizsgálják a szívet, és látják a jellem minden hibáját. Nem külső megjelenésük alapján ítéli meg a fiatalokat, hanem a szívbéli jóság megléte alapján, amelyet csak éberséggel és imádsággal lehet megszerezni. Figyelemmel kísérik szüleik és a családi kör iránti magatartásukat. Ha tisztelettudóak, kedvesek, szeretetteljesek és igazán udvariasak, akkor jellemük értékesként jegyeztetik föl a mennyei könyvekben.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Nem szolgálhatsz két úrnak. Ha valóban én vagyok az urad, vágyni fogsz rá, hogy mindenki más tetszésénél inkább az enyémet keresd. Ha az embereknek való megfelelés a célod, a rabszolgájukká válsz. Az emberek kíméletlen rabszolgahajcsárok tudnak lenni, ha ezt a hatalmat a kezükbe adod magad fölött. Ha én vagyok életed ura, én leszek első szerelmed is. A nekem végzett szolgálatod, az én irántad való mérhetetlen és feltétel nélküli szeretetemben gyökerezik. Minél mélyebbre hajolsz előttem, annál magasabbra emellek. Bizalmas kapcsolatba velem. Az én jelenlétemben való élet öröme elhomályosít minden más gyönyörűséget. Azt akarom, hogy egyre bensőségesebb kapcsolatban élj velem, és így tükrözd örömteli világosságomat.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Máté evangélium a 6. fejezet, 24. vers. Jelenések könyve, 2. fejezet, 4. vers. Efézus beliekhez írott levél, 3. fejezet, 16. 17. vers. 16. Zsoltár, 11. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ézsaiás könyve, 30. rész. Egyiptom nem ad segítséget. Jaj a pártütő fiaknak, így szól az Úr, akik tervet szőnek, de nélkülem, szerződést kötnek, de akaratom ellenére, vétket vétekre halmozva. Folyton Egyiptomba járnak, de engem nem kérdeznek meg. A fáraónál keresnek oltalmat és menedéket Egyiptom árnyékában. De majd szégyent vallotok a fáraó oltalmával, és pironkodni fogtok amiatt, hogy Egyiptom árnyékába menekültetek. Bár vezetői voltak már Coamban, és követei Hánészig jutottak, mind szégyent vallanak azzal a haszontalan néppel. Nem segít és nem használ, sőt szégyent és gyalázatot hoz. Fenyegető jövendőlés Dél-Behemótja ellen. A nyomorúság és elnyomás országába, ahol a nőstény és a hímoroszlán, a vipera és a repülő sárkány él, oda viszik szamarak hátán vagyonukat, tevék púpján kincseiket a haszontalan népnek, Egyiptomnak, melynek segítsége üres hiába valóság. Ezért nevezem őt így, Rahab a tehetetlen. Isten megbünteti az engedetleneket. Most pedig menj, és írd föl a szemük láttára egy táblára, jegyezd föl egy könyvbe, hogy megmaradjon mindvégig örökre szóló okmányként. Bizony, engedetlen nép ez, hazug fiak, fiak, akik nem akarnak hallgatni az Úr tanítására. Azt mondják a látóknak, ne lássatok, a látnokoknak pedig ne a valóságot lássátok. Mondjatok inkább hízelgő dolgokat, lássatok kedvünkre valókat. Térjetek le az útról, hagyjátok el a helyes ösvényt, hagyjatok békét nekünk Izrael szentjével. Ezért így szól Izrael szentje. Mivel megvetitek ezt az igét, zsarolásban és csalásban bíztok, ezekre támaszkodtok, azért úgy jártok bűnötökkel, mint a magas kőfal, ha megreped, és megdőlve leomlással fenyeget, bármely pillanatban összedőlhet. Darabokra törik, mint az agyag korsó, melyet kíméletlenül összetörtek úgy, hogy darabjai között nem lehet találni akkora cserepet, amivel a tűzhelyről parazsat lehetne venni, vagy a tócsából vizet lehetne meríteni. Mert így szól az én Uram, az Úr, Izrael szentje. A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek, de ti nem akarjátok, inkább ezt mondjátok, nem úgy lesz az, hanem lóháton vágtatunk. Hát majd vágtatnotok kell. Gyorsan akartok hajtani? Hát majd gyorsak lesznek üldözőitek. Egy ember fenyegetésére ezrével elfuttok, öt ember fenyegetésére úgy elfuttok, hogy nem marad más belőletek, csak egy jelzőpózna a hegytetőn és egy zászlórúd a halmon. De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen. Készen áll arra, hogy irgalmazhasson, mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Isten megkegyelmez népének. Ne sírj többé, Sion népe, Jeruzsálem lakója. Bizonyosan megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz. Mihelyt meghallja, válaszol neked. És bár szűkösen adott kenyeret, és kimérte a vizet az Úr, nem állítják többé félre tanítódat, hanem saját szemeddel láthatod tanítódat. Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót. Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra le ne térjetek. Tisztátalannak fogod tartani az ezüsttel bevont bálványaidat és az arannyal borított Isten szobraidat. Kihajítod azokat, mint valami undorító dolgot ezekkel a szavakkal. Ki innen veletek? Ő pedig esőt ad a magra, amellyel beveted a földed, és kenyeret ad a föld terméséből, amely bőséges és tápláló lesz. Nyájad tágos mezőn legel azon a napon. Az ökrök és a szamarak, amelyek a szántóföldön dolgoznak, sózott abrakot esznek, amelyet lapáttal és villával raknak majd eléjük. Minden magas hegyen és kiemelkedő halmon pedig csatornák lesznek, vízvezető árkok a nagy öldöklés napján, amikor leomlanak a vártornyok. Olyan lesz a sápadhold fénye, mint az izzó nap fénye. Az izzó nap fénye pedig hétszeres lesz, a nappali fény hétszerese azon a napon, amikor az Úr bekötözi népe sérülését, és meggyógyítja a rajta ejtett sebet. Isten megszabadítja népét Asszíriától. Maga az Úr jön a távolból, haragja lángol, egyre emelkedik méltóság teljesen. Ajkán bősz harag, nyelve, mint a perzselő tűz, lehelete olyan, mint az áradó patak, amely az ember nyakáig ér. Szakadozott rostában rostálja a népeket, és tévútra vezető zablát vet a népek szájába. Akkor majd úgy fogtok énekelni, mint az ünnepszentelés éjjelén, és szívből örvendeztek majd, mint a zarándok, aki fuvolaszó mellett az Úr hegyére, Izrael kősziklájához érkezik. Fölmorajlik az Úr fenséges szava, láthatóvá lesz sújtó karja, felbőszült haragjában, perzselő tűz lángjában, orkánban, zivatarban és jégverésben. Asszíria megretten az Úr szavától, aki bottal sújt le rá. Valahányszor lesújt a büntető vessző, amellyel veri az Úr, dob és citera szól, míg ő harcra emelt kézzel küzd ellene. Mert régóta készen van a vesztőhely, készen áll a királynak is, mélyre és szélesre készítve, bőven van tűz is, fa is. Az Úr lehelete úgy lobbantja lángra, mint egy kénköves patakot.

0: Mai szakasz, Ézsaiás, 30. Ézsaiás a lázadás általános problémáinak leírásával kezdi ezt a fejezetet. Legyen az akár sátáni, akár emberi eredetű. Júdából sokan kerestek Egyiptomban menedéket, Isten vagy Ézsaiás megkérdezése nélkül. Ez volt a szokásuk. Bármi gondjuk adódott, mindig Egyiptomtól várták a megoldást. Az 5. versben Ézsaiás arról szól, mi az általános következménye annak, ha az emberek Isten megkérdezése nélkül cselekszenek. Mindig bajba kerülnek. Ézsaiás rámutat arra, amit Isten fog tenni a jövőben. Isten válasza arra vonatkozik, amit a próféta napjaiban élő emberek tettek, és amit Sátán tett mennyei lázadása során. Ezért Ézsaiás Júda vétségeinek gondos följegyzésében elmondja, hozzáállásuk ugyanaz, mint Luciferé, mert pártütő nép ez, hazug fiak, akik nem akarnak hallgatni az Úr törvényére. Azt mondják a prófétáknak, hogy ne lássanak, és ne szólják az igazat, hanem az ő kedvük szerint valókat szólják, és térjenek ki az útjukból. Isten igéjének általános elutasítása tapasztalható. Pedig, ha valaki nem az Úrban bízik, akkor óhatatlanul a zsarnokság urára támaszkodik, és ennek eredménye az ingatagság. Ézsaiás a megoldásra is rámutalt. A megtérés és a megnyugvás megmentene benneteket. A csöndesség és a bizalom erősségetek lenne, ám de ti nem akarjátok. Ézsaiás hirdeti, hogy Isten mennyire kegyelmes és megkönnyörülhet. Áldottnak nevezi azokat, akik az Urat várják, akik Istenben keresnek menedéket, és belévetik bizalmukat. Isten meghallgatja kiáltásukat, ezért meglátják a tanító Jézust újra eljönni. Krisztus eljövetele előtt Isten fogja irányítani népét. Ez az út, ezen járjatok. Ahogy hangzik a 21. versben. Ez azt jelenti, hogy az emberek elhagyják bálványaikat, és visszatérnek Isten parancsolataihoz. 2. eljövetelkor az Úr begyógyítja az összes sebet. Úr lesz az igazságosság napja, 7-szer fényesebb, mint a nap. Még a gonoszokat rostájában rázza, és elpusztítja az Úr. A maradék Ézsaiás leírása szerint biztonságban lesz. Fölzendül az énekük, és szívük örvendezik, mert az Úr helyet készít egy teljesen új teremtésnek.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mondta azért Dávid Nátánnak: vétkeztem az Úr ellen. Nátán pedig mondta Dávidnak: az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Sámuel második könyve, 12. fejezet, 13. vers. Sokan zugolódnak és igazságtalannak tartják, hogy Isten megkímélte Dávidot, akinek oly nagy volt a bűne, Sault pedig, akinek sokkal kisebb volt a vétke, elvetette. Dávid azonban megalázkodott és megvallotta bűnét. Saul viszont megvetette a feddést, és a bűnbánat elutasításával megkeményítette a szívét. Dávid történetének ez a szakasza nagy jelentőségű a bűnbánó bűnös számára. Évszázadokon át bátorításul szolgált a bűnbe esett és vétkük terhe alatt küzdő lelkek számára. Isten gyermekeinek ezrei, akik bűnbe estek, és kétségbeesésükben már-már feladták a küzdelmet, megemlékeztek arról, hogy Isten miként fogadta el Dávid őszinte bűnbánatát és beismerését. Noha törvényszegéséért is megszenvedett. Így bátorságot merítettek ahhoz, hogy bűnbánattal Istenhez forduljanak, és ismét erőt kapjanak ahhoz, hogy Isten parancsolatainak útján járjanak. Mindenki, aki bűnbánattal megalázza lelkét, Isten fenyítéke alatt bizonyos lehet abban, hogy van remény a számára. Aki hittel elfogadja Isten ígéreteit, bocsánatot nyer. Az Úr egyetlen őszinte lelket sem vet el. Ezt az ígéretet adta: hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait. Térjen az Úrhoz, és könyörül rajta. Jöjjön a mi Istenünkhöz, mert ő bővölködik a megbocsátásban. Ésaiás könyve 55. fejezet, 7. vers.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Kalászfejek. Emberek között, akiket egymáshoz kötött a végzet, nincs büszkeség. Márai Sándor. Az üres kalász fennhordja a fejét, a teli meghajol. Valójában talán alig van más természetes szenvedélyünk, amely olyan nehezen volna leigázható, mint a büszkeség. Benjamin Franklin.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Mondj igazat! Utálja az Úr a hazug ajkat, de a helyesen élőket kedveli. Példabeszédek könyve 12. fejezet 22. vers. Olyan helyzetbe kerültél, amelyben a hazugság tűnik az egyetlen járható útnak. Mégse azt válaszd, ha csak nem akarsz éket verni önmagad és Isten közé. Utálja az Úr a hazug ajkat, de a helyesen élőket kedveli. Amikor hazudsz, azzal Istennek, másoknak és önmagadnak is ártasz. Az őszintét bizton vezeti tisztasága, a hűtlent a hamisság romlásba dönti. Példabeszédek könyve 11. fejezet 3. vers. A hazugság sosem marad következmények nélkül, mivel elsőként Isten mindent hall. Imádság közben azután hiába próbálod kerülni a témát, ő éppen a hazugságaidról akar a leginkább beszélni veled. Második. Ellopja tőled az Isten iránti bizodalmadat. A Bibliában ez áll. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van Istenhez, és akármit kérjünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk a parancsolatait, és azokat tesszük, amik kedvesek előtte. János első levele 3. fejezet 21-től a 22. versig. Harmadik. Lelepleződéssel fenyeget. Ne feledd, az igaz szavak kiállják az idő próbáját, de a hazugságokra hamar fény derül. Példabeszédek könyve 12. fejezet 19. vers. Amikor rájönnek az emberek, hogy hazudtál, elveszítik az irántad való tiszteletüket, oda lesz a beléd vetett bizalmuk, az éveken át felépített jó híret pedig helyrehozhatatlan kárt szenvedhet. Pál így ír. Ha valóban úgy hallottatok róla és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az igaz Jézusban, vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet, 21-től a 25. versig.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az anyák napja. Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából, és a legelső anyáknapi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkás gyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel, és megtették az előkészületeket az anyák napja országos bevezetésére. A szervezet lapján így írtak a napról. Felkérjük a mélyen tisztelt tanárelnököket, hogy május első vasárnapján tartandó anyák napját, ezt a gyönyörű ünnepet szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét, és a nemzetnevelés erkölcs nemesítő munkájába kapcsolódik. A sajtószabadság világnapja. Az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlése május 3-át a sajtószabadság világnapjává nyilvánította. Annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a szabad sajtó fontosságára, és hogy emlékeztesse a kormányzatokat a szabad vélemény nyilvánítás jogának tiszteletére és betartására, melyet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 19. cikke is védelmez. E napon világszerte megemlékeznek a munkavégzés közben elhunyt újságírókról, valamint ezen a napon jelenik meg több felmérés és jelentés a média szabadságának aktuális helyzetéről. Az ENSZ a Windhoek nyilatkozat május 3-ai elfogadásának napját jelölte ki a világnap számára, amely 1991-ben kimondta az afrikai népek szabad sajtóhoz való jogát. Az UNESCO szintén minden évben megtartja a sajtószabadság világnapját, azáltal, hogy média szakértőket, ENSZ ügynökségeket és sajtószabadság szervezeteket hív össze, hogy felmérjék a sajtó globális szabadságát, és megtárgyalják a problémák lehetséges megoldásait. A nevetés világnapja. A nevetés világnapját május első vasárnapján ünneplik minden évben. 1995-ben indult a nevetés joga klub mozgalom, melynek célja az egészség, a boldogság és a világ béke elérése a nevetés által, mert gyakorlása közben boldogok vagyunk. A mozgalom 1998-ban világméretűvé nőtt, először ebben az évben ünnepelték a világnapot, több mint 100 ország csatlakozott Madame Kataria kezdeményezéséhez. Mi is a nevetés? A nevetés olyan testmozgás, mely erősíti az immunrendszert, csökkenti a stressz feszültségeit, segíti legyőzni a betegséget, megteremti a belső békét, és ezáltal a boldogság érzetét. A nevetés a rekeszizom ritmikus összehúzódása, általa a szervezetben feldúsul az oxigén, ezért jobban érezzük magunkat. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma vasárnap száraz, napos az időnk, kevés felhővel. Délre mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum. Hétfőn is derült, napos és száraz lesz az időnk, a déli szél néhol megélénkülhet, és 23-28 fokra van kilátás.
0: Íreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ti is úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt.

Isten a saját képmására teremtett minket, és elsősorban két dolgot kér tőlünk. Szeressük őt, és szeressük egymást. A szeretet Istennel kezdődött. Az egyetlen ok, amiért szeretni tudott Istent vagy bárki mást, az, hogy a mennyei Atya előbb szeretett téged. Abban mutatta meg irántad való szeretetét, hogy elküldte Jézus Krisztust a földre, hogy meghaljon érted. A legdrágábbat adta oda, egyszülött fiát. Az ő szeretetét mutatja minden, amit van az életben. Ez mind az ő ajándéka. Ahhoz, hogy szeretni tudj, és igazi szeretet legyen benned mások fele, először meg kell értened, és érezned kell, hogy mennyire szeret téged az Isten. Nem arra van szükséged, hogy olvas vagy hallj valakitől erről a szeretetről, hanem arra, hogy megtapasztald ezt a szeretetet. Azt, hogy a hibáid, a gyarlóságaid ellenére szeret téged, hogy drága és becses vagy a szemében.

keresd a mennyei atya közelségét. Keresd annak lehetőségét, hogy valahol, ahol egyedül lehetsz, találkozhass Isten szeretetével. Engedd, hogy átöleljen és gyógyítson. Engedd, hogy újjászüljön téged, hogy új emberré formáljon. Hiszen csak akkor tudsz megértőbb, megbocsátóbb, irgalmasabb lenni a családtagjaiddal és másokkal szemben is, ha megbizonyosodsz Isten feltétel nélküli szeretetéről. Ugyanakkor az elkövetkező napokban próbáld megválaszolni a következő kérdéseket is. Kivel szemben kellene türelmesebbnek lennem? Kire kellene több időt szánnom? Kinek van leginkább szüksége arra, hogy irgalmas és megbocsátó legyek vele szemben?

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 3-a, Ézsaiás könyve 49. fejezet 14-től 21. versig. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Íme tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Fiaid hozzád sietnek, pusztítóid és rombolóid pedig kivonulnak belőled. Emeld föl a tekintetedet, és nézz körül. Mind összegyűltek, eljöttek hozzád. Életemre mondom, így szól az Úr, hogy ékszerként veszed föl valamennyit. Magadra aggatod őket, mint egy menyasszony. Feldult országod, pusztán heverő romjai még szűkek lesznek az ott lakóknak, mert eltávoznak pusztítóid. Majd mondják még neked gyermekeid, akiktől megvoltál fosztva, szűk nekem ez a hely, menj odébb, hadd telepedjem le. Ezt mondod majd magadban, ki szülte ezeket, hiszen én gyermektelen és meddő voltam, fogságban éltem, számüzötten. Ki nevelte ezeket? Hiszen én egyedül maradtam. Honnan valók ezek? A kisbaba bőrének minden ideg végződése ölelésre vágyik, egész lénye, egész valója azt akarja, hogy karban legyen, állítja a kontinuum elvet megfogalmazó Jane Lidloff. Ezért az ókortól szinte napjainkig a legtöbb kultúrában az anya magán hordja csecsemőjét, kisgyermekét. Itthon is újra egyre többen kendőben vagy kengurúban hordozzák a gyermeküket, miközben a kertben ültetnek és kapálnak, vagy bevásárolni mennek, vagy épp mosogatnak, vagy levelet írnak. A kisgyermeknek óriási szüksége van erre a folyamatos, közvetlen testkapcsolatra, az anya fizikai közelségére. Isten is, aki atyánk, állandóan hordoz bennünket. Ahogy Izrael népét is emlékezteti erre az Úr, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek, vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Ézsaiás könyve 46. fejezet, 3.-4. verse. Ő tehát még vénségünkig sem tesz le minket, csak egy pillanatra sem. Nem tud megfeledkezni rólunk, mert állandóan rajta vagyunk. Ez a garanciája annak, hogy ő sosem hagy magunkra. Bárcsak mindig éreznénk és tapasztalnánk, hogy ő hordoz. Még csak nem is mi magunktól haladunk, hanem ő visz. Ő hordoz magán. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Miss Carol Peter írta Gujaratból, Indiából. Mégis imádkoztunk. De én vigadozni fogok az Úr előtt, végörömre indít, szabadító Istenem. Habakuk próféta könyvének 3. fejezetének 18. verse. Életének első hetében a kislányom rohamokat kapott, de az orvosok nem találták az okát. A férjemmel együtt aggodalommal töltött el bennünket a lányunk bizonytalan jövő.

0: Mégis imádkoztunk és átadtuk őt Isten gondviselésének, tudva, hogy bármi legyen is a végeredmény, Isten velünk lesz. Habakuk a zsidó történelem egyik nehéz időszakában volt próféta. A király gonosz volt, és a nép hamis isteneket imádott. Gazdasági válságot és a babiloni hadsereg támadásait kellett átélniük. Habakuk kétségbe esett volt, de mégis imádkozott, hirdetve, hogy Isten kezében van minden. Még ha a termés el is pusztult, és az állatok elhullottak is, ő Isten erejében és szabadításában örvendezett. Végül a próféta bizonyos volt afelől, hogy bízhat Isten gondviselésében, bármennyire is reménytelenek a körülmények. Családunk is nehéz körülményekkel szembesült lányunk születése után, mégis Habakukhoz hasonlóan alázatos engedelmességgel imádkoztunk, és lányukat Istenre bíztuk. Végül kislányunk gyógyszeres kezeléssel meggyógyult. Hála legyen érte! Drága Urunk, elfogadunk minden nehéz kihívást, mert tudjuk, hogy a Te erőd velünk van. Amen. Napi gondolat, a nehéz helyzetekben is örülhetek, mert Isten velem van.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországban nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Reának, az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat felköszöntötték. Angliában az 1600-as években az ünnep keresztény vallási színezetet is kapott a húsvétot követő negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária tisztelet hagyományaival összekapcsolva. Ünnepeljük együtt most ezt a gyönyörű napot Dzsida Jenővel, aki 1907-ben született e hónap 17-én.

Köszönöm, Istenem, az édesanyámat. Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó, áldó szeretettel, értem, éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke, csak érettem fárad. Köszönöm, Istenem, az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este imádság száll hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban, itt a földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vígaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vígasztald meg őket áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg, édesanyám járását, kelését, áld meg könyhullatását, áld meg szenvedését. Áld meg imádságát, melyben el nem fárad, áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm, köszönöm az édesanyámat.

0: Vallomások a szeretet titkáról. Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallanak részleteket.
1: Az elveszett drachma példázata. Vagy ha egy asszonynak 10 drachmája van és elveszít egy drachmát, vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja. És ha megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól. Örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, melyet elvesztettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Ritók Zsigmond a jeles akadémikus egyetemi tanár, a régi pártállami időben a kálvintéri református gyülekezetben, mint fiatal pedagógus, hitoktató tevékenykedett. Az egyik alkalommal az elveszett drachmáról tanította a gyerekeket. A történet visszaismétlésekor azt kérdezte az általános iskolás csoporttól, gyerekek, miért volt baj, hogy a drachma elgurult? Hiszen nem tűnt el végleg, nem az utcán történt baleset, a szobából nem gurulhatott ki a pénzdarab. A különös kérdésre egy első osztályos kislány hamar rávágta a választ. Az volt a baj, hogy nem volt a helyén. Íme a példázat legtökéletesebb és legrövidebb magyarázata. Akkor vagyok elgurult drachma, ha nem vagyok a helyemen. Nem csak a lakomákon keresték az írástudók és a farizeusok az előkelőbb helyeket, sajnos ma is él az egyházon belül és kívül ez a helykeresés. A hit nem a tantételek elfogadását jelenti, hanem általa azt ismerem fel, hogy Jézus ott akar használni, ahol vagyok. Ha elgurul életem, mint a drachma, akkor nem vagyok a helyemen. Ez a példázat az örömről szól, nem az elgurult drachma miatt érzett bosszúságról. Életünkben az örömöt az rontja meg, ha nem vagyunk a helyünkön, de az hozza elő ismét, ha visszakerülünk oda, ahová Isten állított bennünket. Minél messzebb keressük az elgurult boldogságot, végképp elveszítjük azt. Mi az Isten tisztelet? Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Az Isten tisztelet nem egy vallásos rendezvény, hanem a Krisztussal járó ember alapállása. Csendre jutni a földrengésből, a tűzből, meg a hegyeket szaggató széltől, ahol nem található az Úr. Csak ebben a csendben nyílik meg fülünk Isten üzenetére, amit kritikusan nem lehet meghallani, csak önkritikusan. Az elcsendesedés felkészít minket, hogy a szívünkben is letérdeljünk, nem csak a lábunkkal ott, ahol az Isten tisztelet rendje megkívánja. A csendben megszólal Isten, és kinyílik a szív, hogy meghalljuk, mit üzen a mi Urunk. A harmadik lépés a csend és a megszólító ige után az üzenet megbeszélése, ami az értelmezés és az alkalmazás. A csendnek nem kell templom, de az üzenet megértéséhez, kibontásához szükség van a gyülekezetre, a hívőtársakra. Isten üzenetét nem elég meghallani, cselekedni kell. Az ige nem csak a nyelvtanban cselekvést, létezést, történést kifejező szó. Az Isten ige ezt is jelenti. Cselekedni valakiért, valakikkel együtt, egymásért lehet. Így mindig a másikkal, a fele baráttal együtt motiválja az embert. Ebben a cselekvő közösségben ismerjük meg magunkat, a másikat és Istent. Így nyílik ki a szemünk a teremtett világ igazi értelmére. Az Isten tiszteletnek nincs felekezetileg meghatározott liturgiája, csak élő közösségei vannak. Ha egy egyháznak vagy vallásos mozgalomnak a belső összetartó ereje tönkre megy vagy meggyengül, felbomlik a hármas egyensúly a világ, a közösség és az egyén között. Egyensúlyát veszíti az egyház. Az egyén különbözőségét az egység akadályának tekinti, a szervezet organikus rendjét bürokráciával akarja pótolni, és megszűnik a világot szolgálni, hatalmi eszközökkel csak a maga szolgálatába akarja állítani. Ekkor az Isten tisztelet csupán templomi rendezvény lesz, amire egyre kevésbé kíváncsiak az emberek. A templomok kiürülnek, a formális csend némaság lesz, a szívek bezárulnak, nem Istent halljuk. Megsüketít minket az érdek, a rang, a pénz.
0: Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallottak részleteket.

0: Egyensúly és boldogság.
1: Ne vessel orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add meg nekem újra üdvösséged örömét, és tarts meg engem a kegyelem lelkével. 51. Zsoltár 11. és 12. vers. Életem első 30 évében szörnyű és reménytelen depresszióval küzdöttem, amihez síró görcsök, fáradtság, rossz hangulat, paranoia, rémálmok, fájdalmak társultak. Két hetente jött a menstruációm, és úgy éreztem, mintha egy mély, sötét gödörben lennék. Néha azt kívántam, bár csak vége lenne az életemnek. Több orvosnál is jártam, és mindannyian szorongásra akartak felírni gyógyszert nekem, és azt mondták, hogy forduljak pszichiáterekhez. Végül kétségbeesésemben és zavaromban felkiáltottam. Istenem, ha ott vagy, kérlek segíts rajtam. Hozz örömet és egyensúlyt az életembe. Már másnap felhívott egy távoli városból egy lelkész feleség. Azt mondta: Katie, hallom, hogy komoly depresszión mész keresztül. Szeretnék ajánlani egy orvost. Nem akartam orvost, de meggyőzött, hogy menjek el. Miután ez az orvos meghallgatott és elmagyarázta a tüneteimet, a válasza lenyűgözött. Azt mondta: Én tudok segíteni önnek. Azt hiszem, endometriózisa van. Ez azt jelenti, hogy amikor menstruálsz, a petefészkeid úgy érintettek, hogy nem termelnek elég ösztrogént és progeszteront. Azonnal beütemezett egy laparoszkópiára, amely bebizonyította, hogy a diagnózisa helyes. A méh eltávolítással és az ösztrogén terápiával a tüneteim megszűntek, és Isten visszaadta az élet örömömet. Azért osztom meg ezt a tapasztalatot, mert talán segíthet másoknak, akik ilyen elhanyagolt vagy félre diagnosztizált betegségben szenvednek. Az én tapasztalatom előtt volt egy barátom hasonló tünetekkel, aki öngyilkos lett. Nem látott kiutat abból a sötét gödörből. Annyira hálás vagyok, hogy Isten elvezetett egy szakemberhez, aki megértette az állapotomat. Amikor elveszítjük az örömöt és az egyensúlyt az életünkben, szükségünk van barátokra és szakemberekre, akik segítenek nekünk. De mindennél jobban szükségünk van arra, hogy felismerjük, hogy teljesen függünk Istentől. Személyes tapasztalatból tudom, hogy a nagy orvos érti, mi kell mindannyiunk életéhez, hogy helyreállítsa és fenntartsa az egyensúlyt és az örömöt gyógyító érintésével. Milyen gyógyításra van szükséged ma, hogy helyreálljon az öröm és az egyensúly az életedben és a családodban?
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Május 3-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ígét a Bírák könyve 6. fejezetének 17. versében olvashatjuk. Gedeon így szólt az Úrhoz: ha elnyertem jó indulatodat, adj nekem egy jelet, hogy valóban te vagy az, aki velem beszél. Az Új Szövetség ígét a János evangéliuma 3. fejezetének 2. verséből olvasom. Nikodémus ezt mondta Jézusnak: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Lassan kezdek hozzászokni, hogy már a szememnek se higgyek. A mesterséges intelligencia segítségével soha nem látott sebességgel és minőségben lettünk képesek hamis képeket és videókat készíteni, amelyeknek semmilyen valóság alapjuk nincs. Emberek arra szakosodnak, hogy megkülönböztessék a hamis anyagokat a valóditól, és ez a jövőben talán egyre nehezebb lesz. Mégis honnan tudhatnánk biztosan, mi a valóság? Ez az ókor emberei számára sem volt sokkal egyszerűbb. Gedeon és Nikodémus hallották a fülükkel, amit Isten ígért, de féltek. Hát, ha csak a képzeletünk játszik velünk? Túl szép, hogy igaz legyen. Szerettek volna a látásukra hagyatkozni. Gedeon jeleket kért, Nikodémus pedig már látta a jeleket, és személyesen kereste fel Jézust az éj leple alatt, hogy szemtől szemben láthassa őt. Jézus azonban figyelmeztet: csak az lát jól, aki hisz. Hit nélkül a legnagyobb csoda sem lesz jellé számunkra, ha nem látjuk meg benne és általa Isten tetteit. Hit nélkül Jézus csak egy újabb nagy tanító, aki Istentől jött, és akit keresztre feszítettek. Hittel nézve azonban a kereszt a nagybetűs jel számunkra. Isten velünk van, szeret bennünket, és bármit megtesz értünk, hogy az övéi legyünk. Ez az a valóság, amely több, mint amit a szemünk és a fülünk valaha is felfoghat. Imádkozzunk! Kérünk, Urunk, adj nekünk hitet, hogy felfoghassuk azt, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ami kilóg minden emberi számításból, a te szeretetedet és békességedet, azt a nagybetűs valóságot, amely minden természetes és mesterséges értelmet meghalad. Add, hogy ez a valóság határozza meg a mi szavainkat és tetteinket is, hogy rajtunk keresztül felismerjenek téged az emberek. Amen. Az áhítatott Seben Glória írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és új szövetségi ígék szolgáltak. Gedeon így szólt az Úrhoz: ha elnyertem jó indulatodat, adj nekem egy jelet, hogy valóban te vagy az, aki velem beszél. Nikodémus ezt mondta Jézusnak: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele.

Valahányszor olvastam vagy hallottam ezt a történetet, sohasem gondoltam, hogy azok közé tartozom, akik bocsánatot kérnek, amiért nem tudnak részt venni az alkalmon. Ez egy meghívás, egy nem akármilyen asztalhoz, olyan lakomára a mennyei királyságba, olyan helyre, amely minden emberi elképzelést felülmúl. Ki ne szeretné az ételt, különösen a lakomán felszolgált ételt? Lehet, hogy én nem úgy értelmezem ezt a példabeszédet, mint te, de engem nagyon meghatott. Abban az időben néhány olyan projekten dolgoztam, amely a Lakástulajdonosok Egyesületének, egy konferenciának és az egyetemnek voltak hivatottak segíteni. Készen álltam arra, hogy feladjam ezeket a projekteket egy mennyei lakomáért.

2013 nyarán felfedeztek nálam egy daganatot, amely kezelésre szorult. Biopsziát végeztek, és arra a következtetésre jutottak, hogy a műtét túl kockázatos lenne. Összetörtem, amikor az orvos azt mondta, hogy nem tudnak már semmit sem tenni értem. Eltartott egy ideig, amíg felismertem a helyzetem véglegességét. Hamarosan távozom erről a földről. Vagy késik a távozásom? Nem álltam készen arra, hogy tudjam, a napjaim meg vannak számlálva. Rengeteg feladatom volt, amit be akartam fejezni. Nemrég neveztek ki a lakástulajdonosok egyesületének pénztárosává. A kézi könyvelést számítógépes könyveléssel váltva fel, önkéntesként dolgoztam az egyetem levéltárában, ahol az összes dokumentumot és fényképet beszkenneltem és digitálisan rögzítettem. Annyi minden más tennivalóm lenne. Én vagyok az, aki gyorsan megtalálja a válaszokat azoknak, akiknek információra van szükségük a múltról. Azt gondolom, hogy nélkülözhetetlen vagyok. Aztán elkezdtem komolyabb kérdéseken gondolkozni. Lukács evangéliumának 14. fejezetében található példabeszéd jutott eszembe. Vajon visszautasíthatom a meghívást a mennyei lakomára? Talán kifogásokat kerestem, hogy ne vegyek részt rajta? Isten meghívása a mennyei lakomára a kegyelem legnagyobb megnyilvánulása. Krisztus az ő végtelen szeretetéből hív minden lelket az élet lakomájára. A meghívás ingyenes, mindenki számára elérhető, de nem mindenki fogadja el. A mennyei lakoma a megváltottak örömteli egyesülését jelenti Jézus Krisztussal. Ez az ünnep nem csak egy jövőbeli esemény, hanem már most elkezdődik a szívünkben. Most, amikor elfogadjuk Jézus szeretetét, bocsánatát és vezetését. A meghívó levél már a kezünkben van. Jézus vére írta alá a Golgotán. Mégis, sokan, bár hivatalosak, nem veszik komolyan az elhívást. Ürügyeket keresnek, hogy ne kelljen eljönniük. Elfoglaltságok, világi vágyak, vagy egyszerű közöny áll közénk és az örök élet közé. Az igazi kérdés nem az, hogy kaptunk-e meghívót, hanem hogy válaszolunk-e rá alázatos és készséges szívvel. A mennyegzői ruha, Krisztus igazsága nélkül senki sem vehet részt ezen az ünnepen. Nem a saját érdemeink ruhájában, hanem Jézus megváltó kegyelmébe öltözködve léphetünk be. Ez a ruha Krisztus ajándéka mindazok számára, akik tényleg mély hittel elfogadják őt. Isten jó. Emberek egész serege imádkozik értem. Az egészségem kihívásai nem bátorítóak, de folyamatosan hálát adok Istennek az áldásokért,
melyeket nekem ad. Mennyei atyám, köszönöm, hogy meghívtál a te örökké való lakomádra. Segíts, hogy ne hanyagoljam el a hívásodat, hanem minden nap újra elfogadjam kegyelmed ajándékát. Adj nekem tiszta szívet, hogy a te igazságod ruhájában jelenhessek meg előtted. Vezess az úton, amely az örök örömre visz. Amen.

boldogok, akik hivatalosak a bárány menyegzőjének vacsorájára. Jelenések könyve, 19. fejezet, 9. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Isten bennünket közösségre hívott el. A Sydney Szent Erzsébet otthon idős lakóinál szolgált április 29-én Fekete Károly, Atiszántúli Református Egyházkerület püspöke, aki az ausztráliai Magyar Református Egyház fenntartásának 76. évfordulója alkalmából érkezett Ausztráliába. A Kárpát-medencei és diaszporában működő magyar ajkú református közösségeket összefogó Magyar Református Egyházhoz egy éve csatlakoztak az ausztráliai reformátusok. A látogatás célja a köszönetnyilvánítás, egyben a személyes kapcsolatok és a közösségek fontosságának megerősítése. Melbourne után Sydneyben mondott köszönetet Fekete Károly az ausztráliai magyar református közösségnek a hosszú évtizedes közösségépítő munkáért. Az összetartozás jegyében jöttem, hogy együtt adjak hálát azért a 75 esztendőért, ami Isten kegyelméből a Sydney Magyar Református Egyház mögött van, és ennek kapcsán megköszönjem Péter Fikund lelkipásztornak azt az immár 28 éve odaadással és hűséggel végzett szolgálatot, amit az ausztráliai magyarságért tesz, mondta Fekete Károly. Holnap, május 4-én kezdődnek az érettségi vizsgák. Május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az oktatási hivatal. Az írásbeli vizsgákat holnaptól, május 4-től 22-ig rendezik meg. Mint írták, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor, ebből a tárgyból középszinten 76.109, emelt szinten pedig 2417 tanuló vizsgázik majd. Az egy nappal későbbi matematika érettségin középszinten 71.599-en, emelt szinten pedig 8.264-en vizsgáznak, míg május 6-án történelemből középszinten 71.504, emelt szinten 8.273 diák tesz majd vizsgát. Ezután következnek az idegen nyelvi vizsgák. Május 9-én angol nyelvből középszinten 47.084-en, emelt szinten 29.084-en. Május 8-án német nyelvből középszinten 10.151-en, emelt szinten 3.041-en érettségiznek. Diakónus találkozó Velletriben. A Róma melletti Velletriben március első napjaiban 8 különböző országból érkezett metodista diakónusok és erre a szolgálatra készülők gyűltek össze, hogy együtt elmélkedjenek diakónusi hivatásukról, tanuljanak és imádkozzanak, valamint megerősítsék kapcsolataikat. Magyarországról Varga Éva vett részt, aki diakónusi szolgálatra készül a metodista egyházban, és terv szerint 2026 májusában kezdheti meg diakónusi próba idejét Budakeszin. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma vasárnap száraz, napos az időnk, kevés felhővel. Délre mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum. Hétfőn is derült, napos és száraz lesz az időnk, a déli szél néhol megélénkülhet, és 23-28 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Ismét velünk van egy vendég, Ringel Norbi. Üdv újra a podcastben!
4: Sok szeretettel köszöntelek titeket és a kedves nézőket is.
3: Arra gondoltam, hogy ma beszélgessünk egy olyan témáról, amit senki nem szeret, mégis mindenki életében ott van, ez pedig a várakozás. Ugye a várakozás sajnos, vagy nem sajnos, ott van a mindennapjainkban. Várunk arra, hogy megkapjuk a kaját, várunk reggel munkába menet a kocsiba, várunk arra, hogy vége legyen annak a reklámnak a YouTube-on, hogy nézhessük tovább a videót, és várunk, és várunk, és várunk. Ez ugye azoknak az életében, akik nem ismerik Istent. Nekünk, akik ismerjük Istent, és az ő gyermekei vagyunk, pedig van egy másfajta várakozás is. Egyrészt várjuk azt, hogy ő visszajön, viszont ameddig ő visszajön, Isten kijelentett nekünk bizonyos dolgokat, adott álmokat, adott nekünk ígéreteket, és ezekre mind várnunk kell, hogy beteljesedjenek. És nagyon kellemetlen tud lenni ez a várakozás, sokszor felemész bennünket, és hogy nehéz megmagyarázni, hogy mégis miért jó ez. Miért jó ez Istennek, miért jó ez nekünk. És szeretném, hogyha most erről beszélgetnénk kicsit, megosztanánk a személyes várakozós sztoriainkat, és hogy lássuk, hogy tényleg mégis miért van ez az egész. Szerintetek akkor miért várakoztat meg Isten minket?
5: Első hallásra kicsit úgy érzem, hogy te ezt a témát nekem címezted, mert tudod, hogy egy türelmetlen ember vagyok, és nem szeretek várni. De tényleg nagyon szeretek várni. De érdekes, hogy az Isten kapcsolatban ezt nem így élem meg. Nem azt mondom, hogy nagyon szeretek várni, de nehéz várakozni. Fel is vagyunk pörögve. Azt hiszem, amikor legutóbb itt jártál, akkor egy kicsit érintettük ezt, hogy fel is van gyorsulva az élet, tehát döbbenet. Az az információ áradat, ami eljut most hozzánk. Tehát, hogy vagy ahány személlyel szembesülünk, találkozunk, vagy kapunk róla a híreket. Tehát a nagyszüleink, érted, egy év alatt nem szembesültek annyi információ ingerrel, mint most egy nap alatt. És mindent gyorsan akarunk. Fast foodok vannak, kise kell számál kocsiból megkapod, hazarendeled a kaját, mindent. Tehát, hogy egyből akarsz, és nagyon nehéz várni. És így vagyunk talán Isten, és ez rögzül belénk. Nem jó ez nyilván, és akkor add meg Uram, de most, vagy tegnap, ha lehet, hogy ne is kelljen már kérjem, csak hálát adjak érte. És Isten, nem így munkanak a dolgok. Talán, hát nem mondom, elfelejtettem, hogy még könyvbe olvastam, de hogy Istennek sokkal több ideje van, mint nekünk. Néha kapkodunk is. Ott is megjelenhet, hogy a keresztény életünkben, hogy minél hamarabb akarok szolgálni, minél hamarabb valamit tegyek az Úrért, és lehet, hogy Isten azt mondja, várj. Tehát én emlékszek rá, hogy a szülőgyülekezetemben, ahol megtértem és ahol felvetek tagnak, én jeleztem időben, hogy testvére készen állok, hogy igét hirdessek. És mondták, hogy még várj. És érez, annyira rosszul esett. És úgy utólag most azt mondom, hogy teljesen igazuk volt. Hogy még erre várni kell, és megtanítottak várni, hogy igen, nem egyből, mikor te készítés érzel, akkor már te vagy a menő bizonyságtevő, igen hirdető, hanem kell néha várnunk. És úgy gondolom, hogy Istennek is vannak ilyen eszközei, sokszor vannak ilyen eszközei, hogy várakoztat bennünket. Vagy mi nem vagyunk ott, hogy megértsük a szavát, vagy nem értem még oda, hogy elvegyem az ő akaratát, és megélem ezt az én életemben. De mondd csak Norbert, te hogy látod
4: Abszolút
5: ezt?
4: Tudok hozzád kapcsolódni, én is kb. Ezt éreztem, hogy na Uram, nem véletlen, hogy pont ez a téma, mert...
5: Egy hajóban vagyunk, ugye?
4: Egy hajóban vagyunk, nem én vagyok a leghitelesebb ember ezen a területen, hisz én is állandóan rohanok, szaladok, én akarom csinálni, én akarom saját erőből az egész életemet megoldani. Aztán így nagyon sokat tanított már az Úr, nagyon megmutatta azt, hogy mennyire nem azon múlik, hogy én mennyit próbálok az életemből kipréselni, hanem hogy mennyit hagyok neki az én életemből, hogy ő megélje azt. Engem sokat tanít így az Úr ilyen végletekben, láttam. Tehát kicsit az életet úgy látom, mint egy ilyen keskeny utat, amiről Jézus is beszél, és akkor egyik oldalt van az egyik véglet, a másik oldalt a másik véglet, és látom azokat a veszélyeket, amit az okoz mondjuk, amikor emberek túltolják ezt a várakozást, és igen, én várok az igazira, igen, én csak hátradőlök, majd az Úr tudja, majd az Úr időzítése, én nem szólok bele, Uram, te tudod, az Úr adja, az Úr veszi el, tehát kicsit egy ilyen úgy érzik az emberek magukat, mint ez a báb, tudjátok, ami hozzá van kötve Isten kezéhez, és akkor ő csak így rángatva van. És nyilván ezt megfogalmazzák ilyen szép szavakkal, hogy Isten szuverén, Isten irányít itt a földön az életünket, minden. Nyilván hiszek benne, hogy Isten szuverén, viszont ahogy az igében láthatjuk, hogy nem az Úr uralkodik ezen a földön. Tehát nagyon félre tud menni az életünk, hogyha egy ilyen passzív módon átadjuk magunkat neki. Ugyanúgy a másik véglet is borzasztó következményekkel járhat az életünkbe, amire látunk példát az igében is, ugye, amikor valaki idő előtt akarja átvenni azokat az áldásokat, azokat az ígéreteket, amiket az Úr akar adni neki, mert ő menni akar, hajtani, csinálni, ami ugye egy hajóba evezünk. Tehát ezt ismerjük, ezt az érzést, hogy borzasztó nehéz várni, mert ugye erről múltkor beszéltünk, hogy a világ beletol minket egy ilyen instant világba, gyors pillanatok, gyors élvezeti dolgok, és csak így olyan nehezen tudjuk kivárni a minőséget, olyan nehezen tudjuk kivárni, amikor az Úr szól hozzánk, és nem csak az, hogy oké, Uram, leültem, és akkor most van 5 percem, az mind a tiéd, és akkor 2 igét, ha kapok tőled, az nekem bőven elég, és nem tudunk várni akár fél órát. Tehát én borzasztóan küzdök azzal, hogy csak úgy csendben legyek az Úrral. Nekem nagyon sokáig, és mai napig is az imádkozás, az egy ilyen, sokszor ilyen, őszinte leszek, időpocsékolásnak tűnik, mert én mennék, én csinálnám, én mennék podcast adásokkal, interjúk, evangelizálni, tehát kicsit ez a ide a legnagyobb góliátot az életünkbe, igen, és csak így borzasztó nehéz, és hiszem azt, hogy nem véletlen, hogy ezt hozta az Úr fel nektek témának így a szívetekbe, mert érzem, hogy miközben így erről beszélek, engem is tanít az Úr, hogy mik azok a pontok így az életünkben, ahol érdemes finom hangolni, hogy ne az egyik véglet, ugye megint csak, ahova elborulunk, vagy a másik véglet, már Jézus keskeny útról beszélt, és érdemes azon maradni.

0: Egyébként ez egy lelki gyakorlat, így, hogy felhoztad ezt a fogalmat, a csend. Aha. Milyen kevesen gyakoroljuk. Én is próbálom gyakorolni, és a csendben tulajdonképpen ezt a várakozás, hogy légy csendben. Tehát csend. Oh. És azt hiszem, hogy egy nagyon nagy eszköz annak, hogy a várakozást tanuljuk.
1: Uh-huh. Igen, illetve ez, hogy nagyon szeretjük az instant dolgokat, és Isten szeret minket megvárattatni ennek ellenére. Ez a Bibliában is szerepel, ugye bárki kapott egy álmot, egy látást, egy ígéretet Istentől a Bibliába, az sose egyből teljesült be. Mindig kellett rá várni éveket, évtizedeket. És ahogy gondolkoztam ezen, eszembe jutott egy történet, hogy mégis miért kell várakozni. Egyszer kint voltunk túrázni, és mi magunknak kellett ott elkészítsük az ételeket, és volt egy ilyen alkoholos kis tűzhelyünk, amit meggyújtott, és ilyen lassú tűzön égett a dolog, és ez kb. Egy ilyen ötször lassabb, mint egy gáztűzhely, tehát borzasztó volt akár egy ilyen negyed liter vízt is felforrósítani, hogy abból tudjak csinálni egy levest, vagy egy zabkását, bármit, és megmondtam a várakozást, és levettem úgy hidegen. És úgy tettem bele azt a port, a keveréket, felkevertem, és olyan szörnyű íze volt. Tehát egyrészt nem is keveredett el jól, másrészt hideg is volt, kint is hideg volt, nem is melegített fel, tehát borzasztó.
0: Jó lett volna várni, ugye?
1: Igen, pocsékolás volt az egész. És az jut erről eszembe, hogy ezért kell várni, mert ha nem várunk, akkor csak félkész dolgokat kapunk. Ugye lehet, hogy le tudnánk szakítani egy bizonyos virágot korábban, de az nem lenne virág, az még csak egy bimbója lenne. És ahogy te is mondtad, ugye mindegyünk életében van az, hogy én keresztény vagyok, én meg akarok menni szolgálni. De még nem vagyunk teljesen kiforró, még nem vagyunk teljesen megnyílva, nem vezetett át Isten minket azokon a dolgokon, amiket át akar vezetni. És éppen ezért lehet, hogy ha hitelesek is vagyunk, nem tudjuk a teljes igazságot. Sose fogjuk megtudni, ugye? De vannak olyan dolgok, amikben úgy sokkal többet kell fejlődnünk, mi azt mi gondolnánk. Különben csak egy ilyen félkész, hideg, langyos dolgot fogunk kapni az élettől.
0: Aki nem tud várni, éretlen egyébként. Uh-huh.
2: Miközben így készültem egyébként erre a mai adásra, ugye nagyon nem írtam jegyzetet, inkább csak elmélkedtem azokon a kérdéseken, amiket így feldobtatok, és csak így azon gondolkodtam, hogy lehet a gyakorlatban várni, hogy néz ki. Ugye valahogy kinéz a várakozás, nem az, hogy hátradőlünk. És nagyon érdekes, mert az angolban ugye van a waiter, ugye a felszolgáló magyarban, csak az nem adja vissza, és a felszolgáló az ilyen készenlétben van. Nem egy ilyen stresszben, hanem fel van készülve arra, hogy a vendég érkezik. Tehát szerintem itt rongyák el az emberek, hogy a várakozást ezt úgy csinálják, hogy oké, hát akkor hátradőlök, még nem látom az életembe, nem is kell hit, majd az Úr megadja, ugye megint csak mint az elején, majd az Úr megadja. De ahogy az igében látjuk, az emberek azért aktívan, nyilván ezt túltolták sokszor, de hogy aktívan várakoztak az Úrban. Csinálták a dolgokat addig is, ameddig meg nem érkezett az ígéret. Ugye legjobb példa, Noé egyszer hallott az Úrtól, és meddig építette a bárkát? 100 évig? Nagyon sokáig. És mekkora bizonyság ez is, hogy nem kell, hogy Isten folyamatosan csak az égből dörög, és akkor egy mennye, vagy egy hang a mennyből, és akkor neked csinálni kell, tolni kell, hanem egyszer szólt az Úr, és én elkezdem csinálni, elkezdek aktívan várni, úgymond. Ameddig nem látom az ígéret gyermekét, nyilván nem azt mondom, hogy úgy várakozunk, mint Ábrahám, hogy addig csinálunk pár Izmaelt, és akkor majd valamikor jön Izsák az életünkbe, hanem oké, ameddig én nem látom Izsákot, mi az, amit tudok tenni? Addig is legjobb téma megint ugye, hogy múltkor is pedzegettük, párválasztás, párkapcsolatok, ameddig én nem látom azt az embert, akivel én leélem az életemet, akit egyébként majd én választok, nem az Úr a mennyből lepottyan nekem, hanem én hozok egy döntést valaki mellett, de amíg nem látom azt az embert, akire én kimondom az igent, addig én hogyan tudok felkészülni, hogyan tudok várakozni aktívan, nem pedig hátradőlni, és akkor jó, hát Uram, majd beesek valahogy, és akkor majd, persze majd a házasság után formálódik mindenki igazából, ami részben nyilván igaz is, de hogy addig is felkészülni, addig is aktívan várakozni, és ez szerintem az életünk összes területére igaz lehet, hogy ameddig nem látom az ígéret gyermekét, addig egy egészséges ilyen, mint a felszolgáló, megint csak készenlétben lenni, nyugalomban, de készenlétben aktívan várakozni.

0: Igen, hogyha megfejjük a saját életünkbe is, hogy mikor telik a leglassabban az idő. Mikor nézzük az órát, másodpercről másodpercről, hogy na, itt van már, meghozták el a kajánkat, igen, hozzák már a csomagot, stb. Tehát, hogyha nem foglaljuk le magunkat, és csak folyamatosan emlékeztetjük Istent, hogy Uram, mikor, Uram, add már meg, Uram, ezt, Uram, azt, addig nagyon lassan fog telni az idő. És úgymond a hit is, az, hogy belegondolunk, ez egy bizalompróba. És ha Isten megígért nekünk valamit, akkor a mi hitünket is próbára teszi azáltal, hogy valóban hiszel abban, hogy én meg fogom azt tenni. Ha nem most, holnap, vagy holnap után, vagy 10 év múlva, de hogy ő meg fogja ezt tenni. És hogyha így belegondolunk, akkor a nagyon fontos a szolgálat, hogy te is mondtad, ez a készenléti állapot, hogy tegyünk valamit az addig is Istenért, viszont úgy is gondolok az időre, mint hogyha egy ilyen, hogy egyszer lenne a barátunk és az ellenségünk. A barátunk akkor, hogyha hasznosan használjuk fel ezt az időt, és az ellenségünk akkor, hogyha nagyon így elkapkodjuk a dolgokat. És két rossz dolog lehet, amit teszünk ilyenkor várakozás közben. Az egyik az, hogy azon dolgozunk mindig, hogy lerövidítsük az időt, hogy magunknak megkaprítsunk azt a dolgokat, hogy tegyünk mérte, hogy ez a dolog izzadságszagú is, és így nagyon szeretnénk, de hogy Uram, add már meg, kérlek, kérlek. És mindent megteszünk azért, hogy ezt megtegyük, akkor úgymond elrontjuk az egészet, vagy a másik, hogyha elkezdjük magunkat hibáztatni. És lehet, hogy Isten arra vár, hogy te erre egy bizonyos érettségi pontot, meg hasonlókat, de ez nem a te hibád. Ez mind része a tervezetnek, Isten tervének. És hogyha úgy vársz, hogy közben készülsz, szolgálsz, közelebb kerülsz Istenhez, imádkozol, akkor az egész kiformálódik majd idővel benne. Tehát nem kell magadat hibáztasd, de viszont figyelj arra, hogy közeli kapcsolatban legyél Istennel. Tehát tényleg nagyon fontos hasznosan kivárni ezt a várakozási időszakot. És milyen más példákat tudnátok még felhozni a Bibliából? Hogyan látjátok, hogy a bibliai szereplők hogyan várakoztak, vagy hogyan nyilvánult ez meg az ő életükben?
1: Szerintem szinte mindig, és sokat. Uh-huh. Ott van József, aztán ott van Dávid, tehát ott királyá kenik, és mégse király. Tehát utána, sőt, tehát az életére törnek, évek telnek el. Tehát
2: mi maga Jézus is 30 évet várt, hogy elkezdje a szolgálatát, és amikor már ott volt az ajtóba, még akkor is mondta, hogy Ácsi, ez még nem az én időm, ugye, ha jól emlékszem, amikor a vízből bort csinált, és akkor előtte ugye mondta, hogy ez még nem az én időm. Tehát, hogy Isten maga már itt volt 30 éve a Földön, és még mindig azt mondta, ez még nem az én időm. Tehát abszolút van, hogy éveket kell várni arra, hogy akár el tudjuk kezdeni a szolgálatot, amit említettél is, hogy mennyire veszélyes tud lenni, amikor idő előtt belelépünk egy szolgálatba. Ugye nem véletlen mondja Pál apostol is, hogy frissen megtért, ugye ne legyen vezető, vagy püspök, presbiter, nem tudom pontosan melyik szót használja, mert tehát könnyen felfúvalkodik az ember, könnyen olyan irányba elmegy, ahol nagyon nem kéne, hogy legyen. Jó. És ezért fontos az, hogy oké, még ha várakozunk is, de nem mi akarjuk már belerőszakolni magunkat az elhívásunkba, hanem amikor majd az Úr szól, hogy oké, akkor most lép ki a csónakba, akkor kilépünk, és akkor fogunk megmaradni. Mert milyen érdekes, hogy tehát picit ez a kép van bennem, amikor a csónakból kilépésre gondolok, ugye, hogy mi az, ami megtartotta Pétert, ugye? Péter lépett ki a hajóból. Mi az, ami megtartotta őt? Ahogy én értelmezem, az az ige volt. Mert ha Jézus nem mondja neki, hogy lépje ki, akkor ki se lépett volna, de ha meg is próbáltam, elsüllyedt volna. Tehát nyilván a víz volt ott, de hogy az ige volt az, ami megtartotta, és amikor arról levette a szemét, akkor süllyedt el. És kicsit ilyen az elhívásunk is szerintem, vagy bármi, megint csak párkapcsolat. Ha az Úr nem mondja, hogy lépjél ki, kezdeményezzél, csináld valamit, kezdjél, lépjél ki a csónakból, hanem csak az ember erőlködik, akkor könnyen elsüllyed. Tehát ez szerintem egy kulcs lehet így az életünkhöz, hogy akkor lépjünk ki a csónakból, amikor Jézus hív minket, és akkor az ige meg fog minket tartani, ha nem veszük le nyilván a szemünket róla.
1: Nekem beugrik Mózes is. Aztán Pál apostol, ettől eltekintünk, de miután megtért, már akkor nagy ágyú volt. Tehát ő egy farizeus volt, tudta az írásokat, hogy még 2 évet, vagy eltek egy jó időszak, tanul Gamaliában, és aztán állt be a munkába. Tehát, vagy Péter, tehát oké, ott van a Jézussal, meg tanítja, de mi mindenen kell átmenjen, mire eljut oda, hogy az apostolok egyik nagyja lesz.
2: Igen.
1: És hogy ég a szíve Krisztusért, tehát hogy idő telik el, és várni kell.

0: Igen, meg azt hiszem észre, hogy a Bibliából, hogy ilyen nagyon ciklikus az egész. Tehát van, hogy Isten kicsit közelebb visz, utána megint vissza. Megint közelebb, megint vissza. Tegyük fel, mondjuk Dávid példája, ugye megvölt neki ígérve, hogy király lesz. És oda is kerül, megkapja ezt az igét, elveszi a királynak a lányát, jóba lesz a király fiával, na, uram, kezd már alakulni végre. De utána a király irigy lesz rá, és 12 évet kell bújdosson barlangunkba. Tehát oké, ott van már az egész egy karnyújtásnál, de Isten azt mondja, nem, még vár egy kicsit. És tesznek egy nagy kört, még visszérnek az egészet. Ugyanúgy Józsefnek a példája is, aki megkapta az álmot, hogy uralkodni fog a testvérei a családja fölött, és az elén ugye elrabolják, utána kezd jól menni a szénája, az egyik főparancsnoknak lesz a személyes szolgája, kezd egyenesbe jönni, utána megint börtönbe vetik. Ott megint több évet kell eltöltsön, míg megint oda kerül a fáraó mellé, és egy nagy ember lesz belőle. Tehát Isten sose feledkezik meg rólunk, és azt hiszük, hogy ilyenkor, hogy mikor várokozunk, hogy már nem is számítunk Istennek, pedig ez nem igaz. Isten készít minket, és Isten ezekben az időszakban folyamatosan ad nekünk visszaigazolást, csak nekünk keresnünk kell azt, vagy Bibliában, vagy élethelyzetekben, imádkozás által, mások által, és fontos, hogy észrevegyük ezeket a helyzeteket, hogy mikor Isten szól hozzánk és bátorít minket.
1: Formálja jellemünket. Tehát én emlékszek rá, voltak olyan dolgok, amikor úgy szinte döngettem az Isten ajtaját, hogy Uram, Uram, de neked most kell válaszolnod, és így kell válaszolnod, és ezt kell adnod. És akkor én nagyon tudtam mondani a teológiai érveket, úgy tudtam érvelni Istennek, hogy érted? És most visszanézve szégyellem magam, hogy Istenem, teljesen igazad volt, és várni kellett. Ha ezt tesszük a gyerekeinkkel is, ha mindent megadunk nekik, amikor követelik, és azt, amit követelnek, fattyak lesznek. Tehát Istennek nevelnie kell az országába. Azt hiszem, például Lawrence Krem mondja ezt, hogyha elkényeztetett kölykök jutnának próbák nélkül, nehézségek nélkül, várakozás nélkül Isten országába, és azok meg tönkretennék, és Isten ezt nem akarja. És jó, hogy így formál bennünket. És ha visszanézünk, akkor azt látjuk, hogy Uram, te mindig jól időzítettél. Te vagy a legjobb atya. Tehát ha még nem is értelek most, hogy várnom kell valami miatt, meg úgy érzem, hogy nem is kell várjak, tudom, hogy te tudod, hogy várnom kell, és én benned bízok akkor is.
2: Uh-huh. Meg szerintem van az a fajta várakozás is, ami egyenesen így megnyomorítja az embereket, és ami akár nem is Istentől van, ugye, hogy az igében is látunk rá példát Dánielnél talán, hogy az Úr küldte az üzenetet, de az ördög egyik csatlósa úgymond visszatartotta. És ugyanezt látjuk akár a pusztai vándorlás, a hitetlenség volt az oka, úgymond a várakozásnak, és akkor milyen vicces lenne, ha azt mondanák a zsidók, hogy igen, mi várakozunk, mi meg nyilván már kívülről okosak vagyunk, látjuk azt, hogy nem, csak a hitetlenséged miatt mentél a pusztába, csak a bűneid következménye az, ami miatt akár neked most várakoznod kell. Tehát mindezek fényében biztos, hogy sok ember olyan élethelyzetekben magyarázza bele magát várakozás címszó alatt, ahol akár nem kéne lenni. Megint csak ugye a párkapcsolat, lehet rengeteg ilyen démoni támadás, démoni hazugság az emberek fejébe, nem vagy elég jó, nem vagy elég értékes, aztán még 30-40 évesen is még keserű vagy, mert nem találtál senkit magadnak, pedig csak tele van hazugságokkal akár az elméd, amiket jó lett volna kezelni 10-20 éve is. Lehet, hogy már nem kéne várakozni, hanem már megtaláltuk volna azt, akit az Úr szán nekünk, de ez is megint csak az életünk bármelyik területe, vállalkozás, házasság, sok ilyen hazugság lehet a háttérben, ami egy ilyen hamis várakozásba nyugtatja az embereket, holott lehet csak döntéseket kéne hozni, meg kéne erősödni hitben, át kéne venni, be kéne venni az ígéret földjét, nem az Úrban kételkedni, nem az óriásokra tekinteni, hanem arra, hogy mekkora Isten van mögöttünk, és ahogy Dávid is tette, fogni a kis csúzlit, aztán menni birtokba venni az ígéret földjét. De hogy van, amikor megint csak az, hogy amikor cselekedni kell, de van, amikor várni, és amikor összekeverjük, amikor imádkozgatunk, és közben cselekedni kéne, akkor ez egy borzasztó helyzet az életünkben. Amikor meg nyugodni kéne, akkor meg mi akarjuk tolni, az már megint csak ugye megint ez a két szélsőség.
0: Igen, ezért is nagyon jó a várakozás közben folyamatosan olvasni az igét és beszélgetni Istennel, mert ekkor fog rámutatni Isten arra, hogy te most a saját hülyeséged miatt vársz. Már bocsi, hogy te még nem vagy ott. Ott van az a bűn az életedben, és ezért nem tudok hozzád szólni. Szóval ez is nélkülözhetetlen. Illetve még az a másik gond szerintem a várakozással kapcsolatosan, hogy mi szerettünk úgy gondolkodni a mi életutunkra, hogy kapjuk meg a térképet előre. Hogy lássuk, hogy merre kell menni, hol van Kánoán, melyik földet kell bevenni, és mi megyünk és megcsináljuk. És Isten sose egy térképet ad nekünk, hanem egy iránytűt mindig. Mutatja, hogy merre kell menni, folyamatosan lépésről lépésre. És ezért is jó feljegyezni, meg ugye a Bibliában is felvenyezve rengeteg ilyen történet, mikor magunknak is feljegyezni, hogy visszanézzünk, hogy milyen ígéreteket kaptunk Istentől, és hogy tudjunk visszanézni, mert ez bizonyságot jelent számunkra. És egy korábbi vendégünk mondta a podcastbe, és nagyon igazat adok neki, hogy a tanítványok is tudták volna, hogy mire vállalkoznak, tehát hogy milyen mennek keresztül, hogy fognak meghalni, akkor biztos nem vállalták volna. És utólag értünk meg nagyon sok mindent, hogy Uram, te ezt ezért tetted. Uram, neked ez volt a terved. És hogyha ezt nem veszük észre, akkor nagyon sok mindent eltékozottunk az életünkbe, de hogyha észreveszünk, akkor ezek nagyon bizonyságok lehetnek. Mert mi is most is olyan életszakaszokban vagyunk, mikor várakoznunk kell valamire. És jól esik másoktól a bizonyságtétel, a bátorítás, hogy figyelj, én is már átmentem ezen. De sokszor, hogyha ezeket elfelejtjük, hogyha nem gyökereznek meg a szívünkbe Istennek a szavai, Istennek a bátorításai, akkor úgymond kárba vészett az egész, és nem tudjuk átadni másoknak. Tehát fontos, hogy mi is bátorítók legyünk, illetve mások is bátorítsanak minket, miközben haladunk az életutunkon.
2: Olyan fantasztikus az is, amikor Isten mindig csak akkora részt mutat meg így a jövőnkből, amit még így el tudunk hordozni, ami még így nem tántorít vissza. Én is, ha láttam volna azt, hogy hol leszek majd 4-5 év múlva, akkor valószínűleg meg se térek. Nem az, hogy nem kezdem el Jézus követni, hanem a közelében nem mentem volna egy kereszténynek se. Ha én láttam volna azt, hogy napi szinten evangelizálni fogok, napi szinten Jézus lesz így az életem szerves pontja. Tehát így akkora kegyelem az Úrtól, hogy mindig csak akkorát mutat meg, amekkora még így tényleg motivál minket akár. Bár hallottam azt is, hogyha akkora elhívást vettünk át az Úrtól, amitől még nem rándulunk össze, akkor ez lehet, hogy nem is az Úrtól van, mert hogy kell, hogy legyen egy olyan nagysága akár az elhívásunknak, ami kicsit egy ilyen, nem félelem a legjobb szó, de egy ilyen...
0: Hitlépésre késztet.
2: Hitlépésre késztet, és egy ilyen édes terhet rak ránk, de mégis ösztönöz, mégis bátorít. Tehát tényleg akkora művészet, ez így az Úr részéről, hogy ezt ő tudja, hogy mi az, amit el tudunk hordozni, akár egy ilyen várakozás időszakában, mi az a látás, ami minket kiszed abból a gödörből, amiben vagyunk. Tehát én emberként nem tudnám még 20 ember életét sem menedzselni úgy, ahogy ez kellene. Erre itt van Isten, és ő több milliárd ember életét átlátja, vezeti, bátorítja, és mutatja ezt a képet, akár egy-egy ilyen várakozás időszakában. Ez tényleg így fantasztikus az Úr részéről.
0: Szerintem akkor levonhatjuk azt a következtetést, hogy ameddig te vársz, Isten munkálkodik.
1: Ez így van.
0: Ne kételkedjünk benne, mert ő valóban ott van, és ami várakozáson átmegyünk, az egy tervezett késedelem. Isten nem késett el, és hadd olvassak fel egy igeverset is ehhez, 2 Péter 3.9, hogy nem késlekedik az Úr az ígérettel, mint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok. Fiúk, nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést is. Nektek is köszönöm, hogy meghallgattatok minket, jövő héten pedig újra találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Ha szeretnétek munkánkat, szolgálatunkat támogatni, vagy hogy minőségi adásaink legyenek, ezt megtehetitek a következő két módon.
1: Az első a Buy Me a Coffee platform. Erre nézve fogtok találni egy linket a leírásban, vagy hogyha beolvassátok a képernyőn található QR kódot, akkor már egyből a platformon találjátok magatokat.
0: Vagy egyszerűen banki átutalással a következő Revolut számra.
1: Hogyha tetszett ez a rész, akkor bátorítunk téged arra, hogy oszd meg a barátaiddal, illetve megköszönnénk azt is, hogyha feliratkoznál a YouTube csatornánkra. Köszönjük szépen!

0: A költészet rejtett kincseiből. Ismert vagy kevéssé ismert, közepes hosszúságú versek nagy tanulságait idézzük. Reisinger János mutatja be és elemzi ezeket a verseket.
1: A költészet rejtett kincseiből. Zrínyi Miklós, befed ez a kék ég. Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó. Órám tisztességes csak légyen utolsó. Akár farkas, akár emészen meg holló, mindenütt fejül ég, a föld lészen alsó. 2020-ban Zrínyi évforduló köszönt ránk, 400 éve született Zrínyi Miklós, aki költő, hadvezér és politikus volt, a 17. század magyar irodalmának legnagyobb alakja, de hosszú időkre meghatározó személyisége a magyar költészetnek és a magyar röpirat irodalomnak is. A 18. században átmenetileg visszaszorult hírneve, de a 19. században aztán Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi újra fölemelték nevét, nem is szólva Arany Jánosról, aki külön tanulmányt írt róla. Meghatározó szereplője tehát a magyar irodalomtörténetnek, 1620. május 1-én született Ozay várában. A gráci jezsuita kollégiumban, majd Bécsben és Nagyszombatban tanult, és 1636-ban olaszországi tanulmányúton megismerkedett az olasz művészettel és irodalommal, és az addig is híres dél-dunántúli Zrínyi családba hatalmas műveltséget hozott, és ezzel a műveltséggel és nagy tehetségével is harcolt azért, amiért ez a család már olyan régen harcolt a Habsburgok ellen és a törökök ellen. Horvát származású a család, Horvátországban is tiszteletnek örvendenek, és különböző jogi méltóságokra ott is megválasztották. De híressé nevét a fiatal korában 24-25 évesen írott Szigeti veszedelem tette, amelyel dédapjának adózott. Zrínyi Miklós 1508 és 66 között élt Horvátbánnak, aki szigetvári hősként fejezte be életét, a rommálőtt várból kitörve maradék csapatával hősi halált halt. Ő neki állított emléket, Zrínyi persze nagy részben túlmutatva is ezen a hadi dicsőségen, ő hozza be a magyar gondolkodásba azt az eszmét, hogy a török tulajdonképpen a reformáció miatti csapás a magyar népre. A protestáns prédikátorok ezt ellentétesen gondolták és hirdették, ők úgy gondolták a Biblia alapján, hogy Isten azért engedte meg a török veszedelmet, hogy a Bibliától nagyon eltérő és a kereszténység lényegét megcsúfoló magyar népre küldjön figyelmeztető ítéletet. Inkább ez utóbbit támaszthatjuk alá a magunk részéről, és maga a Biblia is a Jelenések könyve 8. és 9. fejezeteiben azokat a csapásokat emlegeti, amelyek az árulóvá, hittagadóvá vált államegyházi szövetségre következtek, immár az 5. századtól fogva, amelynek keretében először a névvándorláskori népek zúdultak Európára, majd egy kisebb szünet után a 7. században elkezdődött az iszlám előbb megszületése, majd terjeszkedése, Európába hatolása először dél-nyugati részről, de ott Poitiers-nál Martel Károly megállította a csapatokat, majd aztán dél-keleti részről, a mai Törökország területéről a Balkánon keresztül, amelynek aztán Magyarország harcoló végvára is lett. Zrínyi nem csak a Zrínyiásznak a költője. Nem csak a Zrínyi vers feltalálója, mely tulajdonképpen egy felező 12-esekben megírt költemény, A főrangú lírikusok Balassé és Rimai János követői nyomán írt kisebb lírai, szerelmi vallásos és hazafias verse is méltán számíthattak elismerésre és elterjedésre. Eposza és lírai versei az Adriai tengernek szirénája címmel 1651-ben jelentek meg Bécsben, de írt a tábori kis traktáról, a vitéz hadnagyról, és amikor végképp csalódnia kellett a bécsi udvarban, Hunyadi Mátyást ő állította, mint uralkodó eszményt a magyarság elé, a Mátyás király életéről való elmélkedések 1656-57-ben írott művében. 1660-61 telén írta a legragyogóbb munkáját, ez a Török áfium ellen való orvosság című ropiratát, melyben kifejtette, hogy állandó magyar hadsereget kellene felállítani, függetlenedni kellene a Habsburgoktól, és a töröktől a magyarságnak magának kellene kivívnia a felszabadulását. Ez később a 17. század végén meg is történt. Zrínyi nagyon fiatalon 1664-ben egy vatkan támadásának áldozata lett, ami többen tanúsítottak korábban, de felröppent a hír, hogy a bécsi udvar akarja eltenni láb alól. Zrínyi mélységesen istenkereső hívő ember hírében állt, és ezt a felfogását a korabeli ellenreformáció lelkületével kívánta igazolni. Az a vers, amit most előhoztam, a Befedez a kék ég is, az bizonyítja, hogy nagyon fiatalon már végső summát játatta az életének, minden egyes életének, befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó. Mert nagyon sok ember úgy hal meg ezen a világon, hogy tisztességesen, kegyeletteljesen nem tudják eltemetni. Van, aki elvész, van, akit elégetnek, van, akitnek a sírhelyét, elszórt csontjait nem is ismerjük, de ha nem koporsó, az befed bennünket, ami fölöttünk van. Isten az elszórt csontokat is kezeivel takarja, hogy később majd Berzsenyi kifejti a Fohászkodás című nagy istenes versében. Befedez a kék ég, ha nem fed koporsó, órám tisztességes, csak légyen utolsó. A régi mondatszerkesztés, a latinos szórend felcserélés is talán egyértelművé teszi a tartalmat, hogy csak az utolsó órám legyen tisztességes, csak legyek olyan, aki voltam, aki vagyok, maradjak az, aki hűséges, hűséges Istenhez, a hazájához, az elveihez, a hitéhez, majd Mikes Kelemen mondja ezt ki, nem a katolikus, hanem a protestáns hangnem móduszában, néhány évtizeddel ezután. Akár farkas, akár emészen meg holló, mindenütt fejül ég, a föld lészen alsó. Igen, az ember sorsa végül is nem tudni hová visz. Nem tudjuk, hogy megidősödve milyen véget érünk, és nem tudjuk, hogyha igazán küzdünk elveinkért, céljainkért, vajon mi lesz ennek az osztály része. Lesznek emberek, akikre nem volt méltó a világ, ahogy Pál apostol is fogalmazta. Lesznek emberek, akik többek voltak az emberiségnél, többek voltak koruknál, többek voltak annál, mint amit elgondolni tud az ember, miért, mert Isten emelte őket önmaguk fölé. És lehet, hogy farkas, lehet, hogy holló végez velük, később majd Petőfi tollán élednek újjá ezek az állatok, és ez a vég újra megismétli a kezdeti sort, hogy befedez a kék ég, ha nem fed koporsó, mindenütt fejül ég, a föld lészen alsó. Az ember tisztsége, hogy a feljebb valónak engedelmeskedjék, hogy az égre nézzen, és hűséggel fussa be ezt a földi pályafutását, hiszen itt a földön nincs maradandó városunk. az igazi otthonunk az égben, a mennyben van, hogy a Filippi levélben Pál apostol visszhangozza az őskeresztények hitvallását, hogy a mi országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja mi halandó természetünket, ami elanyátlanodott testünket, és majd ad egy örökké való dicsőséges természetet. Az egész Biblia összefoglalása azok számára, akik életükben legyőzték az emberi természetet, Isten segítségével, mert a békességnek Istene eltapossa sátánt a ti lábaitok alatt hamar, ahogy a római levél utolsó fejezetében olvashatjuk. 400 éve, hogy született Zrínyi Miklós, a magyar poéták közül a Janus Pannonius Balassi Bálint utáni korszak harmadik nagy magyar költője, nem is lesz majd hozzáfogható egészen a 18. század végig, Berzsenyi, Kölcsei, Vörösmarty koráig. Zrínyi Miklós, befed ez a kék ég. Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó, órám tisztességes, csak légyen utolsó, akár farkas, akár emészen meg holló, mindenütt fejül ég, a föld lészen alsó.
0: A költészet rejtett kincseiből. Ismert vagy kevéssé ismert, közepes hosszúságú versek nagy tanulságait idézzük. Reisinger János mutatja be és elemzi ezeket a verseket.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Mondj igazat! Utálja az Úr a hazug ajkat, de a helyesen élőket kedveli. Példabeszédek könyve 12. fejezet 22. vers. Olyan helyzetbe kerültél, amelyben a hazugság tűnik az egyetlen járható útnak. Mégse azt válaszd, ha csak nem akarsz éket verni önmagad és Isten közé. Utálja az Úr a hazug ajkat, de a helyesen élőket kedveli. Amikor hazudsz, azzal Istennek, másoknak és önmagadnak is ártasz. Az őszintét bizton vezeti tisztasága, a hűtlent a hamisság romlásba dönti. Példabeszédek könyve 11. fejezet 3. vers. A hazugság sosem marad következmények nélkül, mivel elsőként Isten mindent hall. Imádság közben azután hiába próbálod kerülni a témát, ő éppen a hazugságaidról akar a leginkább beszélni veled. Második. Ellopja tőled az Isten iránti bizodalmadat. A Bibliában ez áll. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van Istenhez, és akármit kérjünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk a parancsolatait, és azokat tesszük, amik kedvesek előtte. János első levele 3. fejezet 21-től a 22. versig. Harmadik. Lelepleződéssel fenyeget. Ne feledd, az igaz szavak kiállják az idő próbáját, de a hazugságokra hamar fény derül. Példabeszédek könyve 12. fejezet 19. vers. Amikor rájönnek az emberek, hogy hazudtál, elveszítik az irántad való tiszteletüket, oda lesz a beléd vetett bizalmuk, az éveken át felépített jó híret pedig helyrehozhatatlan kárt szenvedhet. Pál így ír. Ha valóban úgy hallottatok róla és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az igaz Jézusban, vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet, 21-től a 25. versig.

0: lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározzuk.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Tudják, mostanában különös, hogy felekezettől függetlenül, akárkivel is beszélek, előbb-utóbb szóba jön valami. Az a rengeteg esemény, ami történik körülöttünk. Vajon nem arra utal, hogy Jézus visszajövetele karnyújtásnyira közel van? A történelem folyamán többször volt már olyan, amikor a hívők úgy érezték, hogy valószínűleg az Úr Jézus visszajövetele karnyújtásnyira közel van. Tessék csak arra gondolni, hogy a reformáció folyamatában egy egész nagy mozgalom indult, amelyik ezt hirdette. Aztán kiderült, hogy tévedtek. Aztán az 1800-as években is volt egy ilyen mozgalom, kiderült, hogy nem így volt. És sokan viszont, a szkeptikusabb fajták azt mondják, hogy hát ez bizonyára megint egy ilyen soros tévedés lesz. De tessenek arra gondolni, hogy azok a jelek, amelyek körülvesznek bennünket, az Úr Jézus által globálisan, azaz egész világra jellemzően voltak előrevetítve. És most bizony nem csak helyi eseményekről van szó. Ugyanazok a problémák vannak Amerikában, Ausztráliában, itt Európában, de az ázsiai kontinensen is, etikailag, kulturálisan. Ugyanazok a veszélyhelyzetek vannak a természetben, ugyanolyan járványhelyzetek vannak globálisan, vulkánkitörések, földcsuszamlások, földrengések, hatalmas nagy kataklizma, az éghajlatváltozás tulajdonképpen, ami globálisan jellemző a bolygóra. És tetszik tudni, amikor mindezeken gondolkozunk, akkor összeszorulhat a gyomrunk, összeszorulhat a szívünk, de azt is mondhatjuk, nekünk hívőknek ez evangélium hirdetési helyzet. És itt nem az az evangélium, hogy el fog pusztulni az egész világ. Tessék csak hallgatni, mit mondott előre már Ézsaiás profétán keresztül az Úr. Vigasztaljátok! Vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek! Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált. Építsetek utat pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenüknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, a dombvidék síkságá, mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt, az Úr maga mondja ezt. Már vélem hallani ott a túloldalról, hogy valaki azt mondja, de hát ezt hirdette keresztelő, azaz Bemerítő János. Hát amielőtt az Úr Jézus idejött a földre, már így várták az emberek, akkor mi ebben az újdonság? Tetszik tudni, vannak proféciójak, amelyek duplán teljesednek be. Az, ami akkor történt, valóban beteljesülés. De eljön majd a pillanat, amikor Krisztusnak a második jöveteleinél, amikor már ítélni jön, ugyanígy el lehet mondani. És tessék hallgatni a folytatást. Egy hang szól, kiálts! Én megkérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele, bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje megmarad mindörökre. És itt van az evangélium. Mert hogy újra és újra azt kérdezik az emberek, mi lesz ebből az egészből? Hova tartunk? Ki tudhatja? Hát azt tudhatja, aki olvassa az Isten igéjét. Mert az Istenünk igéje örökre megmarad. És lehet, hogy a világ katasztrófa felé megy, de ez a katasztrófa nem csúszik ki az Isten kezéből. Ott van a mindenható Isten kezében. És van hatalma az Úrnak nem csak uralni ezeket a helyzeteket, hanem megfordítani a folyamatot úgy, hogy az ő dicsősége jöjjön ki belőle, hogy beteljesedjék mindaz, amit előre megmondott. És így szól a folytatás. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, aki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj, mondd meg Júda városainak, itt van istenetek. Az én uram az Úr jön hatalommal, karja uralkodik, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szeliden terelgeti. Na de, van arra bizonyíték, hogy az Úr valóban ilyen szándékkal érkezik? Hát tessék csak arra gondolni, hogy amikor az Úr Jézus elmondta az ő visszatérése előtti várható jeleket, azt mondta, azonban ti, amikor ezeket látjátok, meg ne szomorodjatok, emeljétek fel a ti fejeteket, és tudjátok, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony, látjuk a nehéz helyzeteket, de azt is látjuk, hogy a mi Istenünk igéje örökre megmarad. Imádkozzunk. Urunk, tudjuk, hogy a hit és az a fajta hitetlen racionalitás, amelyik elutasít mindent, amit te megígértél, amelyik proféciákat csupán emberi gondolatoknak gondolja, nem fér össze. Kérünk, erősíts meg bennünket, hogy miközben a világ vesztébe rohan, és látjuk a folyamatokat, közben legyen időnk, erőnk, bátorságunk, tőled vett üzenetet adni át annak a világnak, aki erre nagyon rászorul. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogy a sátán munkáját lerontsd, és segíts, hogy ebben a lerontásban eszközeid lehessünk a te igéd továbbmondásával. Amen.
0: Mécses.
3: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Figyelj a jelre. A mai ige Sámuel proféta második könyvéből 5. fejezet 24. verse. Majd ha lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor törj rájuk, mert akkor előtted megy az Úr, hogy megverje a filiszteusok táborát. Gondolatok az ígéről. Mikor az Úr megindul, és nekünk is jelt ad az indulásra, meg kell mozdulnunk. Az Isten lelke fúj, ahová akar, és mi halljuk a hangját. Ilyenkor legyünk nagyon éberek. Meg kell ragadnunk a rendkívüli alkalmat, és a lehető legtöbbet kell tennünk általa. A mi dolgunk, hogy szüntelen küzdjünk a filiszteusokkal, de mikor maga az Úr megy előttünk, akkor kiváltképpen erőteljesen kell küzdenünk. A szél megmozgatta a fák tetejét, és ez volt a jel Dávid meg harcosai számára a támadáshoz, és amint megindultak, maga az Úr verte meg a filiszteusokat. Bár csak adna az Úr a mai napon jelet a számunkra, hogy mikor beszéljünk őróla sok ismerősünkkel. Legyünk éberek, hogy megragadhassuk a kedvező alkalmat. Ki tudja, hát ha éppen ez a nap jelenti új ébredés kezdetét. Ébren figyeljük, hogy meghalljuk a szél zúgását, és jeladás esetén legyünk készen az azonnali indulásra. Az ígéret: előtted megy az Úr. Legyen elegendő ahhoz, hogy felbátorodjunk. Ha az Úr megy előttünk, nem maradhatunk veszteg. Mi a hinduizmus? A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Vallásközi Dialógus Bizottsága nyílt ülést tart holnap, május 4-én, hétfőn, 11 órától a tanács székházában, Budapest 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A téma: mi a hinduizmus? Hinduizmus és kereszténység. Az előadó Száler Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem indológiai tanszékének tudományos segédmunkatársa. Missziói napok az egyházkerületekben. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat. A Déli Egyházkerület május 16-án Békés Csabán. A Nyugat-Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005 évi törvényük értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, Budapest 8. kerület, Szent Királyi utca 51. Az időjárásról: május közelíti a nyarat. Ma vasárnap száraz, napos az időnk kevés felhővel. Délre mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum. Hétfőn is derült, napos és száraz lesz az időnk, a déli szél néhol megélénkülhet, és 23-28 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, Ézsaiás könyvében, 55. fejezet 6. versétől a 11. versig terjedően a következőképpen. Keressétek az Urat, ami megtalálható. Hívjátok segítségül, ami közel van. Hagyja el az útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsájtani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem végéhez viszi, amit akarok, elérje a célját, amiért küldtem.

0: Menj, édesatyánk, arra gondolni, hogy a te igéd nem tér vissza üresen, mindig nagy reménységet is jelent, és hogy eléri a célt, amiért küldted, az is azt jelenti, hogy nem szól a te igéd hiába. Bárcsak ez így lenne ma is, és segíts, hogy mi, akik beszélgetünk a te igédről, ne úgy beszéljünk róla, mint akik kívül állnak ezen a beszélgetésen, hanem úgy, mint akinek az élet eleméről, a mindennapi kenyeréről van szó. Köszönöm, hogy nem arra hívtál bennünket, hogy tanácsokat adjunk, hanem hogy tanítványként éljünk, és ezt a tanítványi létet mutassuk be másoknak. Segíts, hogy ez ma is igaz legyen az Úr Jézusért. Amen.
1: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Az ötödik tanulmánynál tartunk, hogyan tanulmányozzuk a Bibliát. A Biblia tanulmányozásának több lehetséges módja van, de itt szeretném a tanulmányozást kiemelni. Nem arról van szó, hogy hogyan olvassuk, annak is vannak különböző módjai, de az olvasásból lesz tanulmányozás, amikor az összefüggéseket felfedezzük, amikor megértjük az üzenetét, amikor a szavaktól eljutunk a mondani valóig, a lényegig. Többféle lehetőség van, és a Biblia tanulmányozásának nincs rossz útja. Mert ez úgy kezdődik, hogy elkezdem olvasni a Bibliát, és ezt el lehet kezdeni az elejétől, a legelejétől, ez egy nehézkes és fárasztó út, el lehet kezdeni a könnyebb bibliai könyvekkel, például az Ószövetségből a Zsoltárok könyve a legkedveltebb, vagy az Új Szövetségből János evangéliuma a legolvasottabb, de ugyanakkor vehetjük a lépésről lépésre, fejezetről fejezetre, egy a lényeg, olvassuk. És ha most önkritikusan nézek saját generációmra, akkor azt tudom mondani, hogy a szüleink sokkal többet tanulmányozták a Bibliát, és a szüleink szülei pedig ebből éltek. Ez volt nekik a mindennapi lelki kenyerük. Sajnos a mostani generáció már ebben sokat romlott, változott. Soha nem volt akkora nagy lehetőség Bibliát olvasni, mint ma. Én emlékszem, hogy legalább 3-4 évig vártam, mire az első Bibliámat megkaptam, valamikor a 60-as éveknek a közepén, mert egyszerűen nem lehetett Bibliát vásárolni. Most pedig legalább egy tucat jó fordítás, magyar nyelvű fordítás áll a rendelkezésünkre. Soha nem adtunk el ennyi Bibliát, mint pont napjainkban. És talán azt mondanám, hogy soha nem volt annyira a Biblia ismeretlen, mint napjainkban. Ez a kis tanulmány segítséget jelent számunkra, hogy milyen módszereket, milyen lehetőségeket találhatunk a Biblia tanulmányozása kapcsán. A vasárnapi gondolatsor az időt jelzi, az időről szól. Apostolok cselekedete 17. fejezet 10. versétől a 12. verséig. Székely Marika.
2: A testvérek pedig még aznap éjjel elküldték Pált Szilással együtt Béreába. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. Sokan hittek tehát közülük, sőt, a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen.
1: Köszönöm szépen, Anikó, aztán Marika, Tibor.
3: Én azon gondolkodtam éppen a bevezető gondolatok kapcsán, hogy tényleg mekkora kincs az, hogy tudjuk olvasni az Isten igéjét, és mennyire nem értékeljük. Egy nagyon régi riport beszélgetés jut eszembe, Erdélybe készítettem, és roma asszonyokkal. És nagy részük ő analfabéta a mai napig, mert hát olyan környezetben nevelkedtek. A férfiakat úgymond kötelezték az írás olvasásra, a felnőtt férfiakat is, hogy megtanulják, miután megtértek, de az asszonyoknak inkább háztartási ismereteket tanítottak az ott szolgáló testvérek, hogy hát egészen alapvető háztartási ismeretet, hogy mosás, mosogatás, főzés, stb. Viszont az egyik asszony, ahogy mesélte az ő élettörténetét és megtérését, egyszer csak felcsillant a szeme, így most is előttem van az arca, és mosolyogva annyit mondott, hogy de az én kislányom az már nem analfabéta, ő már iskolába jár rendesen, és minden este olvassa nekem a Bibliát. Most már otthon is van Biblia, mert a kislányom tud olvasni. És én ezt annyira, hát mélyen érintett, hogy beszélgetünk itt úgymond egy asztalnál, és két világ tulajdonképpen. Én akkor olvasom az igét, amikor akarom, és olyan fordítást, és még ha nagyon kell bizonyos, megnézem úgymond más nyelven is, hogy jól értem-e. Persze nem olyan magas a tudásom, de azért utána tudok valaminek nézni. És itt van egy asszony, aki pedig úgy említi azt, hogy az ő kislánya most már tud olvasni, és tud neki esténként Bibliát felolvasni, mintha valami hihetetlen kincset talált volna. És úgy összefacsarodott a szívem, hogy vajon értékeljük mi ennyire, mint ahogy ő értékelte azt, hogy de most már otthon is szól az ige. Hát ezt hívják éhségnek, azt hiszem, és ebben van most problémánk itt Európában, meg itt Magyarországon.
1: Köszönöm szépen, Tibor és Marika.
0: Eszembe jutott, hogy amikor kisfiú voltam az utcasarkon, tőlünk egy pár száz méterre volt egy pékség. Annál a péknél minden nap friss pékáru készült, és én oda jártam gyerekként rendszeresen vásárolni. A választék a következő volt, volt 2 kilós fehér kenyér, volt félbarna kenyérből, talán kilós. Egy idő után megjelent valami cipóféle, egyféle kalács, zsömle, kifli, slussz. És mindenki nagyon boldog volt, és képesek voltunk sorban állni érte, mert hogy jó a kenyér. Ha ma egy pékség előrukkolna egy ilyen választékkal, szerintem mindenki kinevetné, hiszen minimum 30-40-50 féle kenyér meg péksütemény legyen, és abból is mindenféle ilyen-olyan-amolyan ízesítéssel, mert mi már kicsit más igényeket képviselünk. És emellé eszembe jutott egy asszony. Kárpátaljáról költöztek át Magyarországra, mégpedig a régi határtól egészen közel laktak a vereckei hágóhoz, eredetileg. Hónapszám nem láttak igehirdetőt. Hogyha azt akarták, hogy igehirdetés legyen, akkor elmentek 30-40 kilométerre, ahol ruszin nyelven prédikált valaki, de hát a gyülekezetben viszont volt egy darab Biblia, úgyhogy minden család föliratkozott,

0: szakaszokat fölmondtak a gyülekezetben, hogy a gyülekezet ismerete bővüljön. Amikor meglátogattam, ki volt téve elé egy román nyelvű, egy orosz nyelvű és egy magyar nyelvű Biblia, plusz még egy új fordítás, és olvasta össze is. Az jutott eszembe, hogy vajon hány teológussal lehetne úgy találkozni, nem hívő testvérrel, hány teológussal, aki képes órákon keresztül ülni és összevetni a fordításokat, és látszott rajta, hogy újjong azon, hogy milyen jó ízű dolgokat talált. Na, hogy rövidre fogjam, mert ez így hosszú lesz, tehát mennyire más a mi lehetőségünk, de a sokkal több lehetőség nem jelent sokkal több nyereséget. Ez csak lehetőség. És sokszor a lehetőség csapdájába esünk, ha akarnám, tenném. Tessék akkor megkérdezni, hogy miért igaz, amit az előbb hallottunk, hogy sokkal kevésbé ismerjük a Bibliát, mint amikor nem is állt rendelkezésre.
1: Köszönjük, Marika.
2: A Biblia a legértékesebb könyv számomra is. A Zsoltár író is azt mondja, hogy mécses a te ígéd, mert világosságot mutat, utat mutat számunkra. Emlékszem én is, amikor a legelső Bibliámat megkaptam kislánykoromban, olyan boldog voltam, olyan kincset jelentett számomra, ma is az, és nagyon örülök, hogy olvashatom minden nap.
1: Köszönjük szépen. László?
3: A Biblia tanulmányozásának az egyik óriási akadálya még azok számára is, akik szeretnénk és szeretnék ezt csinálni, az az idő. Valahogy nehezen találjuk meg a napba azt az időszakot, azt az időt, amikor azt tudjuk mondani, hogy most arra szánok időt. Azok, akik nem ismerik, azoktól elnézést szeretnék kérni, a nézőnk hallgatóink, akik nem ismerik a Biblia tizeddel kapcsolatos rendszerét vagy tanítását, hát azok, akik megismerjük ezt, azoknak meg figyelmébe szeretném ajánlani, hogy ha egy nap 24 órából áll, és azt mondom, hogy ennek a napnak a 24 órának a tized részét visszaadom Istennek, akkor az bő 2 óra, ugye? Tehát több, mint 2 óra. És hogyha ezt úgy gondolnám, hogy nem csak pénzben akarnám, vagy valamilyen más formában kifejezni Isten felé, hanem azt mondanám, hogy Uram, minden napnak a tizedét én visszaadom neked időbe. Odaborulok eléd, lábaidhoz, és veled együtt szeretném eltölteni ezt az időt. Hát ez csodálatos lenne, én azt gondolom, és ajánlom magamnak is, meg mindannyiunknak.
1: Köszönjük szépen, Jakó Gyula, aztán Marika.
4: Az én mondandom is Lacihoz fűződik. Ha az idő kontextusát nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy olyan történelemben élünk, és fokozatosan tornyosulnak a fekete vihar felhők a kereszténység egén. Ez megint egy más aspektus, és élünk-e a lehetőséggel, hogy, és felismerjük-e az időnek a komolyságát, és tudunk-e alkalmazkodni. Mert ez nagyon, de nagyon fontos. Az is, amit Laci mond, hogy nyilván a gonosz gondoskodik arról, hogy elvegy a kedvedet, meg ne legyen időt, de figyelembe kell vegyük az időnek, a maga időnek a komolyságát. Hisz láthatjuk a történelmi időszakot, azt a komor felhőt, ami tornyosul a kereszténység egén, és szemtanúi vagyunk nap, mint nap mindezeknek. És hát megint Jenő bácsi szokta mindig mondani, mi lesz veled kereszténység?
1: Köszönjük szépen.
0: Egy mondat csak ahhoz. Én a tizeddel kapcsolatban is azt szoktam mindenkinek tanácsolni, hogy tessék a másik oldalról nézni. Nem arról van szó, hogy oda kell adni a tizedet, hanem hogy én élhetek a 90%-ból nyugodtan. És az időnél pedig egy megjegyzés.
3: És nagyon-nagyon megfogott, hiszen szeretem a Bibliát olvasni, szeretem a kezembe venni, és elgondolkodtam azon, hogy hogyan tanulmányozom a Bibliát? Tehát mennyire mélyen? És engedjétek meg, hogy eszembe jutott egy példa, hogy ha bármelyikünket, mondjuk a családjával bezárnának egy házba, és azt mondanák, hogy a ház pincébe van egy bomba, ami fel fog robbanni. Lehet, hogy egy óra múlva, lehet, hogy 2 nap múlva, lehet, hogy egy hét múlva. De előbb-utóbb fel fog robbanni. És azt mondanák nekünk, hogy itt van egy

0: könyv, és ebben a könyvben benne van, hogy hogyan lehet ezt a bombát hatástalanítani a pincébe. Semmi más nem kell csinálni, kezedbe kell venni, át kell tanulmányozni, és ha áttanulmányoztad, lemehetsz, és meg tudod oldani a feladatot. Na most el tudjátok azt képzelni, hogy elmegy az illető, utána fogom a könyvet, és azt mondom, nagy kis családom, akkor nézzük meg, mi a műsor a tévébe. Hát mit mondanának a gyerekeim? Hát azonnal, hát ne azt nézzük meg, hogy mi van a tévében, hanem hogy mit írnak a könyvben, hogy tudjuk megoldani a feladatot, ugye? Most gondoljátok végig, hogy a világunk egy lépésre van az összeomlástól. Egyetlen lépésre. És ahhoz, hogy meg tudjunk menekülni az összeomlásba való belezúdulástól, ezt a könyvet kéne a kezünkbe venni. Ezt kéne áttanulmányozni. Most ezzel szemben mit csinálunk vele? És engedjétek meg, hogy még egy példát elhozzak, hogy miért nem tanulmányozzuk a Bibliát, miért tesszük félre a Bibliát. 5-6 éves gyerek lehettem, amikor egy éjszaka arra ébredtem, hogy édesanyám a nővérem együtt kirángat a házból, és kilök az ajtón kívül, mert hogy ég a ház. És az édesapámat is megpróbálta édesanyám kiráncigálni az ágyból gyorsan, mert hogy ég a ház. És az apám az nem értette, hogy az anyám az most mit csinál, hogy miért akarja őt kirángatni az ágyból, és mondta, hagyjál már békét nekem, és mi van? És anyám mondja, hogy ég a ház. És apám azt mondta neki, hogy hagyd égjen. Mi gondoltok, hogy miért mondta ezt? Mert részeg volt. Mert apukám szerette az italt, és hazajött éjszaka berúgva, az égő cigarettát eldobta, kigyulladt az ágy, és égett. És égett a ház. És ő azt mondta, hogy hagyd égjen. Most, ha a Jelenések könyvét fellapozzuk, a Jelenések könyvében a végidővel kapcsolatban azt mondja a Szentírás, hogy a föld népeivel mi fog történni? Azt mondja, megittasodnak. Megittasodnak, megrészegednek a föld népei attól az italtól, attól a koktéltól, amit Sátán kever a föld népeinek. És az emberek ezt isszák, és ma ennek a részegségnek vagyunk a tanúi, kedves nézők, és mi itt, akik ülünk, ennek vagyunk a tanúi. Azt látjuk, hogy az emberek, mintha meg lennének ittasodva, kezükbe vesszük a Szentírást, de ha nem vagyunk józanok, akkor nem fogjuk tudni megérteni. Akkor azt mondjuk, hogy lehet látni, hadd égjen, elpusztul a világ. Mondjuk, hadd pusztuljon, éljük meg még a mát, aludjunk, ugye, és tragikus. Köszönöm.
1: Igen, Tibor?
2: Bocsánat, lehet egy gyors reflekció? Mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy amit most László testvérem elmondott, az teljesen elrugaszkodott az élettől, ilyen nincsen. Amikor teológiai szempontból tesszük ugyanezt, és a szerető Istenről beszélünk, aki úgyis meggondolja magát, úgyhogy érdemes a jövőre optimistán nézni. Az optimistán nézünk a jövőre, az azt jelenti, hogy felülírjuk Isten igéjét. Mert Isten igéjében nincs ilyen, hogy optimista. A teljes bizonyossággal reménykedjetek a kegyelem felől, amit kapni fogtok Krisztus megjelenésekor. Ez nem optimizmus, hanem keresztény realizmus. De aki optimistán próbálja Istent is megközelíteni, az olyan, mintha azt mondta volna, hogy hadd égjen. Majd Isten meggondolja magát. Nem fogja.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Kétszeres áldás. Ézsaiás könyve 50. fejezet, és ott a 4. verse. Mit mond számunkra az ige, Varga Gyöngyike?
3: Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradottaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként.
1: Köszönöm szépen. Itt nagyon fontos a tanítvány. És azt gondoljuk, hogy csak az új szövetségnek egy nyomatékos kifejezése, pedig már itt van az Ószövetségben, Ézsaiásnál, hogy ő is mint tanítvány, és kiemelkedik annak a generációnak a sorából, amelyben ő élt, de mi volt ennek a feladata, feltétele, hogy az Úrra figyeljen. És én egyet tudok mondani, ha az Úrra figyelünk, és az Úr szavát olvassuk, akkor elkerülhetjük azokat a nagy-nagy csapdákat, amelyek ott ketyegnek a pincében, amelyek bármikor robbanthatják életünket. Tibor?
2: Bocsánat, csak egy megjegyzés. A tanítvány nem tanuló. tanuló lehet valaki úgy, hogy kötelezték arra, hogyha kirobbantani se tudják az iskolából, mert iskola köteles, az tanuló, ha tanul, ha nem. A tanítvány az, aki olyan akar lenni, mint a mestere.
1: Köszönöm szépen.
4: Nekem eszembe jut egy kedves testvérnő, aki hát saját bevallása szerint nagyon-nagyon rosszul alszik, nem fiatal már, de azt mondta, hogy mindig is rosszul alud, de ez idősödő korában ez egyre rosszabb lett. És hogy ne mindenféle butaságon járjon az agya, megbeszélte a fiával, kevésbé használta, most már egész jól használja az internetet, de akkor még kevésbé használta, hogy ige hirdetéseket töltsön le neki ilyen kis magnóra, és ott volt mindig az ágya mellett, és amikor ő éjszaka fölébredt, akkor vagy a Biblia szövegét magát, vagy ige hirdetést szépen fülhallgatóval hallgatta, és utána imádkozott érte azért, amit éppen hallgatott. És azt mondta, hogy ő ezt azért vezette be, mert hát olyan sok butaságon tudott járni az agya, amikor ő éjszaka fölébredt, és rájött, hogy Isten igéjén is járhatna, azon is elmélkedhetne, és szinte kényszerítette magát, hogy akkor ez a feladat. És ezt bevezette gyakorlatnak.
1: Köszönöm szépen, Marika.
5: Az ige tanulmányozását ugye a teológusok, tudósok mélyen tanulmányozzák, de mindenki kap valamilyen készséget, talentumot arra, hogy saját maga is tanulja és megértse az igét. És ahogy sátán is dolgozik, mindent el akar venni, időt, barátságot, lelki tisztánlátást, és nekünk nagy szükségünk van Isten igéire, mert ez ad nekünk reményt, kapaszkodót, és mások életébe is így tudunk egy pozitív dolgot vinni.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér, röviden.
6: Én egy picit az igéhez fordulnak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Ez azt is jelenti, hogy ha elaludnék, ő akkor is gondoskodik arról, hogy fölébresszen. És én erre a fölébresztésre reagálok. Nagyon, de nagyon szellemes és érthető a Zsoltár írónak a szavai.
1: Köszönjük szépen, László.
7: Tibor utalt arra, hogy a tanítvány nem tanuló, hanem az, aki olyan akar lenni, mint a mester. Na most ugye a pedagógus dicséretének azt tartják, hogyha a tanítványa többre viszi, mint a mestere. De a Krisztussal való kapcsolatunkban ez soha nem következhet be. Mi mindig csak tanítványok lehetünk, soha nem szárnyalhatjuk túl a mesterünket.
1: Köszönjük szépen. Isten édes igéje. A 119. Zsoltár 103. 104. verse mit mond számunkra, apa László?
0: Milyen édesek inyemnek ígéreteid, édesebbek, mint számnak a méz. Utasításait értelmessé tettek, ezért gyűlölök minden hamis ösvényt.
1: Köszönöm szépen. Tehát a Zsoltáros felfedezi nem csupán a testi, hanem a lelki örömöket, édességet is az Úrral való kapcsolatában, és ez így van, sokan ezt nem értik, és olyan jó látni, amikor egy távollevő közellevővé válik, és nem azért, mert kötelező, hanem azért jön, mert örömét leli, és az Úrral való kapcsolatát elmélyíti. Ez így van ma is. Igen?
8: Egy idézetet szeretnék felolvasni Ellen White-tól. A Biblia önmagát magyarázza, ezt mondja, és tudjuk azt, hogy a bibliai szöveg különbözik minden más irodalmi műtől, és mi úgy fogadjuk el, hogy ez a jó Istentől ihletett. Egy szerzője van, de több írója. És Ellen White azt mondja, hogy az igaz szakaszokat össze kell vetnünk egymással. A tanulónak meg kell tanulnia, hogy az igére, mint egységes egészre tekintsen, észrevéve a szakaszok közötti összefüggéseket.
1: Köszönöm szépen, Marika.
5: Ugye örök szövetség Istennel az, hogy a Biblia ott van a kezünkbe. És ugye a Bibliából tudjuk, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével. Tehát ez egy éltető erő. És addig kell választani Isten igéjét, hinni az evangéliumba, amíg lehet. Mert életünk elrohan, a Szentlélek visszavonatik a földről, és lemaradunk arról a nagy ajándékról, kegyelemről, amit Isten készít nekünk. Tanulni kell a Bibliát, de soha nem mondhatjuk azt, hogy most már minden igazságát ismerjük. Tehát ilyen szempontból mindig van valami feladat, ami ott van nekünk.
1: Köszönöm. Tibor utoljára.
2: Az a legfontosabb kérdés, hogy az az ige nekem mit jelent. Mert addig, amíg az nem az életemnek a része, éltető eleme, addig sose fogom átélni azt, hogy gyönyörködtet, hogy valóban átélem, hogy energiát kapok belőle, hogy a mindennapokra útmutatást kapok.
1: Laci bácsi, egy szót.
7: Ugye mi Isten szeretnénk megismerni, és mi az örök élet, hogy megismerjenek téged. Tehát soha nem fogunk a végére érni.
1: Köszönjük szépen. Rózsika, összefoglalás, honnan hallhatjuk?
9: Dr. Szigeti Jenő, Csodától a próbáig, és ott a 430. oldal. A Biblia csodája abban van, hogy nem enged belesüllyedni a magányba. Isten megszólít, beszél hozzám. Nem csak mond nekem valamit, hanem a válaszomat várja, és egy felelősségteljes beszélgetést kezdeményez. A Biblia első lapján így olvassuk az első parancsot. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Isten úgy akar barátságba fogadni, hogy először ad. A kert minden fájáról szabadon ehetsz. Olyan ez, mint egy csodálatos birtoklevél, amely a tulajdonossát tesz Isten remek csodái felett. Isten ezzel az ajándékkal kötelezi el magát az ember mellett. Ő mindent ránk bízott, mindent nekünk ad, pedig ő az erősebb. Ő alkotott minket. Hűségünknek csak annyi a próbája, hogy a mindenből egy keveset, az édenből egy fát visszaadok azért, hogy ennek az egynek a tiszteletben tartásával, visszaadásával valljuk meg azt, hogy mindent az ő kezéből veszünk el. Nem kényszer ez, hanem a döntés lehetősége.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. A hozzászólásokat, a gondolatokat mindenkit hívunk és várunk jövő héten. Folytatjuk Biblia tanulmányunkat az Ima Harcosok címmel. Most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönetet és hálát mondunk te néked a te igédért. Azért a könyvért, amelyet Szentírásnak, Bibliának nevezünk, köszönetet és hálát mondunk az Ó és az Új Szövetségi tanításokért, de legfőképpen azért, hogy a te fiadon keresztül megszólítottál bennünket, tanítvánnyá hívtál, hogy mi is tanítványokat tudjunk nevelni, Urunk, a te nagy szőlőskertedbe. Add, hogy azzal a bizalommal fogadjuk az írásokat, amely bizalommal te adod a mi szívünknek. Ahogy a Zsoltáros mondta, hogy édesebb a méznél, Urunk, a te szavad. Add ezt az örömet, ezt a frissességet a mi szívünkbe. Jézus Krisztus által. Amen.

egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Zrínyi Miklós születésnapja. 1620-ban, május 3-án Csáktornyán jött e világra Zrínyi Miklós gróf, kora leggazdagabb magyar főura, jeles költő, politikus, hadvezér. Jellemszilárdsága, embersége és európai műveltsége kiemelte kortársai közül. Nevelését Pázmány Péter irányította. A 30 éves háborúban harcolva ismerte föl, hogy a magyarságnak önerejéből kell kiűznie a törököt. Ez az eszme vezette 1648-ban elkészült fő költői műve, példaértékű barokk eposza, a hős dédapjának emlékét állító Szigeti veszedelem megírásában. A szükséges nemzeti hadsereg szervezése ügyében írta a Tábori kis trakta és a Vitéz hadnagy című értekezését. Mivel Bécs nem támogatta politikai elképzeléseit, a török veszély kapcsán fogalmazta meg az Török afium ellen való orvosság című röpiratát. 1661 nyarán megkezdte a muraközvédelmét szolgáló új Zrínyi vár építését a bécsi udvar tiltakozása ellenére. A szégyenletes vasvári béke után világosan látta, hogy a magyar belső erőket kell rendezni előbb. Törekvéseit nem válthatta valóra. 1664-ben vadászatban vesztette életét, máig tisztázatlan körülmények között. 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A wittenbergi városi templom koránt sem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 1525. októberében, a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon német misét tartottak. Maga Luther prédikált, míg a liturgiát az akkor nemrégiben ordinált Georg Röhrer celebrálta. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztetett arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosítani, hogy az Istentől való-e. Luther német miséjének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige istentiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan 2026. május 11-én konferenciát szerveznek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, amelynek programja elérhető az intézmény honlapján. Álláshirdetés. Takarító munkakör. Az Evangélikus Országos Múzeumban. Az Evangélikus Országos Gyűjtemény pályázatot hirdet az Evangélikus Országos Múzeumba takarító munkakörre határozatlan idejű, részmunkaidős, munkajogviszonyban történő munkavégzéssel. A munkavégzés helye az Evangélikus Országos Múzeum, 5. kerület Budapest, Deák Ferenc tér 4. A pályázat benyújtásának határideje pedig május 12-e. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma vasárnap száraz, napos az időnk kevés felhővel. Délre mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum. Hétfőn is derült, napos és száraz lesz az időnk, a déli eszél néhol megélénkülhet, és 23-28 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották. anyám, édesanyám. Kedves hallgatóink, Sipos Lajos anyák napi műsora következik. Közreműködnek Sümegi Nétót Piroska, Balázs László, Nyári István és Török Attila. Anyák napja. Az örök ünnep, melyen szeretettel, hálával és odafigyeléssel igyekszünk köszönteni őket, akik mindannyiunk számára a földi életünk és a végtelen szeretet forrásai. Bárhol vagyunk és leszünk, akár szólhatunk hozzá még, akár már csak gondolatban lehetünk vele. Amíg vagyunk, a kötelék bennünk él, és elmondhatjuk. Anyám, édesanyám, köszönöm.

Gyida Jenő, hálaadás. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó, áldó szeretettel, értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke, csak érettem fárad. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel este imádság száll hozzád gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban. Itt a földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vígaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vígasztald meg őket áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könyhullatását, áld meg szenvedését. Áld meg imádságát, melyben el nem fárad. Áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm. Köszönöm az édesanyám.

0: Ferenc pápa számára az édesanyja, minden édesanyja, legelőször is az a valaki, aki életet ad. Édesanyád nem csak, hogy világra hozott, hanem táplál és gondot is visel rád minden nap. Egész életét érted és a családodért áldozza. Éppen ezért nagyon boldog, és ugyanakkor nagyon fáradt is. Emlékszem otthon, ahol öten voltunk gyerekek, az egyik ezt akarta csinálni, a másik meg amaszt. Szegény anyánk hol ide, hol oda futott, de mégis boldog volt. Olyan sokat adott nekünk. A pápa úgy fogalmazott, hogy az édesanyák egyfajta vértanúságot élnek meg, ugyanis minden nap az életet adják gyermekeiknek, és így tanúságot tesznek a szeretet szépségéről és gyengétségéről. Az édesanyák igazán értékesek. Éppen ezért segítenünk kell őket a munkában, a társadalomban és otthon is.
1: Mulnos Lajos, anyák. Nagy mezőkön égre markolnak a fák. Rozzant kerítések fölött áthajolnak az édesanyák. A fény kiröppen szemükből, mint egy drága zöld madár, csillogó, könnyes tollakkal, stétován messze száll. Néznek, csak néznek az édesanyák, s szívükre halk koppanással hullnak a kövek, ahogy állnak az üres időben, mint földbevert cövek. Szél zúg súlyosan, mint a bánat. Lehajtják fejüket a fák, s egy kicsit előre dőlve elindulnak a kopár mezőn tovább, egy lépéssel tovább, egy lépéssel az éghez közelebb. Mint bénakkar lógnak az ágak, s befele hullnak a levelek. Az ajtó halkan nyílik. Kilép édesanyád mezít láb, zajtalan, vigyázz, nehogy fölébredj, tovább aludj, hogy meg ne tudd, mikor ment el. És fél, remeg az utolsó percben is, mikor már halk alakját körülvették a szomjas csillagok. Nehogy nagyon találjon fájni, hogy elment, itt hagyott. Üres mezőkön égre markol a csend. Nagy kék fák úsznak odafent, s fényes, szép águk messze-messze leng. Egy szerzetestől származó régi mondás úgy fogalmaz, hogy ahol szeretet van, ott nincs bajlódás. Szent Ágoston, ubi amatur non laborator, et si laborator, labor ipse amatur. Ahol szeretnek, ott nem szenvednek, de ha mégis, akkor a szenvedést is szeretik.
2: József Attila, mama. Már egy hete csak a mamára gondolok mindig, meg-megállva. Nyikorgó kosárral az ölében ment a padlásra, ment serénye. Én még őszinte ember voltam. Ordította, toporzékoltam. Adja a dagadt ruhát másra, engem vigyen fel a padlásra. Csak ment, és teregetett némán, nem szidott, nem is nézett én rám, s a ruhák fényesen, suhogón keringtek, szálltak a magasba. Nem nyafognék, de most már késő. Most látom, milyen óriás ő. Szürke haja lebben az égen, kékítőt old az ég vizébe.
1: Hát elfeledkezhetik é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Ézsaiás könyve 49-15.

0: az Atya Istennek anyai szíve van. Egyben mind a kettő. A földi legnagyobb szeretet az anyai szeretet. A földön senki nem fog így szeretni, de az a mennyei szeretet, az Atya-Anya Istennek a szeretete sokkalta összehasonlíthatatlanul nagyobb. Hihetetlen szeretet volt Istenben, amikor embert teremtett, méghozzá saját képére. Anyák napján mindig eszembe jut, hogy mekkora kockázat gyermeket vállalni. Az a gyerek a szívem egy része. Az anya jobban szereti gyermekét, mint magát. De azt is tudod, hogy senki nem okozhat neked olyan fájdalmat, mint a gyermeked. Olyan megrázó, hogy Isten ezt a kockázatot is vállalta. Téged és engem teremtett. Vállal. Mérhetetlenül szeret, hiszen elmondta az igében, én te rólad el nem feledkezem. Isten az anyai szeretethez méri az isteni szeretetet.
1: Erdély József, anyai szó. Vertük a fecskefészkeket az istálló eresz alatt, kínoztuk és csaptuk a földhöz a kopasz fecskefiakat. Nem hatottak meg a kifosztott madarak sikongásai. Játszottunk. Van-e különb játék, mint életekkel játszani? Egy kis fecskét én hazavittem, hogy anyámnak megmutatom. A szívemet cseréltem el azon a végzetes napon. Az én ártatlanul kegyetlen, öldöklő gyermek szívemet. Anyám is jobban

megfogna egy óriás, kitépné a két kezemet, mikor nem is volnék hibás. Tanyasi játszótársaimnak elmondtam, mit mondott anyám, de félrelöktek. Nem fogott rajtuk a jámbor tudomány. Magam is maradtam, kis tudós, egy játékommal kevesebb, két kezem tisztább, mint másé. De a két szemem könnyesebb. Miért is tanított jóra, szépre? Miért nem mondta, hogy öld, csak öld, ne sajnáld a kicsit, a gyengét, mert az erőseké a föld? Kiknek szívében nincs bűnbánat, se irgalom, se kegyelem, fegyverrel bírják a világot. És én nekem nincs fegyverem. Nincs fegyverem más, csak a szó, és nem hallgat rám a világ. Nem hallja meg, hogy sikoltoznak fiaik után az anyák. Nem hallja, hogy siratja rablott szerelmes a szerelmesét, egy neveletlen óriás vagy gyermek az emberiség. Ki fékezi meg ezt a játszó, gyilkos, óriás gyermeket? Ki fogja égi tudományra a durva népvezéreket? Anyai szó, angyali szózat, isteni fegyver, tüzesen száj szívről szívre, szájról szájra, ne is némulj el, sohasem.

Senki sem vagy, amíg valaki nem szeret. Senki sem vagy, amíg valakit nem szeretsz. Ez a régi mondás azt az igazságot fejezi ki, hogy mindannyian mások szeretete által leszünk valakivé. Az édesanyák különösen tisztában vannak ezzel az igazsággal, hiszen tudják, hogy gyermekük csak gondoskodásuk, szeretetük által létezhet és nőhet fel. Ezért nem önmagukért, hanem gyermekeikért élnek a szülők. De Isten is tudja ezt, hiszen szeretete tart minket életben. Nélküle semmit sem tudnánk tenni.

Az anyában ismeri meg az ember Isten megelőző szeretetét. Mert az anya világra hozza gyermekét, szereti és érte él, mielőtt még tudná, hogy mi lesz a gyermekéből. Ez a feltétel nélküli szeretet az emberi méltóság igazi alapja. Szoros értelemben az élet továbbadója, a nő, aki gyermeket szült és nevel. Az anyaság feltétele a gazdasági vagy társadalmi helyzettől független,

0: biológiai, szellemi és lelki alkalmasság a szülésre és a gyermeknevelésre.
1: Németh István, egyszerű sorok az édesanyámról. Nem volt soha békessége, most a lelke ékessége, Isten és a csend. A mások harcát nem kavarta, szőttesét is könnyen varta, s járta a mezőt. Ha nehéz volt, mindig bírta, jóságát lelkünkbe írta, pazarolt szegény. Mosolygását ránk aggatta, Istent a tejével adta, nem pihent soha. Adott, osztott, énekelve, még ha könnyes volt a lelke, akkor is adott. Jó apánkat eltemette, két leányát sírba tette, s majdnem a szívét. De ha megroskadt a válla, ránézett a keresztvára, s jött velünk tovább. Útjainkat elrendezte, gondjainkat megfelezte, akármennyi volt. Most, hogy végre kiköltöttünk, lelke ott virraszt felettünk, mint a tiszta hold. Lelke kertje mind virág most, hogy a vágyott égi várost ékesítse majd. Nem volt soha békessége, most a lelke ékessége, Isten és a csend.

Jézus anyja, Mária, akinek ivadéka széttiporja a kígyó fejét. Ez az, amelyben Isten bejelenti a megváltást. Isten kegyelme, amely Sára Anna Erzsébet meddőségét legyőzte, Máriában az anyaság természet feletti formáját teremtette meg. Szűzen lett anya. Lelki rokonság áll fenn a leányok, nők, édesanyák és Jézus édesanyja között. Amikor megfogam bennük az élet, Isten is jelen lesz, Isten hordozókká válnak. Mindketten megélik a boldogságot, de részük lesz a fájdalomban is. Mindketten gyermekeikért élnek.

Móra Ferenc anyának. Álmomban az éjszaka aranykertben jártam. Aranykertben aranyfán aranyrigót láttam. Aranyrigó énekét a szívembe zártam. Ahány levél lengedez, szél ringatta ágon, ahány harmadcsepp ragyog fűszálon, virágon, édesanyám, fejedre annyi áldás szálljon.

A szülői hivatás Istentől ered. Amikor megszületik a házaspár gyermeke, az apa és az anya egyszerre ráébred új hivatására. A gyermek mérhetetlenül több, mint amit ők vittek végbe. Egy senki mással nem pótolható, egészen új személy. Egyszerre ajándék és a két szülő szeretetének gyümölcse. A nőben mindig az anyát tiszteljük. Akkor is, ha még távol van az anyaság. Akkor is, ha már rég túl van rajta. A végtelenség láthatatlan örök folyama érint meg mindig, ha anyát látok. Isten gyümölcsfája ő. Ő rászáll, virágul a végtelenségből jött lélek. Az ő szíve véréből sző magának testet. Mindig érzem, hogy Isten megbizotja ő. Az ég szivárványa, amint a földre ér, női vállat érint.

Washington Irving. Az anyai szeretetben van egyfajta állandó lágyság, amit soha nem ölhet meg az önzés, nem ijeszthet el a veszély. Feláldozza minden kényelmét a fia kedvéért, felad minden örömöt az ő gyönyörűségéért, büszke fiára örül jólétének. Ha pedig bal szerencse éri gyermekét, ő úgy még kedvesebben bánik vele, ha szégyenfolt éri nevét, akkor is szeretni és dédelgetni fogja őt, ha pedig az egész világ kitaszítja fiát, ő lesz számára az egész világ.

Jékeli Zoltán, még hányszor temetlek el? Jaj, még hányszor temetlek el orvosságos üvegben, kosarakban, háztartásod kis eszközeiben? Csak általad használt szavakban, ruháidból maradt bársony szalagban. Jaj, még hányszor temetlek el? Még minden rád emlékezik, és emlékeztet hajlékod körül. Virágaid közt már nem jössz elém, fonott székedből már nem integetsz, amióta először eltemettünk. Miért is nem fonta be házad a pók, s mint dzsungeli romot az iszalak? Miért nem ontotta rá földjét a hegy, borítva rá több tonnás takarót, miként Pompej házaira a lába? Vagy miért nem lett a házad múzeum, mindenhol, mit hagyván szokott helyén, hogyha egy éjjel mégis visszatérsz, mindent változatlan rendbe találj, s dúlt lelket csillapultán, végre mondhasd, lelkünk csitítva, jók hozzá. Szeret.

0: A szeretet elhatározás és elköteleződés. Ahhoz kötődöm, akitől függök. Jézus az atyától függ, az apostolok Jézustól, a gyermekek szüleiktől, a szülők Istentől és egymástól. De ez a függés nem rabság, hanem olyan kötődés, amely által megtalálom igazi önmagam. Az édesanyáknak életelemük a kötődés, pláne azoknak, akiknek sok gyermekük van. Ők azok, akik naponta megtapasztalják Mildred Vermon gondolatát. Főállású anyának lenni a legjobban fizető állás, mivel a fizetség szeretet. Azok szeretete, akiket szolgálnak, akikről gondoskodnak, akikért kiteszik szívüket, lelküket.
1: Radkó József, Zsoltár. Az anyák halhatatlanok, csak testet, arcot, alakot váltanak. Egyetlen halott sincs közülük, fiatalok, mint az idő. Újra születnek minden gyerekkel, megöletnek minden halottal. Harmadnapra föltámadnak, mire virradna. Adassék nekik gyönyörűség, szerelmükért örökös hűség, s adassék könny is, hogy kibírják a világ összegyűjtött kényát.
2: Krisztusnak ezt a kijelentését, nem hagylak árván titeket, mondhatják az édesanyák is, akik Máriához hasonlóan a teremtő akaratából életet adnak. Szeretetük, gondoskodásuk nem csupán a földi életre szól, hiszen a szeretet soha meg nem szűnik.

Benei Zsuzsa, anya dúdolja. Azt kérdezett tőlem, hogyan vártalak? Mint az éjszakára fölvirrad a nap, mint a délutánra jön az alkonyat, mintha a szellő jelzi a förgeteget, ezer pici jelből tudtam, jöttödet. Mint tavaszi reggel a napsugarát, fagyos téli este jégcsap illatát, mint az alma ízét, tejet, kenyeret, pedig nem is láttalak még, úgy ismertelek. Mint a fény az árnyat, záport a virág, mint patak a medrét, madarat az ág, mint sóhajos nyári éjjel a fák az eget, mindenkinél jobban téged, így szerettelek.

Gyökösi Endre nagyanyának. Ezen a szép napon teli van a szívem dallal. Kipirul az arcom, mint a rózsás nyári hajnal. Édes nagyanyácskám, hozzád repes boldog lelkem. Ölellek, csókollak. Ölej, csókolj te is engem.

Pákolic István anyámnak. Hogyha virág lennék, ölelnék jó illattal. Hogyha madár lennék, dicsérnélek zengő dallal. Hogyha mennybolt lennék, aranynappal, ezüstholddal, beragyognám életedet csillagokkal. Virág vagyok, ékes, piros szirmú, gyönge rózsaág. Madár vagyok, fényes dalt fütyülő, csöprigócskád. Eged is, szépséges aranynappal, ezüstholddal, beragyogom életed csillagokkal.

elhangzott Anyám, édesanyám. Kedves hallgatóink, anyák napi műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Balázs László, Nyári István és Török Attila. A műsort szerkesztette Sipos Lajos.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az anyák napja. Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából, és a legelső anyák napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkás gyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel, és megtették az előkészületeket az anyák napja országos bevezetésére. A szervezet lapján így írtak a napról. Felkérjük a mélyen tisztelt tanárelnököket, hogy május első vasárnapján tartandó anyák napját, ezt a gyönyörű ünnepet szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét, és a nemzetnevelés erkölcs nemesítő munkájába kapcsolódik. A sajtószabadság világnapja. Az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlése május 3-át a sajtószabadság világnapjává nyilvánította. Annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a szabad sajtó fontosságára, és hogy emlékeztesse a kormányzatokat a szabad vélemény nyilvánítás jogának tiszteletére és betartására, melyet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 19. cikke is védelmez. E napon világszerte megemlékeznek a munkavégzés közben elhunyt újságírókról, valamint ezen a napon jelenik meg több felmérés és jelentés a média szabadságának aktuális helyzetéről. Az ENSZ a Windhoek nyilatkozat május 3-ai elfogadásának napját jelölte ki a világnap számára, amely 1991-ben kimondta az afrikai népek szabad sajtóhoz való jogát. Az UNESCO szintén minden évben megtartja a sajtószabadság világnapját, azáltal, hogy média szakértőket, ENSZ ügynökségeket és sajtószabadság szervezeteket hív össze, hogy felmérjék a sajtó globális szabadságát, és megtárgyalják a problémák lehetséges megoldásait. A nevetés világnapja. A nevetés világnapját május első vasárnapján ünneplik minden évben. 1995-ben indult a nevetés joga klub mozgalom, melynek célja az egészség, a boldogság és a világ béke elérése a nevetés által, mert gyakorlása közben boldogok vagyunk. A mozgalom 1998-ban világméretűvé nőtt, először ebben az évben ünnepelték a világnapot, több mint 100 ország csatlakozott Madame Kataria kezdeményezéséhez. Mi is a nevetés? A nevetés olyan testmozgás, mely erősíti az immunrendszert, csökkenti a stressz feszültségeit, segíti legyőzni a betegséget, megteremti a belső békét, és ezáltal a boldogság érzetét. A nevetés a rekeszizom ritmikus összehúzódása, általa a szervezetben feldúsul az oxigén, ezért jobban érezzük magunkat. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma vasárnap száraz, napos az időnk kevés felhővel. Délre mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum. Hétfőn is derült, napos és száraz lesz az időnk. A déli szél néhol megélénkülhet, és 23-28 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink, a Pasaréti Református Gyülekezet Isten tiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Cseri Kálmán lelkész.

A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Énekeljük testvéreim a 601. énekünket, mind a két versét, igéddel áldj meg bennünket, Úrunk.

leülve a 632. énekkel folytassuk. A 632. éneknek egyelőre az első 8 versét énekeljük. Ez az ének is imádság, jó lenne, ha úgy mondanánk el Istennek.

Így ülve maradva imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, még a rólad szóló énekből is csend és békesség árad. Hát még a te szent személyed milyen kincset jelenthet a benned bízók számára. Kérünk, ajándékozz meg minket a te jelenléteddel, úgy, ahogy azt megígérted. Köszönjük, hogy a mi vibráló, hajszolt életünkkel jöhetünk hozzád minden csend és békesség forrásához. Szeretnénk itt hagyni nálad a szorongásainkat, és megtelni reménységgel. Hozzuk a kérdéseinket, és szeretnénk igazat adni neked, elfogadni a te válaszaidat. Kérünk, hogy adja kételjeink helyett bizonyosságot. Vedd el a mi közömbös, fáradt szívünket, és add, hogy valóban az az indulat legyen bennünk, ami te benned. Ajándékozz meg minket most ilyen külső-belső csenddel, mi pedig szeretnénk megtanulni tőled, hogy te szelíd és szívből alázatos vagy, hogy így nyugalmat találjunk a mi lelkünknek. Köszönjük, hogy te mindent tudsz rólunk, és mégis szeretsz. Engedd átélnünk a te igédben, jelenlétedben ezt a kimondhatatlan, gyógyító szeretetet. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből olvasom, a második rész első 11 versét. A Filippi levél második részében így szól Isten igéje. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Kedves testvéreim, ebből a gyönyörű ige szakaszból ezt a mondatot szeretném ma este kiemelni. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Milyen indulat volt Krisztus Jézusban, és milyen indulat lehetne bennünk, milyen indulatnak kell meglennie bennünk. Azt teszi időszerűvé most ennek a mondatnak a tanulmányozását, hogy a világvasárnapi történetnek az egyik részletét szívesen félreértik és félremagyarázzák sokan. Mégpedig azt, hogy Jézus a jeruzsálemi templomból kikergette a kereskedőket és a pénzváltókat. Indulatosabb természetű emberek nagyon szívesen hivatkoznak erre, és nagy hangon szokták magyarázni, hogy ha még a szelíd Jézus is egyszer méregbe gurult, és oda csapott ezeknek, mennyivel érthetőbb, hogy én szegény gyarló ember néha begurulok, és oda mondok, vagy oda csapok azoknak, akiket kellemetleneknek találok. Jézus Krisztus nem szorul arra, hogy mi az ő védő ügyvédei legyünk, mi viszont rászorulunk arra, hogy a Bibliának az ilyen félmagyarázható részeit is helyesen értsük.
mert vajon valóban az történt-e világvasárnap, hogy Jézus méregbe jött és dühében cselekedett. Mivel indokolta ő azt, hogy kiűzte a templomból a kereskedőket és egyáltalán a kereskedést? Ott van az evangéliumban világosan, Jézus idézi az ószövetségi igét a szokásos bevezetéssel, meg van írva, az én házam imádság házának mondatik, ti pedig azt rablók barlangjává tettétek. Vagyis Jézus hivatkozik arra, hogy Isten világosan rendelkezett arról, hogy mire való a templom, mit szabad és mit nem szabad ott cselekedni. És Istennek ezt a világos akaratát, kijelentését, igéjét semmibe vették a vallásos élet akkori vezetői. Lábbal taposták meg Isten igéjét, és Isten igéje sokszor azonossá válik ő magával, aki így rendelkezett. Nyereségvágyból elkövetett istenkáromlás vétkét követték el, úgy, hogy nem is érzékelték ennek a súlyosságát. Jézus érzékelte, és tudta, hogy ennek következménye lesz, nagyon súlyos következménye, és éppen ezért a nép érdekében kiáltott ilyen hangos megállt, nem azzal kezdte, hogy kötélből ostort fonván kihajtá őket a templomból, hanem szelíd szóval kezdte. De lelkileg olyan süketekké váltak, vagy annyira megszédítette őket a pénzvágy, hogy nem hallották a szelíd szót, és ebben az esetben olyan súlyosnak minősítette ezt az Isten gyalázó magatartást, hogy cselekedni kezdett, mégpedig ilyen kemény eszközhöz folyamodott. Jézus tehát nem begurult, nem veszítette el a türelmét, különösen nem valami személyes sérelmet torolt meg, ahogy mi szoktuk, itt semmi ilyenről nem volt szó, hanem Jézus itt tanított. Nem ilyen hangosan kezdte a tanítást, igei figyelmeztetéssel kezdte, de a nép érdekében mégiscsak helyre akarta állítani a fölrúgott isteni rendet, és érvényesíteni az isteni igazságot,

tartásához szükséges állatokat, akik messziről jöttek és nem magukkal hozták azt az állatot, ott megvásárolhatták. És megvolt annak a helye is, hogy a mindenfelől érkező zarándokok a sokféle pénzt, sokszor pogánypénzt az egységes templomi szent sékelre váltsák át. Csak hogy nagyon jól ment az üzlet, és a papság némi anyagi haszon reményében beengedte ezt a seftelést abba az udvarba is, ami a pogányoknak volt fenntartva. Tudnélik, Isten az ő népét a pogányok világosságává rendelte. Ezért volt egy olyan hely a jeruzsálemi templomban, ahova Istent kereső, vágyakozó, nem zsidó emberek jöhettek, hogy ott halljanak az élő Istenről és az ő nagy tetteiről, és tudjanak csendben imádkozni. Nos, erre a helyre nyomult be az üzletelés, és Jézus már azt is súlyos bűnnek találta, hogy ennyire elveszítette Isten népe szemében a misszió, a maga fontosságát. Senkinek nem fontos, hogy jönnek az etióp kancellárok, meg a többi pogány, hosszú utat megtesznek, mert elegük volt a maguk tehetetlen bálványaiból, akiktől soha semmi segítséget nem kaptak. Hallottak Izrael Istenéről, és vágyakozni kezdtek az élő Isten után, és közülük többen hitre jutottak. Ennyire nem fontos senkinek, hogy ez a szolgálat folyjék, zavartalanul, úgy, ahogy azt Isten elrendelte. Nem fontos. Nyugodtan lehet ott is üzletelni. Ráadásul ilyen anyagias, haszonleső, mohó, kapzsi szempont vezette azokat, akik ezt megengedték. Nos, ezért idézi Jézus egy másik evangélium szerint a 69. Zsoltárnak ezt a versét, a 10. verset, amelyikben ezt olvassuk. A te házad iránt való féltő szeretet emészt engem. Reám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak. Isten gyalázta az ő népe, annak a vezetői ezzel a tettel, és Jézus azonosult az atyával. Aki az atyát gyalázza, az őt gyalázza. De aki az Isten gyalázza, különösen ha az az Isten népe, a bajt, a veszedelmet provokálja és hívja ki maga ellen, mert Istennel szemben senki nem győzedelmeskedhet. Ezért a nép érdekében is tette ezt Jézus, amit tett, és az Isten iránti, az Atya iránti tiszteletből, az ő igéje iránti tiszteletből. Itt tehát nem arról van szó, hogy egy mérges ember vagdalkozik dühében, hanem arról van szó, hogy az ember fia, az Isten teljhatalmú képviselője, a világ ítélő bírája, mindezt a Dániel 7-ben olvassuk az eljövendő messiásról, állítja helyre az emberek által fölrúgott isteni rendet, és érvényesíti az isteni igazságot. És ha az igére nem mozdult a megáltalkodott ember, akkor Jézus előveszi az ostort, és így kergeti ki a templomból ezeket. És testvérek, ezt mindenki tudta ott. Nem tűnt még föl nekünk, hogy senki nem mer egy szót se szólni Jézus ellen. Még csak nem is védekeznek. Ott éppen a legilletékesebbek, akik ezt a bűnt elkövették, tudták, hogy Jézusnak igaza van. És nekik látniuk kellett, hogy itt a messiás cselekszik. Itt a mindenható megbízásából teremt rendet valaki az Isten házában, hogy az eredeti rendeltetését helyreállítsa. Semmit nem mernek tenni Jézus ellen. Viszont Jézus is tudta, hogy ezzel a cselekedetével még inkább maga ellen hangolta a közvéleményt, hiszen reggel még hangosan éltették őt a hozsannával, mint az megérkezett szabadítót, aztán ez elhallgatott, és néhány nap múlva fölharsant a feszítsd meg. Milyen indulat volt tehát Jézusban? Olyan indulat, amivel ő minden körülmények között az Isten akaratát képviselte és akarta megvalósítani,

mindig azoknak a javára, azoknak az érdekében, akik között szolgált, akiket szeretett, az Isten népe érdekében. Ha ezt ők nem tudják, vagy nem értik, mert annyira besötétettek, akkor is. És ezt teszi akkor is, ha ennek az árát meg kell fizetnie. Ha még inkább elvész a népszerűsége, ha ellenségeivé válnak azok, akiknek a megmentésére jött. Ez a Jézus indulata. Az Atya akaratát minden körülmények között képviselni és cselekedni, és minden körülmények között szeretni azokat, akik őt nem szeretik, és ebben az állapotukban nem is szeretetre méltóak, de rászorulnak erre a mentő, megváltó szeretetre. Kerül, amibe kerül. Ennyit a világvasárnapi epizódról, és miután 25 évvel világvasárnap után Pál apostol levelet írt a börtönből a Filippi gyülekezetnek, és abban idézi ezt az akkor már a keresztjének előtt közismert Krisztus himnuszt, amit itt olvastunk, ezt kezdi ezzel a mondattal, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Kettős pont, és itt jön az, hogy aki nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, megalázta magát, rabszolgai formát vett föl, engedelmes volt az atyának mind halálig, mégpedig a kereszt halálig, és ezzel váltott meg minket. És itt használja ő ezt a szót, hogy indulat. Ez így egy kicsit félreérthető, mert bennünk az indulat mindjárt valami indulatosságra asszociál. Pedig itt két versen belül háromszor szerepel ez a szó, csak a magyar Bibliánk három különböző kifejezéssel fordítja ugyanazt a görög szót, ami ott van. Mert amikor ezt olvastuk, hogy ugyanazt akarjátok egy akarattal, biztatja a filippieket. Ugyanarra törekedjetek, és az az indulat legyen bennetek, itt mind a három esetben ugyanaz a kifejezés van. Ez a görög szó tehát azt jelenti, hogy valamit nagyon akarni, valamire tudatosan törekedni. Az a lelkület, az a szellemiség, az a beállítottság, idegen szóval az az attitűd legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is volt. Tehát itt szó sincs a szó mai értelmében vett indulatról vagy indulatosságról. Itt egy céltudatos törekvésről van szó, ami valakinek szívügye, amit mindenek eléhez, ami meghatározza az összes cselekvését, arra törekszik minden körülmények között. És mire is bátorítja őket, mire törekedjenek, milyen indulat legyen bennük? Hogy egyet akarjatok, ugyanarra törekedjetek, semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Ez az indulat legyen bennetek. Ez jellemezze a belső világotokat. Erre törekedjetek mindig. Magamat hátra teszem, a másik érdekét fontosabbnak tartom. És ha az nekem áldozatba kerül, hát ezt természetesnek tartom. Akkor áldozatot hozok. Kiért? Miért? Azért, akinek éppen arra szüksége van. És ha se rokonom, se boldog ősöm, akkor is. Miért? Mert szüksége van rá. És én értesültem a szükségéről. És valamit tehetek érte. Ez a Jézusi indulat. És ez jellemezte az Úr Jézus egész földi szolgálatát. És tulajdonképpen világvasárnap is erre adott ő számtalan illusztrációt. Az ő népe akkor egy harcias messiást várt, aki kiveri a rómaiakat onnan. Ehelyett Jézus tüntetően nem lóháton kivont karddal vonul be Jeruzsálembe, hanem szamárhátán. És szó szerint beteljesíti a proféciát, amit az Zakariás 9.9-ben így olvasunk, örvendez nagyon, Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas,
alázatos és Szamáron ül. Kiírtja a harci kocsit és a lovat Jeruzsálemből. Milyen messiás az ilyen? Nem kardot ránt, nem a laktanyába, a rómaiakhoz megy, hanem a templomba, ott helyreállítja az isteni rendet, és amikor már elhallgatott a hozsánna, és csak néhány gyerek kiáltotta ezt a templomban, olvassuk a Máté evangéliumában, akkor ezeket a gyerekeket megvédi az őket támadó írástudóktól, és amikor már a gyerekek is elmennek, vakok és sánták jönnek hozzá ott a templomban, és meggyógyítja őket. Ez az indulat legyen bennetek. Aki nem hadakozni akar, nem kardot ránt, hanem észreveszi másoknak a nyomorúságát, és nem nézi azt közömbösen, hanem segít. Ez az indulat tehát egyáltalán nem valami tehetetlen, tétlen passzivitás. Jézus éppen virágvasárnapon és egész földi szolgálata során rendkívül aktív volt, cselekvő módon képviselte Isten akaratát, és nagyon is cselekvő módon segített mindazoknak, akiknek a bajáról értesült. Úgy, hogy ő fizette meg annak az árát, úgy, hogy áldozatot is kész volt hozni érte. Mert virágvasárnapon Jézus már a keresztre indul. De nem úgy, hogy tehetetlenül sodoródik, hogy viszik magukkal az események, hogy bábként játszanak vele a hatalmasok, hiszen az egész nagyheti esemény sorozat szereplői közül ő az, aki leginkább szabad. Javasolom így most az ünnepre készülve is, hogy olvassák el a testvérek egyszer valamelyik evangéliumból így azt a két fejezetet, az utolsó előtti két fejezet mindegyikbe Jézus szenvedéséről szól, hogy milyen szabad ő egy csomó rab között. Júdás a pénznek a rabja, Péter az önféltésnek a fogja. Kajafást az előítéletei tartják rabságban. Pilátus görcsösen kapaszkodik a pozíciójához. Mindenki fél, mindenki rab. Egy valaki van, aki teljes szabadságban áll ott, aki tudja, hogy mi a feladata, szeme előtt van a célja, amiért az atya elküldte, tudja, hogy mire vállalkozott, nem véletlenül esik meg vele az, ami megtörténik, ő ezt vállalta, mert engedelmes az atyának, és mert csak így tud segíteni rajtunk. Ez az indulat jellemző Jézus Krisztusra. Elképzelhető-e az, hogy egy ilyen magunkfajta emberre is jellemző legyen? Mert itt az apostol ezt írja a gyülekezetnek, hogy az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban is volt. Eljuthatunk-e mi erre, hogy magamat fontosabbnak tartom, hogy a másik haszna vezérel, hogy semmit nem teszek önzésből, dicsőségvágyból, és kész vagyok mindig Istennek engedelmeskedve másokért élni. Mert az a helyzet, hogy nem ilyen indulattal születünk. Nem ez a lelkület, nem ez a szellemiség, nem ez a beállítottság jellemez minket. Hiszen ha körülnézünk, vagy őszintén a tükörbe nézünk, akkor kénytelenek vagyunk látni, hogy nyílt vagy leplezett önzés irányít sokszor bennünket, hogy hatalomvágy, szerzésvágy, sokféle félelem, versengés irányít nagyon sok embert, hogy a másikat sokszor eszköznek látjuk és tekintjük, vagy ha nem, akkor vetélytársnak, ellenfélnek, netalán ellenségnek. Féltjük magunkat, vonakodunk attól, hogy áldozatot hozzunk. Sokszor egyszerű számítás, érdek és kényelem szeretet motiválja, indítja a cselekedeteinket. Ilyen indulat van bennünk.
Miért hangzik a gyerekszobából olyan sokszor sírás, amikor mindenük megvan a kicsikéknek? Mert nem az az indulat van bennük, ami a Krisztus Jézusban. És miért nem hangzik ki sokszor semmi a gyerekszobából? Azért, mert nincs ott senki, vagy egyedül árválkodik szegényke, mert a szüleiben sem az az indulat van meg, ami volt a Krisztus Jézusban. Isten nagy ajándéka lenne, testvérek, ha az ünnepi készülődésünknek ez is a részévé válna, hogy megkérdezzük a mi Urunkat, hogy Úr Jézus, szerinted milyen indulat van bennem? Mert sokszor magunk sem tudjuk. Olvasunk egy történetet az evangéliumban, amikor a tanítványokat személyes sérelem érte, és bosszúért kiáltottak. Jézus tanítványai. És képesek Jézushoz menni, és azt javasolni neki, hogy kérjél tüzet erre a falura, mert nem adtak nekünk éjjeli szállást. És akkor Jézus mondja neki, hogy nem tudjátok, hogy miféle indulat, lelkület, lélek van bennetek. Én nem tudom, hogy kellőképpen megijedtek-e ezek után a bennük dúló, egyáltalán nem Jézusi indulattól, de az nagy ajándék, ha mi megijedünk egyszer, hogy Uram, nem gondoltam, hogy ilyen sötétség van bennem. Ha eljutunk oda, ahova Péter eljutott nagypéntek hajnalán, amikor végre a saját szívébe látott, és nem védőbeszédet tartott, hanem azt mondta, hogy ezen csak sírni lehet. Mert az ilyen emberrel lehet aztán segíteni. Aki kész elítélni a benne levő, egyáltalán nem Jézusi indulatot, az nyitja ki a szívét azelőtt az indulat előtt, ami az Úr Jézust jellemezte. De hát egyáltalán kinek jó ez, vagy miért szükséges, hogy az az indulat legyen bennünk, ami Jézusban. Ez szükséges egyrészt magunk miatt, legyünk most önzők. Mert aki mérges, vagy gyakran mérges, vagy könnyen méregbe gurul, annak a szervezete valóban mérget termel. Most nem akarom elmondani ennek a biológiai és kémiai folyamatát. Kell az nekünk, hogy a sok bajunk tetejében még mérget is termeljünk, és magunkat mérgezzük? De akiben az az indulat marad, ami velünk születik, annak sokkal nehezebbé válnak az emberi kapcsolatai is. Gondoljuk el, hogyha az az indulat lenne sokunkban, ami Jézus Krisztusban, és aminek a részleteit, jellemzőit itt felolvastuk, akkor mennyivel másként zajlanának az emberi kapcsolataink. Teljesen más lenne a vitakultúránk, a konfliktus kezelésünk, ahogy ezt elegánsan szokták mondani, magyarul veszekedés. Egészen más lenne a házassági erkölcs, az egész közélet más lenne. És nem ez a kicsinyes, önző, anyagias, hazugságra épülő civakodás jellemezné a társadalmat, ami fölemészti azokat az energiákat is, amikkel egymást boldoggá tehetnénk, és az egésznek a javát munkálhatnánk. Jézus indulatát pontosan ez jellemezte, hogy az egésznek a javáért mit lehet tenni, másokért mit lehet tenni, Istennek engedelmeskedve. Nos, lehetséges-e az? A Biblia azt mondja, hogy lehetséges, hogy az az indulat legyen bennünk, ami Krisztus Jézusban, de ez csak Isten teremtő munkája során jöhet létre. Vannak emberek, akik félnek attól, hogy ez az indulat legyen bennük. Akkor baleknek néznek, fát vágnak a hátamon, mit csinálnak velem? Jaj, inkább nem, mert nem tudják, miről van szó. Vannak, akik félnek. Vannak, akik elhatározzák, hogy átnevelik magukat, hogy jobban hasonlítsanak Jézushoz, mintha egy kicsit is hasonlítanánk hozzá. Ennek mindig kudarc a vége, mert nem tudjuk magunkat átnevelni. Ez mindig teremtés. Teremteni pedig csak az Isten tud. Az ő igéjével, amivel ezt a világ mindenséget is létrehozta. Aki hallgatja, olvassa, komolyan veszi, befogadja az ő igéjét, először csak gondolkozik rajta, hogy vajon igaz lehet-e vagy nem, mit kezdjek vele, de foglalkozik vele, azzal foglalkozni kezd Isten teremtő igéje,
és közben átalakul. És ahogy Páliai a galatáknak, kiábrázolódik benne a Krisztus. Egy bibliai példát hadd mondjak erre. Saul Pálról olvassuk ezt a szörnyű kifejezést, hogy öldökléstől lihegve indult el Damaszkuszba, hogy összefogdossa azokat, akik Jézusban hisznek, és utána likvidálja őket. Öldökléstől lihegve. És ez az ember később Jézus Krisztus újjáteremtő, megváltó munkája nyomán eljutott oda, hogy amikor egy nagyon veszélyes úttól a barátai óvták őt, hogy ne menj oda a saját érdekedben, mert rosszul jársz és a szenvedést fog hozni, akkor egyebek közt a következőket mondta nekik: én mindezekkel, tudnélik az ő aggályaikkal, nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, vagyis a küldetésemet, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Vagyis azt mondja csöndesen, hogy hallgassatok, engem nem tudtok megijeszteni, hogy milyen nehéz helyzetbe kerülök, ha engedelmeskedem az én Uramnak. Ez nem alternatíva. Csak egy lehetőség van előttem, engedelmeskedni annak, aki elküldött. A küldetésemet elvégezni. Kerül, amibe kerül. Miért? Másokért. Hogy a mentő evangélium eljusson minél többekhez. Ez az az indulat, ami Jézus Krisztust a keresztre vitte. Minden körülmények közt engedni az Atyának, bármit megtenni másokért, kerül, amibe kerül. Megfizetem az árát, szívesen hozok érte áldozatot. Még annyit hadd említsek meg, hogy amikor a Biblia indulatról beszél, akkor mindig arról van szó, hogy Isten nagyon mélyen a szívünk mélyébe nyúl bele. Itt nem arról van szó, hogy egy ember legyen vallásos, tanuljon meg újfajta viselkedést, sajátítson el egy sajátos szókincset, gyakoroljon be új szokásokat, hanem itt arról van szó, amit már többször soroltam, hogy a bennünk lévő érzület, lelkület, szellemiség, beállítottság forrását változtatja meg Isten. A Biblia így mondja, mind az új szövetség új szívet teremt bennünk. És ebből az új szívből újfajta gondolkozás, új jellem, új cselekedetek, egészen új kondíciók származnak. Erre vonatkozik ez a mondat, hogy az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban. És az ilyen ember őszintén mondja a saját imádságaként: adj mi nékünk megújult szívet és új indulatot, te hozzád mindenekben hívet és szent akaratot, újítsd meg rajtunk a te képed, mely áll szent életben, hogy lehessünk választott néped élvén szeretetben. Készülünk az ünnepre, és szeretném kérni, hogy készüljünk az ünnepre. És annak érdekében, hogy jobban megismerjük, milyen indulat volt a mi Urunk Jézusban, és megismerjük azt is, hogy milyen indulat van bennünk pillanatnyilag, szeretnék javasolni valamit. Egy kis házi feladatot. Az Úr Jézus kereszt halálát megelőző 24 óra eseményei 5 helyszínen zajlottak. Csütörtök este az utolsó vacsora, a lábmosással együtt, utána a Gecsemáné kert, tanítványok mit csinálnak, Jézus mit tesz, Júdás, letartóztatás. Azután még az éjszaka folyamán a vallási per Kajafás termében, reggel a politikai per Pilátus palotája előtt, és aztán pénteken a keresztre feszítés a Golgotán. Az utolsó vacsora, Gecsemáné, Kajafás előtt, Pilátus előtt, a Golgotán. Szeretném javasolni a testvéreknek,
hogy hétfőtől péntekig egy-egy ilyen helyszínt tanulmányozzunk meg. Televízióra, képernyőkre fekete leplet borítunk, pihenjenek a héten, eleget dolgoztatjuk őket máskor, és most legalább egy fél órát rászánunk arra, hogy hogy is írja ezt le Máté. Ott elolvassuk, hogy ez megvan írva a Márkban, Lukácsban, Jánosban, itt meg ott. Kikeressük azt is, ez percek alatt megvan, és megállunk csak ott, hogy az utolsó vacsora. Majd a Gecsemánéval holnap. Hétfőn az utolsó vacsorával kapcsolatos a kedden. A Gecsemáné, és így tovább. És pénteken megérkezünk a Golgotára, és két kérdéssel keressünk mindig választ. Milyen indulat vezérelte Jézust abban a helyzetben? Itt a legkülönbözőbb helyzetekben álló helyt. És vajon ezzel én hogyan állok? Más megfogalmazásban, mit tett értem az én Uram az ő szenvedése során, és vajon hasonló helyzetben, hogy szoktam én viselkedni? És akkor megismernénk sokkal jobban, hogy milyen indulat van ő benne, és világosabb lenne az is, hogy milyen indulat van mi bennünk most, és ha valaki bűnbánattal megvallja az utóbbit, és kéri, hogy az az indulat legyen bennünk, ami a Krisztus Jézusban, Isten ezt az imádságot meg fogja hallgatni. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, alázatosan kérünk, adj mi nékünk megújult szívet és új indulatot. Te hozzád mindenekben hívet és szent akaratot. Újítsd meg rajtunk a te képed, mely áll szent életben, hogy lehessünk választott néped, élvén szeretetben. És kérünk, mutasd meg nekünk mindazt a tisztátalan indulatot, indulatosságot, ami neked utálatos bennünk. És ajándékozz meg ezzel a szent nagy cserjével, hogy ettől megszabadulva egyre inkább az az indulat legyen bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban. Segíts ezért már itt most ebben a csendben imádkozni. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldás előtt fejezzük be ezt a szép imádságot, a 632. éneket a 9. versétől. Énekeljük végig, Krisztus, te szent, megkínzatott, elsápadott, elcsúfított.

Kérjük Isten áldását. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségesekké titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!

Kedves hallgatóink, a Pazsaréti Református Gyülekezet Isten tiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Cseri Kálmán, lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 3-a, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Figyelj a jelre. A mai ige Sámuel próféta második könyvéből, 5. fejezet 24. verse. Majd ha lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor törj rájuk, mert akkor előtted megy az Úr, hogy megverje a filiszteusok táborát. Gondolatok az ígéről. Mikor az Úr megindul, és nekünk is jelt ad az indulásra, meg kell mozdulnunk. Az Isten lelke fúj, ahová akar, és mi halljuk a hangját. Ilyenkor legyünk nagyon éberek. Meg kell ragadnunk a rendkívüli alkalmat, és a lehető legtöbbet kell tennünk általa. A mi dolgunk, hogy szüntelen küzdjünk a filiszteusokkal, de mikor maga az Úr megy előttünk, akkor kiváltképpen erőteljesen kell küzdenünk. A szél megmozgatta a fák tetejét, és ez volt a jel Dávid meg harcosai számára a támadáshoz, és amint megindultak, maga az Úr verte meg a filiszteusokat. Bár csak adna az Úr a mai napon jelet a számunkra, hogy mikor beszéljünk őróla sok ismerősünkkel. Legyünk éberek, hogy megragadhassuk a kedvező alkalmat. Ki tudja, hát ha éppen ez a nap jelenti új ébredés kezdetét. Ébren figyeljük, hogy meghalljuk a szél zúgását, és jeladás esetén legyünk készen az azonnali indulásra. Az ígéret: előtted megy az Úr. Legyen elegendő ahhoz, hogy felbátorodjunk. Ha az Úr megy előttünk, nem maradhatunk veszteg.
3: Isten bennünket közösségre hívott el. A Sydney Szent Erzsébet otthon idős lakóinál szolgált április 29-én Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, aki az Ausztráliai Magyar Református Egyház fenntartásának 76. évfordulója alkalmából érkezett Ausztráliába. A Kárpát-medencei és diaszporában működő magyar ajkú református közösségeket összefogó Magyar Református Egyházhoz egy éve csatlakoztak az ausztráliai reformátusok. A látogatás célja a köszönetnyilvánítás, egyben a személyes kapcsolatok és a közösségek fontosságának megerősítése. Melbourne után Sydneyben mondott köszönetet Fekete Károly az ausztráliai magyar református közösségnek a hosszú évtizedes közösségépítő munkáért. Az összetartozás jegyében jöttem, hogy együtt adjak hálát azért a 75 esztendőért, ami Isten kegyelméből a Sydney Magyar Református Egyház mögött van, és ennek kapcsán megköszönjem Péter Fikund lelkipásztornak azt az immár 28 éve odaadással és hűséggel végzett szolgálatot, amit az ausztráliai magyarságért tesz, mondta Fekete Károly.
2: Diakónus találkozó Velletriben. A Róma melletti Velletriben
3: Március első napjaiban 8 különböző országból érkezett metodista diakónusok és erre a szolgálatra készülők gyűltek össze, hogy együtt elmélkedjenek diakónusi hivatásukról, tanuljanak és imádkozzanak, valamint megerősítsék kapcsolataikat. Magyarországról Varga Éva vett részt, aki diakónusi szolgálatra készül a metodista egyházban, és terv szerint 2026 májusában kezdheti meg diakónusi próba idejét Budakeszin. A találkozót, ami első alkalommal került megszervezésre, Erika Stahlkup, svájci diakónus kezdeményezte. Missziói erővel az ősatyák nyomában. A 34. országos evangélikus hittanverseny gyülekezeti döntője. 500-nál is többen vettek részt idén az országos evangélikus hittanverseny gyülekezeti hittancsoportok részére szervezett országos döntőjén, és az ehhez kapcsolódó gyereknapon. A Budapest Fasori Evangélikus Gimnáziumban és a mellette álló templomban április 25-én tartott rendezvényre az ország minden részéből és a határon túlról is érkeztek gyülekezeti csapatok. A verseny középpontjában ezúttal az ősatyák álltak. Idén 64 csapat jutott az országos döntőbe. Mindegyikük az Evangélikus Egyház országos irodájának gyülekezeti és missziói osztálya által szervezett verseny megyei fordulójában szervezett jogot arra, hogy a legjobbak között méressék meg magukat. Az esemény a hagyományoknak megfelelően közös énekléssel és áhítattal kezdődött a templomban. A lelki alapozás után az iskola épületében kezdődött a verseny. Az Evangélikus Ifjúsági Szövetség jóvoltából a versenyzők érzékenyítő játékok részesei is lehettek, kipróbálhatták, milyen kerekes székkel közeledni. 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A wittenbergi városi templom koránt sem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 1525. októberében, a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon. Német misét tartottak. Maga Luther prédikált, míg a liturgiát az akkor nemrégiben ordinált Georg Röhrer celebrálta. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztetett arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosítani, hogy az Istentől való-e. Luther német miséjének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige Isten tiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan 2026. május 11-én konferenciát szerveznek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, amelynek programja elérhető az intézmény honlapján. Missziói napok az egyházkerületekben. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat. A Déli Egyházkerület május 16-án Békés Csabán. A Nyugat-Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra.
1: Kulturális programajánló.
2: Az anyák napja. Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából, és a legelső anyák napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkás gyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel, és megtették az előkészületeket az anyák napja országos bevezetésére. A szervezet lapján így írtak a napról. Felkérjük a mélyen tisztelt tanárelnököket, hogy május első vasárnapján tartandó anyák napját, ezt a gyönyörű ünnepet szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét, és a nemzetnevelés erkölcs nemesítő munkájába kapcsolódik.
3: Mi a hinduizmus? A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Vallásközi Dialógus Bizottsága nyílt ülést tart holnap, május 4-én hétfőn 11 órától a tanács székházában. Budapest 11. kerület Magyar Tudósok Körútja 3. A téma: mi a hinduizmus? Hinduizmus és kereszténység. Az előadó Száller Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem indológiai tanszékének tudományos segédmunkatársa.
1: Egészséget mindenkinek!
3: Több ezer önkéntest várnak az idei Szeretett Hídra. Még lehet regisztrálni az idei 18. Szeretett Híd Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok programra, ami a Református Szeretett Szolgálat egyik legrégibb, az önkéntesség fontosságára fókuszoló programja. A határidő május 5-e lesz, 3 héttel a határidő előtt már több mint 8000-en jelezték részvételi szándékukat. Csatlakozni meglévő projektekhez is lehet, de saját feladatot is fel lehet tölteni a regisztráció felületen. Jellemzően a jelentkezők egyharmada minden évben határon túli magyar településekről származik, de csak nem 10 000-en hazánkon belül is vállalnak feladatot a Szeretett Híd 2 napja alatt. Idén május 15-e és 16-a a kijelölt időpont, az egységességi jegyében az első 12 000 jelentkező számára a jól ismert pólót is biztosítja a szeretett szolgálat. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Egyre inkább kora nyárira indul az idő. Ma vasárnap száraz, napos az időnk, kevés felhővel. Délre mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum. Hétfőn is derült, napos és száraz lesz az időnk, a déli szél néhol megélénkülhet, és 23-28 fokra van kilátás. A következő napokban egyre melegebb időre készülhetünk, a hét első felében napközben már kora nyárias idő vár ránk, a hét közepétől pedig eső is érkezhet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Merengő. Gondolat a mai napra.
0: Kalászfejek. Emberek között, akiket egymáshoz kötött a végzet, nincs büszkeség. Márai Sándor. Az üres kalász fennhordja a fejét, a teli meghajol. Valójában talán alig van más természetes szenvedélyünk, amely olyan nehezen volna leigázható, mint a büszkeség. Benjamin Franklin.

Kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunk következik. Műsorunk a múló napokkal, a hozzájuk fűződő hagyományokkal, ünnepekkel foglalkozik, felvillantva azok érdekes pillanatait. Figyeljünk együtt! Május.

Dzsida Jenő, tavaszi újongás. Részlet. Tarka virágnak illata kábít, édes a méz, mit kejhe kínál. Lebben a lepke, röppen a méh, sok kicsi vándor kedvese ajkán csókra talál. Nincs ma halál, él ma a föld, mi csak az Isten élni teremtett, harsog a himnusz, hangos a táj, semmi se fáj. Minden örömre, tűzlobogásra szítja a lelket. Újra születtünk, zöld lobogóval, lepkefogóval, táncra megint, csókot a földnek, csókot a fának, csókot a rügynek, mert a hatalmas, égi jövendő hírnöke mind.

0: Május hónapot Maja, a görög termékenység istennő római alakjáról nevezték el. A népi kalendáriumban pünköst hava, illetve az ikrek havának is hívjuk.
1: Május 1-e a munka ünnepe. 1886. május 1-én a chicagói munkás szakszervezetek sztrájkot szerveztek a 8 órás munkaidő bevezetéséért. A többnapos tüntetés sorozaton és a sztrájkokban 350 ezer munkás vett részt. Ennek emlékére 1890. május 1-én a szakszervezetek és egyéb munkás szerveződések együtt vonultak föl országszerte a dolgozók jogaiért. A majálisokban őrződik-e hagyomány, ünnepelve a munkás szolidaritást is.
2: Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk. A különböző országokban más és más napokon ünneplik. Hazánkban május első vasárnapján. A gyermekek tisztelete és a köszönet szavai egy életen át kísérjék az édesanyákat a hála gondolataival. Mata Ibolya, anyák napjára. A május illatában hagytam a reggeli gondolatom, hogy a nap első sugarának orgona illata feléd hajladozzon, hogy köszöntsön a szívem, és így köszöntsön a dalom. Most szólni tudnék, de hagyom mosolykönnyeimet az arcomon. Elcsukló hangom meg-megáll két szívdobbanás perc rojtjain. Örök a hálám, és örök az imám hozzád, drága jó édesanyám.
0: Május 5 az esélyegyenlőség napja. Az emberek egyenlőségét hangsúlyozza nemre, fajra, nemzetiségre, korra, egészségi állapotra, társadalmi helyzetre való tekintet nélkül. Az esélyegyenlőség azt jelenti, hogy nem elég kinyilatkoztatni az egyenlőséget.

0: Az 1870-es években indult a ballagás hagyománya, amikor a helyi erdészeti és bányászati akadémia hallgatói az iskolától búcsúztak a Ballag mára véndiák kezdetű dallal. A ballagással a végzősök addigi életszakasza is lezárul, hiszen egy új életforma vár rájuk.
1: Május 9. Az Európai Unió napja. Az Európai Unió 28 tagállamból álló gazdasági és politikai közösség, amelyhez hazánk 2004-ben csatlakozott. Az 1985-ös milánói találkozón határozták el, hogy Európa napja a tagországok 510 millió állampolgárához szóljon, mint a béke, a szociális és gazdasági fejlődés és szolidaritás ünnepe.
2: Május 18. Az internet világnapja. Az internet az egész világot körülölelő számítógép hálózat, mely olyan gyorsan növekszik, hogy minden erre vonatkozó számadat pár hónap alatt elavul. A kibertérben való kommunikáció életünk jelentős, meghatározó területévé vált, ennek páratlan előnyeivel és lehetőségeivel, ugyanakkor veszélyeivel és káros hatásaival együtt.
0: Május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyermeknapot, sok játékkal, nevetéssel és főként szeretettel. Csorba Piroska, ha megnövök. Ha megnövök, elveszem anyát feleségül. A piros ruháját veszi föl, abban a legszebb. Adok neki virágot és egy igazi tengeri malacot. Az esküvőnkön tejbegrízt eszünk és fagyit, utána hazarollerezünk. Ha szót fogad, az apu is elkísérhet. Jól fogunk élni. Anya mindig mesél, én meg szelídítek neki egy vad oroszlán.
2: A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint szeretne repülni. Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű. A nap célja a vidámság és a családi kapcsolatok ápolása mellett az, hogy kiemelten fölhívja a figyelmet a gyermekek jogaira, a szegénységgel, az éhezéssel, a bántalmazással szembeni föllépésre és cselekvésre. Hogy meghalljuk a gyermekek szavát, és sajátos világukra irányítsuk a világ figyelmét.
1: Húsvét utáni 50. nap, pünkösd napja, amely minden évben május 10-e és június 13-a közé esik. Balassi Bálint, áldott szép pünkösdnek. Részlet. Áldott szép pünkösdnek, gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege, hosszú úton járókat könnyebbítő szele. Neked virágoznak bokrok, szép violák, folyóvizek, kutak csak neked tisztulnak, a jó hamar lovak is csak benned vigadnak. Újul még a föld is mindenütt te tőled, tisztul homályából az ég is te véled. Minden teremtett állat megindul te benned. Így jó időt érvén Isten kegyelméből, dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből, ígyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből.

0: A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a Szentlélek kiáradását ünneplik. A Szentlélek eljövetelének eseményéhez kapcsolódik az egyház alapítása és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete is. Azonban pünkösd legfontosabb jelentősége a Szentléleknek az emberi szívben való munkája, melyet a Galata beliekhez írt levél így foglal össze. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
1: Hiszek a Szentlélekben. Karl Rahner imája. Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől. Hiszem, hogy megváltoztatja szokásaimat. Hiszem, hogy legyőzi közömbösségemet. Hiszem, hogy szeretettel tölti el lelkemet. Hiszem, hogy megállít a rossz előtt. Hiszem, hogy felbátorít a jóra. Hiszem, hogy legyőzi a szomorúságomat. Hiszem, hogy szeretettel tölt el Isten ígéje iránt. Hiszem, hogy elveszi kicsiny hitűségemet. Hiszem, hogy megerősít szenvedésemben. Hiszem, hogy áthatja egész lényemet.

0: kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunkat hallották. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska, Balázs László és Török Attila.
1: Séva néni meséi. Most a Szól a Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
2: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek! És igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Annyira boldog vagyok, hogy immár több mint 7 éve vagyunk így együtt, szoros barátságban, a rádió hullámain. Köszönöm mindnyájunk mennyei édesatyának, hogy lehetőséget adott nekünk, hogy ezen a műsoron keresztül is egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom, már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Nos, tehát új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve, hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Aztán jönnek az eheti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Célom, hogy érezzétek meg, hogy mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, hogy most, még mindig húsvétra gondolva, arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől, a büntetéstől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcostársak, mert én igen? Hát akkor kezdhetünk is.

a három válasz a múlt heti kérdésekre, persze rövidebben. 541. kérdésünk volt, mit jelent a nagy csütörtök? A válasz? Az új szövetségben az utolsó vacsora történt nagy csütörtökön, az egyiptomi szabadulás emlékére. Aztán kimentek az olajfák hegyére, Jézus imádkozott az atyához, hogy talán lehetne más megoldás is, mint az a kereszt és bűntenger, ami őre várt, de nem volt. Jöttek, elfogták, megkötözték, elhurcolták, még akkor éjjel a főpapokhoz, hogy kihallgassák. De miért? Mert a főpapok, akik éppen az ő emberei lettek volna, vagyis Istené, elhatározták, hogy megölik őt. Teljesen mindegy, hogy milyen vád alapján, csak tűnjön már el. Kihallgatták, és minden hazugságot ráfogtak. Aztán vitték tovább a másik főpaphoz. Verték, pofozták, gúnyolták, hamisan vádolták. Ezzel telt el a nagy csütörtök, vagyis fölkészültek a gonoszok arra, hogy másnap Jézust kivégezzék. Nos, a zsidó emberek másként számolják az időt, mint mi. Mi nálunk úgy van, hogy évfélkor vége a napnak, és már is kezdődik az új, 0 óra, 0 perckor. De a zsidók nem így gondolkodnak. Náluk az alkonyat a nap vége, amikor jön a sötétség. Persze ez mindig változik, hiszen nálunk is más-más időben sötétedik, télen, meg nyáron is. Tehát naplemente idejéig nagy részt ezek történtek ezen a nagy napon. Kettedik kérdés. Mit jelent a nagy péntek? Válasz. Miután Jézus megfeszítették, még elintézett néhány nagyon fontos dolgot itt, a földön. A mellette lévő lator megtért, édesanyját Jánosra bízta, példát adott a századosnak hitből. Aztán irtózatos földrengések lettek, megnyíltak a halottak sírjai, és kijöttek belőle az elhunytak. A világ elsötétült, és délután 3 órakor Jézus Urunk meghalt. Ki mondta, amiért erre a világra jött? Elvégeztem a földön mindazt, amit rám bíztál, drága atyám, vagyis egyetlen szóval, elvégeztetett. Két nagyon gazdag főúri tanítvány látta ezt, Arimátriai József és Nikodémus, a főpapi bíróság tagjai. Ők levették Jézus testét a keresztről, 34 kiló illatos kenőcsbe tekerték, és elhelyezték Arimátriai József vadonatúj barlang sírjában. És az asszonyok mentek utánuk, és nézték, hogy hova viszik a világ Krisztusát. Sírtak, zokogtak, majd hazamentek, hiszen jött az alkonyat, és törvényeik szerint kezdődött a szombat, amikor nem volt szabad dolgozniuk. Hazamentek, iszonyatos fájdalommal a szívükben, és gyászoltak a többi tanítvánnyal együtt. Harmadik kérdésünk volt, mit jelent a nagy szombat? A válasz? A főpapok féltek a büntetéstől, és jogosan, mert az Isten fiát ölték meg. Eszükbe jutott, hogy Jézus ezt mondta korábban, 3. napra föl fogok támadni a halottak közül. Na így aztán félve és rettegve, valamint nagy dühösen, kirendelték a saját katonáikat a sírhoz, hogy őrizzék, vigyázzák, nehogy már történjen valami. A sír elé, a kor szokásának megfelelően, egy óriási nagy kerek követ gördítettek, hiszen oda nem mehettek be,
és nem jöhetett ki senki sem. Azért elmondom nektek, hogy ott nem olyan temetés voltam, mint nálunk. Ott egy sziklaszerű barlangba temették a halottat, bekenték mindenféle csoda illatos kenettel, hófehér gyolcsba takarták, lefektették egy kő ágyra, és magára hagyták egy évig. Ezen idő alatt az ottani klímában már csak a csontok maradtak meg. Akkor bementek, és nagy tisztelettel összeszedték a csontokat, és egy értékes kő edénybe tették. Félre rakták, és ezzel vége volt a temetésnek teljesen. Tehát napszállt akkor kezdődött a vasárnap. A mai ünneplők közül kevesen gondolnak ám arra, hogy a szombat is ilyen eseménydús volt. Sokuknak csak a péntek és a vasárnap számít, pedig érdemes ám figyelni a folyamatot. Na, drágáim, akkor most itt vannak a kérdések, már erre a hétre az újak. 544. kérdésünk. Mi történt húsvét vasárnap? A válasz. Mindazok a dolgok, amik eddig történtek Jézussal, nagyon fontosak voltak, hiszen tanított, bemutatta isteni származását, gyógyított, sokuknak kinyitotta a szívét a pogányok és az utált népek felé. Minden jövendelés beteljesített, amit az atya előre megmondott a népnek, hogy ő fölismerhető legyen. Aztán a sátán késztetésére a főpapok kivégezték őt, mint Isten ellen lázadót, ami azért is nagyon különös, mert maga Jézus Isten, és akkor most akkor lázad maga ellen? Aztán felszögezték a keresztfára. Még péntek este a sírba tették, és szombaton végig ott volt a teste. De vasárnap? Vasárnap történt valami nagyon különös. Jézus háromszor is elmondta a tanítványainak, a világ bűnei miatt őt adják halálra, hogy elszenvedje mindnyájunk bűneinek minden büntetését, de harmadnapra fel fog támadni. Igen ám, de ezt valahogy nem hallották meg a tanítványok. Tudjátok, úgy volt ez, mint nálatok sokszor. Mond valamit anyu, apu, a tanár, és ti nem akarjátok azt. Így becsukjátok a fületeket, és nem is halljátok meg, amit nektek mondanak, még akkor se, ha kétszer vagy háromszor is elismétlik nektek. Nos, így voltak a tanítványok, a 12 apostol is. Nem akarták tudomásul venni, hogy Jézus meghal, értük. De a harmadik napra meg föltámad, mert ez a földi munkája. De miért nem akarták ezt meghallani? Három dolog is magyarázhatja. Egyrészt nagyon szerették Jézust, és hallani se akartak arról, hogy őt bárki bántsa, ez ugye érthető. A másik ok az volt, hogy terveik voltak Jézussal, nekik az embernek az Istennel. Azt várták tőle, hogy mint dicső király és hadvezér fog föllépni, és kiűzi a gonosz rómaiakat zsidó földről. Harmadrészben nem értették még a megváltás kegyelmét. Nos, Jézus küldetése csak annyiban volt ezekhez hasonló, hogy valóban azért jött, hogy kiűzze a gonoszt, de nem az országból, hanem az emberek szívéből. Vasárnap reggel van. Az asszonyok, akik nagyon szerették Jézust és szívből gyászoltak, kimentek a sírhoz, hogy befejezzék a temetési szertartást. És ott, hát még ma is csodálom és ámulok rajta, nem Jézussal találkoztak, hanem két angyallal, ugyanis a sír üres volt. Az angyalok elmondták nekik, hogy
Nincs itt a mindenség istene, mert föltámadt. És ebben a szóban van a mi teljes üdvösségünk és örömünk. Jézus aztán megmutatta magát Máriának, még ott a sír mellett, és elmondta neki, hogy mit csináljunk. Menjen, adja hírül a tanítványoknak, hogy ő él, mindent folytat, amiért jött. Ezért számunkra, keresztényeknek a vasárnapi nap a legjelentősebb. Hogy is magyarázzam ezt nektek? Amikor valaki gimis és leérettségizik, vagy egyetemista és megkapja a diplomáját, akkor az volt a legfontosabb cél és nap az életében, mint egy olimpikonnak vagy egy világbajnoknak, amikor nyakába akasztják az érmet, mert mindent azért csinált az iskolában vagy az életben. Ha valaki meg akar tanulni biciklizni, és sok-sok esés és véres térdek után végre megtette az első útját sikeresen, akkor ezért volt minden fáradozása. Ha ezek a sikerek nem lennének meg, akkor a korábbi szenvedéseknek az égvilágon semmi értelme nem lenne. Ez pedig nekünk azt jelenti, hogyha a világ minden bűne alól az Atya föl tudja támasztani Jézust, hát akkor a mi egyéni életünk bűnei alól is föl tud támasztani az Atya egy szebb, újabb, tiszta életre, ha mi ezt kérjük és kívánjuk tőle. Nos, vasárnap ezért a legszebb ünnep a keresztényeknek. Remélem, most már érted. Ötszáznegyvenötödik kérdés. Milyen korábbi jövendőléseket mondott Isten ezzel az eseménnyel kapcsolatban? Válasz. Isten, a Teremtő Atya, nagyon jól ismer minket embereket, az ő teremtményeit. Azt is nagyon jól tudja, hogy ő minket tökéletesnek teremtett, úgy testileg, mint lelkileg. De sajnos mindkét részről megromlottunk. A testünk öregszik, betegszik, csonkul, fölmondja a szolgálatot, és a lelkünk is pontosan ilyen lett azáltal, hogy hallgattunk a gonoszság csábítására. Így a lelkünk is beteg lett, mert megfertőződött. Ezért, hogy mi emberek fölismerjük majd Jézust, ha megérkezik a földre, és elvégzi megváltó munkáját, Isten nagyon sok proféta által nagyon sok jövendelés mondott róla, ami több mint 300 féle a Bibliában. Amit mondjuk mi is nagyon jól tudunk, például Betlehembe fog megszületni, vagyis kisbabaként érkezik, Júda törzséből jön, és Dávid nemzetségéhez fog tartozni. Lesz valaki, aki hirdetni fogja pontos érkezését, aki lett keresztelő János, Szamárháton vonul be Jeruzsálembe, a szintiszta isteni igazságot fogja hirdetni és tanítani, halálában egyetlen csontját se törik meg, és két lator között lesz, de sorolhatnánk még számtalan ismertetőjegyét. A kérdés most az, hogy te, drága kis barátom, fölismerted-e már a szívedben Jézus ismertető jegyeit, és az övé vagy-e már? Mert ha nem, akkor érted, hiába szenvedett, és halt meg Jézus. De remélem, hogy a válaszod igen, és boldog örömben élsz drága Jézusunkkal, aki már a szívedben lakik. Ötszáznegyvenhatodik kérdés. Mi lett a nép sorsa, aki így elárulta Krisztusát, az Isten fiát? A válasz. Jaj, jaj!
A nép sorsa, büntetése szörnyű lett, hiszen nem lehet büntetlenül ilyen égig érő nagy gazságot elkövetni, ráadásul úgy, hogy meg se bánják. Tudjátok, Jézus sokszor figyelmeztette a papokat. Vigyázzanak, mert a szívüket a sátáni gonoszság támadja, és rajta akarják majd kitölteni a bosszújukat, de nem hallgattak rá, holott értették ám, hogy miről van szó. Ez a történet a gonosz szőlő munkásokról szólt. A gazda messzire ment, és birtokát munkásokra bízta, akik jól kerestek rajta. De amikor a gazda elküldte szolgáit, hogy a neki járó részt, mint tulajdonosnak adják meg, akkor mindet megölték. Végül, és ez volt Jézus a történelemben a proféták után, elküldte a gazda egyetlen fiát, hát ha őt megbecsülik. De őt is megölték, mert ezt gondolták, na, hát akkor már miénk minden. Ez egy nagyon galád dolog volt, de így esett. A papok és a nép is halált kiáltottak Jézusra, aminek szörnyű következménye lett, mégpedig két részletben is. Az első az egy lelki vesztesség volt. A zsidó nép elveszítette azt a jogát, hogy az isteni életet hirdesse a pogány népek felé megtérésre, mert eredetileg ez volt a küldetésük. Isten ezt a szolgálatot most a korábban pogány népeknek adta, mint nekünk is. Ugyanakkor el is távozott az isteni jelenlét a zsidó nép köréből a Fridláda képében. A második nem lelki, hanem testi következmény volt. Jöttek a rómaiak, porig rombolták Jeruzsálemet, a népet kegyetlenül legyilkolták, aki tudott, menekült és szétszóródott a világban, és ez így volt 2000 éven át. De az atya megígérte, hogy ez nem végleges, és ime úgy 80 éve ismét van Izrael, és ismét földjükön élhetnek a zsidó emberek. De sajnos még mindig sokan vannak, akik nem nyitották ki a szívüket Jézus felé, hanem valami nagy földi királyt várnak még most is, aki majd visszaállítja Izrael, Salamon király korában lévő nagy dicsőségét. Hát mit mondjunk, a nép a legnagyobb királyt kapta, a menny istenét, nem embert, hanem Jézust. De sajnos még nem ismerték föl egészen. De Isten küzd a népért. Reméljük, hogy ők is megtérnek. És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre, mégpedig még mindig húsvét jegyében. 547. kérdés. Mondj pozitív szereplőket húsvét kapcsán. 548. kérdés. Mondj negatív szereplőket húsvét kapcsán. 549. kérdés. Hány napig maradt még a földön Jézus feltámadása után?

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk már a véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt tudunk maradni, és hogy ti is hűséges hallgatóink maradtok. Nos, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban, minden szombaton, délután 2 órakor, na, lehet, hogy pár percet talán később, tehát szombaton 2-kor, és minden vasárnap 00:30-kor, vagyis 12 óra után 00:30-val. Ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk itt lenni, de addig is. Ebben a drága pünköst váró időben Isten áldjon mindnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok!
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

0: hír összeállításunk következik.
1: Isten bennünket közösségre hívott el. A Sydney Szent Erzsébet otthon idős lakóinál szolgált április 29-én Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke, aki az ausztráliai magyar református egyház fenntartásának 76. évfordulója alkalmából érkezett Ausztráliába. A Kárpát-medencei és diaszpórában működő magyar ajkú református közösségeket összefogó magyar református egyházhoz egy éve csatlakoztak az ausztráliai reformátusok. A látogatás célja a köszönetnyilvánítás, egyben a személyes kapcsolatok és a közösségek fontosságának megerősítése. Melbourne után Sydneyben mondott köszönetet Fekete Károly az ausztráliai magyar református közösségnek a hosszú évtizedes közösségépítő munkáért. Az összetartozás jegyében jöttem, hogy együtt adjak hálát azért a 75 esztendőért, ami Isten kegyelméből a Sydney Magyar Református Egyház mögött van, és ennek kapcsán megköszönjem Péter Fikund lelkipásztornak azt az immár 28 éve odaadással és hűséggel végzett szolgálatot, amit az ausztráliai magyarságért tesz, mondta Fekete Károly. Holnap, május 4-én kezdődnek az érettségi vizsgák. Május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az oktatási hivatal. Az írásbeli vizsgákat holnaptól, május 4-től 22-ig rendezik meg. Mint írták, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor, ebből a tárgyból középszinten 76.109, emelt szinten pedig 2417 tanuló vizsgázik majd. Az egy nappal későbbi matematika érettségin középszinten 71.599-en, emelt szinten pedig 8.264-en vizsgáznak, míg május 6-án történelemből középszinten 71.504, emelt szinten 8.273 diák tesz majd vizsgát. Ezután következnek az idegen nyelvi vizsgák. Május 9-én angol nyelvből középszinten 47.084-en, emelt szinten 29.084-en. Május 8-án német nyelvből középszinten 10.151-en, emelt szinten 3.041-en érettségiznek. Diakónus találkozó Velletriben. A Róma melletti Velletriben március első napjaiban 8 különböző országból érkezett metodista diakónusok és erre a szolgálatra készülők gyűltek össze, hogy együtt elmélkedjenek diakónusi hivatásukról, tanuljanak és imádkozzanak, valamint megerősítsék kapcsolataikat. Magyarországról Varga Éva vett részt, aki diakónusi szolgálatra készül a metodista egyházban, és terv szerint 2026 májusában kezdheti meg diakónusi próba idejét Budakeszin. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma vasárnap száraz, napos az időnk kevés felhővel. Délre mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum. Hétfőn is derült, napos és száraz lesz az időnk. A déli szél néhol megélénkülhet, és 23-28 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.
2: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe Az ember természete. Előadó dr. Szigeti Jenő.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, nagyon sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Ha valaki megkérdezi tőlem azt, hogy miről szól a Biblia, ami ugye nem csak egy könyv, hanem egy irodalom, 66 könyvből áll, akkor nagyon röviden azt tudom mondani, hogy két dologról. Ez a két dolog az, hogy kicsoda az Isten, és kicsoda az ember. Erre a két kérdésre találunk feleletet Isten igéjében. Eddigi tanulmányunk során beszéltünk arról, hogy mi a forrás. Beszéltünk a Bibliáról, a Biblia isteni emberi oldaláról. Aztán beszéltünk arról, hogy kicsoda ez az Isten a Biblia tanúságtétele szerint, de nagyon fontos kérdés az, hogy mi emberek kik is vagyunk. Nagyon ősi kérdés ez. Könnyebb megismerni a csillagok világát, könnyebb megismerni a bolygók pályáját, könnyebb megismerni az élet ezer titkát, mint arra a kérdésre választ adni, hogy ki is vagyok én, mint ember, a megismerő. A Bibliában, Jób könyvében, a 7. fejezet 17. versében ezt a kérdést találjuk, ez az a kérdés, ami Jób panaszában előkerül, hogy micsoda az ember, hogy így nagyra tartod, és hogy így törődsz vele. Kérdez Istentől Jób könyvének a 7. fejezetében, a 17. versben. De ez nem az egyedüli kérdés a Bibliában. Ha például a Zsoltárokhoz fordítunk, ami tulajdonképpen nem más, mint az Ószövetségi embernek az istentiszteleti vezérkönyve, aminek a mindennapi használata miatt szinte minden gyerek az Ószövetség idején kívülről tudta, a 8. Zsoltárban többek között ezt a nagyon érdekes dolgot olvassuk. Ha látom egedet, kezeid alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyet ráhelyeztél, micsoda a halandó mondom, hogy törődsz vele, és az embernek fia, hogy gondod van rá. A Zsoltáros nézi a csillagos eget, azt mondja, látom az eget, kezeid alkotását, a holdat, a csillagokat, az ókori ember erre ezerszer rácsodálkozott. Az ókori ember tudta azt, hogy a csillagok járása, a nap és a hold járása az időt mér. Ettől függött például Egyiptomban, hogy mikor jön majd az áradás, amelyik mindent megtermékenyít. És azt mondja, mégis ennél van egy csodálatosabb dolog, hogy micsoda az ember, a halandó, hogy törődsz vele, az ember fia, hogy gondod van rá. Valóban, ha a Bibliát nézzük, akkor a Biblia legcsodálatosabb dolga az, hogy ki is az ember. A Biblia első lapján rögtön erre egy választ találunk. Isten megteremti a világot. Mózes első könyvének első fejezete, a Biblia első fejezete, az az egész világegyetem megteremtéséről ad hírt, arról, hogy 6 nap alatt hogy teremtette meg Isten a világot, ezzel hogy teremtette meg az időt, hogy szabta az időt az emberhez hozzá Isten, és minden 7. nap hogy lett az Istennel való, emberrel való, világgal való találkozás napja, amikor az ember önmagában is megnyugodott. A második fejezet viszont az ember szempontjából mondja el ezt a teremtés történetet. Nagyon érdekes, hogy rögtön a Biblia elején azt mondja, hogy teremtsünk embert, többes számban. Soha nem mondja máshol, csak az ember teremtésénél Isten, hogy teremtsünk embert. Úgy jelenik meg itt Isten az ember előtt, mint egy közösség. Ahogyan tanultuk, Atya, Fiú, Szentlélek, a Szent Háromság 3 arca, amivel velünk emberekkel találkozik. Most ez a Szent Háromság megszólal, és azt mondja, hogy teremtsünk embert. Isten mindhárom személyes arca részt vett a teremtésben. Isten mindhárom személyes arca ott tükröződik a mi emberi életünkben, mert a Biblia azt is mondja, és ez a következő nagyon fontos kijelentés, hogy az ember az Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. De azt is mondja a Biblia, hogy ez az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember a föld porából teremtetett. Nagyon érdekes ez a dolog. Nagyon egyszerű mondat, hogy a föld porából teremtetett az ember. Nagyon sok természettudományos igazság is van ebben, de ennek a mondani valója a lényeges. A mondani valója az, hogy az ember biológiailag egybeépült ezzel a világgal. Mi maradandóan testi létünk miatt ennek a világnak a részesei vagyunk. És ezt újra és újra átéljük. Nem csak a
állatok világa, növényvilága kapcsolódik össze a mi életünkkel, nem csak az időjárás kapcsolódik össze az életünkkel, hanem azt lehet mondani, hogy a Föld az azért Föld, mert egy humanizált bolygó. Persze ezzel a kapcsolatrendszerrel lehet élni és visszaélni, és ez azért van, mert az ember szabadnak teremtetett Isten képére. Ez az Isten képűsége személyiséget jelent. Azt jelenti, hogy mi döntési képes személyek vagyunk. Nem egyszerűen az ösztöneink programoznak be ebbe a világba, hanem mi újra és újra személyként éljük meg azt a kapcsolatrendszert, ami a természet világával, ami Istennel, ami a másik emberrel, és nagyon érdekes módon, ami önmagunkkal is összekapcsol. Éppen ezért a Biblia azt tanítja, hogy az embervilág az egy egység. Azt mondja Pál apostol, amikor Athénben, az Areopágoszon a korabeli filozófusokkal mérkőzik, hogy így mondjam, egy hatalmas nagy szellemi csatába, és próbálja nagyon ügyesen, nagyon jól, nagyon taktikusan elmondani, hogy mit is jelent Jézus Krisztus a világnak és az embernek. Azt mondja, hogy egy vérből teremtettünk. És valóban így van. Mi emberek, mindnyájan, akik a világon vagyunk, vértestvérei vagyunk egymásnak. Testvérek vagyunk. Nem véletlenül használja a Biblia ezt a kifejezést, hogy testvérek. Nincsenek külön emberi fajok. Hiszen nullás vércsoport minden embernél van. És ha valaki mondjuk AB vércsoportba tartozik, hogy mennyire vértestvérek vagyunk, hiába fekete, vagy hiába sárga bőrű, hiába kínai, vagy japán, épp úgy kaphatok tőle vérátömlesztést életem megmentésére, mint a saját édes testvéremtől. Éppen ezért az ember Ádám leszármazottja, és az Ádám leszármazott ember sorsában is osztozik minden teremtett lény. Mit mond az emberről a Biblia? Ez az az alapvető kérdés, amire újra és újra vissza fogunk térni. Azért kell erre visszatérni, mert a Bibliának van egy jellegzetes és az európai kultúrára óriási hatást gyakorló emberképe. A különböző kultúrákban, többek között, mondjuk ha nézzük a görög-római kultúrát, akkor az emberről általában úgy szoktak beszélni, hogy különböző részekből áll. Ezt úgy lehetne mondani, talán egy kicsit tudományoskodó szóval, hogy ezek a filozófiák analitikus módon közelítenek az emberhez. Hogy áll az ember ebből, abból, amabból a részből. És hogyha ezeket összerakjuk, akkor kijön az ember. Holott a Biblia egy másféle emberképet mutat be. Azt mondja, hogy az ember egységesen az Isten kezeműve, Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény, amely két nemű, férfi és nő, és ez a két nem nem csak hogy egyenrangú, hanem egymást kiegészítő két nem, és ez a két nemű ember tulajdonképpen az Isten kezemunkájaként létrejött csodája a teremtettségnek, azért csodája a teremtettségnek, mert minden, ami a teremtett világban van, ezzel nyeri el a maga értelmét. Éppen ezért a Biblia azt mondja, hogy ez az egységes lény viszont négy kapcsolatrendszerben, egy négyes kapcsolatrendszerben áll a világgal. És ezt a négyes kapcsolatrendszert kell nagyon jól megérteni. Nézzük, hogy melyik ez a négyes kapcsolatrendszer. Minden szippantás levegővel, minden kortyvízzel, minden falat kenyérrel újra és újra összeköttetésben vagyunk az anyagi, a materiális világgal. Ha a materiális világgal valami történik, annak az ember tragédiája lesz a következménye. Az ember élet lehetősége, élettartalmának a lehetősége szűnik meg. Éppen ezért a Biblia nagyon határozottan tanítja azt, hogy mi materiális lények vagyunk. Nem egyszerűen csak egy spirituális valóság az, hogy ember, hanem az emberség az azt jelenti, hogy igenis biológiailag kapcsolatban vagyok azzal a materiális világgal, amit Isten teremtett, ami körülvesz engem. Éppen ezért a Bibliában például az egészségre vonatkozó törvények is vannak. Jó lehet, a Biblia
az nem egyszerűen egy egészségügyi kézikönyv, hiszen ez a fogalom, hogy egészségügy az ókorban még nem is létezett. Viszont Isten olyan kinyilatkoztatásokat is adott, aminek egyszerűen biológiai, fizikai, vagy így mondom, materiális haszna van az ember életében. Igenis, hogyha én ajándékba kaptam az életet, már pedig a Biblia szerint az élet az nem az ember tulajdona, és ez nem egyszerűen az anyagnak egy tulajdonsága, hanem az élet a Biblia szerint az Isten ajándéka, akkor ezzel az isteni ajándékkal nekem számolni, sőt, elszámolni kell. Ezt az isteni ajándékot fenntartanom kell. Éppen ezért a Biblia azt mondja, hogy ez az egységes, egy és oszthatatlan ember, biológiailag teljes egészében bele van építve ebbe a materiális, természeti világba. Na de, nem csak ez az ember. Ha valaki csak azt mondja, hogy az ember egy biológiai lény, aki bele van építve ebbe a természeti világba, akkor nem mond igazat. Ez az ember ugyanakkor a másik emberrel is összeépül, hogy így mondjam, van egy másik szférája és másik kapcsolatrendszere is az embernek, ez pedig a szociális szféra. Hiszen egy ember önmagában nem ember. Az emberségünket azt mindig úgy éljük meg, hogy egy szociális szférába kezdünk gondolkodni, a másik emberrel bizonyos viszonyokat építünk ki, a másik ember hat ránk, és mi is hatunk a másik emberre, és létrejön az a fogalom, amit úgy hívunk, hogy társadalom. Úgy hívunk, hogy az emberek egysége. Hiszen egy ember valahol egy lakatlan szigeten, az tulajdonképpen nem ember. Így nem lehet élni. És ezt azt azért kell hangsúlyozni, mert a 21. századi ember, a fogyasztói társadalom embere, nagyon sokszor él abban az illúzióban, hogy hát tulajdonképpen jó is, hogy egyedül vagyok, a többi ember nem számít, vagyok én, és annál erősebb vagyok, minél több embert magam alá gyűrök, és a kapcsolatok nem számítanak. Ez nagyon sokszor vezet nagyon-nagyon sok betegséghez, lelki természetű betegséghez. Nem véletlen, hogy 1940-es évek derekán egy nagyon híres, világhíres szociológus, David Riesman írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy a magányos tömeg. Ez a fogyasztói társadalom embere. Ott tolakodunk a metrón, villamoson, ott tolakodunk az emberek között, karnyújtásra 100 és 100 ember rohan el mellettünk, és mégis egyedül vagyunk. Miért? Mert az egyedül lét, az nem egyszerűen egy fizikai állapot, nem centiméterrel lehet mérni az egyedül létet. Sokszor nem vagyok egyedül, mikor óriási messzeségben van valaki, mert együtt tudok lenni a barátommal, most nem a modern technika internetes vívmányaira gondolok csupán, hanem hogyha valakivel együtt tud dobogni a szívem, akkor már nem vagyok egyedül. És Isten úgy teremtette az embert, hogy az ember társas lény legyen. Ezért a Biblia rengeteg olyan törvényt mond el, ami a mi szociális szféránkra vonatkozik. Hogyha a 10 parancsolatra gondolunk, akkor a 10 parancsolat parancsolatainak a többsége, a második kőtábla, lényegében ezt a szociális szférát méri fel. A második kőtábla lényegében azt mondja el, hogy mit jelent embernek lenni az emberek között. És ez egy nagyon fontos, lényeges elem. Tehát egyrészt az ember biológiai lény, másrészt pedig szociális lény. Ezért az emberek közössége nagyon fontos, ami emberségünk meghatározása szempontjából. Ha én azt mondom, hogy emberséges vagyok, ez azt jelenti, hogy a másik emberrel egy jó, egy harmonikus kapcsolatot építek ki, és ebben a harmonikus kapcsolatban élek. De ugyanakkor az is nagyon érdekes, hogy egy ember az egészen másképpen működik, mondjuk, mint egy gép. A számítógép sokkal okosabb, mint én vagyok, sokkal több adatot tud tárolni, hiszen egy modern számítógép az az emberiség csodája, azt lehetne mondani, legnagyobb csodája. Mégis az ember több, mint a számítógép. Nem csak azért, mert az ember találta ki a számítógépet, hanem azért más a számítógép, és más vagyok én, mert én bennem állandóan két ember van, és ez a két ember vitatkozik. Igent vagy nemet mondjak. Ezt úgy mondhatjuk, hogy az ember belülről is hordoz egy nagyon érdekes párbeszédet. Nem csak a
természetvilágához adaptálódok, alkalmazkodok állandóan biológiailag. Nem csak a másik ember hat rám, és alkalmazkodok, adaptálódok a másik emberhez, hanem önmagamban is van egy ilyen adaptációs rendszer, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy én, meg én, a jobbik énem, meg a rosszabbik énem akar, dönt, értékel, mérlegel, tehát egy belső párbeszédet is folytatok önmagammal. Ha ez nincs így, ha mondjuk rám tenyerel valamiféle lelki diktatúra, akkor én meg fogok sérülni, pszichésen megsérülök. Nagyon érdekes, hogy a diktatúrák után mindig erkölcsi válságok szoktak beállni az emberi társadalomba. Ez azért van, mert a diktatúra megpróbálja ezt a belső mérleglését az embereknek manipulálni. Ezért szoktam én mondani, hogy a 21. században tulajdonképpen már nem a klasszikus demokrácia él, hanem a 21. században eljutottunk a manipuláció korában, vagy a manipulokrácia korában. A manipulokrácia az azt jelenti, hogy ezt a belső személyes döntési énemet, ezt a belső adaptációs rendszeremet, hogy jó ez vagy nem, akarom vagy nem, tetszik vagy nem tetszik, megfelel-e az erkölcsi érzékemnek vagy nem. Ezeket megpróbáljuk különböző mechanikus eszközökkel, vagy diktatórikus eszközökkel, sok minden lehet, bizonyára a nézők, hallgatók ezt nagyon jól tudják, sok minden lehet befolyásolni egészségtelenül, hogy ne én döntsek, hanem helyette a döntési képességemet bénítsa valami, és a döntési képességeimet valami álvitával ki lehessen iktatni. Úgy szoktam mondani a manipulokráciára, hogy mondjuk, elgondoljuk azt, hogy vannak az eszkimók. És az eszkimóknál alakulna két párt. Az egyik azt mondja, én a banánevők pártja vagyok, a másik pedig azt mondja, én a kivievők pártja vagyok. És elkezdene a két párt azon vitatkozni, hogy a kivi vagy a banán jobb gyümölcs. Lenne egy kivi párt, meg lenne egy banán párt. A kivi párt és a banán párt elkezdene torzsalkodni egymással. Érvek ellen.

A baj ott van, hogy olyanról döntöttek az emberek, amit nem csináltak. Tudni, derék eszkimók, se kivit, se banánt soha életükben nem ettek. De azért a szavazatukkal eldöntik. Ez tulajdonképpen a modern demokráciáknak a nagy baja. És ez azért baj, mert az embernek ezt a belső döntési képességét, az ember szabadságának a lényegét manipulálja, befolyásolja egészségtelenül és helytelenül valami. Tehát az ember materiális lény, az ember szociális lény, az ember belsőleg mentálisan egy döntési képességre alkotott lény, de én azt mondtam, van egy negyedik dimenzió is. És a Bibliának ez is egy nagyon fontos tanulsága. Melyik ez a negyedik dimenzió? Isten azért teremtette a maga képére és hasonlatosságára az embert, mert Isten beszélgetni akar az emberrel. A mi emberségünkhöz ez a kapcsolat is, ez az adaptációs rendszer is, így is lehetne mondani, hozzátartozik. Isten szól hozzánk az ő igéjéből, láttuk a Biblia kapcsán ezt az alapvető bibliai igazságot, és nekem is erre felelnem kell. Felelnem kell szóban, ez az imádság, felelnem kell életben, ez a keresztény életfolytatás. Tehát Isten azt várja, hogy ez a dialógus, ez ne csak ember és ember között, ne csak ember és a természet világa között, ne csak ember és önmaga között folyjon, hanem ember és Isten között folyjon. Na most, ennek a négy dialógus rendszernek harmóniába kell lenni egymással. Ezt a harmóniát a Biblia úgy nevezi, hogy szeretet. A szeretet tulajdonképpen nem más, mint ember-ember, ember-Isten, ember-világ és ember önmaga közötti egészséges viszony kapcsolat. A szeretet egy kapcsolatrendszer. És ennélkül a kapcsolatrendszer nélkül egy rövid zárlatos helyzet áll elő, és ez a négyes kapcsolatrendszer az, ami az emberség igazi lényegét adja. Ha megkérdezzük, hogy a Biblia mit tanít az emberről, akkor mindig erre a négyes kapcsolatrendszerre kell utalni. Mert hogyha nem utalok erre a négyes kapcsolatrendszerre, akkor tévúton járok. Azt mondom, hogy a Biblia azt mondja, hogy mert voltak ilyenek a kereszténység történetében, az nem beszél a mindennapi gyakorlati életről. Dehogy nem beszél, beszél. Aztán voltak azok a nem, mindegy, hogy mit hiszek, hogy milyen kapcsolatban vagyok a másik emberrel, fő az, hogy Isten és én köztem jó viszony legyen, és a többi az nem érdekel. Vagyok én és az Isten, és köztünk ő dől el minden. A Biblia szerint ez sem jó, akkor se vagyok igazán ember. Aztán mondhatja valaki, hogy én kérem a társadalom, élek engem, se Isten nem érdekel, se a materiális világ nem érdekel. Vagy azt mondja az ember, hogy én elismerem az Istennel való kapcsolatom, a másik emberrel, a világgal való kapcsolatomat, de önmagammal nem, én majd diktárommal a magam elve szerint ezeket a kapcsolatokat, tehát én leszek egy mini diktátor, egy ilyen zsebcirkáló, ahogy szokták ezt mondani. Mindegyik megcsonkítja az embert. És ha most a Bibliára nézünk, ha odafordítunk a teremtés történethez, akkor egy nagyon érdekes dolgot találunk. Isten 6 nap alatt előhívja ezt az egész világot. Először 3 nap alatt elválaszt, másik 3 nap alatt benépesít, a 7. napot az ember embersége fejlesztésének a napjává avatja, tulajdonképpen ez ilyen tervszerű megelőző karbantartás napja, hiszen ennek a 7. napnak az a tartalma, hogy Istennel kell találkozni ekkor, nem jól mondtam, Istennel lehet találkozni ezen a napon, mert ez nem az Istennek fontos, hanem nekem. A másik emberrel elmélyíthetem a kapcsolatomat, rácsodálkozhatok Isten szép teremtett világára, és békére találhatok a szívemben, és helyreáll megint a harmónia. De Isten itt nem fejezi be a teremtés történetet. Ez az első képsik, hogy így mondja. Megteremti az időt, eldrendezi a világot, megteremti a világnak 1000 remekelt csodáit, ahogy Berzsényi Dániel a Fohászkodás című versében mondja, és megteremti azt a kapcsolópontot,

0: Ott, ami Isten embert, ember embert, embert világot és embert önmagát harmonikus kapcsolatba hoz. És akkor még egyszer elkezdi elmondani a teremtést. Méghozzá az ember teremtésével. Olvassuk el, hogy hogy mondja ezt. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle fű nem volt a földön, semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsájtott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Ugye megint visszamegy a teremtés elejére, akkor, amikor még a tohu vabohu volt, hogy héberül mondjuk, ez a puszta és kietlen, és azt mondja, akkor pára szállt fel a földről, mindenütt átitatta a termőföld felszínét, azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és életet lehelt az orrába, és így lett az ember élő lélekké. Figyeljünk csak erre! Isten megformálta az embert a föld porából. Eddig nem így teremtett. Eddig szólt és meglett, ahogy a Zsoltár mondja, parancsolt és előállt. Az ember az Isten keze munkája. És itt ez nem csak úgy kell érteni, hogy ez a profétai kijelentés a múltról, a mi életünk kezdetéről mondja, hiszen a Mózes első könyvének első 11 fejezete, ez egy profécia a múltról, hanem arra kell gondolni, hogy Isten személyes cselekedete az, hogy én vagyok. Ő az, aki az én anyagi létemet megformálta, a materiális valóságomat. Ő az, aki életet adott nekem, orromba lehelte az élet leheletét, és ez a ruach, ez egy személytelen életerő. Azt lehet mondani, hogy a Biblia nagyon világosan azt tanítja, hogy az élet az nem az anyag tulajdonsága. Az élet az nem egyszerűen a fehérjék játékjának egy véletlenje, ami kijön valami valószínűségi számítási képlet alapján, hanem az élet az az Istentől jön, és Isten az élet ura. Ez az egyik legfontosabb tanítása a Bibliának az életről. Nem önmagamban van az életem. Isten ezt a materiális lényeget, ami én vagyok biológiailag, élettel látta el, és ekkor jön egy nagyon érdekes fordulat. Ennek van egy következménye. Méghozzá az, hogy így lett az ember élő lélekké. Ez az élő lélek egy más szó, mint a ruach, ez a nefes. Ez a nefes a személyiséget jelent. Így lettem személy. Mert ki is vagyok én, hogyha megkérdezem megint magamtól? Vajon az a materiális valóság, a sejtjeim, meg az atomjaim, ami felépítik a testemet? Hát tudjuk, modern tudomány ezt tudja, hogy 7-9 év alatt minden egyes atom kicserélődik bennem. De én az vagyok, aki 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, én már sajnos 70 évvel ezelőtt voltam, akkor ki is vagyok én? Vajon az a személytelen életerő, amely Istentől jön, ami az egész világot élteti? Hát akkor miért nem olyan vagyok, mint a másik? Vagy miért nem olyan vagyok, mint Istennek más teremtménye, mondjuk, mint egy állat? Azért, mert az Isten az én biológiai lényegem és az ő éltető erejének a házasságából létrehozta azt, amit úgy hívunk, hogy én. Engem. Engem, aki döntök, engem, akit szeretnek, akit szeret az Isten, engem, akit megváltott az Isten, engem, aki szerethetek, engem az, aki beszélhetek az Istennel, és akihez szól az Isten, szóval engem, mint értelmes lényt. Ezt úgy lehet elgondolni, hogyha minden példa Sántit, de ez talán kicsit közelebb visz a valósághoz, van egy magnó, ennek a magnónak van egy apparátusa, és ennek az húzalok, tekercsek, csavarok, és ki tudja még mi minden, és van egy éltető energia, amelyik ezt táplálja. Lehet, hogy ez a hálózatból jön, lehet, hogy egy telep, ami a magnóban van, de ez az energia ellátja ezt a magnót energiával, és elkezd a magnó működni. Igen, ám csak a magnó így még csonka. Kell valami, ami a hangot rögzíti. Lehet, hogy ez egy szál drót az újabbakba, lehet, hogy a régiekben egy kazetta volt, vagy még régiebben, vagy számítógépben mondjuk egy lemez, amire mindaz, ami a külvilágban van, ami a külvilágból jön, rögzül. Ez a valaki az, amiről úgy mondja, hogy élő lélek. Ez a valami az, amiben meg kell, hogy valósuljon ennek a négy rétegnek az egysége, a négy rétegnek a harmóniája. Ez az a valami, aki tulajdonképpen én vagyok. Nem véletlenül, hogy a neve, nefest, amit úgy is mondanak, hogy lélegzet, meg lélek, ezt ma is használjuk a magyar nyelvben, és úgy használjuk azt, hogy Budapestnek ennyi a lélek száma. Tehát ennyi az egyéniség, személyiség, aki itt lakik. Na most, innen értjük meg viszont azt, hogy az Istennek ez a jó teremtménye a bűneset következtében elromlott. Az első kérdés az, hogy mi az, hogy bűn. Ó, mondják az emberek, ez nagyon könnyű, valami rosszat tesz az ember. Igen, ám de miért? Jézus arra tanított bennünket, hogy bűn az nem az elkövetett cselekedet, hanem az elkövetett cselekedet előtt van egy lépéssel a bűn. A bűn az tulajdonképpen nem más, mint az a motivum, ami bűnös cselekedetre indítja az embert. Tehát a bűn ellen nem kényszerzubbonnyal vagy rendőrrel kell védekezni, a rendőr az nagyon jó foglalkozás és szükséges egy egészséges társadalomban, de az egyfőre eső rendőrök száma nem teszi erkölcsössé a társadalmat, nem? A bűn az tulajdonképpen van, mert belülről jön. És a bűnt nem kényszerzubbonnyal lehet legyőzni, hanem a bűnt le lehet győzni belső erővel. De mi a bűn? Ez a belső motivum, ez hogy jön? A bűnt úgy lehet a legkönnyebben meghatározni, azt mondom, hogy rövid zárlat. Mi ez a rövid zárlat? Isten ember, ember-ember, embervilág, és ember önmaga közötti harmónia zavar. A szeretet harmóniájának a megtörése. A szeretet többé nem lesz önzetlen. A szeretet eltűnik. Mert ember emberrel, ember világgal, ember Istennel és ember önmagával nincsen harmóniába. Nézzük a bűn eredetét. A Biblia egy egyszerű történettel mondja el, hiszen az évszázadok során filozófikus eszmefuttatásokkal hiába mondta volna el az Isten azt, hogy hogyan jön létre a bűn, az emberek nem értették volna, ezért egy egyszerű példát mond. Isten adott egy törvényt. Az első törvény, ami fel van jegyezve a Bibliában, az egy nagyon materiális törvény. Azt mondja, parancsol az Úristen az embernek, mondván, Mózes első könyve második fejezetében olvassuk, parancsol az Úristen az embernek, mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Három elem van ebben a törvényben. Az első, ami minden törvénynek a lényege, ami Istentől jön, hogy Isten ad. Kert minden fájáról bátran egyél. Ez olyan, mint egy csodálatos birtokokmány, mondjuk középkorian, olyan, mint egy kutyabőr, amire a király ráírta azt, hogy mi az, aki ennek a feudumnak, ennek a földbirtoknak, ki az, aki az ura. Az ember megkapta azt, a kert minden fája a tiéd. Az Isten ültette édenkert az emberé. Igen ám, csak hogyha az ember ember és Isten képe, akkor ahhoz, hogy a harmónia Istennel, emberrel, világgal meglegyen, hozzátartozik az is, hogy önmagammal is meglegyen az. Hogy lehet ez biztosítani? Úgyhogy egy feltételt támaszt az Isten. Mert szabadság csak ott van, ahol én dönthetek igent, és dönthetek nemet. Az egyesélyes döntés, hogy én csak egyféleképpen döntök, ez sose tesz szabaddá senkit. Ezért van az, amit az előbb említettem, hogy a diktatúrák után bizony-bizony erkölcsileg meglazul minden társadalom. Isten ad egy kertet, és ebből egyet visszakér. És ezt Isten máskor is csinálja. Ugye adja az időt, amit tőle kapunk, és a vele való kapcsolat ápolására visszakér egy napot. Adja az anyagi javakat, ahogy hiszi az Ószövetség embere és az Új Szövetség hívője, hogy az Úri a Föld és annak teljessége, és azt mondja, te sáfár vagy. Ezért a tizedrészt ad vissza. Nem azért, mert az Istennek kell, hanem azért, mert te neked szabadon kell elfogadni azt, amit az Isten ad. Nem egyszerűen az ösztöneinkbe építi bele a jót, az élet titkát, hanem az élet az új és új döntésekre hív. Isten ajándéka az élet, ami azt jelenti, hogy én nekem naponta döntenem kell az élet mellett. Ezért mondja Mózesnek Isten, amikor a kivonulás után, ugye a pusztai vándorlás véget ér, és egy nagy-nagy Isten ítéletre jön össze Garizimnél és Ebálnál a nép, azt mondja az Úr, hogy elétekbe adok áldást és átkot, életet és halált. És Isten azt tanácsolja, válaszd az életet. Az életet újra el kell fogadni. Az életet nem mi teremtjük, hanem elfogadjuk az életet. Vagy készen vagyunk erre? Ezért van ott a jó és gonosz tudásának fája, amiről ne egyél, amit mond az ige. Igen ám, csak ez a döntéshez hozzátartozik egy harmadik elem is. Ha én azt nem tudom, hogy mi a következmény annak, hogyha jobbra megyek, vagy balra megyek, és azt kezdem hinni, hogy mindegy, hogy jobbra megyek, vagy balra megyek, akkor igazán nem tudok dönteni. Tehát kell egy harmadik elem is ebben a törvényben, és ez meg is van ebben a törvényben, mert úgy folytatódik, amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Vagyis, én dönteni akkor tudok, hogyha a cselekedeteimnek az erkölcsi következményét, súlyát érzem. Ez Isten törvénye. Mindenben, a tíz parancsolat minden parancsolatát így lehet megérteni. Legegyszerűbb parancsol, hogy ne ölj. Miért? Mert ezzel Isten védi az életem. Őtőle kaptam az életet. És ezért nincs hozzá jogom, hogy a másik életét kioltsam. És hogyha én védem a másik életét, végsősoron a magam életét védem meg. Ez első pillanatra egy tilalomnak hangzik. Pedig egy ajándék. És a Biblia azt is elmondja, hogy ki öl, az az Istennel való kapcsolatából, az emberekkel való kapcsolatából, sőt, a világgal való kapcsolatában is, és az önmagával való lelkifurdalás miatti kapcsolatában is hiányt szenved, rövid zárlatos helyzetbe jut. Na most mi a kísértés? Mégis hogy lett az ember bűnös? Úgy, hogy egy értékrend váltást idéz elő a kísértő. Mi ennek az értékváltásnak a lényege? Jön a kígyó képében a kísértő, ez is nagyon érdekes, mindig áruhásan jön a kísértő, tehát senkit nem úgy kísért a kísértő, hogy bekopog, hogy jó napot kívánok, én vagyok a kísértő, most el akarom veszteni. Senkinél nem jön így a kísértő. Áruhásan megjelenik a kígyó képében a kísértő, és figyeljük meg a cselt. Kérdez, minthogyha valamit nem tudna. Csak hogy lehet ám hazugul kérdezni. És a hazug kérdésnek nagyon tipikus protokolláris formája, hogy így mondjam, vagy prototípus, azt is lehetne mondani, ez az édenkerti nagy-nagy kérdés. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se egyetek? Tessenek megfigyelni. Egyetlen egy betű magyarban, héberben is nagyon kicsi különbség van, mert ha úgy kérdezett volna, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egy fáról ne egyetek, akkor igazat kérdez. De nem ezt kérdezi, hanem a kert egy fáról se egyetek, vagyis ennek a kérdésnek mi a tendenciája? Luther azt mondta mindig, hogy ne csak a szavát néz, hanem az öklét is, hogy hova akar csapni. Mi ennek a tendenciája? Nagyon érdekes a tendencia. Csak ugyan nem adott nektek semmit az Isten? Egy fájáról se egyetek ennek a kertnek. És tulajdonképpen ez a kérdés, ez az egész kísértés lényegét tartalmazza. Mi a lényeg? Isten nem adott semmit. Tehát magad kezébe kell venni az irányítást. Vitorolni kell az életet. Így lehet mondani, az élet Isten ajándéka, vedd a magad kezébe az életed. És Éva első pillanatban jó felel, hogy nem azt mondta, hanem egy fájáról ne együk, a jó és gonosz tudásának fájáról, de figyeljük meg a kísértőnek a célba érkezését. Nem csak azt mondja, hogy egy fájáról ne egyetek, hanem, és ez egy nagyon lényeges elem, egy kicsikét megtoldja. És ne is érintsétek, ezt nem mondta az Isten. Legalábbis a Bibliában nincs feljegyezve. És ezért egy nagyon érdekes helyzet alakul ki, hogyha az ember túloz, eltúlozza az Istennek valamilyen szavát, akkor kísérthető lesz. Van egy játék, a skandi, ugye mindenki tudja, hogy le kell húzni a másiknak a kezét. Van, aki nagyon erős és szorít, nem biztos, hogy azt fog győzni. Mert van egy csel, elkezdek engedni, jön a másik úgy érzi, hogy már győzött, akkor hirtelen megrántom és leteszem a kezét. A túlzásoknak mindig itt van a lényege. Jézus kísértésére gondoljunk. Jön a kísértés, és azt mondja, hogy támaszd a köveket kenyérré. Meg tudta volna Jézus tenni? Természetes. Pusztába 5000 embert megvendégelt. És akkor Jézus erre válaszol. Nem azt mondja, hogy nem kenyérrel él az ember, mert azt mondja, nem mondott volna igazat. Azt sem mondja, hogy csak kenyérrel él az ember, mert akkor sem mondott volna igazat. Hanem nézzük meg ezt a jézusi középutat. Nem csak kenyérrel él az ember. Nem túloz, a reális oldalon, a reális úton marad. És akkor következik a bűn. A bűn nem az, hogy leszakítja Éva a gyümölcsöt, amiről nem tudjuk, hogy milyen gyümölcs, hanem a bűn az, hogy valami szemléletmódbeli változás történik. Az ember mást lát jónak, mint amit az Isten jónak mondott. És azt mondja Éva, jó az a fa Edenre, felülbírálom az Istent, és szakít arról, és adott a férjének is, Ádámnak is belőle. Mi történt? Elvesztette azt, amit Isten adott. Mert nem azt tartotta jónak. Ez a világ egyik legrosszabb bótja, nem? Egy fájért odaadtuk az egész édenkertet, nem? Azután felülbírálom az Istent, és belerángatom a másikat is ugyanebbe a csapdába. És akkor is ez a Biblia csodája, jön az Isten. Hűs alkonyi órán. És Isten is kérdez. Azt kérdezi, hogy hol vagy Ádám? Tudnék embernek lenni, az azt jelenti, hogy újra és újra tudatosítom magamban, hogy hogy is állok, hol is vagyok. Hogy állok az Istennel? A másik emberrel, a világgal, önmagammal való kapcsolatban? Létezik még a harmónia szívembe? És hol vagy Ádámra, mi a válasz? Miért kérdezi ezt Isten? Nem azért kérdezi, mert nem tudja, hogy melyik bokor mögött van Ádám és Éva, és hol rejtőzik. Ádám és Éva nem tudja, hogy hol van. Elkezd magyarázkodni, mert zseniális ám az ember a bűnében is. Azt mondja, hallottam a hangodat, elrejtőztem, mert mezítelen vagyok. És akkor Isten tovább kérdez, ki mondta, hogy mezítelen vagy? Honnan tudod ezt? Ahogy ettél arról a fáról, amelyről azt mondtam, hogy ne egyél? Isten egészen rövidre zárja ezt a beszélgetést, egészen az eldöntendő kérdésig. Az eldöntendő kérdésnek ugye az a lényeg, hogy ezzel igennel és nemmel kell válaszolni. És jön a zseniális kibúvás. Nem én, az asszony, akit te teremtettél. Figyeljük meg, Ádám azt mondja, nem én, az asszony, elromlik a másik emberrel való kapcsolata, és elromlik az Isten, mert te teremtetted, ugye te vagy a hibás végső soron. És ennek az a következménye, hogy kiestünk a paradicsomból, természet világával szembe kerültünk, ott van a másik emberrel a szembekerülés, a feszültség, ott van a lelkiismeret furdalás bennünk, és már nagyon nehéz beszélgető viszonyba kerülni az Istennel. Jézus a második Ádám éppen azért jön, hogy ezt a négyes kapcsolatot helyreállítsa. Istennel, emberrel, másik emberrel, az egész társadalommal, a világgal, a természettel, azért, hogy én megbéküljek önmagammal. Ezért hát, ha most megkérdezzük azt az alapkérdést, hogy kicsoda az ember, és mi az embernek a természete, akkor azt mondhatjuk. Az ember egy közösségre teremtett lény, Istennel, emberrel, világgal és önmagával. Ennek a közösségnek a tartalma a szeretet. Szeretet köt össze Istennel, a másikkal, a világgal és önmagamban is, ez teremt harmóniát. Mi a bűn? A bűn ennek a négyes közösségnek a megrontása. Istennel megromlik a kapcsolatom, ennek az a következménye, hogy megromlik a kapcsolatom a másik emberrel, a teremtett világgal és önmagammal. És mi a megváltás, amiről később részletesen fogunk tanulni? Ennek a kapcsolatrendszernek a helyreállítása. Ezért Jézus a második Ádám. És ezért beszél az új szövetség újjászületésről, ami ószövetségi fogalom, Jeremiás 31-31-ben már ott van, az új szövetséget kötök veletek, ami lényegében nem más, mint ennek a négyes kapcsolatrendszernek a helyreállítása. Nem az a megoldás, hogy az embernek van valami halhatatlan rész, erről is majd fogunk tanulni, a testlélek kérdés, az hogy is van a Bibliában, de az ember lényege az az, hogy ez, ha négyes kapcsolatrendszer, ha megtörik, tönkre megy, akkor én többet nem leszek igazán ember. Márpedig a Biblia az azért a realitások könyve, mert a Biblia nem azt akarja, hogy belőlem angyal legyen, nem is azt akarja, hogy állat legyek. Nem is azt akarja, hogy emberfeletti hős. Nem is azt akarja, hogy Isten legyek, hanem azt akarja, hogy Isten képe legyek, ember úgy nagybetűvel írva. Ezért hát nincs más hátra, mint az, hogy kedves hallgatóinknak, nézőinknek azt kívánjuk, hogy a Bibliát úgy ismerjék meg, hogy abból jobb emberek legyenek. Mert ma a világban sok mindenre szükség van, de a legnagyobb szükség az az, hogy egyre több ember legyen így nagybetűvel írva. Köszönöm a figyelmüket, Isten áldjon meg önöket, adjon a Jóisten minnyájunknak bölcsességet, értelmet, ahhoz, hogy az ő igét elfogadjuk. Amen.
1: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

Nádudvari Nagy János, csak a tettünk csúfolja meg. Bizony, ilyenek vagyunk mi. Jelszónk ma is, csak én, hogy egyszer végre másként legyen, úgy látszik, arra nincs remény. A szánk persze szépen beszél, gyönyörűn szólja az igét, csak a tettünk csúfolja meg naponként lelkünk szép hitét. Csak a tettünk csúfolja meg, amit annyiszor mond a szánk, hasztalan valljuk, hogy az égben lesz majd a mi örök hazánk. Mert nekünk itt is haza kell, pénz, siker és státusz vele. Lemondani mi nem tudunk, és közösségben élni se. Lemondani mi nem tudunk, de törtetni ma is nagyon. A nagy hiúságvásárban van rá ezernyi alkalom. Így a szánk hiába beszél, mondja oly szépen az igét, ha a tettünk megcsúfolja Krisztust, és lelkünk szép hitét.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Miss Carol Peter írta Gujaratból, Indiából. Mégis imádkoztunk. De én vigadozni fogok az Úr előtt, végörömre indít, szabadító Istenem. Habakuk próféta könyvének 3. fejezetének 18. verse. Életének első hetében a kislányom rohamokat kapott, de az orvosok nem találták az okát. A férjemmel együtt aggodalommal töltött el bennünket a lányunk bizonytalan jövője. Egyik nap, mindketten sírva, így imádkoztunk. Úr Jézus, ő a te gyermeked. Tudjuk, hogy jobban szereted őt, mint mi valaha is tudnánk. Bármi is legyen a döntésed, elfogadjuk azt. Rettegtünk, hogy a gyermekünk rossz végkimenetel elé néz. Mégis imádkoztunk és átadtuk őt Isten gondviselésének, tudva, hogy bármi legyen is a végeredmény, Isten velünk lesz. Habakuk a zsidó történelem egyik nehéz időszakában volt próféta. A király gonosz volt, és a nép hamis isteneket imádott. Gazdasági válságot és a babiloni hadsereg támadásait kellett átélniük. Habakuk kétségbe esett volt, de mégis imádkozott, hirdetve, hogy Isten kezében van minden. Még ha a termés el is pusztult, és az állatok elhullottak is, ő Isten erejében és szabadításában örvendezett. Végül a próféta bizonyos volt afelől, hogy bízhat Isten gondviselésében, bármennyire is reménytelenek a körülmények. Családunk is nehéz körülményekkel szembesült lányunk születése után, mégis Habakukhoz hasonlóan, alázatos engedelmességgel imádkoztunk, és lányukat Istenre bíztuk. Végül kislányunk gyógyszeres kezeléssel meggyógyult. Hála legyen érte. Drága Urunk, elfogadunk minden nehéz kihívást, mert tudjuk, hogy a te erőd velünk van. Amen. Napi gondolat, a nehéz helyzetekben is örülhetek, mert Isten velem van.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Figyelj a jelre. A mai ige Sámuel próféta második könyvéből 5. fejezet 24. verse. Majd ha lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor törj rájuk, mert akkor előtted megy az Úr, hogy megverje a filiszteusok táborát. Gondolatok az ígéről. Mikor az Úr megindul, és nekünk is jelt ad az indulásra, meg kell mozdulnunk. Az Isten lelke fúj, ahová akar, és mi halljuk a hangját. Ilyenkor legyünk nagyon éberek. Meg kell ragadnunk a rendkívüli alkalmat, és a lehető legtöbbet kell tennünk általa. A mi dolgunk, hogy szüntelen küzdjünk a filiszteusokkal, de mikor maga az Úr megy előttünk, akkor kiváltképpen erőteljesen kell küzdenünk. A szél megmozgatta a fák tetejét, és ez volt a jel Dávid meg harcosai számára a támadáshoz, és amint megindultak, maga az Úr verte meg a filiszteusokat. Bár csak adna az Úr a mai napon jelet a számunkra, hogy mikor beszéljünk őróla sok ismerősünkkel. Legyünk éberek, hogy megragadhassuk a kedvező alkalmat. Ki tudja, hát ha éppen ez a nap jelenti új ébredés kezdetét. Ébren figyeljük, hogy meghalljuk a szél zúgását, és jeladás esetén legyünk készen az azonnali indulásra. Az ígéret: előtted megy az Úr. Legyen elegendő ahhoz, hogy felbátorodjunk. Ha az Úr megy előttünk, nem maradhatunk veszteg. Mi a hinduizmus? A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Vallásközi Dialógus Bizottsága nyílt ülést tart holnap, május 4-én, hétfőn, 11 órától a tanács székházában, Budapest 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A téma: mi a hinduizmus? Hinduizmus és kereszténység. Az előadó Száller Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem indológiai tanszékének tudományos segédmunkatársa. Missziói napok az egyházkerületekben. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat. A Déli Egyházkerület május 16-án Békés Csabán. A Nyugat-Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005 évi törvényük értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, Budapest 8. kerület, Szentkirályi utca 51. Az időjárásról: május közelíti a nyarat. Ma vasárnap száraz, napos az időnk kevés felhővel. Délre mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum. Hétfőn is derült, napos és száraz lesz az időnk, a déli szél néhol megélénkülhet, és 23-28 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Önök a Szóla Rádió heti adásában a testi-lelki jólétünk adását hallják. Heti meghívott vendégünk a Székesfehérvári Egyházmegyei Levéltár igazgatójával fogunk beszélgetni, Mózesi Gergely úrral, Prohárka Otokáról. Igazgató úr, legyen kedves a hallgatóknak egy pár mondatban mutatkozzon be, hogy tudják mégis.
1: Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. 1972-ben születtem Budapesten. Az egyetemen történelmi és levéltárszakokat hallgattam az ELTE-n, és pályám kezdete óta, 1995 óta a Székesfehérvári püspökségen dolgozom, levéltárosként, gyűjteményigazgatóként. Prohászkával ott pedig muszáj foglalkozni egy levéltárosnak, hiszen az egyházmegye egyik legnagyobb kincse, szellemi öröksége, a 15. főpásztor és életműve.
0: Mióta dolgozik a levéltárnál?
1: 1995-ben kerültem oda, akkor még félállásban dolgoztam, csak ott tanítottam mellette, de az az időszak nagyon jó volt egy pár év arra, hogy a elődömmel, aki egy idős tiszteleti szerzetes volt, és még visszajárogatott két hetente Fehérvárra, valamilyen szinten összecsiszolódjunk, és bevigyen a helyi egyetemen nem tanulható mindennapjaiba a helyi igazgatásnak és a helyi levéltár életének. És hát gyakorlatilag azóta, tehát én csak a tanítást hagytam abban, vagy szüneteltettem időnként, vagy abban a formában hagytam abban, hogy akkor volt. Akkor egy pár évet középiskolában tanítottam a levéltár mellett, most már időnként kirándulok csak egyetemekre, de alapvetően a levéltár a főcsapás irány.
0: Hát akkor térjünk a tárgyra, Prohárka Otokár. Miért ilyen nagy kincs Prohárka Otokár az egyházmegyének?
1: Azt szokták róla mondani, hogy Pázmány óta ekkora alakja talán a magyar katolicizmusnak nem volt, mint neki. Egy hallatlanul tiszta fejű, tudós ember, aki Rómából a lehető legmagasabb és legmodernebb ismereteket hozza magával, és nem lombozza le azt, hogy egy magyar rögvalóságba kerül vissza. 1882-ben két doktorátussal tért haza Rómából. Ugye 1858-ban született Nyitrán, sok helyen tanult, ő az esztergomi főegyházmegye kispapjaként került ki Rómába, ott a Collegium Germanicum Hungaricumba járt, ott végzett el 7 évet, két doktorátussal pappá szentelve jött haza, és aztán 1882-ben néhány hétnyi káplánkodás után az esztergomi szemináriumba vezényelték be dolgozni, ahol kezdetben csak a kis szeminárium, tehát gimnazisták nyelvtanára volt, és aztán innen nőtte ki magát több tanszék professzorává, 1890-től az egész intézményt megújító spirituálissá, aki megpróbált az egész papnevelést újra helyezni. Akkoriban az volt a szokás, hogy hivatalnokokat képeztek inkább az esztergomi szemináriumba, ő pedig az adorálásra, az elmélyülésre, lelkiéletre próbálta rávenni a növendékeit, és egy olyan papi generáció nőtt föl a kezei között, amelyek aztán azokkal a társadalmi kihívásokkal, amelyekkel később szembe kellett nézni a háború, Trianon, forradalmak kapcsán, azzal tudott mit kezdeni már. Prohászka emellett megújítja a hazai egyházi sajtót, nagyon-nagyon elkötelezett keresztény-szociális gondolkodó. Gyakorlatilag ő az első Magyarországon, aki kimondja egy katolikus alapon születő párt megszervezésének a szükségességét az 1890-es években. Próbál ennek a színeiben politizálni, de az nem jár sikerrel. Aztán 1900-tól kezdődően országos ismertségre tesz szert azzal, hogy nagy lelki gyakorlatokat tart, meg tudja szólítani az intelligenciát is, nem csak a nőket vonzza be a templomba, hanem az értelmiséget is, és külön tart lelki gyakorlatot általában a férfiaknak. Ezekre eléggé odafigyelnek olyannyira, hogy más felekezetőek is örömmel hallgatják általában. Szellemi kaland, ha valahol megjelenik, mert közben ki tud jönni egyfajta elefántcsonttoronyból. Valahogy ő nagyon-nagyon ráérzett a korpápájának, 13. Leónak a gondolkodására, aki a világ felé nyitástról kezdett beszélni az elődjeinek, 9. Piusznak az elzárkózása után. Erébe akart menni dolgoknak, 13. Leótól örökli meg, ha úgy tetszik, a sajtó iránti figyelmet, a média iránti figyelmet, a jogos szociális igények fölkarolásának a tudatos vállalását, az ezzel kapcsolatos politizálást és a szakszervezeti mozgalomnak egyfajta fölkarolását, de épp úgy tőle örökli meg a modern bibliakritika használatát, amiből később visszafarol az egyház egy kicsit, és még el kell tenni 50 évnek és a II. Vatikáni zsinatiknak, hogy eljönnie, hogy a katolikus egyház újra nyisson ezekben a kérdésekben. És alapvetően azt kell mondani, hogy egy nagyon-nagyon modern gondolkodású ember, aki mindemellett alapvetően hiteles. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy amit hirdet, azt ő abszolút hitelesen éli meg, és senki nem kérdőjelezi meg azt, amit mond, mert látják, hogy ő teljesen elkötelezett. Konkrétan lehet tudni, hogy van olyan, hogy kabátját, cipőjét odaadja a szegénynek tényleg, és semmilyen nem marad. Fehérvári hagyatéka is tárgyanyagban borzasztó szegényes, mert van olyan túldozott reverendája, amit már más nem venne föl, de ő abban járt, még püspökként is. Mert hogy egy ilyen ember aztán hangulatjavító intézkedésként lesz 1905-ben püspökké, akkor nevezik ki Fehérvárra a legszegényebb egyházmegye élére, onnantól bekerül a politikába, fürendiházi képviselő, nagyon egyéni hangot üt meg ott is általában, és aztán akkor, amikor eljön a háború, majd az ezt követő összeomlás, akkor nagyon-nagyon gyorsan tud irányt mutatni. És egy olyan fajta gondolatrendszernek lesz a szószója, amit ma keresztény kurzusnak hívunk, kicsit lekicsinylően. Talán jobb Schützantalnak az a meghatározása, hogy ő a keresztény kurzus spirituálisa, mintsem, hogy programadója lenne. Arról beszél, hogy összeomlott egy liberális társadalomszervezési kísérlet, a monarchia, hiszen végül is háborúba és az ország szétesésébe vitte az országot, és nem tudott mit kezdeni a fejlődés, a progresszió nyomán létrejött szociális feszültségekkel. Összeomlott ekkor egy szocialista, kommunista társadalomszervezési kísérlet, a Polgári Demokratikus Forradalom, majd a Tanácsköztársaság, és valami újat kéne létrehozni keresztény nemzeti alapon. Ennek lesz a szószólója, valóban, konkrét képviselője is, ő az egyetlen főpásztor, aki 1920-ban a Nemzetgyűlésben mandátumot vállal Fehérvár képviselőjeként. Annyira belefolyik ebbe a történetbe, hogy például ő vezeti azt a parlamenti küldöttséget, aki Horthy Miklóst fölkéri a kormányzóságra 20 márciusában, de meghúzza a határokat. Tehát nem vállal miniszterséget, holott ezzel is megkínálták, nem vállal miniszterelnökséget, és nálánál boldogabb ember kevés van, mint amikor 21. februárjában otthagyhatja a kormányzópárt elnöki tisztjét, mert hogy 20. júniusától 1921. februárjáig ezt is ő vitte, és próbálta egyben tartani azt, amit nem lehetett. Nem lehetett, mert ezt a keresztény Magyarországot, ezt nagyon-nagyon gyorsan szétszabdalták konkrét kérdések. Királykérdésben, földkérdésben egészen mást gondoltak azok a politikai szereplők, akik ekkor hatalomhoz jutottak. És egyszerűen ez bukása volt valahol ítélve, ez a politika. Neki nagyon elege is lett a parlamenti politizálásból, de azt, hogy egyfajta keresztény nemzeti értékekre építő társadalmat hogy lehetne felépíteni, ennek az egyik legkomolyabb gondolkodója, teoretikusa kezdetben. Hogy miért aktuális Prohászka? Azt hiszem, hogy pont ezért. Mert egy ilyen korszakban élünk, amikor néha a keresztény embernek a világnézetétből fakadó válaszokat kell tudni adni, liberalizmus, materializmus, marxizmus, vagy kereszténységpolitikai kívásaira.
0: Igen, egy kérdésem lenne, kétszer elhangzott idáig, hogy először is, amikor átvette a szolgálatot, akkor a fiatal papságot spiritualitásra tanította, és most nem olyan régen, egy olyan pár másodperce megint elhangzott a spiritualitás. Hát én egy nem olyan régóta csinálom ezt a műsort, de az egyik kérdésem mindig az volt, hogy akkor a spiritualitás tulajdonképpen milyen spiritualitás. Itt a mikrofon mellett volt nekem kispap, doktor, HBO doktor, mindenféle titulussal jelentkező riportalanyom volt, és akkor odáig jutottam, hogy a spiritualitás tulajdonképpen hogyan jelenik meg jelenleg a mostani keresztény Magyarországon. Mindenki föltartotta a kezét, ez azt jelenti egy stúdió beszélgetésnél, hogy az üveglap mögött lévő technikus ide tegyen be egy vágást. Tehát nem hajlandóak beszélni. Ez tiltott téma lett a spiritualizmus?
1: Nem, azt hiszem, hogy nem ezzel van a gond, hogy tiltott, hanem az a kérdés, hogy mit ítélünk kellően kereszténynek. És hogy mikor érezzük azt, hogy egy magát kereszténynek tartó politika az keresztény, vagy csak jelszavaiban az. Ez Prohászka életében egy nagyon komoly törés is egyébként. Ő ugye 21-ben jön haza a nemzetgyűlésből, leköszönő pártelnökként, még 22-ig képviselő. 21-ben neki van egy sajtó háborúja még egy protestáns püspökkel, nagyon korrektan egyébként, Raffai Sándorral leveleznek ők újsághasábokon arról, hogy mit is gondolnak a keresztény kurzus kisiklásáról. Bocsánat, ez még 20 vége, nem is 21 eleje. Raffai Sándor, az evangélikus püspök arról beszél, hogy szerinte, ami itt zajlik, az nem egészen az, aminek zajlania kéne. És Prohászka 20 végén még pártelnökként megpróbálja megvédeni ezt a rendszert. 21 végén már maga is a keresztény kurzus kisiklásáról írt cikket, és egyre nyíltabban kritizálja a rendszert, már ami létrejön, mert arról beszél, hogy azok a mindennapi pártpolitikai csaták, amik szétfeszítik a parlamentet, azok egészen más nívón zajlanak, mint az a cél, ami a keresztény Magyarország építése lenne. Visszatérnék még Raffaira egy mondattal. Amikor meghal Prohászka, akkor Raffai arról beszél egy megemlékező cikkben, hogy, és valószínűleg ez is pont erre az időszakra esik, amikor az ő nézeteltéréseik támadnak, hogy Prohászka őt kapacitálta arra, hogy legyen egy megürülő mandátum helyén képviselő, sőt akár a párt vezetőséget is osszák meg, és Raffai arról beszélt, hogy szerinte egy lelkész miért nem vállalhatja a képviselőséget, és miért nem akar ebbe részt venni. És úgy zárja a sorait, ekkora már Prohászka halott, tehát ez egy megemlékező cikkben van, hogy akkor elgondolkodott a katolikus püspök, és azt mondta, hogy nagyon nagy kár, hogy erről korábban nem beszélgettünk, mert akkor talán én sem itt lennék most.
0: Érdekes gondolatmenet, de az én véleményem, vagy én úgy gondolom, hogy hát mi a spiritualitás? A krisztusi tanítás. És abban az esetben, hogyha ezt mi meg tudjuk tartani, ehhez hozzátartozik természetesen az angyalok, a gárgola, a angyalmák, tehát úgy az egészet, ha vesszük, tehát nem akarjuk szétbontani, akkor ezt az utat kell járni, és akkor...
1: Ez az, amire azt mondtam, hogy egy hatalom hiteles ember. Tehát a Prohászka a világjobbítását mindig önmagán akarja kezdeni. A napuljának ez a programja. Hogy legyek szent. Valóban enélkül ez nem megy. Itt egy kicsit a dolognak a politikai lefordítását próbáltam meg elmesélni. És azt, hogy miért állunk itt meg, azt szerintem ezért van, mert ez egy kínos és kényes kérdés, hogy ki mennyire érzi egy magát keresztény nemzetinek valló politikai erőt, valóban kereszténynek és nemzetinek. Ez egy picit más kérdés, de valóban egy határterület és nehézség.
0: Prohászkának a életútja, tehát tulajdonképpen mi a üzenete? Miért van ilyen nagy vihar Prohászka körül a mai napig?
1: Vihar az van körülötte, de nem erről szeretnénk beszélni, hanem arról szeretnénk beszélni, hogy egy keresztény Magyarországnak most kereszténységet felekezettől függetlenül kereszténységnek is mondhatnám akár. Miért közös kincse Prohászka? És talán erről beszéljünk egy picit, mert azt hiszem, hogy ez érdekesebb, és innen érdemes kicsit visszalépni majd arra, hogy miért más. Ugye az a korszak, amikor Prohászka föllép, az a korszak, ez nem a mai ökumené világa még. Egyáltalán nem. 1870-es évek elején leszabályozzák azt, hogy egy katolikus pap mennyire működhet együtt protestáns felekezetekkel és lelkészekkel. Ez egy picit lazít 13. Leó, ireneikus szemléletről beszél a korszak szakértője Békés Gellért, egy kiváló bencés szerzetes, aki arról beszél, hogy nagyobb szeretettel is lehetne a protestantizmus iránt fordulni. Nem kell közösködni abban, amiben nem lehet, liturgikus dolgokban, de egyfajta közös fellépést a lelkek ügyében lehetne végezni. És Prohászka ennek a szellemében lép föl majd. És eljutunk odáig, mondom, hogy amikor meghal, akkor Ravasz László azt írja, hogy az első koszorút ő küldette a sírjához. Később, amikor már nem társadalmi kötelezettség, hogy megemlékezzen egy elhunyt püspökről, akkor is tart róla előadást a Kisfaludy Társaságban. Ezt az evangélikus Reményik Sándor elemzés mondja, hogy mennyire jó, mind a szöveg, mind a visszaemlékező, mind a, akire visszaemlékezik az. Az is előfordul, hogy evangélikus lelkész kongresszus van Székesfehérváron, és elmennek testületileg az evangélikus lelkészek a katolikus püspök sírjához, ami megint azt gondolom, hogy unikális dolog, és nem kéne ennek így lenni, de így zajlott ez a maga idejében. Mert valamitnek Prohászka az előhírnöke lett, és hosszú idő kellett ahhoz, hogy azzá váljon, mert nem így indul. Amikor ő elkezd az írói pályafutását, akkor természetesen ír teológiai munkákat. Egy teológus nyilvánvaló, hogy ha az adott kérdést vizsgálja, akkor megvizsgálja az azzal kapcsolatos nézeteket is, és ha ez hitvitával jár együtt, akkor rögzíti azt, hogy mit mond más. Nem keresi a konfliktust feltétlenül, de attól lesz korrekt, hogyha megismerteti az ellentétes vagy más irányú nézeteket is. Prohászkának van cikke a pápai primátusról, van cikke a házasság felbontatatlanságáról, amiről protestánsok más gondolnak, mint egy katolikus. A legérdekesebb talán az, hogy egy igen nagyszabású könyvet írt 1893-ban a keresztény bűnbánatról és bűnbocsánatról, amiből kiderül, hogy pontosan ismerte a lutheri nézeteket, amiket már elfelejtettünk, hogy Luther mit gondolt a gyónásról, mert hogy Luther maga még azt egy megtartandó szentségnek ítélte. Csak az evangélikus egyház fejlődött később úgy, hogy kiesett a pixisből, és kihagyták ezt a dolgot. És azt, hogy ezt is ismeri, szerintem ez is nagyon érdekes és nagyon fontos felmutatni. Ír egy csomó recenziót, tehát megismerteti a elsősorban pap olvasóit más munkákkal. A Magyar Sionban 221 könyvet ismertetett legalább. Ennek töredéke egyháztörténeti munka és töredéke protestáns, de nagyon érdekes, hogy azokat abszolút korrekten, és azt mondjuk, hogy mai történész értékelések szerint időtállóan méltatta. Van olyan szerző, egy Balogh Ferenc nevű református akadémiai tanár, akinek van olyan könyve, amit földbe döngöl, és van olyan, amit egekbe dicsér, katolikus szerzőként. És ez a szerzőtől független, ez a mű minőségét illusztrálja csak. Vannak úti leírásai. Warburg vára kapcsán jegyzi azt meg,

pedig mentek utánuk egészen Bécsemes határáig. Na ez nagyon szép kis dísz menet lehetett. A bécsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. A szekér eljutott a bécsemesi Jehósua mezejére, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő, felhasogatták a szekér fáját, és föláldozták a teheneket égő áldozatul az Úrnak. A léviták pedig levették az Úr ládáját és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bécsemesi emberek égő áldozatokat, véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak. Amikor látták ezt a filiszteusok, 5 város fejedelme visszatértek Ekronba azon a napon. Itt most meg kell állni egy pillanatra. Hova is ment az a 2 tehén? Bekanyarodtak az útra, és egészen addig mentek, külön hangsúlyozza a Szentírás, hogy nem térve le se jobbra, se balra, amíg elérkeztek Jehósua mezejére. Tetszik tudni, a Szentírástól nem áll messze, hogy Isten jelképeket és szimbólumokat használ. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Józsué. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Jézus. A jelentése, az Isten a szabadító. Az Isten megment. Hol állt meg az a 2 tehén az Isten ládájával? Jehósua mezején, hogy megértse Izrael, hogy az Isten a szabadító. A bécsemesi emberek tudtak ezen a nyelven. És általában Isten azt a nyelvet használja, amin érteni szoktunk. Miért nagyon fontos ez nekünk? Azért, mert Isten ezen a különös napon tanítani akarta a filiszteusokat, tanította is. Ott volt a kérdés bennük, mit kell tenni? A végén rájöttek, aranyegerek nélkül, meg fekélyek nélkül is ez lett volna a megoldás, hogy Isten ládájának vissza kell kerülni a saját népéhez, ott, ahol az ő helye van. Isten elfogadta azt, hogy tesztet szeretnének, hogy meggyőződni szeretnének. De aztán Isten akart üzenni a saját népének. Nem írja le a Biblia, de én megpróbáltam beleélni magam a bécsemesi emberek helyzetébe, most tessenek elképzelni. Éppen búzát aratnak, és ott a búza fölött egyszer csak megjelenik, minthogyha úszna a légben az Isten ládája, hiszen a búza táblából kinézve mit láthattak mást? Valószínűleg keveset a szekérből és keveset a tehenekből, ellenben azt látták, hogy itt jön az Isten ládája vissza. Mégse hagyott el az Úr bennünket, mégis van nekünk kegyelem. És aztán pont azon a mezőn áll meg. Nem az első adandó alkalommal, hanem megy addig, amíg ez a nép is tanulhat. Sajnos később is kell tanulniuk, erre majd visszatérünk a következő alkalommal, mert 70 ember aznap meghal Bécsemesben. Akik úgy gondolták, hogy hát csak megnézzük akkor már magunknak, hogy mi van abban a ládában. Még egyszer mondom, Isten azon a napon tanította a filiszteusokat, de tanította a saját népét is. És nem hallgathatjuk el, hogy mind a mai napig Isten nagy türelemmel van azok iránt, akik keresők, akik vágynak az élő Isten után. Sokszor tévutakon, bolyongva, kanyarogva megengedi nekik, hogy közelebb kerüljenek a meggyőződéshez. De a másik dolog is igaz, hogy az élő Isten a saját népét úgy szeretné látni, mint aki nem jár a mások útján, hanem érti, elfogadja és követi az élő Isten igazságát. Hát tegyünk mi is így. Még akkor is, hogyha az új szövetségben nekünk másfajta jelképeink vannak. De ne felejtsük el, ő nekik csak egy jelképes megállás volt, nekünk pedig sokkal többet adott Jézuson keresztül az Úr, a Golgotát, hogy tudjuk, mit is? Hogy az Isten megment, az Isten megszabadít, hogy nála van kegyelem, nála van szabadulás. Amen.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Biblióra résztvevőit, természetesen kedves munkatársaimat, akik hűségesen itt vannak alkalomról alkalomra, és azokat is, akik a készülék másik oldalán, akár interneten, akár rádión keresztül hallgatnak bennünket, és akár melyik részéről a világnak. Nagyon megdöbbentem, a múltkor néztem azt, hogy honnan is hallgatják a Bibliaórát, és volt hallgatónk a Távol-Keletről, meg volt hallgatónk Izraelből, meg volt hallgatónk Németországból, úgyhogy őszintén remélem, hogy ebben a különleges nemzetközi hallgatósági körben is célba talál az Isten igéje, és a szívünk rádobban arra, amit Isten üzen nekünk. De még mielőtt hosszúra nyújtanám a bevezetést, szeretném mindenkinek a szívére tenni, hogy erre a történetre nézve is jogos és igaz, amit Pál apostol úgy mondott, mindezek a mi tanulságunkra írattattak meg, és nem véletlen, hogy a Szentírás ezeket nekünk följegyezte. Adom a szót az első hozzászólónak.
1: Elhangzott az ige hirdetésben egy utalás a részkígyóra, amelyet Isten parancsára készített Mózes, amikor Izrael népének az engedetlensége miatt a kígyók megmarták, ezzel a csapással büntette Isten a népét. És hogy ott föl kellett tekinteni erre a részkígyóra, de hogy Istennek nem szükséges az, hogy kiábrázoljon dolgokat. És ez így is van, viszont a mi emberi agyunk, vagy nem is tudom, hiedelemvilágunk azért nagyon furcsa tud lenni, mert bár az ott egy egyszeri cselekedet volt, és nem a részkígyó gyógyított, vagy nem az volt az ellenszere a halálos méregnek, hanem a hit, az Isten szavának való engedelmesség, azért Izrael fiai is beleestek abba a bűnbe, hogyha már volt az a részkígyó, akkor egy idő után bálványszoborként tisztelték, és neve is volt, Nehustánnak nevezték el. És ez annyira sajnos elfajú dologgá vált, hogy amikor a Királyok második könyvében olvassuk a 18. fejezetben, amikor Ezékiás király elindította a helyreállító munkáját és a templom megtisztítását, akkor bizony ezt a bálványszobrot, mármint a kígyót, össze kellett töretnie, összetörette, mert különben, ha tetszik, hanem rácsúsztak arra, hogy a szobrot tisztelték, és a szobortól vártak segítséget. Itt most nem a történelmi esemény az igazán lényeges, hanem az, hogy mennyire könnyen félre tud csúszni a mi életünk is. Ha Isten valamilyen úton, módon egyszer szabadulást ad, vagy adott, és ahhoz netalántán tárgyi eszközöket, vagy embereket is használt, és lehet, hogy ez nagyon csodálatos volt ez a szabadulás, akkor még nem szabad véletlenül se abba a hibába esnünk, hogy a tárgyat, vagy az embert, vagy az eseményt, vagy a szavakat, vagy bármit tiszteljünk, és annak tulajdonítsuk az erőt, hanem a mögötte levő Istennek, aki használ különböző eszközöket, hiszen övé az egész teremtett világ. Ha kell, engedelmeskednek neki az állatok, megszólalnak, ha kell, a természet törvényei változnak meg, a ház naporáján visszamehet a mutató, és sorolhatnám, hiszen ő a teremtő, tehát bármit megtehet, de nem a teremtményt kell imádnunk, és soha nem a teremtménynek kell dicsőséget adnunk, hanem mindig Istennek.
2: Különösen megragad bennem a ige szolgálatban egy mondat, illetve hát az igében, a felolvasott történetben, a 7. versben találkozunk egy olyan mondattal, ne maradjon nálunk Izrael Istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg Istenünkre, Dágonra. Ez bennem kérdéseket vetett fel, illetve gondolatokat, mégpedig azt nevezetesen, hogy nagyon fontos eldönteni azt, hogy melyik Isten az erősebb. Ugyanis azt gondolom, hogy ez nem minden élethelyzetben, nem minden szituációban egyértelmű nekünk. Vannak ugyanis olyan élethelyzetek, és megmondom a kedves jelenlevőknek és a hallgatóknak is, hogy az én hitemet is zavarta már meg az a tény, hogy amikor szembesültem és mondjuk kicsit utána olvastam világuralmi törekvéseknek, embereknek, akik jelentkeznek a világ urának, és csak hogy ne a mai időkről kezdjek el beszélni, mondjuk vegyük példának a római császárokat, Néró császárt, vagy Domiciánus császárt, akik rendkívül kegyetlen emberek voltak. És egy-egy ilyen kegyetlenkedést végignézve, illetve átélve, közel sem egyértelmű minden embernek minden esetben, talán még az Isten hívőknek is, hogy vajon melyik Isten az erősebb. És ez olykor megzavarhatja a mi hitünket. Sokszor láthatjuk azt, hogy emberek a történelem különböző pontjain jelenkeztek, és a jogot fenntartották maguknak arra, hogy mindenkin uralkodjanak, a lehető legkegyetlenebb módszerekkel kényszerítsék ki a saját tiszteletüket, és ezekben az élethelyzetekben igen fölmerül az, hogy vajon a két Isten, az élő Isten, akit mi úgy ismerünk, és az az Isten, akit ők maguk annak nevezik magukat, vajon melyik az erősebb? Mert nem mindig teljesen egyértelműen derül ki ez az első időben. És sokszor úgy gondoljuk, hogy mint ahogy nagyon sokan keleti vallásokban gondolják, hogy a világ arról szól elejétől a végéig, hogy a jó harcol a rossz ellen. És hol az egyik az erősebb, hol a másik az erősebb. És ez a két erő, ez sohasem fogja egyik a másikat legyőzni, illetve hol az egyik győzi le a másikat, hol pedig fordítva. És nagyon tetszik nekem ez a mondat, hogy az élő Isten megmutatta, hogy ránehezedett a keze nem csak a népre, filiszteus népre, hanem az Istenükre is, Dágonra. És tudjuk azt, hogy bár ideig ezek a világuralkodók futottak valameddig, nagyon sok kegyetlenkedést végrehajtottak egy bizonyos szintig, de aztán nekik is vége lett. És tudjuk azt, hogy a mi élő Istenünk az még mindig él és uralkodik, és uralkodni is fog. Ezt én bátorításnak mondom magunknak is, hogy ne csüggedjünk el az élő Istenben bízni, mert nem egyforma Isten a többi Isten mellett, akik magukat, vagy esetleg a nép őket annak nevezi.
3: Szinte központi gondolattá vált a szolgálatok folyamán Isten ládájának az útjai. Gondoljuk meg, hogy az a frigyláda, amelyik Silóba volt, az Isten jelenlétének a bizonysága. Isten engedi, hogy kivigyék a templomból. De tudott róla, hogy kivitték. Isten engedi, hogy a háborúba vereséget szenvedjen az ő népe. Isten erről is tudott. Elviszik az Isten ládáját a Dágon templomába, Isten erről is tudott, és eddig hallgatott. És itt lép be Isten, úgy, ahogy Ézsaiás megírta, az én utaim nem a ti utaitok, az én gondolataim nem a ti gondolataitok, mert ahogy Isten gondolkodik, azt ember szinte felfogni sem tudja. Hát én vidéken nőttem fel, tudom, mit jelent egy tehenet, úgy szokták mondani, hogy betonítani. Sok mindennel jár. Szenvedtem velük eleget, úgyhogy nem akarok róla szólni, de egy dologról igen, ami elhangzott az ige hirdetésbe, hogy az állatok engedelmeskednek Istennek, befejezve a Balán szamarával.
4: Érdemes megnézni a Bibliában, hogy hány olyan hely van, amikor Isten valamilyen formában a pogányokat használja föl arra, hogy a népével szemben dicsőséget szerezzen magának, vagy hogy véghez vigye a terveit. Csak az Új Szövetségben, hogyha csak a római katonákat megnézzük, hogy hány esetben voltak eszközül, vagy hány esetben dicsőítették meg Istent a zsidók helyett, az is nagyon tanulságos. Gyermekkorom emlékezetes olvasmányai közé tartoznak azok a beszámolók, amit misszionáriusok, felfedezők írtak le, hogy teljesen elzárt, több ezer éves kultúrában élő törzsek, népek szinte teljesen tiszta ószövetség vallásban éltek. Sokszor még írni, olvasni sem tudtak, de mégis egy istenük volt, akit nem tudtak megformálni, nem öltek, nem loptak, egy férfi és egy nő alkotott egy családot, és egészen megdöbbentő és megszégyenítő tisztaságban és tiszta Isten félelemben élték az életüket ezek az idézőjelben tudatlan emberek. Milyen sokszor van az, hogy esetleg a mi kultúránk, vagy tudásunk, vagy Bibliával a kezünkben mennyire felfúvalkodottá tudunk lenni, vagy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk valakik, vagy tudunk valamit. És mennyire megszégyenítő az, amikor olyanok, akik elméletileg tudatlanok, mégis jobban érzik, jobban látják azt, hogy mi az, ami Isten dicsőségére van, mi az, amivel közelebbi kapcsolatot lehet teremteni Istennel, mi az, ami neki tetsző. És érdemes ilyen szemmel is olvasni akár a Bibliát, hogy nem azzal a hozzáállással, hogy ó, nem, hogy ezerszer olvastam, de én ezt már fejből is tudom, de akkor megvizsgálni azt, hogy rendben, akkor amit le van írva, az én életemben az mennyire valósul meg. Istennek az én cselekedeteimmel mennyire adok dicsőséget. Ha teljesen egyértelműen elém ad valamit az Úr, amiről elmondja, hogy ez helyes, és ez helytelen, akkor én melyiket fogom választani, és melyiket fogom tenni. Akár kényelemből, akár elbizakodottságból, akármiből. És ezzel a fajta alázattal érdemes viszonyulni, bárkivel is találkozunk az életben, bárkit is hoz elénk az Úr, akár bizonságtétel szempontjából, akár bármilyen helyzetben, hogy nehogy aztán mi szégyenüljünk meg az Úr előtt, vagy a másik ember előtt. Legyen bennünk annyi alázat és annyi türelem, hogy a másik felet is meghallgatjuk, mert lehet, hogy még ő fog minket tanítani, vagy ő fog nekünk olyan dolgot mutatni, amivel közelebb kerülhetünk Istenhez.
5: Hát valóban az Isten ládája nagy utat tett be Asdodból Gátba, Ekronba, aztán Bécsemesbe, és mindegyik helyen ugyanaz a csapás következett be. Az emberek betegséggel lettek sújtva. A Dágon templomában ledől a szobor kétszer is, és az ország vetését egerek pusztítják. Általában, ha van egy harc, akkor a vesztes szokott jóvátételt fizetni a győztesnek. Itt most fordított lett a helyzet. A győztes ad jóvátételt a vesztesnek. Mindez 7 hónapig tartott náluk. Már az első hónap is nagyon nehéz lehetett, de eddig bírták ki. Rájöttek, hogy a csapás nem múlik el. Ahogy Bécsi is hangsúlyozta, hogy itt az élő Isten működik, én most a ládára gondoltam, hogy vajon a szövetség ládája tud különbséget tenni abban, hogy éppen hol van, kinyúl hozzá, joga van-e annak hozzányúlni, vagy az, aki hozzányúl, az éppen milyen lelki állapotban van. Azt gondolom, hogy itt az élő Istennel állunk szemben. Isten ládájának a helyére kell visszakerülni. Amikor megérkeztek Bécsemesbe, és ezt az áldozatot, égő áldozatot és véres áldozatot bemutatták a bécsebesiek, mindezt végignézték a filiszteusok is, gyakorlatilag egy Isten tiszteleten vehettek részt. Végig kellett ezt is nézniük. És nagyon tetszik az a filiszteusokban, ahogy nagy gonddal készítették elő azt, amit a ládikába tettek, mert minden városfejedelem a saját területéért és a saját városaiért is adott jóvátételi ajándékot. Nem akartak kihagyni egy embert sem abból, és egy területet se abból, hogy elálljon ez a csapás rajtuk. És az utolsó gondolatom, hogy az a nagy kő, ahol mindez történt, még ma is tanúskodik erről.
6: Én azon gondolkoztam, hogy ha akár az egyéni életünkbe, vagy egy közösség életébe, vagy akár egy ország életébe sorozatosan súlyos tragédiák történnek, nagy próbák, akkor az ember felkiált, hogy Uram, ezt most milyen célból adtad? Próbának? Nevelsz ezáltal engem? Vagy valamire figyelmeztetni akarsz? Vagy valamilyen bűnnek a következménye, tehát ítélet? Én saját magam is többször megtapasztaltam ezt, hogy amikor jött egy ilyen sorozat, akkor bizony térdre kényszerül az ember, hogy Uram, értesd meg velem, hogy ez most támadás az ellenségtől, vagy pedig te akarsz engem valamiben nevelni, vagy valamit nálam elérni, vagy egész egyszerűen csak megengedsz egy nehéz próbát. És itt az a nagy kérdés, hogy ilyenkor mi mit teszünk. Az Úrhoz fordulunk kérdésekkel, vagy eszembe jut egy nagyon-nagyon kedves barátnőm, akinél kicsit az Úr küldötteként próbáltam őt hozzá vezetni, és nagyon súlyos beteg lett, és persze szeretett volna élni, gyerekei is voltak, és ezért mindent megpróbált. De aztán bevallotta nekem, hogy tehát nem isteni erőt vett igénybe, hanem idegen erőket vett igénybe, és borzasztó volt nekem megtapasztalni, hogy az a kis mag, ami elindult, és rengeteget imádkoztam érte, hogy ne vesszen el, megmeneküljön az Úr által, és borzasztó volt ezt végignéznem, hogy végül is ez az idegen szellemi beavatkozás, ez teljesen tönkretette a csirázó kis hitét.
7: Azon gondolkodtam, hogyha a filiszteusok rájöttek arra, hogy az Isten keze van rajtuk és az ő istenükön, akkor már logikusan miért nem döntöttek úgy, hogy akkor innentől ezt az Istent fogjuk imádni, aki nagyobb, mint mi vagyunk. Eszembe jutott egy srác, járt hozzánk gyülekezetbe is és ifjúságra is, és aztán szépen lassan kikapott, és megkérdeztük tőle, hogy miért nem jársz. Azt mondta, hogy ahányszor elmegyek, elkezdenek fájni az én dolgaim, úgyhogy inkább nem jövök. Ha a Jóisten keze van rajtunk, nem az a megoldás, hogy megszabadulunk tőle.
8: A történetből nekem nagyon hamar a fülembe csengett egy kérdés, hogy milyen fantasztikus megoldásaink vannak nekünk, hogy tudunk mi problémát megoldani. Ugye a magyar mondás tartja is, kutya harapás szőrével. Bármire van megoldásunk, tudjuk, hogy hogyan kéne helyrehozni azt, ami elvileg az életünkbe baj. Ugye itt is láttuk, hogy hogyha fekély van, akkor csinálunk aranyfekét, meg aranyegeret, Hát, hogyha valamilyen úton, módon ki tudjuk magunkat pattintani ebből a nagyon nehéz helyzetből, és az jutott erről eszembe, hogy hányszor kerül a ma ember is abba a helyzetbe, hogy azt hiszi, hogy a ládának van istene, nem pedig Istennek ládája. És hogyha eltologatjuk magunktól az adott problémát, legyen már másnak is egy kicsi, akkor még a Jóisten kezét is le tudjuk magunkról venni. Ugye itt a filiszteusok óriási megoldást találtak ki, hát hogyha nekünk baj csinál, legyen a tiétek. Ha nektek is, akkor hagyd menjen tovább azt, hogyha körbeér, akkor végén csak kell valamit találni, mert már nagyon nagy a baj. Az egész filiszteus társadalom tulajdonképpen saját magának köszönheti, hogy körkörösen szépen körbeérve a Jóisten keze mindannyiukra ránehezedett. És igen, a menekülés, amit már Péter is elmondott, hogy ha van egyfajta tapasztalatom, egy megtapasztalásom, akkor miért nem hiszek abba, hogy a Jóisten azt szeretné nekem megmutatni, hogy ő a legnagyobb, és nincs nála sem bölcsebb, sem nagyobb tudású, sem mindenhatóbb. Mert még mindig próbálunk a problémából saját erőfeszítéssel inkább kimenekülni, mint hinni.
3: Mivel nagyon szíven talált engem az ige hirdetésből az a mondás, többször elhangzott, hogy Isten tanította a filiszteusokat is, a pogányokat, meg tanította az ő népét. Eszembe jutott, hogy hány és hány ilyen alkalom történt a Bibliában, amikor Isten a pogányok által tanította az ő népét. És egy nagy esemény jutott eszembe, amikor ott van a kereszten a megváltó, elhangzik a hét szava, kereszt alatt áll egy pogány százados ember, és felhangzik az első élő bizonság. Ez az ember valóban Isten fia volt.
1: A filiszteusok nagyon jól tudták és emlékeztek az egyiptomi eseményekre. És az egyiptomi mágusoktól, miután ők nem tudták a saját titkos mesterségeikkel előidézni ugyanazt a csapást, melyet Isten Mózesen és Áronon keresztül megengedett Egyiptomra, történetesen a szúnyogokat, azt mondták a fáraónak, hogy Isten újja ez. Tehát ők pontosan értelmezték már azt, hogy ez Istentől van, fölismerve a saját korlátaikat, a hiába voltak ők is úgymond szellemileg vezetett emberek már, mint a titkos mesterségeik, a sátán által vezetett emberek. Tehát a filiszteusoknak volt rá példájuk, hogy már ott Egyiptomban is értelmezték a mágusok és a varázslók a szituációt, mégpedig jól értelmezték. Eltelt több száz év, és ők ugyanarra a következtetésre jutottak. Isten nem változik. Lehet, hogy a történelem megy, fordul egyik ország, egyik hatalom a másik után, és a szituációk is változnak, de bármilyen titkos mesterséget űz is valaki, ha őszintén magában néz, ezekből a példákból is látszik, akkor fel tudja ismerni Istent, hogy Isten a hatalmasabb Isten. Miközben nagyon sok hatalmat megenged Isten földi viszonylatban, amit Béci is boncolgatott az elején, hogy miért van az, hogy úgy néz ki, hogy bizonyos helyzetekben, mintha a gonosz győzne. Van egy pont, ami túl Isten, ha azt mondja, hogy elég volt, akkor nincs hatalma semmiféle földi hatalomnak és semmiféle titkos mesterségnek. Ezt látjuk a történelemből és akár a Bibliában megírt eseményekből. Ez volt az egyik gondolatom. A másik az, hogy Isten mindenkihez a saját nyelvén szól, a pogányokhoz is elhangzott itt az ige hirdetésben is, és nekem eszembe jutott, hogy van egy nagyon ismert példánk erre, a napkeleti bölcsek. Ők is a csillagok állásából értették meg, hogy Izraelben új királynak kell születni. A csillagok állásából a történelmi eseményekre következtetést nem engedte meg Isten a népének, azt mondta, hogy nem kell se a holdat, se a napot, se a csillagokat imádnunk, és a különböző csillagképekből nem kell nekünk mindenféle jóslásokat kiolvasnunk, sőt nem szabad, megtiltotta. De ezek az emberek, mivel őszintén tanulmányozták a dolgokat, és volt ismeretük nagy valószínűséggel Dánieltől, hogy lesz egy messiás, Isten a saját nyelvükön szólt hozzájuk. És az a megdöbbentő, hogy amikor Jeruzsálembe értek, Isten népe, a főpapok és az írástudók pontosan tudták idézni a proféciákat, hogy Betlehembe kell megszületni, mindent tudtak, de csak azok mentek tovább, a napkeleti bölcsek imádni a megszületett megváltót, akiket Isten a saját nyelvükön szólított meg. De biztos, hogy más szívvel, más lélekkel tértek vissza az országukba, mert amikor álomban megintettek Istentől, hogy más úton térjenek vissza, akkor engedelmeskedtek neki. Tehát bizonyíték arra, hogy ők valóban Istent keresték, és Isten megengedte, hogy azon a nyelven értsék meg az elinduláshoz szükséges információt, amit ők értettek az adott tudásukkal. És még a jóvátétel is, nagyon elgondolkodtam, amit Eti mondott a jóvátételen, hogy hát mindig a vesztesnek kell jóvátételt fizetni. Igen, de itt ki volt a vesztes? Látszólag Izrael népe. Valójában, amit fölismertek, és ahogy Béc is idézte azt az igét, hogy Izrael Istene legyőzte Dágont, a mi Istenünket. Tehát itt Izrael Istenének kellett jóvátételt fizetni. Nem Izraelnek, és nem a népnek, hanem Istennek, mert az ő ládáját vitték el, és azt hitték, hogy őt győzték le, de nem őt győzték le. Isten győzte le Dágont, amit megmutatott a hatalmával, és Istennek szólt a jóvátétel, még ha ezt ők hát meglehetősen furcsán értelmezték is. És valóban az ószövetségi törvényekben is benne van a jóvátétel kifizetésének kötelezettsége. Ha például valaki egy bárányt jogtalanul elvett, akkor négyszer annyit kellett fizetni. Tehát Isten megengedte ebben is, hogy bár hát számunkra szinte nevetségesen értelmezték, vagy akarták helyrehozni a dolgokat, de hogy világos legyen mindenki számára, hogy igen, Isten elfogadta, vagy elvárja a jóvátételt, mert ő a hatalmasabb, és ebben is igaz az ő törvénye, és nem változott meg.
0: Lám, egy ilyen régi történet mennyi gondolatot szül, és én remélem, hogy üzenetet is szül, hiszen ha semmi más nem viszünk magunkkal, de azt igen, hogy Isten, amikor őt megismerni, megérteni, még tesztelni is akarták, hogy tényleg ő van a dolgok mögött, akkor megengedte, hogy meggyőződjenek. De a döntést senkinek a kezéből nem vette ki, azt mindenkinek magának kellett meghozni. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és abban a reményben búcsúzom, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán újra találkozunk. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az anyák napja. Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából, és a legelső anyák napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkás gyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel, és megtették az előkészületeket az anyák napja országos bevezetésére. A szervezet lapján így írtak a napról. Felkérjük a mélyen tisztelt tanárelnököket, hogy május első vasárnapján tartandó anyák napját, ezt a gyönyörű ünnepet szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét, és a nemzetnevelés erkölcs nemesítő munkájába kapcsolódik. A sajtószabadság világnapja. Az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlése május 3-át a sajtószabadság világnapjává nyilvánította. Annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a szabad sajtó fontosságára, és hogy emlékeztesse a kormányzatokat a szabad vélemény nyilvánítás jogának tiszteletére és betartására, melyet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 19. cikke is védelmez. E napon világszerte megemlékeznek a munkavégzés közben elhunyt újságírókról, valamint ezen a napon jelenik meg több felmérés és jelentés a média szabadságának aktuális helyzetéről. Az ENSZ a Windhoek nyilatkozat május 3-ai elfogadásának napját jelölte ki a világnap számára, amely 1991-ben kimondta az afrikai népek szabad sajtóhoz való jogát. Az UNESCO szintén minden évben megtartja a sajtószabadság világnapját, azáltal, hogy média szakértőket, ENSZ ügynökségeket és sajtószabadság szervezeteket hív össze, hogy felmérjék a sajtó globális szabadságát, és megtárgyalják a problémák lehetséges megoldásait. A nevetés világnapja. A nevetés világnapját május első vasárnapján ünneplik minden évben. 1995-ben indult a nevetés joga klub mozgalom, melynek célja az egészség, a boldogság és a világ béke elérése a nevetés által, mert gyakorlása közben boldogok vagyunk. A mozgalom 1998-ban világméretűvé nőtt, először ebben az évben ünnepelték a világnapot, több mint 100 ország csatlakozott Madan Kataria kezdeményezéséhez. Mi is a nevetés? A nevetés olyan testmozgás, mely erősíti az immunrendszert, csökkenti a stressz feszültségeit, segíti legyőzni a betegséget, megteremti a belső békét, és ezáltal a boldogság érzetét. A nevetés a rekeszizom ritmikus összehúzódása, általa a szervezetben feldúsul az oxigén, ezért jobban érezzük magunkat. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma vasárnap száraz, napos az időnk, kevés felhővel. Délre mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum. Hétfőn is derült, napos és száraz lesz az időnk. A déli szél néhol megélénkülhet, és 23-28 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Kalászfejek. Emberek között, akiket egymáshoz kötött a végzet, nincs büszkeség. Márai Sándor. Az üres kalász fennhordja a fejét, a teli meghajol. Valójában talán alig van más természetes szenvedélyünk, amely olyan nehezen volna leigázható, mint a büszkeség. Benjamin Franklin.

0: Idézetek Zrínyi Miklóstól, aki példás hazafi, nagybirtokos főnemes, költő, hadvezér, politikus és hadtudós 1620-tól 1664-ig élt.
1: Ó, élet, mely hamar ez világból kitűnsz! Ó, rövid élet, tőlünk mely gyorsan repülsz! Mint harmat nap előtt, mint hó az tűz előtt, úgy tűnsz el előttünk, s kívánságunk előtt.
0: Víz, tűz, föld és nagy ég tartanak sokáig. Ember, ezek ura, egy szempillantásig. Kőfalok, nagy tornyok, sok száz esztendeig. Ember, ki csinálta ezeket, óráig.
1: Mikor ember fölettébb nagyja akarja csinálni állapotját, elvesztegeti.
0: Mikor az üveg legfényesebb, eltörik.
1: Minden dolgoknak lelke a rend.
0: Esztelen, ki kíván azt, mi lehetetlen.
1: Még aljas szívet is nagyra visz bosszúság, nemhogy határtalant, kit nem bír okosság.
0: Bizony, nagy mocsok az háládatlanság.
1: Nincs igazságnál szebb s jobb.
0: Minden nemű hivatalú ember a maga dolgaihoz ne nyögve, ne megúnva nyúljon, hanem jó, víg kedvel.
1: Az egeket nem csak egy csillag fényesíti, nem csak egy lelki jóság teszi az embert fényessé.
0: Ó, mely igen tudatlan ember elméje! Ha tudná némelyik, mi lesz jövendője, sok cselekedetét bizony elkerülné.
1: Gonoszt készen várnunk kell nekünk szívünkben, de nem csak egykor, hanem minden üdönkben.
0: Nem szégyen attól tanulni, aki többet tud. Szégyen megkötti tudatlanságban magát, s nem tanulni.
1: A medve erősebb az embernél, a párduc gyorsabb, az oroszlán serényebb, mégis az ember mindeniket meggyőzi okossággal.

0: Miért szépségedben magadat elbíztad? Mint egy szép gyöngyvirág, hamar elrothad, úgy fut el szépséget, s változik szép orcád.
1: Maga ez fényes nap, és ez az derült ég, nálad nélkül én nékem sűrű sötétség.
0: Tengeric éneke, pintyőke sírása, nálad nélkül, mint baglyok huhogatása.
1: Nem él, ki szerelem tüzét nem esmérheti.
0: A szerelem nékem szép paradicsomnak tetszik, örvendetes mennyei országnak.
1: Úgy legyen, édes szívem, az, mint akarod, immáron ezután lészek te szolgálód, társod és szeretőd, és te szép virágod.
0: Mint borostyán fával összve kapcsolódik, mint kígyó oszlopra reátekereszik, bakkusz levele is fára támaszkodik, ennyi mód két főnix összvecsingolódik.
1: Azt mondod, hogy szeretsz jobban ten magadnál? Ennek bizonysága csak egy dologban áll. Őrizd az éltedet, melyen az enyém áll. Nem állhat borostyán, ha ledül az tölgy szál.
0: Hely, csak szép szemeid vigasztalnak engem. Minden bosszúságot enyhítenek bennem.

0: Hogy nézhetsz emberre, ember teremtője? Így téged megcsúfolt ő hitetlensége. Annyi sok jókért, mint tenger fövénye, mint latrot, mint tolvajt feszite köröstre.
1: Látod, mi érdemünk, mint küvön hongyonyom, sok bűnünk peniglen, mint levél az pákon.
0: Te vagy nagy Isten, ki megyen utánad, nem jár sötétségben, hanem viszi utad az örök örömben.
1: Az, ki Istentől fél, soha meg nem halhat, hanem örökkén él.
0: Fiam, annak szolgálj és járj azon úton, kit fia Istennek rendelt ez világon. Ez áld jó szerencsét ezen a világon.
1: Jól van, ha úgy van, mint Isten akarja.

0: mastani már másnak hangassabb versével, fegyvert, svitészt éneklek.
1: Édes az vitészség az ember szájában, de nagy, rettenetes, halálos próbában.
0: Szegény magyar nemzet, annyira jutott te ügyed, hogy senki ne is kiáltson fel utolsó veszedelmedet?
1: Ha kiáltásommal elijeszthetném ezt a dühös sárkányt, kiáltván, ne bántsd a magyart!
0: Nehéz ugyan ez a hivatal néke, de ha az Isten az hazámhoz való szeretetet reám tette, ímé kiáltok, ímé üvöltök, hajj meg engem élő magyar, ihon a veszedelem, ihon az emésztő tűz.
1: Elfussunk, nincs hová, sohum másút Magyarországot meg nem találjuk. Senki a maga országából barátságunkért ki nem mégyen, hogy minket helyeztessen belé. Az mi nemes szabadságunk az ég alatt sohun nincs, hanem Pannóniában.
0: Az mi sebünk senkinek úgy nem fáj, mint mi nékünk. Senki nem érzi nyavajánkat úgy, mint mi.
1: Csak jobbítsuk meg magunkat. Szabjunk más rendet dolgainknak. Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók, ha kevesen vagyunk is.
0: Zrini egy hajnalban, az mint volt szokása, valamikor hajnalnak volt hasadása, a szent feszület előtt térden áll vala, s így kezdte könyörgeni az ű szent szája.
1: Véghetetlen irgalmú szentséges Isten, az, ki engem segítesz minden ügyemben, te vagy én nékem győzhetetlen fegyverem, pajzsom, kőfalom, minden reménységem.
0: Ne engedd meg, uram, noha érdemlenénk, hogy haragod miatt földig törettetnénk.
1: Mert az én érdemem nálad annyit tészen, mennyi vizet kis fecske szájában veszen. Az megmérhetetlen tengermélység ellen annyi én érdemem te kegyelmed ellen.
0: Atyáink vétkéről meg ne emlékezzél, sőt, minden bűnükről kérlek fölötközzél. Mindenfelől ránk néz az nagy kereszténység. Mi vitéz kezünkön van minden reménység, soha még mireánk nem jött rút szégyenség. Azért rakva hírünkkel föld, tenger és ég.
1: Nagyobb erő volt az, mert az nagy Isten volt az, ki mérettünk hatalommal harcolt, kezünknek erőt, szívünknek bátorságot csinált.
0: Harcolnunk peniglen nem akármi okért kell, hanem keresztény szerelmes hazánkért, urunkért, feleségünkért, gyermekeinkért, magunk tisztességéért és életünkért.
1: Ne féljetek semmit, ha száz ennyi ördög dühös szájt reánk nyit, de nem árt lelkünknek, mert az Isten segít.
0: Hadat pénz nélkül semmiképpen nem viselhetni.
1: Mit érne az arany, ha tűzben füsté lenne? Mire való volna a kormányos, ha csak jó időben tudna hajókázni?
0: Mi vitézül éltünk, vitézül meghalljunk. Egész ez világnak ebben példát hagyjuk. Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó. Órám tisztességes, csak légyen utolsó. Akár farkas, akár emészen meg holló, mindenütt fejül ég, a föld lészen alsó.

0: Kedves hallgatóink, a gondolatokat közreadta Sümeginé Tóth Piroska és Török Attila.
1: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
2: Áhítat, május 3-a. Ézsaiás könyve, 49. fejezet, 14-től 21. versig. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Íme tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Fiaid hozzád sietnek, pusztítóid és rombolóid pedig kivonulnak belőled. Emeld föl a tekintetedet és nézz körül, mind összegyűltek, eljöttek hozzád. Életemre mondom, így szól az Úr, hogy ékszerként veszed föl valamennyit. Magadra aggatod őket, mint egy menyasszony. Feldult országod, pusztán heverő romjai még szűkek lesznek az ott lakóknak, mert eltávoznak pusztítóid. Majd mondják még neked gyermekeid, akiktől meg voltál fosztva, szűk nekem ez a hely, menj odébb, hadd telepedjem le. Ezt mondod majd magadban, ki szülte ezeket, hiszen én gyermektelen és meddő voltam, fogságban éltem, számüzötten. Ki nevelte ezeket? Hiszen én egyedül maradtam. Honnan valók ezek? A kisbaba bőrének minden ideg végződése ölelésre vágyik, egész lénye, egész valója azt akarja, hogy karban legyen, állítja a kontinuum elvet megfogalmazó Jane Lidloff. Ezért az ókortól szinte napjainkig a legtöbb kultúrában az anya magán hordja csecsemőjét, kisgyermekét. Itthon is újra egyre többen kendőben vagy kengurúban hordozzák a gyermeküket, miközben a kertben ültetnek és kapálnak, vagy bevásárolni mennek, vagy épp mosogatnak, vagy levelet írnak. A kisgyermeknek óriási szüksége van erre a folyamatos, közvetlen testkapcsolatra, az anya fizikai közelségére. Isten is, aki atyánk, állandóan hordoz bennünket. Ahogy Izrael népét is emlékezteti erre az Úr, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta

negyedik verse. Ő tehát még vénségünkig sem tesz le minket, csak egy pillanatra sem. Nem tud megfeledkezni rólunk, mert állandóan rajta vagyunk. Ez a garanciája annak, hogy ő sosem hagy magunkra. Bárcsak mindig éreznénk és tapasztalnánk, hogy ő hordoz. Még csak nem is mi magunktól haladunk, hanem ő visz. Ő hordoz magán. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Add át magad teljesen a mai nap kalandjának. Járd bátran az élet ösvényét, támaszkodj a mindig melletted lévő útitársadra. Minden okod megvan a bizakodásra, mert az én jelenlétem elkísér életed minden napján. És azon túl be az örökké valóságba is. Ne add meg magad a félelemnek vagy az aggódásnak. Azok meg akarnak fosztani a bűvölködő élettől. Bíz bennem eléggé ahhoz, hogy szembenézz a problémákkal úgy, ahogy jönnek, ne pedig kikerülni próbáld őket. Szegezd rám a szemedet, a hitet szerzőjére és bevégzőjére, és az úton rád váró nehézségek közül sok eltűnik, még mielőtt odaérnél. Amikor félelem kezd ébredezni benned, emlékezz rá, hogy én fogom a te jobb kezedet. Semmi nem választhat el téged a jelenlétemtől.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 2. vers, Ézsaiás könyve 41. fejezet, 13. vers.

ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.

Sok szeretettel köszöntöm mai műsorunk hallgatóit, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. A Híd evangélikus missziói magazin igyekszik különféle kérdésekre fókuszálva reagálni mindarra, ami érinti a hívő és nem hívő embereket egyaránt. A belső világunkat, kapcsolatainkat, de a korunk jelenségeit is vizsgálják, boncolgatják a szerzői a Biblián tájékozódva, egyben közérthetően, előremutatóan. Legutóbb a világhelyzet fókusztémával jelent meg a Híd, aminek apropóján a szerkesztőt, Szeverényi Jánost kérdezzük a lélekhangolóban. Tartsanak ma is velünk!

0: A korunk realitása, a szellemi kiüresedés, a közeli háborús fenyegetettség, még itt Európában is, istenellenes ideológiák térnyerése, a családveszélybe sodródása, az éghajlatváltozás és a technológiai fejlődés negatív hatásai. Sajnos ez a mai világhelyzet, aminek kapcsán fogunk ma beszélgetni, és ezt helyezted a Híd magazin legutóbbi számának a fókuszába is. Kivonhatjuk-e ezek hatása alól magunkat keresztény emberként, vagy hol van a helye egy kereszténynek a világban?
1: Természetesen nem vonhatjuk ki magunkat ezeknek a hatása alól, még azok sem, akik nem hallgatnak híreket önvédelemből. Én nagyon tisztelem őket, több ilyen ismerősöm van, aki egy-két éve nem hajlandó híreket hallgatni, mert telítődött a sok rossz információval, és talán ez az egyik verzió természetesen, hogy ne busongjunk, ne szomorkodjunk, hanem ahogyan Luthertől szoktuk idézni, ha megtudnám, hogy világvége lesz, akkor holnap ültetnék egy almafát. Luther korábban is várták egyébként a világvégét, és nem jött el a világvége. Török fenyegette Európát, gazdasági válság volt, erkölcsi káosz, tehát nagyon hasonló jelenségek voltak akkor is, és sokan azt mondták, hogy igen, itt van a világvége. Luther pedig dolgozott, imádkozott, igét hirdetett. A Híd magazinban nem is szeretnénk mi megismételni azt, amit a televízióban vagy rádióban látunk, hallunk, hanem szeretnénk a Szentíráson tájékozódni, az élő Istennel való kapcsolatban, gondolkodni, imádkozva, igére figyelve, hogy a hívő emberek és az egyház hogyan viszonyuljon ezekhez a mai jelenségekhez.
0: A Biblia kétféleképpen beszél a világról, ahogy én tudom. Egyrészt eszünkbe juthat a János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy Jézust adta érte. Másrészt pedig, hogy tartsuk magunkat távol a világtól, ne szeressük a világot. Hogy tudnád összefoglalni, hogy mit tanít mégis a Biblia nekünk arról, hogy mozogjunk a világban, vagy hogy gondolkodjunk róla?
1: Igen, ezt a megkülönböztetést én is nagyon fontosnak érzem. Talán két oldalra vagy szélsőségre is utalhatok. Vannak hívő keresztények, akik annyira megrémülnek a világ negatív jelenségeitől, hogy mint egy visszavonulnak ilyen lelki-szellemi kis zárt körű rendezvénybe, drasztikusabb kifejezéssel élve gettóba, de ezt a világ is és a politika is szereti alkalmazni, tehát gettósították is az egyházat, főleg a kommunizmusban, illetőleg ma is vannak erre jelek, hogy az egyházat, a kereszténységet nem nagyon engedik megszólalni a médiában és a politikai vonalon. A másik oldal meg talán túlságosan is világias, és nem érzékeli a világban lévő gonoszt és rosszat, sőt, van olyan irányzat is, akik egyenesen tagadják, hogy létezik egy személyes, rossz személyes gonosz, nincs is bűn tulajdonképpen, nem is lesz ítélet, nincs is kárhozat, és akkor egy ilyen teljes feloldódás a humanizmusban megjelenhet a mi gondolkodásunkban, hogy megjelenik többek életvitelében. Tehát ezt a kettőt együtt kell látnunk, ahogyan Isten igéje erről beszél, hogy igenis van a világnak egy teljesen gonosz, sötét, démoni része is, elég csak a háborúra gondolni, ahol naponta ezrek halnak meg, és tízezrek szenvednek, és sírnak, és menekülnek, és lerokkannak. Jézus erről beszél is, ahol gyilkosság van, hazugság, harag, gyűlölet, ott az ördög dolgozik, és ezt el kell utasítanunk. A világban lévő rosszat, erkölcstelenséget, istentelenséget nem kell szeretni, és hitvallóként, őrállóként mindezeket ki kell mondanunk a kicsinyek, a védtelenek érdekében is. Ugyanakkor tudhatjuk és tudjuk is a Szentírásban, hogy Jézus Krisztus nem azért jött el a világba, mert a világ vagy az egyház annyira tökéletes lenne, pont azért jött, mert nagy bajok vannak a világban is és az egyházban is. Tehát az az egyház, ahova érkezett, így olvassuk a Bibliában, az övéi közé érkezett, és az övéi nem fogadták be. Egyszerű dolog lenne nekünk Pilátust, meg a világot, meg az árulókat, besugókat kritizálni, nem, az egyház is sokszor olyan állapotban, hogy kiegyezik a világgal, kiegyezik a saját önös érdekeivel, de a vallásos külsőt azért megtartja, tehát az egyházért is jött Jézus, azért az egyházért, amely ilyen állapotban van, és azért a világért, amely ilyen állapotban van. És így olvassuk valóban, hogy úgy szerette ezt a világot, tehát nem egyszer egyházat, nem egyszer hív embereket, hanem a világot a maga elesett, istentelen, gonosz állapotában, hogy áldozatot vállalt ezért a világért, megváltó halálával. Úgyhogy ezt a kettőt nekünk így együtt kell látnunk.
0: Az az ige is eszembe jutott itt közben, hogy ha az élet igéjére figyel a hívő ember, akkor ragyog a világban. Szerinted ez hogyan történik? Te, ha tudsz példákat mondani erre, hogy keresztény emberek hogyan világíthatnak másoknak?
1: Én úgy gondolom, hogy mindenféle módon lehet világítani és jelet adni. Sok keresztény először arra gondol, hogy neki feltétlenül Istenről vagy a Bibliáról kellene beszélni úton, útfélen, folyóson, buszon, villamoson, orvosi rendelőben. Eljöhet ennek is a alkalma természetesen, hogyha Isten így indít minket, de Jézus lényéből, személyiségéből sugárzott ki Isten szerelme, szeretete, intelligenciája, kedvessége, irgalma, és akkor az megnyilvánult egyes cselekedetekben, vagy megnyilvánult néhány gesztusban, mondjuk ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, megáldotta őket, de nem ez a ritus volt a lényeg, hanem a benne lévő indulat és szeretet, tehát az Isten országa alapvetően indulat és motiváció, szív állapota. Ezért mondja Jézus, hogy a szív teljességéből szól a száj, tehát a szívünkkel kell valamit kezdeni, a mennyei szívgyógyászhoz elmenni, hogy az helyreállítsa, rendbe hozza, megtisztítsa, és érzővé, irgalmassá tegye ezt a szívet, és azután, hogyha a lélek által Isten bennünk lakozik, akkor fogjuk tudni, hogy mikor és mit kell tennünk. Nem véletlenül Jézus ilyen kifejezéseket használ, hogy olyan az Isten országa, mint a hegyen épült város. Tehát nem kell annak izzadnia, fönt van a hegyen is, látják az emberek. És ezt az egyértelműséget, önazonosságot kell talán komolyan venni, hogy itt az Isten országa és a mi missziónk ebben a kicsit felbojdult és hogy nagyon felbojdult, megbolondult korban nem egyszerűen csak nyilatkozatok, vagy éppen egy magazinnak a kiadása ezzel kapcsolatosan, hanem egy indulat, milyen indulat van bennünk, ahogyan a tanítványok egy esetben tüzes esőt kértek volna egy Jézust és a tanítványokat be nem fogadó falura, akkor Jézus azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy milyen indulat van bennetek. Tehát Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket, a bajban lévőket.

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Szeverényi János, akivel a Híd evangélikus missziói magazin témájához kapcsolódóan a világhelyzetről beszélgetünk.
1: A keresztény embernek az életéhez és a szolgálatához akkor hozzátartozik a szelídség. Milyen esetben van helye annak, hogy erőteljesebben megjelenjen a keresztjének hangja?
2: Szerintem itt megint csak nem felvett pózokról vagy viselkedésről van szó, hanem a Szent Lélek bennünk dolgozik és mozog. És a lélek egyik munkája az, hogy minket is megítél, tehát belül érzékelteti, hogy ez a cselekedet, vagy ez az életforma nem helyes, és ő maga szól, és segít rajtunk. És a léleknek a gyümölcse alapvetően a szeretet, na most a szeretetből fakad az, hogy amikor kell, szeliden kell szólni, és amikor kell, akkor határozottan szólni. Tehát, hogyha egy gyermek veszélyben van, akkor nem a szelídség az érdekes, hogy motyogunk a szánk elé valamit, vagy imádkozunk érte, nem, hanem rákiáltunk, és esetleg megragadjuk, és lehet, hogy akkor a kis kezén lesz egy kék folt, de az életét mentettük meg. Úgy érzem, hogy sok keresztény behúz a nyakát, visszavonul, túl nagynak látja a gondokat, bajokat, és inkább nem szólal meg, és a Bibliában van egy ilyen elég kemény mondat, hogy az egyik profétánál, hogy olyanok vagytok, mint a néma ebek, nem tudnak ugatni, hát a pásztorkutya az vakkant, az ugat. Meg kell védenünk a ránk bizottakat.
1: Mit ígér Isten azoknak, akik benne hisznek, és rábízzák az életüket, például ilyen világhelyzetben, amilyenben most vagyunk? És hát, mi az, amit nem ígér?
2: Hát például szenvedéseket ígért Jézus, tehát ő nagyon világosan és becsületesen beszélt arról, hogyha követjük őt, akkor hasonló sorsunk lesz, mint neki. Tehát a keresztényeket néha egészen gyilkos indulat veszi körül. Nem is annyira néha, hiszen naponta legalább 10 keresztény mártírá válik a világban, tehát folyamatosan üldözik a kereszténységet. Börtönbe zárják őket, megvonják tőlük az állásukat a nyugati világban is, tehát hogyha valaki nem úgy nyilatkozik, vagy nem olyan fényképész, vagy cukrász, amit elvárnának tőle, hogy mondjuk támogassa cukrászatával a homoszexuális gondolatot, vagy életformát, akkor följelentik és megbüntetik. Tehát a nyugati világban is van egy ilyen keresztény ellenesség, és hát az nagy ébredési területeken meg direkt keresztény üldözés. Ez is benne van a pakliba, de ezt nem kell várni, vagy vágyakozni rá. Jön ez magától, hogyha valaki hitelesen és tartósan világít és képviseli az evangélium igazságát, akár a saját családjában is, meg hát sokszor a saját szívünkben is van konfliktus és konfrontáció, és meg kell harcolni a hitnek ezeket a harcait, de ugyanakkor Jézus nagyon sok jót is ígér az övéinek, pont az ilyen helyzetben lévőknek, hogy olyan békességet ad, amit a világ például nem tud adni. Jézus követője, igazi tanítványa, aki hallgatja őt és követi őt, azt tudja, hogy miért él, és tudja, hogy az életének mi az értelme, tartalma és célja, ez örömmel tölti el. Tehát az, hogy van értelme az életemnek, illetőleg nagy távlatokban lehet gondolkodni, hogy van örök életem. Ez másoknak nincs meg. Tehát a nem hívőknek ez a távlati hit nincsen meg, és ez egy óriási ajándék a mi életünknek.
1: Nem egy savanyú a szőlő hozzáállás ez, tehát nem olyan, hogy ezzel nyugtatjuk magunkat, hogyha már más nincs, hogy legalább akkor a mennyországban nekünk jó lesz, vagy ez egy reális reménység legyen.
2: Azért említettem, hogy a elköltözésünk előtti létünket is értelmessé teszi a Krisztus követés. Tehát az nagy ajándék, hogy van örök életünk, de a jézusi tanítás azért arról szól, hogy ma, most mi van veled, és nézz körül, és gondozd magad, és szolgálj, és tedd a dolgodat, és ott van a családod, szomszédok, munkatársak, környezeted, tehát van feléjük szolgálatunk, és az igében ezt olvassuk, hogy aki más felüdít, maga is felüdül, tehát a Jézus követés, ez egy nagyszerű dolog, és felfrissít minket, és boldoggá tesz minket a esetleges értetlenség vagy üldözés ellenére is. És persze bizonyára van olyan, aki megszenved a hitével, és talán ebbe a hitbe menekül, de hát ne ítéljük el őket, bármikor kaphatnak ők is élő és tudatos hitet, de ez még mindig sokkal jobb, mint hogyha valaki feladja, és depressziósá válik, és élő halottá gyakorlatilag, és végig vegetálja aztán az életét. Igen, hát a hit az mindenképpen kegyelem, tehát hogyha valaki hinni tud, akár csak az örök üdvösségben, életben, az kegyelem.

0: szívesen tégedet.
1: Ha a negatív folyamatokra tekintünk a világban, akkor felmerül a kérdés, hogy ennek a világnak az ura most nem Isten, vagy van ura a világnak?
2: Sokan azt hiszik, itt látok egy nagy keveredést, sok keresztény szívében is, hogy úgy érzik, úgy gondolják, mintha ez már az Isten országa lenne, és úgy gondolják, hogy ha én hiszek, vagy a másik hisz, akkor nem érhet baj, akkor nem lehetek szegény, akkor nem fognak megműteni, vagy ha beteg vagyok, azonnal meggyógyulok. Kétségtelen, hogy a hívő életnek lehetnek ilyen következményei. Tehát a alkoholbeteg, hogyha hitre jut, megtér, akkor megtér a pénztárcája, szíve, a környezete. Tehát ezt ne tagadjuk, tehát nagyon sok pozitív hatása lehet a megtérésünknek, de a Szentírás teljesen világosan beszél arról, amit tapasztalunk is, hogy az ember, az emberiség elszakadt Istentől. Kiszakadt. Tehát ez egy ilyen kiűzetett állapot. A paradicsomot el kellett hagynunk. A teljes közösséget az élő Istennel. És a gonoszra hallgatott az ember, az embervilág. Hát nem kell ehhez nagy fantázia, meg nagy teologizálás. Ma is így van. Tehát amit az elején mondtam, ahol hazugság van, bántás, gyűlölet, stb. Ott a gonosz uralkodik. És Isten tud persze mindenről. Isten egy pillanat alatt leállíthatná a történelemnek a menetét, le is fogja állítani, és véglegesen a gonosz el lesz ítélve, és a mennyországban, az ő környezetében nincsen rossz, tehát ahogyan az igében olvasok, ott nem lesz sírás, ott nem lesz búcsúzás, ott nincsen bűn, ott Isten lesz minden mindenekben, és vele leszünk, de itt nem, itt ez egy harc, bizonyos értelemben egy harctér. És hogy az élő gyülekezetek kis oázisok, egy kicsit emlékeztetnek az Édenre. Ott lehetünk együtt, de ott sem gondtalanul. Még a gyülekezeten belül is vannak gondok, bajok, nehézségek, de mégiscsak felfoghatjuk így, hogy a bárka, tehát ahogyan a bárkába begyűjtötte Isten Noé által a megmenekülőket, és ott 8 lélek, tehát 8 ember is megtartatott, sőt, nagyon sok élőlény, és ott a bárkában is nyilván voltak gondok, bajok, amiről részletesen nem ír a Biblia, de hát elképzelhetjük, hogyha ott hetekig együtt volt ez a sok-sok élőlény, akkor ott volt a konfliktusok, talán halálesetek is, sok minden, vagy az emberek ugye sokszor nem bírják cérnával, és összevesznek zárt körülmények között, és ilyen megtörténik a legjobb családban is, a jóra törekvő gyülekezetekben is. Tehát itt van a gonosz, itt van a kísértés, itt van a baj a világban, de a szívünk fölött nekünk van hatalmunk Krisztus által. A legtöbb jelenségen nincsen hatalmam. Nem tudjuk megváltoztatni sokszor a világot, de az én szívem felett nekem van kompetenciám, hogy oda kitengedek be, és hogyha a szívemben az Isten országa jelen van, annak lesznek pozitív következményei is.
1: Hogyan tekintsünk a gyerekeink, unokáink jövőjére ebben a világhelyzetben? Mert ez nem tűnik túl rózsásnak, mégis milyen reménykeltő üzenetet tudsz erre adni?
2: Ez az egyik legnyomasztóbb kérdés ebben az egész helyzetben. Még emlékszem jól, a 60-as években az első világháborút megjárt nagyapám, aki egy nagyon kedves, tiszta szívű ember volt, azt mondogatta nekünk, hogy kis unokáim, én csak titeket féltelek. Hát én azért most már megnőttem, és eltelt több évtized, és hála Istennek, hogy nagy krízisek nem voltak a mi életünkben, de most az én szívemben is ott van nyilván ez a nagyapai gondolat, hogy én csak ugye az unokáinkat féltem, féltjük őket, mert nem tudjuk, igen, nem tudjuk, hogy mi lesz a jövő. Az tény, hogy az emberiség nagyon sokszor a nagy bajokban, a nagy krízisekben eszmél, és próbál megoldásokat keresni. Az politikusok és a gazdasági csoportok egy jó része, mintha erről nem akarna tudni, mintha vakon, őrült módon menne a pusztulás felé, mintha nem látnák ezt a dolgot, de én ebben bízom, hogy az Istenben bízom. Az Isten vagy valóban befejezi a történelmet, és akkor nála találkozunk, ez is benne van a pakliban természetesen, vagy ad még néhány évet, évtizedet, de az emberiség egy részében vannak fantasztikus elmék, hívő emberek, hívő tudósok, elkötelezett, nagyszerű emberek, akik ha teret kapnak, akkor én még mindig úgy gondolom, hogy az emberiség legtöbb gondjára, problémájára van gyógyír, és itt utalok arra, hogy az előző korokban is voltak kritikus időszakok, krízisek, járványok, háborúk, természeti katasztrófák, amelyek most is vannak, csak mintha úgy besűrűsödtek volna ezek napjainkban, de ha Isten még időt ad a világnak, akkor adhat megoldásokat is ezekre a bajokra, a problémákra.

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Szeverényi János, akivel a Híd evangélikus missziói magazin témájához kapcsolódóan a világhelyzetről beszélgetünk. A felkérő leveledben írtad a cikkíróknak, hogy Isten igéje alapján kell most is tájékozódnunk, őszintén beszélni a bajokról, a romlásig, háborúig vezető sok hazugságról, törvénytelenségről, ugyanakkor erősíteni, vigasztalni kell a testvéreket. Hogyan vigasztalnád most akkor a saját szavaiddal a testvéreket és az embereket, a hallgatóinkat, a Híd olvasóin túl?
1: Ez egy nagyon nagy kérdés, mert ebben a háborúban is nyilván megvan az ukrán meg az orosz igazság, és megvan az ukrán és az orosz hazugság is. Egy főkonzullal találkoztam a napokban, ungvári főkonzulja Magyarországnak, és ő mondta, hogy a háború első napján meghal az igazság. Tehát itt a híradásokból nem tudjuk meg a teljes valóságot és igazságot, mert ez az egész összefüggés van a vigasztalással, mert mindkét fél követel valamit, amire úgy gondolja, hogy erre neki joga van. Na, de hát gondoljunk csak a házasságokra, munkai kapcsolatokra, iskolai helyzetekre. Mindenkinek van valamilyen igazsága, és nyugtalan addig, amíg az igazság nem érvényesül. Hamvas Béla, evangélikus gyökerű filozófus, író, is volt katona az első világháborúban, és aztán azt mondta, hogyha ő egy háborúban részt venne, azonnal békét kötne, akkor is, hogyha ő megkárosulna ebben. De mindenképpen békét kötne. Hát ezt nem hiszik el most nagyon sokan, de nagyon sokan meg így hiszik. Tehát nagyon sokan meg azt gondolnák, hogy azonnal békét kell kötni, ahol baj van, ahol például válási helyzet alakul ki egy házasságban. Én is ezt tanácsoltam a hetekben valakinek, hogy nincs válás, nincs, ezen nem szabad gondolkodni, erről nem szabad fantáziálni, hanem meg kell állni, és bizonyos értelemben kompromisszumot kell kötni. És nem vagyunk Petőfi Sándorok, forradalmárok, akik mennek előre, és szétnyitott ingel, akár a dárdának is neki szaladnak, hanem a hétköznapi életben sokszor szenvedéssel, ahogyan Pál írja, hordozzátok egymást, sőt, egy helyen azt írja, hogy szenvedjétek el egymást. Szeretetben, tehát ez a vigasztalással összefügg, mert úgy nem vigasztalhatok, hogy illúziókat lebegtetek az emberek előtt, hogy például egy beteg embernek csak azt mondom, hogy majd meggyógyulsz. Hát nem biztos, hogy meggyógyul. Nem biztos, hogy meggyógyul. Vagy nem biztos, hogy béke lesz aztán a szívekben, de abban a helyzetben, amiben vagyok, hát tessék átgondolni, hogy lehet vigasztalni a menekülőket, azokat, akik egy pillanat alatt elveszítették a házukat, a vagyonukat, az összes fotójukat, igazolványukat, vagy ahogyan tudom a híradásokból, hogy vannak olyan bombák, hogy egy több emeletes épületet, amiben katonák voltak, megbombáztak, és akik az emeleten voltak, azoknak még a holttestük sincs meg, mert eltűnik. Hát hogy lehet itt vigasztalni? Ezek hihetetlen nagy fájdalmak, nyomorúságok, erre is mondhatjuk nyugodtan, hogy a pokol. Tehát a pokol is, ahogyan a mennyország is itt kezdődik el a földön, a pokol az Istennek a hiánya, Isten igazságának, jelenlétének a hiánya, és csak azzal tudunk vigasztalni, ha mi magunk élő hittel, szeretettel, imádsággal, pénzzel, étellel, bármivel lépünk a bajban lévők felé, és lehet, hogy csak át kell ölelni valakit, lehet, hogy csak együtt kell sírni vele, lehet, hogy csak hallgatni kell órákon keresztül a panaszát, a jajgatását, tehát ne legyünk rossz vigasztalók, ahogyan Jób óta három barátja próbálja vigasztalni, és kiokítják őt. Együtt kell szenvedni a szenvedővel, együtt kell sírni a síróval, és közben persze fohászkodni feloldásokért, megoldásokért, gyógyulásokért.
0: Pál apostol szavai a Filippi belieknek írt levél második fejezetében a 14-től a 16-ig terjedő versekben találhatók. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. a világhelyzet sok gondolkodásra, akár aggodalomra is okot adhat a békére, biztos jövőre vágyó embernek. Isten tud a minket körülvevő folyamatokról, és a kezében tartja ezeket. A kiutak a reménység meglelésében próbál segíteni a világhelyzettel foglalkozó Híd magazin, és erről szólt annak szerkesztője, Szeverényi János is mai műsorunkban. Az Evangélikus Missziói magazin említett és korábbi lapszámai is megvásárolhatók a kiadó elérhetőségein. Evangélikus Missziói Központ, e-mail evmis@lutheran.hu, SMS-ben is üzenhetnek a szerkesztőségnek és a rádióműsor készítőinek a 0620 620 36 79-es számon. A rádiómisszió interjúi meghallgathatóak az Evangélikus Missziói Központ és rádiómisszió honlapján a misszió.lutheran.hu webcímen. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!

0: hír összeállításunk következik.
1: Isten bennünket közösségre hívott el. A Sydney Szent Erzsébet otthon idős lakóinál szolgált április 29-én Fekete Károly, attiszántúli református egyházkerület püspöke, aki az ausztráliai magyar református egyház fenntartásának 76. évfordulója alkalmából érkezett Ausztráliába. A Kárpát-medencei és diaszporában működő magyar ajkú református közösségeket összefogó magyar református egyházhoz egy éve csatlakoztak az ausztráliai reformátusok. A látogatás célja a köszönetnyilvánítás, egyben a személyes kapcsolatok és a közösségek fontosságának megerősítése. Melbourne után Sydneyben mondott köszönetet Fekete Károly az ausztráliai magyar református közösségnek a hosszú évtizedes közösségépítő munkáért. Az összetartozás jegyében jöttem, hogy együtt adjak hálát azért a 75 esztendőért, ami Isten kegyelméből a Sydney Magyar Református Egyház mögött van, és ennek kapcsán megköszönjem Péter Fikund lelkipásztornak azt az immár 28 éve odaadással és hűséggel végzett szolgálatot, amit az ausztráliai magyarságért tesz, mondta Fekete Károly. Holnap, május 4-én kezdődnek az érettségi vizsgák. Május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az oktatási hivatal. Az írásbeli vizsgákat holnaptól, május 4-től 22-éig rendezik meg. Mint írták, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor, ebből a tárgyból középszinten 76.109, emelt szinten pedig 2417 tanuló vizsgázik majd. Az egy nappal későbbi matematika érettségén középszinten 71.599-en, emelt szinten pedig 8.264-en vizsgáznak, míg május 6-án történelemből középszinten 71.504, emelt szinten 8.273 diák tesz majd vizsgát. Ezután következnek az idegen nyelvi vizsgák. Május 9-én angol nyelvből középszinten 47.084-en, emelt szinten 29.084-en. Május 8-án német nyelvből középszinten 10.151-en, emelt szinten 3.041-en érettségiznek. Diakónus találkozó Velletriben. A Róma melletti Velletriben március első napjaiban 8 különböző országból érkezett metodista diakónusok és erre a szolgálatra készülők gyűltek össze, hogy együtt elmélkedjenek diakónusi hivatásukról, tanuljanak és imádkozzanak, valamint megerősítsék kapcsolataikat. Magyarországról Varga Éva vett részt, aki diakónusi szolgálatra készül a metodista egyházban, és terv szerint 2026 májusában kezdheti meg diakónusi próba idejét Budakeszin. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma vasárnap száraz, napos az időnk, kevés felhővel. Délre mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum. Hétfőn is derült, napos és száraz lesz az időnk, a déli eszél néhol megélénkülhet, és 23-28 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Hogyan lehet önmagunknak megbocsátani? A megbocsátás a bűn egyetlen hatásos ellenszere. Mivel a bűn a legalapvetőbb emberi képességünket, a kapcsolatépítésre való alkalmasságunkat teszi tönkre, minden bűnnel önmagunk ellen is vétünk. Rongáljuk Istentől kapott erkölcsi értékeinket. Ezért hát szükséges van önmagunknak is megbocsátani. Ezért a bűnt nem szabad cipelni, hiszen saját bűneink súlya alatt is összeroskadhatunk. A kereszténység nem a lelkiismeret furdalás vallása. Ha felismertem a bűnömet, nem elég azt szánni, bánni. Meg kell tanulni, elfogadni Jézus megbocsátását. Júdás és Péter bűne hasonló volt. Mindketten megtagadták urukat, Jézust. Az egyik a főpapok előtt 30 ezüst pénzért, a másik egy szolgálólány előtt, aki tulajdonképpen semmilyen veszélyt nem jelentett Péter számára. Rabszolga volt, nő volt, ezért az ókori joggyakorlat szerint nem tanúskodhatott volna a bíróság előtt. Csak a megbocsátáshoz való viszonyuk volt más. Jézus mindkettőnek felajánlotta megbocsátó kegyelmét. Péter elfogadta, Júdás pedig elutasította. Péter elvállalta a bűnét, és a mester megbocsátó kegyelmére bízta magát. Júdás takorgatta, menekült, és belehalt a bűnébe. Amikor már nem tudta hordozni, önkezével vetett véget életének.

Mindketten megbánták bűnüket. Péter, amikor a kakas háromszor megszólalt, keservesen sírt. Judás pedig visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. Amikor a főpapok nem akarták visszafogadni az árulás bérét, szétszórta a templomban. Mégsem kapott bocsánatot. Miért? Nem Péter és Júdás bűne között volt a különbség, hanem Jézus megbocsátó kegyelméhez való viszonyukban. Jézus Júdás árulása után többszörösen felajánlotta kegyelmét. Megmosta a lábát, és ezzel láthatóan kifejezte szeretetét. Elmondta először burkoltan, majd nyilvánvalóan, hogy tud árulásáról, és még a Gecsemáné kertben is, amikor fegyveresekkel jött Júdás Jézus elfogatására, így kérdezte őt: barátom, miért jöttél? Júdás azért nem tudta elfogadni Jézus megbocsátó szeretetét, mert bűnével nem tudott szembefordulni. Nem vállalta el azt mestere előtt, csak a látszatok fenntartására törekedett. Amikor Jézus nekiadta a falatot, ami különben az ókori lakomákon a megtiszteltetés jele volt, nem leplezni, megszégyeníteni, hanem segíteni akarta abban, hogy szembeforduljon bűnével.

A megbocsátást nem tudja az elfogadni, aki bűneit a szőnyeg alá söpri. Nem vállalja, hanem tagadja. Az ilyen ember összeroskad bűneinek súlya alatt. Önmagunknak is csak úgy tudunk megbocsátani, ha elfogadjuk Jézus megbocsátó szeretetét. Péter sem látta sokáig a maga gyarlóságát. Jézus, aki belülről ismer minket, figyelmeztette az ajtó előtt álló bűnre. Bizony, mondom néked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter lelki ismeretének figyelmeztető jelet is adott Jézus, de ekkor Péter még biztos volt magában, és így fogadkozott. Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. A többi tanítvány sem volt különb, hiszen az írás szerint ugyanígy beszéltek. Még a bűn elkövetése közben sem jutott eszébe Péternek Jézus szava, de a kakas megszólalt, a jel beteljesedett, és Péter keservesen sírt. Másképp, mint Júdás. Neki Jézus visszautasított megbocsátó szeretete miatt fájt a szíve, Júdásnak pedig a bűn szégyene miatt. Megbocsátani önmagunknak csak úgy lehet, ha rádöbbenünk Krisztus szeretetére, mely sok vétket elfedez. Felismerjük bűneinket, de azt Krisztus megbocsátó szeretetének fényében látjuk. Ezért nem csak tudunk róla, hanem fáj is nekünk. Rájövünk arra, hogy nála van az egyetlen megoldás. Ennek elfogadása nem bűneink nagyságától függ, nem is a bánkódástól, hanem Jézus meg nem érdemelt szeretetének felismerésétől. Benne rádöbbenünk arra, hogy mit jelent nekünk Jézus, aki megbocsátó szeretetével adja az új kezdés lehetőségét? Meghagyta a szent asszonyoknak, hogy Pétert is figyelmeztessék arra a lehetőségre, hogy Galileában a hegyen találkozhat tanítványtársaival együtt, a Mesterrel.

Itt kellett többi tanítványtársaival együtt megtanulnia, hogy Jézusé minden hatalom menjen és földön. Itt kellett elfogadnia Jézusnak az egész világra érvényes missziói parancsát. Itt kapta tanítványtársaival Jézus szeretetének azt a nagy ígéretét, hogy velünk marad minden nap a világ végezetéig. Pétert árulása ellenére másodszor is elhívta az Úr. Megismétlődött a csodálatos halfogás, és bár tanítványtársaival együtt ő sem merte megkérdezni, hogy kicsoda ő, aki a fáradt, kudarcot vallott halászokat kenyérrel és sült hallal várta a parton, mégis tudta, hogy ő az Úr. Ezen a csodálatos tóparti beszélgetésen Jézus nem Péter bűneit kérte számon, hanem a szeretetét. A bűn megbocsátása Jézus szeretetének elfogadásától függ. Ezért kérdezte Jézus Pétert a szeretetről. Bűneinket letenni csak Jézus lábához lehet. Ha ezt nem tudjuk megtenni, könnyen neurotikussá, önpusztítóvá tehet a bűn. Lehet, hogy a többiek, a világ elfelejti bűneinket, és az idő eltakarja azt, de önmagunknak nem tudunk megbocsátani. Az el nem rendezett bűn a lelkiismeretünkön keresztül károsít bennünket. A kereszténység ereje abban van, hogy Jézustól megtanulhatjuk a legnagyobb titkot. Hogyan lehet a bűneinket az ő vállára tenni? Nem mi feledjük el a bűnt, hanem Jézus veti azt a feledés tengerébe, és a vádolás, a lelkiismeret furdalás kínja helyett csak Krisztus megbocsátó szeretetének emléke marad.

Mit tegyünk hát? A kereszténység nem elmélet, hanem gyakorlat, úton járás. Igazi ereje abban van, hogy segít megtalálni a bűn által megsebzett lelkünk gyógyírját, az irgalmas megbocsátást. Ez a bűn egyetlen hatásos ellenszere. Ezért több, mint vallásos kérdés. Lelki életünk higiénéje függ tőle. Így bíztat bennünket az ige. Vigyázzatok, testvéreim! Senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Mert részesévé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig, szilárdan megtartjuk. A szívünkre csak úgy lehet vigyázni, ha Isten irgalmas, megbocsájtó kegyelmével naponta élünk. A bűn mindig közösséget rontó hatalom. Ezért közös felelősségünk a megbocsátás és annak gyakorlása. Isten szeretetét elfogadva kell egymást segítenünk. Ha ebben meglanyhulunk, megkeményedik a szívünk, ami azt jelenti, hogy Isten megbocsátó szeretetének fogadására és tovább adására képtelenek leszünk. Ha a kereszténység feladja az állandó fáradozást egymás hitéért és szeretetéért, akkor céltalan, üres szertartásokat gyakorló kulturális kövületté válik.

tegyünk hát. Megbocsátani azt tud, aki megtanul felfelé, Istenre nézve, a fele barátjára tekinteni. Ez úgy kezdődik, hogy rádöbbenünk a bűnünkre, aminek az a legbiztosabb jele, hogy eltűnik belőlünk a szeretet. Mivel szeretet nélkül élni nem tudunk, szembefordulunk ezzel az állapottal. Lehet, hogy nem tudjuk azonnal néven nevezni a bűnt, de ha Jézuson tájékozódunk önmagunk felől, akkor felismerjük hiányainkat, lelepleződnek bűneink. A megoldás: a bűn térfeléről át kell menni Jézus térfelére. A kapu: Isten megbocsátása, amit nem lehet kiérdemelni, csak elfogadni. A kegyelem nem teljesítményeink alapján lesz a miénk, hanem Isten kegyelméből, hitáltal. Ennek elfogadását nem a szép szavaink vallomása bizonyítja, hanem az, hogy megváltozik értékrendszerünk. Ennek következtében még azokkal is más lesz a viszonyunk, akik ellenünk vétettek, vagy akik ellen mi vétettünk. A kibékülés és a megbocsátás nem ugyanaz. A megbocsátás nem függ a másiktól. Feltétlen, mert nem a mi lelki produktumunk, hanem Istentől kapjuk Jézus szeretetén keresztül. A megbocsátás vezet el a kibéküléshez, ami kétirányú folyamat. Jézustól kell szeretetet kérni, és csak akkor működik, ha mind a ketten akarják, és megpróbálják újra felépíteni az őszinte bizalmat. Ez a gondolkodásmódunk és érzéseink harmóniájának megtalálása. A megbocsátás útjának 7 fontos állomása van, amelyeket végig kell járnunk. Az egymással szembefordító bűn kiűzi a szeretetet szívünkből.

Tehát a 7 fontos állomás. Az első. Ha elindul valaki a megbocsátás útján, felhagy a másikat bántó viselkedésével. A megbocsátás nem az érzelmeink, hanem a magatartás módunk változásával kezdődik. Ez nagyon sokszor egyirányú fegyverletétel. A megbocsátás mindig két fél között zajlik. Nem az vezet el hozzá, hogy a vitatott dologban eldöntjük, ki a hibás, hanem az, hogy ki fogadja el előbb Krisztus meg nem érdemelt szeretetét. A második. A megbocsátás elfogadása őszinte bocsánatkérésre indít. Ez soha nem lehet formális, körülményektől vagy megszokott vallási szertartásoktól kikényszerített. A bűn elrendezésénél ne várj arra, hogy majd az ellened vétkező eljön hozzád. Jézus arra intett, hogy ha valaki vétkezett, te eredj el. Természetesen, ekkor nem az a dolgod, hogy te

akkor, ha ő követte el a bűnt, hanem akkor is megvizsgálja önmagát, ha ellene követték el a bűnt, hiszen az ellenünk elkövetett bűn bennünket is tanít. Talán a másik szenvedte az én bűnömet, míg én az övét. Bűnt bűnnel nem lehet jóvá tenni. A vérbosszú logikája kizárja életemből Jézus szeretetét. A negyedik. A megbocsátás nem ér véget a bocsánat kéréssel, hanem odafigyeléssel, a másik megértésének keresésével folytatódik. A bűn sebez. A sebekbe nem vájkálni kell, hanem azokat be kell kötözni. A sebesültről gondoskodni kell. Az ötödik. A megbocsátáshoz az is hozzátartozik, hogy igyekeznünk kell a sértett felet kárpótolni. Az egymás ellen elkövetett bűneink esetében nagyon sokszor ez a kárpótlás akkor igazságos, ha kölcsönös. Az igazi megbocsátás nem csupán érzelmi változás, hanem a belőle eredő gyakorlati cselekedet is a másikért. Megbocsátani csak felelősségtudattal lehet.

0: A hatodik, az igazi megbocsátás arra indít, hogy keressük azokat az utakat, amelyek segítenek megelőzni az egymás ellen elkövetett bűneinket. A bűnök makacsul visszatérnek. Akit egyszer bántottam, azt újra bántani fogom. Ha egy rossz tulajdonságomat nem próbálom legyőzni, uralkodni fog rajtam. Ha a megbocsátás útját járom, a másik szövetséges társam lehet abban, hogy megváltozzak, mássá legyek. Az egymás ellen elkövetett és egymásnak őszintén megbocsátott bűneink így segíthetnek a győzelembe. És végül a hetedik lépés. A megbocsátás célja nem a biztonságos fegyverszünet, hanem az őszinte bizalomra épülő barátság kialakítása. Az ellenségből ember, az emberből Krisztus által szeretett testvér, a testvérből olyan jó barát lesz, akivel együtt dobog a szívünk, akivel együtt tudunk gondolkodni. Megszűnik körülöttünk a titkolózás, mert felépül bennünk a szeretet bizalma. Isten mindenkit kész szeretetének közösségébe fogadni, de a megbocsátás csak azé lesz, aki maga is akarja. A megbocsátás nem Istent változtatja meg, hanem engem. A bűn minden emberi közösséget lerombol. A megbocsátásra nem kényszerít Isten, csak kegyelmesen adja. El kell csupán fogadnom, hogy megtaláljam sebzett lelkem gyógyírját.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

Mióta ember él a Földön, kérdés volt, és kérdés is marad. Miért van szenvedés? Ki a felelős a szenvedésért? Kárpáti Petronella új sorozatában ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mai műsorunk címe Érthetetlen szenvedés. Vannak esetek, amikor a szenvedés érthető, mert az ember azt aratja, amit vetett. De vannak olyan esetek is, amelyekre nincs megfelelő magyarázat. Milyen sokszor előfordult már, hogy ártatlan gyermekeket látunk szenvedni, és tehetetlenül állunk a beteg ágy mellett, mert nem tudunk segíteni. Megmagyarázhatatlan számunkra, nem tudjuk, miért van. Évszázadok óta keresik a választ erre a nehéz kérdésre. Ágoston egyházatja így fejezte ki.
1: Nem történik Isten akarata nélkül az sem, ami Isten akarata ellenére történik.
0: Van ugyanis olyan szenvedés, amit Isten nem akar, de megengedi. Erről szól Jób könyve is, amelynek legfőbb témája az emberi szenvedés, ami viszont egyetemes, nem korlátozódik egyetlen népre vagy korszakra. Luther szerint
1: ez a könyv nem csak Jóbért, nem is csak őről a magáról íratott meg, hanem sok szenvedő emberről.
0: Jób könyve az emberiség könyve. Olyan témát vesz elő, amely az emberiségnek ősi témája. Az ember szenvedése, a sorscsapások, az életnek ezekből adódó kibogozhatatlan szövevénye, a nagy miért kérdések. Isten tudja, hogy az ember számára fontos kérdés lesz ez. Éppen ezért egészen korán lejegyeztette Mózessel Jób történetét, és értésünkre adta, hogy fájdalmunkban nem hagy magunkra, mellettünk áll, mindenről tud. Ezért lehet az a reményünk, hogy végül minden jóra fordul. A Jób könyve leírása alapján egy olyan valakivel történnek szörnyűségek, akiről csak jót lehet mondani. A könyv így kezdődik.
1: Volt Úz földjén egy ember, akinek Jób volt a neve. Ez az ember fedhetetlen, igaz, istenfélő volt, és bűngyűlölő. Jób 1:1.
0: Teljesen érthetetlen módon, egyik napról a másikra elveszítette mindegyik gyermekét, 7 fiát és 3 leányát, valamint egész vagyonát, állatait, szolgáit. Nem sokkal ezután tönkrement az egészsége. Elveszítette a hozzá legközelebb állók megértését, részvétét is, akikre ebben a nyomorúságban számíthatott volna.
1: Miért történt mindez?
0: Felfoghatatlan. Maga Jób sem tudja, miért történtek ezek a rendkívüli és szörnyű csapások. Azzal a kérdéssel vívódik, amivel a legtöbb ember.
1: Ha létezik Isten, egy jó és szerető Isten, miért szenvedünk?
0: Jób felesége, barátai, ismerősei szintén értetlenül, döbbenten állnak-e rendkívüli események előtt, csak találgatnak, ahogy mi is tesszük hasonló helyzetben. Egy régi indián mondás szerint, ha meg akarunk érteni valakit, akkor meg kell tennünk egy mérföldet a mokaszinjában. Ennek a kifejezésnek többféle variációja létezik, de a gondolat ugyanaz marad. Bele kell képzelnünk magunkat a másik ember helyébe, hogy igazán megértsük, mit miért tesz, és mi megy keresztül. Próbáljuk átélni nehézségeit, csalódásait, érzéseit, örömeit és fájdalmait. Azonosuljunk vele, és azután cselekedjünk úgy, ahogy az ő helyében szeretnénk, ha velünk cselekednének. Jób felesége és barátai képtelenek voltak erre, mert gondolkodásukat megbénította a kor felfogása. Úgy vélték, ahogy sokan gondolták és gondolják ma is, hogy Jóbot utolérte bűneinek büntetése, és ezért szenved. De Jób története éppen arról szól, hogy ez nem mindig van így. A Szentírás, az Isten szava félrehúzza a függönyt, és megmutatja, hogy Sátán az, aki a hűséges Jób megpróbáltatásait okozta. Sátán vádlóként jelent meg a mennyei gyűlésen, és állítása szerint Jób csak érdekből szolgálja, és azért féli az urat, mert vagyont és jólétet adott neki, áldással és oltalommal vette körül. Ki is mondta nyíltan?
1: De bocsássad csak rá a te kezedet, verd meg mindazt, ami az övé, avagy nem átkozé meg szemtől szembe téged. Jób 1.11.
0: Dr. Muntágandor a lényegre világít rá könyvében.
1: Sátán nem hiszi, hogy Jób igazán istenfélő. Azt állítja, hogy Jób nem ok nélkül az. Ha nem lenne érdemes kegyesnek, fedhetetlennek, becsületesnek, istenfélőnek, bűntkerülőnek lenni, akkor Jób nem lenne ilyen. Könnyű ilyennek lenni, ha az Úr védi őt. Nagy dolog forog kockán. Így kerül egymás mellé Isten igazsága és Jób igazsága. Csak ez a két eset lehetséges. Vagy a sátánnak van igaza, akkor az Úrnak nincs igaza, és Jób se igaz. Vagy nincs igaza a sátánnak, akkor az Úrnak van igaza, de vele együtt megigazul Jób is. A sátán elérte, amit akart. Jób rájöhetett, hogy nem vette őt körül Isten védőfallal. Mit tesz most ez a kegyes ember? Fáj neki mindaz, ami történt. Gyászol, ahogyan szoktak. Megszaggatja ruháját, haját leborotválja, a földre borul, és imádkozik.
0: Jób története tehát megmutatja, hogy a szenvedéssel sátán sújtja az embert, de Isten korlátozza a gonosz munkáját és törekvéseit, úgy alakítja, hogy a rosszból jó származzon azok számára, akik őt szeretik. Jób szenvedése egyénileg és az egész emberiségé csak az Isten és sátán közötti nagy küzdelem hátterében érthető meg. Az Új és Új Testamentum lapjain elszórva számos utalást és hasonlatot találunk az Isten és sátán a jó és a gonoszság közötti könyörtelen harcra, ami kozmikus és személyes szinten egyaránt dúl. A leírások egybevetésével összerakhatjuk az adott megvilágításokat, amelyek mozaik ablakot tárnak az igazságra, és így tisztában láthatjuk a Szentírás teljes üzenetét. Amikor sátán második alkalommal is vádolta Jóbot, az el nem bukott világok lakói képviseletében megjelentek előtt hangoztatta vádjait, mert annyira biztos volt Jób elbukásában. Egy olyan lépést provokált ki, amely már Jób hitét vette célba, hiszen a szemet szemért, a bőrt bőrért egyenlő szintű kifejezések, de amikor mindent odaad az ember az életéért, akkor ebben a mindenben már a hite is benne foglaltatik. Egyrészt ez volt sátán szándéka, másrészt pedig az Úr jellemének befeketítése volt a célja. Isten azonban ismerte Jóbot, és tudta róla, hogy mindvégig hűséges fog maradni. A bekövetkezett események igazolták Isten igazságos voltát, és leleplezték az alattomos cserszövést. Sajnos meg kellett engednie a gonosznak, hogy azt tegye, amit akar, hogy ezzel leleplezze önmagát. Kelly a következőképpen fogalmaz.
1: Érjen bár a legnagyobb veszedelem, vagy a legsúlyosabb próbatétel minket, a kormányrúdnál maga Isten áll, és ő adja ehhez hozzájárulását. Ő határozza meg közben is, hogy meddig tarthat a szenvedés. Az út olykor sötét és nehéz. De a végén megtanuljuk megérteni, hogy Isten kegyelme az, amely ezen az úton elénk jön.
0: Jób a végsőkig megpróbáltatott. Olyan tragédia történt vele, amelyet kevesen viselnének el. Ám Istenről szóló szavaiban még ekkor is szeretet volt, ki tudta mondani.
1: Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve. Jób 1:21.
0: Páskujné Kovács Erzsébet, tudnál-e jobb lenni? Megbocsátó szívvel tudnál-e jobb lenni? A hamuba ülve Istent úgy szeretném, sértegető szóra szelíden felelni, nyomorúságodban alázatos lenni.
1: Tudnál-e jobb lenni? Fájó sorsot úgy hordozni csendben, mint a titkot? Bezárni szívedbe, panaszóra nem nyitni szádat? Sebzett szívedben lenne alázat?
0: Tudnál-e jobb lenni, ha átkot szórnak rád? Feledni mindent, ami fájt, és szeretni az ellenségedet, vállalni érte imát, könnyeket, s felzokogva azt mondani, Uram, bocsáss meg neki.
1: Ne vedd szigorúan a bántást, ami engem ért. Én is vétkeztem sokszor, sokféleképp. De te, irgalmas vagy, Istenem, megbocsátasz neki és nekem. Jó büntelen volt, mégis próbáltad a hitét, de fel nem lázadt. Add meg nekünk is, édes Istenem, hogy a próbában jóbi hitünk legyen.
0: Soha ne feledjük, az élet nehéz helyzeteiben is Istennel van dolgunk. Mindannyian kaptunk valamit Istentől. Ki többet, ki kevesebbet. És érezhetjük gondviselő szeretetét, áldását. Mi is hűséggel szolgáljuk őt, nem érdekből, hanem szeretetből. Az persze velünk is megtörténhet, hogy elveszíthetünk mindent egy pillanat alatt, amint Jobbal is megesett, és meg is betegedhetünk, ahogy Jób is egy halálos kimenetelőnek tűnő fekélyes betegséget kapott. Életünk nagy kérdésévé válhat ekkor az Isten iránti hűségünk. A legsötétebb órában is nyugodjunk meg az Úr akaratában, és higgyük el, hogy súlyosan megpróbálva, és a vihartól hányatottan is, a kormánykeréknél szerető mennyei atyánk van, aki nem veszi le tekintetét rólunk. A szenvedés nem annak bizonyítéka, hogy Isten elhagyott bennünket.
1: Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. 34. Zsoltár 18-20-ig terjedő versek.
0: Próbáljuk meg Jób helyzetébe képzelni magunkat. Bizonyos szempontból ez nem is eshet nehezünkre. Így jobban megérthetjük, mennyire összezavarodhatott, és mit érezhetett. Nem mintha pontosan azt élnénk át, amit ő, de vajon ki az közülünk, aki ne tudná, hogy mit vált ki a tragédia, és a szenvedés belőlünk és másokból. Kiváltképpen akkor, ha igyekszünk hűségesen szolgálni az Urat. Megmagyarázhatatlan módon összeomlik az életünk, oda lesz minden, amiért megdolgoztunk, minden, amit elértünk, minden, amivel Isten megáldott. Felfoghatatlan, érthetetlen az egész. Nem találunk semmi okot rá, sem jót, sem rosszat. Ilyen esetre mondták az ókori görögök, hogy a legjobb, ami a halálon kívül az emberrel történhet, ha meg sem születik. Vagyis olyan gyötrelmes lehet az élet, hogy jobban járnánk, ha nem is léteznénk, mert akkor megmenekülnénk a kintól, ami a bűnbesüllyedt világban elkerülhetetlenül együtt jár az élettel. Éreztünk már hasonlót ahhoz, amit Jób érzett, hogy bárcsak meg se születtünk volna. Ugyanakkor azt is megjegyezhetjük, hogy nem szenvedhetjük el senki más fájdalmát, csak a magunkét. Csak saját fájdalmunkat, a saját szenvedésünket ismerjük. Jó szándékkal ugyan mondhatja egyik ember a másiknak.
1: Átérzem a fájdalmadat.
0: Noha valójában nem érzi, nem érezheti, mert csak a saját fájdalmát érzékelheti mindenki. Az ember gondolkodása szerint a szerencsétlenség, az eltitkolt, nagy bűncselekmények, a rendkívüli bűnök biztos jele, de sokszor tévedünk, ha így vélekedünk. Mert mindnyájunkat érhet szerencsétlenség. Ha valaki átlépi az Isten védő gondviselésének határát, akkor Sátán hatalmába kerül, és Isten nem lép közbe. Jób szenvedése igen nagy volt, és barátai meg akarták értetni vele, hogy szenvedése a bűn következménye, és lássa be, hogy ítélet alatt áll. Úgy magyarázták esetét, mint aki valami hatalmas bűnt követett el, és ezért történt vele mindez. Kioktató, vádoló szavaik csak növelték Jób lelki fájdalmát. Ezért mondja barátainak.
1: Nyomorult vigasztalók vagytok mindnyájan. Jób 16.2.
0: És valóban így van, mert a szenvedőt csak a szenvedő tudja megérteni. Aki nem ismeri a gyötrelemnek és a szenvedésnek a mélységeit, akinek nincsenek problémái és gondjai, az nem tud igazán segíteni, együtt érezni a másikkal, és vigasztalni a bajba jutottat. Könnyű kívülről, felülről, nem szenvedve, okos tanításokat, szép szavakat mondani. Ezért a szenvedő nagyon sokszor magára marad. Már azért is, mert sokszor ismétli önmagát. Akik pedig hallgatják, hamarosan ráunnak. Ha mondanak is valamit, az egyáltalán nem felelet a panaszba rejlő vagy a kifejezett kérdésekre. A bajba jutott embernek szeretetre és részvétre van szüksége, arra a szeretetre, amely megérti a szenvedőt, és tud együtt küzdeni vele azért, hogy sorsa jóra forduljon. Jób küzdelmeit tehát csak azok érthetik meg, akik maguk is szenvednek. Jób így utal erre könyvének 16. fejezet 4. versében.
1: Én is tudnék úgy beszélni, mint ti. Lennétek csak ti az én helyemben. Elárasztanálak szép szóval titeket, és csóválnám miattatok fejemet.
0: Norval Pease szavai ma is időtállóak.
1: Ha Jób ezeket a problémákat teljesen nyugalommal fogadta volna, ha soha nem ejtett volna ki egyetlen türelmetlen szót sem, akkor nehezen tudnánk azonosulni vele, amikor problémák sűrűsödnek életünkben. Tudjuk, mit érzett, amikor így kiáltott, utálom, nem akarok örökké élni, távozzál el tőlem, mert nyomorúság az én életem. Vigasztaló lehet számunkra az a tudat, hogy Isten ott volt az árnyékban, Jób világában. Ő minket sem hagy el.
0: Jób könyvének végén arról olvashatunk, hogy Jób ugyan nem érti meg a szenvedése értelmét, és nem kap magyarázatot kérdéseire, de az Istennel való találkozása megerősíti hitét. Visszajut oda, ahol a legelején volt, csak most már sokkal teljesen meggyőződéssel, egy nagy harc után, hogy Istennek igaza van, akkor is, ha nem érti, hogy miért történt mindez vele. Tudja, hogy ő nem akar neki rosszat, bár a tények ennek ellentmondani látszanak. Már nem nyomorult önmagára és okoskodó barátaira tekint, hanem újra felfelé néz Istenre. Újra tud hinni, és rábízza magát egészen arra, akiben eddig még sohasem csalódott. Megérti, hogy Isten nem az ellensége, aki bántani akarja. Ő a teremtő, és az alkotás nem vitatkozhat a teremtőjével. Jób nem a jó tetteit sorolja már, hanem a vétkeit Isten előtt. Ezután gazdagon áldotta meg az Úr, és utolsó éveit élete legszebb időszakává tette. Milyen vigasztalóak és bátorítóak Ellen White szavai.
1: Isten képes és kész adni szolgáinak az erőt, amelyre szükségük van a próbatétel és megpróbáltatás idején. A legsötétebb napokban se félj, akkor sem, ha a látszat nagyon ijesztő. Higgy Istenben! Ő tudja, mire van szükséged. Nála van minden hatalom. Szeretete és könyörülete végtelen, kimeríthetetlen. Ne félj attól, hogy nem váltja be ígéretét. Szükségletük szerint ad erőt szolgáinak.
0: Ezt mi is megtapasztalhatjuk a próbatételek idején, hogy Jóbot is az Úr átsegítette életének legnehezebb időszakában. Isten mindig a szíveket vizsgálja, annak indítékait. Ő a szívünkbe lát, és temérdek keserűségünk, görcsünk, értetlenségünk, kínlódásunk oka, hogy nem vagyunk hajlandók igazat adni Istennek. Kelly nagyszerűen fogalmazza meg Jób történetének a lényegét.
1: Jób könyve választ ad arra a kérdésre, ha Isten szeretett, és ő valóban az, akkor miért vannak az övéinek ilyen gyötrelmei? Hogyan hozható összhangba Isten igazságosságával az, hogy így engedi szenvedni az igazakat? Erre a kérdésre kettős felelet van. Először is, ez megdicsőíti magát Istent. Istent dicsőítette az, hogy Jób, Isten kegyelme és ereje által a legszörnyűbb próbák ellenére is, amelyeken átment, ajkaival nem vétkezett, és legyőzte a sátánt. Másodszor, a szenvedés üdvösségére szolgál az igaznak. Isten keze beleviszi őt a szenvedésbe, hogy az hasznára váljon. Jób megtisztulsz a szenvedés által, értékes tapasztalatokhoz jutott, és végül gazdag áldásokat nyert. A szenvedések által, mint soha azelőtt, megtanulta megismerni Istent és önmagát.
0: Jób könyve mind a mai napig időszerű. A szenvedő emberek sokkal inkább önmagukra ismernek ebben a könyvben, mint a Szentírás bármelyik másik iratában. Bár nem oldja meg teljesen a szenvedés problémájának kérdéseit. A végleges választ csak az Új Szövetségben találjuk meg. Isten fia, Jézus Krisztus lejött a földre, megalázta magát, emberré lett, magára vállalta az emberi bűn és szenvedés minden terhét, hogy minket megváltson sátán fogságából. A keresztre feszített Jézus Krisztusban az egyetlen, valóban bűn nélküli ember szenvedését látjuk. Imádkozzunk!
1: Szerető Urunk, köszönjük, hogy nálad minden kérdésünkre választ kapunk.
0: Megértettük, hogy csak előtted leborulva tanulhatunk meg helyesen kérdezni.
1: Bocsáss meg, hogy olyan sok ostoba és felesleges kérdésünk van.
0: Bocsáss meg, hogy olyan sokat fárasztunk értetlenségünkkel, bizalmatlanságunkkal, lázadásunkkal.
1: Köszönjük, hogy megérted szívünk keserűségét.
0: Köszönjük, Urunk, Jób pátriárka példáját, amelyből sokat tanulhatunk, ahogy a szenvedéseit türelemmel viselte. Bár érthetetlen volt számára, hogy miért történt mindaz vele.
1: Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy te pontosan tudod, milyen az szenvedő embernek lenni.
0: Áldunk, hogy elszenvedted mindazt a kint ütést, amit mi okoztunk néked, hogy általad Isten gyermekeivé lehetünk.
1: Kérünk, Urunk, cselekedj, amint neked tetszik. Hisszük, hogy az javunkat szolgálja majd akkor is, amikor nagyon nehéz, és amikor nem értjük.
0: Amen.

Kárpáti Petronella Miért van szenvedés? Című sorozatának egyik részlete hangzott el. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Figyelj a jelre. A mai ige Sámuel proféta második könyvéből 5. fejezet 24. verse. Majd ha lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor törj rájuk, mert akkor előtted megy az Úr, hogy megverje a filiszteusok táborát. Gondolatok az ígéről. Mikor az Úr megindul, és nekünk is jelt ad az indulásra, meg kell mozdulnunk. Az Isten lelke fúj, ahová akar, és mi halljuk a hangját. Ilyenkor legyünk nagyon éberek. Meg kell ragadnunk a rendkívüli alkalmat, és a lehető legtöbbet kell tennünk általa. A mi dolgunk, hogy szüntelen küzdjünk a filiszteusokkal, de mikor maga az Úr megy előttünk, akkor kiváltképpen erőteljesen kell küzdenünk. A szél megmozgatta a fák tetejét, és ez volt a jel Dávid meg harcosai számára a támadáshoz, és amint megindultak, maga az Úr verte meg a filiszteusokat. Bár csak adna az Úr a mai napon jelet a számunkra, hogy mikor beszéljünk őróla sok ismerősünkkel. Legyünk éberek, hogy megragadhassuk a kedvező alkalmat. Ki tudja, hát ha éppen ez a nap jelenti új ébredés kezdetét. Ébren figyeljük, hogy meghalljuk a szél zúgását, és jeladás esetén legyünk készen az azonnali indulásra. Az ígéret: előtted megy az Úr. Legyen elegendő ahhoz, hogy felbátorodjunk. Ha az Úr megy előttünk, nem maradhatunk veszteg. Mi a hinduizmus? A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Vallásközi Dialógus Bizottsága nyílt ülést tart holnap, május 4-én, hétfőn, 11 órától a tanács székházában. Budapest 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A téma: mi a hinduizmus? Hinduizmus és kereszténység. Az előadó Száller Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem indológiai tanszékének tudományos segédmunkatársa. Missziói napok az egyházkerületekben. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat. A Déli Egyházkerület május 16-án Békés Csabán. A Nyugat-Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005 évi törvényük értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza. Budapest 8. kerület, Szent Királyi utca 51. Az időjárásról: május közelíti a nyarat. Hétfőn is derült, napos és száraz lesz az időnk. A déli eszél néhol megélénkülhet, és 23-28 fokra van kilátás. Kedden lesznek felhők, de napos maradhat az idő. Elvétve lehetnek záporok, déli szél és 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit, ismét folytatjuk Világosság a világnak, és folytatjuk ismét Turci Árpád testvérrel, hiszen olyan témákat vetettünk föl most korábban, ami őt is nagyon érdekli, és ami nagyon szeretne ő is gondolatokat kedves hallgatóink számára megfogalmazni úgy, ahogy eddig tetted, igaz?
1: Így van.
0: Hadd mondjam, hogy most ez a téma lesz, hogy bizalom, illetve a hála. Ezt a kettőt együtt fogod te most a kedves hallgatóink számára megfogalmazni, ugye?
1: Igen, köszöntöm szeretettel az Úr Jézus Krisztus nevében a kedves rádió hallgatókat. Ma valóban két olyan alapvető emberi és egyben teológiai valóság felé fordulunk, amelyek egyszerre érintik a személyes élet legbensőbb rétegeit és a közösségi lét legláthatóbb formáit. Ez a két szó a bizalom és a hála. A két fogalom nem pusztán erkölcsi kategória, nem csupán pszichológiai állapot és nem is kizárólag társadalmi jelenség. Mindkettő olyan valóság, amely áthatja az emberi létezést, és amelynek mélyén a lét értelmének kérdése húzódik meg. Kedves hallgató, talán először a bizalomról. Mi is a bizalom? A bizalom első megközelítésben egy belső odafordulás, egyfajta megnyílás a másik felé. Olyan lelki mozdulat, amelyben az ember lemond az ellenőrzés teljes igényéről, és vállalja a kockázatot. A bizalom nem bizonyosság, hanem elköteleződés. Nem birtoklás, hanem ráhagyatkozás. A társadalom kutatás gyakran hangsúlyozza, hogy a bizalom a közösségi élet egyik legfontosabb erőforrása. Ahol a bizalom jelen van, ott együttműködés születik. Ott intézmények működnek. Ott az emberi kapcsolatok képesek kiteljesedni. Ahol a bizalom meggyengül, ott a gyanakvás lép a helyére. Ott az ember bezárul, ott a közösség szövete foszlani kezd. Ez a felismerés nem idegen a keresztény gondolkodástól sem. Az egyház számára a bizalom kérdése nem csupán társadalmi visszajelzés, nem pusztán statisztikai adat. A bizalom teológiai valóság, a hit maga is bizalom. Az Új Szövetség egyik alapfogalma a görög pistis. Jelentése gazdag és több rétegű, jelenti a bizalmat, jelenti a meggyőződést, jelenti a hűséget. E három jelentés nem választható szét egymástól. A hit nem csupán gondolati elfogadás, nem csupán érzelmi élmény. A hit olyan bizalom, amely hűséggé formálódik. Kedves hallgató, hadd mondjam, a Szentírás több helyen foglalkozik a bizalommal, és most hadd hozzak ide egy igét a zsidókhoz írt levélből. A 11. fejezet első igeverse. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ebben az egyetlen mondatban együtt van a bizalom és a bizonyosság feszültsége. A keresztény ember nem azért bízik, mert mindent lát. A bizalom éppen ott kezdődik, ahol a látás határaihoz érünk. A keresztény bizalom középpontjában Isten áll. Nem egy elvont erő. Nem egy névtelen hatalom. A Szentírás Istene megszólítható. Kapcsolatba lép az emberrel. Szól. Ígér. Jelen van. A keresztény bizalom ezért személyes természetű. Nem pusztán egy világrendre irányuló, általános derűlátás. Nem egy lelki technika, nem önmagunk megnyugtatásának vallásos formája. A bizalom itt mindig valakihez kötődik, ahhoz az Istenhez, aki kijelenti magát, aki szövetséget köt, aki megszólítja népét, és aki a Szentírás tanúsága szerint Krisztusban közel jön az emberhez. A Biblia lapjain újra meg újra azt látjuk, hogy Isten nem csupán követel, hanem megelőzi az embert. Kezdeményez, elhív, hordoz, megtart. A bizalom ebből a megelőző isteni cselekvésből sarjad. Az ember nem a semmibe veti bele a reményét, hanem válaszol egy megszólításra. A hit ezért nem vak ugrás, hanem felelet. Válasz arra, hogy Isten előbb szólt. János első levelének 4. fejezetéből a 19. igeverset hozom most ide. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ez az összefüggés a bizalomra is érvényes. Az ember azért tud bízni Istenben, mert Isten hűségesnek mutatta magát. A keresztény hit belső szerkezete tehát nem önkényes lelki ráhangolódásból épül fel, hanem isteni önközlésből. A bizalom alapja Isten jelleme. Az, hogy ő igaz, az, hogy ő hű, az, hogy nála az ígéret nem üres szó. Mózes 5. könyvének 4. fejezetéből a 39. igevers így szól. Tudd meg azért ma, és szívleld meg, az Úr az Isten fenn az égben és lenn a földön. Nincsen más. Aztán az első korintusi levél első fejezetének 9. igeverse így hangzik. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Úrunkkal való közösségre. A teológiai értelemben vett bizalom ezért mindig többet jelent annál, mint hogy az ember bizonyos helyzetekben remélni próbál. A bizalom Isten valóságának elfogadása, Isten szavának komolyan vétele. A teremtő Isten vezetésének vállalása. Isten kezébe helyezett jövő. A hívő ember nem pusztán azt mondja ki, hogy Isten létezik. Azt is kimondja, hogy az életem végső értelme, iránya és biztonsága nála van. A példabeszédek könyvének 3. fejezetének 5. igeverse így szól. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Ez a felszólítás nem az értelme elutasítása, nem a gondolkodás feladása, nem az emberi felelősség megszüntetése. Sokkal inkább rendteremtés az ember belső világában. Arra hív, hogy az ember ne saját belátását emelje végső tekintélyé. Ne a maga korlátozott látásából akarja az egész valóságot megítélni. A keresztény bizalom egyik nagy belátása éppen az, hogy az ember nem ura a teljes képnek. Lát töredékesen, néz, ért részlegesen, tervez esendően, Isten viszont nem töredékesen lát, ez adja a ráhagyatkozás értelmét. A bizalom teológiai mélységéhez hozzátartozik az is, hogy Istenre hagyatkozni egyúttal önmagunk helyesebb megértését is jelenti. Aki bízik, az elismeri teremtményi voltát, elismeri határait, elismeri sebezhetőségét. Elismeri, hogy nem önmaga forrása és nem önmaga megváltója. Ez a felismerés a modern ember számára különösen nehéz lehet. Korunk egyik legerősebb késztetése az önépítés és az önbiztosítás vágya. Az ember szeretné kézben tartani sorsát, identitását, jövőjét, kapcsolatait, olykor még saját belső világát is, ugye, kedves hallgató? A keresztény hit ebbe a belső feszültségbe szól bele. Nem megalázni akarja az embert, hanem fölszabadítani. Azt mondja, nem kell Istenné válnia annak, aki már Isten kezében van. A Szentírás egyik legmegrendítőbb bizalmi képe a Zsoltárok könyvében hangzik fel. A 62. Zsoltár 2. és 3. igeversét olvasom. Csak Istennél csendesül el a lelkem. Tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Ebben a vallomásban a bizalom nem diadalittas, nem harsány, nem önmagát ünneplő, inkább elcsendesedett, mély, megküzdött. Olyan bizalom, amely átment a szorongás, a veszély, a fenyegetettség valóságán, és mégis megérkezett a nyugalomhoz. A Biblia számos helyen tanúsítja, hogy a bizalom nem a gondtalan emberek luxusa. Éppen ellenkezőleg, gyakran azok ajkán szólal meg a legtisztábban, akiknek minden okuk megvolna a félelemre. Ha félek is, benned bízom, szól a Zsoltár 56. Zsoltár 4. igeverse. Ez a mondat különös erővel világítja meg a keresztény bizalom természetét. A bizalom és a félelem nem mindig zárja ki egymást. A hívő ember nem érzéketlen, nem sebezhetetlen, nem problémátlan. A bizalom sokszor úgy jelenik meg az életében, mint döntés a félelem közepette. Mint kapaszkodás, mint hűség, mint annak kimondása, hogy a fenyegető körülményeknél Isten valósága nagyobb. A keresztény bizalom legmélyebb formája Krisztushoz kapcsolódik. Az új szövetség tanúsága szerint Isten belépett az emberi történelembe, és nem maradt távoli. Jézus Krisztusban az isteni hűség emberi arcot öltött. A benne való bizalom ezért nem általános vallásosság, hanem személyes odafordulás az élő Krisztushoz. János evangéliumának 14. fejezetének első verse így hangzik: ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Itt különös fényben áll előttünk a keresztény hit sajátossága. A bizalom nem marad meg egy távoli transzcendencia iránti tisztelet szintjén. Jézus önmagához hívja az embert, a tanítványi lét ezzel kezdődik. Az ember nem pusztán tanítást fogad el, hanem személyhez kapcsolódik. Nem csupán erkölcsi útmutatást hall, hanem meghívást kap a közösségre. A keresztény teológia számára a kereszt a bizalom egyik legmélyebb helye. Látszólag éppen ott rendül meg minden. A tanítványok reménysége összetörik, az igaz szenved. Az ártatlan meghal. Az isteni jelenlét, mintha elrejtőzne. Mégis, éppen itt mutatkozik meg a szeretet és a hűség radikális mélysége. Krisztus engedelmessége, önátadása és az Atyába vetett bizalma az emberi történelem legnagyobb bizalmi aktusai közé tartozik. Lukács evangéliumának 23. fejezetéből a 46. igevers így hangzik. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Ebben a mondatban a bizalom nem kényelmes vallásos nyugalomként jelenik meg, hanem végső önátadásként. A keresztény ember azért is tanulhat bízni, mert Krisztus előtte járt ezen az úton. Nem elméletet adott a szenvedésről, hanem hordozta azt. Nem kívülről beszélt az emberi kiszolgáltatottságról, hanem belépett abba. A feltámadás fényében a bizalom új távlatot kap. Isten hűsége nem áll meg a halál határán. A húsvéti hit azt hirdeti, hogy a bizalom végső alapja nem az, hogy minden földi történet kedvezően alakul, sokkal inkább az, hogy Isten az élet ura. Ez a reménység teszi lehetővé azt a bizalmat is, amely nem omlik össze a veszteség idején sem. Péter első levelének első fejezetének a 3. igeverse így hangzik: áldott a mi úrunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. A teológiai mélységhez hozzátartozik az is, hogy a bizalom mindig kapcsolatban áll a hűséggel. A bibliai hitvilágban a bizalom nem múló benyomás, nem puszta hangulat, de nem lelki magaslatok alkalmi terméke. Az sem. A bizalomnak van erkölcsi és egzisztenciális következménye. Aki Istenben bízik, annak élete lassan igazodik ahhoz, akiben bízik. A hit így válik engedelmességgé, álhatatossággá, kitartássá. A Jelenések könyvének második fejezetének a 10. igeverse így hangzik. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. A bizalom tehát a keresztény élet egészét átforgatja, és át is fogja. Jelen van az imádságban, jelen van a döntésekben, jelen van a várakozásban, jelen van a veszteségek idején és a bűnbánatban is. Különösen fontos ezt látnunk. A bűnbánat maga is bizalmi cselekedet. Az ember azért meri Isten elé vinni vétkét, nyomorúságát, szégyenét, mert bízik abban, hogy Isten irgalmas. János első levelének, első fejezetének 9. igeverse így hangzik, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ebben az értelemben a bizalom nem a lelki erősek kiváltsága. Nem csak azoké, akik rendíthetetlenek, éppen a gyengéknek szól. A megtörteknek, a fáradtaknak, az útkeresőknek. Azoknak, akik már sokszor csalódtak emberben, intézményben, olykor saját magukban is. Kedves hallgató, a keresztény üzenet nem azt mondja, hogy az ember magából termelje ki a bizalom képességét. Azt mondja, hogy Isten méltó a bizalomra. Az 55. Zsoltár 23. igeverse azt mondja, vesd az Úr a terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Az egyház számára ebből komoly következmény fakad, mivel a hit maga is bizalom, az egyház nem csupán tanít a bizalomról, hanem annak terét is hivatott hordozni. Olyan közösségként kell jelen lennie, ahol az ember nem pusztán elvekkel találkozik, hanem hiteles jelenléttel. Olyan közösségként, ahol az igazság és az irgalom nem válnak szét. Olyan közösségként, ahol a sebek nem eltakarva maradnak, hanem gyógyulás felé indulhatnak. A teológiai beszéd itt átlép az egyházi élet konkrét valóságába. Az egyház csak annyiban lehet a bizalom tanúja, amennyiben maga is az isteni hűségből él. Végül érdemes kimondanunk, hogy a keresztény bizalom nem csupán jelen idejű tapasztalat. Eszkatológiai távlat is rejlik benne. A hívő ember úgy tekint a jövőre, mint amely nem a véletlen, nem a puszta erőviszonyok, és nem a végső értelmetlenség kezében van. A jövő Istené. Ez a bizonyosság csendesíti a szívet, rendezi át a félelmeket, és teszi lehetővé, hogy az ember ne csupán túléljen, hanem reménységgel éljen. Jeremiás könyvének 29. fejezete 11. verse ezt mondja. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. A bizalom tehát teológiai értelemben nem mellékes keresztény erény. A hit belső magva. A személyes Isten kapcsolat eleven mozdulata. Az a

0: és van, akihez oda lehet hajtani a fejed békességben, akár az öröm idején, akár a gyászban, akár a kérdések között, akár a reménység világosságában.
1: Éppen most mondtad, hogy a bizalom a hit magva. Én korábban is erre gondoltam, hogy szerintem egyértelműen, hogy át kell gondolni, hogy ez a két szó ugyanazt jelenti, a hit és a bizalom, igaz? Mert te is fölolvastad azt az ígét, amikor Jézus is mindig, meg Isten is mondja, hogy hit, higgyed, Istennek tetszened, csak úgy lehet, van tiszta nagy hited, és ez a bizalom összefügg ezzel a fogalommal, de utána még fölolvastad te is azt az igét is, hogy nagyon sok szó jelenik meg a Bibliában a bizalom mellé, hogy mibe kell bízni, igaz?
0: Igen.
1: Kegyelem, hűség, nem? Nagyon sok szó jelenik meg a Bibliában azzal, hogy miben kell bíznunk.
0: Igen, és ugye azt gondolom mindenről, hogy a bizalom akkor próbáltatik meg magjaként a hitnek, amikor az ember egy olyan helyzetbe kerül, amikor el kell kezdeni gondolkodni, hogy most hogyan tovább. Mert mikor rendbe megy minden, mikor minden sinem van, úgymond, akkor elméletileg nyugodt. Minden rendben, nyugodt a helyzet, lehet, tehát nagyon jó, könnyű a hitünk, de mikor megpróbáltatások érnek, hogy akkor a bizalom, és akkor a hitünk, igen, helyt áll le.
1: Ebben olyanak a történelmek is a Bibliában, hogy Isten mindig megvárja, hogy van-e hitünk. Így amikor van. Dolgokról van szó, konkrét eseményekről, akkor ő mindig megvárja egy kicsit, hogy bizonyítsam be, hogy van hitem, és hogy bízom benne.
0: Ezek a próbatételek, na, ugye?
1: Igen.
0: Néha nem egyszerű.
1: Hát, nagyon nem egyszerű, mert mondom, hát Isten úgy akarja, hogy ne csak ő segítsen nekünk mindent, nem? Hát ne az, hogy helyettünk csináljon meg mindent, hanem hogy próbáljon meg megtanítani bennünket ezekre a dolgokra, hogy mit kell tennünk, miben kell hinnünk, illetve miben kell bíznunk, ugye?
0: Igen.
1: Ezt mindig meg kell tanulni, nagyon sok ilyen történelem van, hát nem csak Mózes.
0: Bezárólag a jelenések könyvei.
1: Ádám és Éváról is beszélhetnénk, hogy akkor bennük volt-e bizalom, meg hit, ugye?
0: Meg hogy mennyire könnyű megtántorítani az embert. És a gonosz erő az mindig hatalmaskodik, az mindig ott van, mindenki fölött, főleg, hogyha Isten útján jár valaki. Ezer oldalról jön a támadás. És az elbizonytalanítás folyamata megkezdődik mindig.
1: Igen. Tehát ezt mindenkinek javasoljuk, hogy nézze át a Bibliában, hogy a bizalomhoz milyen szavak kapcsolódnak, de nekünk ezt mindig meg kell tanulnunk, hogy a hit és a bizalom ez egy együtt, hát a hitnek a magva, a bizalom, ezt mondtad.
0: Így van.
1: Akkor ezt is így kezeljük. Kedves hallgatóink, ezt ajánljuk mindenkinek, illetve hát az, hogy bíznunk kell Istenben, illetve bíznunk kell minden olyanban, amit ő ígért. Mert erről is, nem? Hogy ezt nem mindenki hitte el annak idején, hogy amit Isten ígértek, akár proféták által mondott nekik, hogy nem, biztos, nem úgy van, stb. Nem, Isten amit ígért, mert ő csak az igazságot képviseli a mi világunk felé, de azt mondtuk, hogy akkor áttérünk a második részben a hálához. Kedves hallgatóink, folytatjuk ezzel a témával a beszélgetést Turci Árpád testvérrel a zene után. Legyen a hála a téma.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a témát. Turci Árpád testvér elmondja, hogy most mit javasol átgondolni a háláról kedves hallgatóinknak.
1: Szeretettel szeretném mondani, hogy a hála nem puszta udvariasság, hitem szerint, nem formális gesztus, a hála mélyebb valóság. Az ember felismeri, hogy létezése nem önmagából fakad, nem önmagában zárt. A keresztény gondolkodásban a hála az egyik alapmagatartás, azt gondolom. Az ember felismeri, hogy élete ajándék, hogy mindaz, amit kapott, túlmutat rajta. A első Tesszalonika levél 5. fejezetének 18. igeverse azt mondja, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata és Jézus Krisztus által a ti javatokra. Ez az ige nem felszínes derűt kér, nem a nehézségek tagadását, egy belső látásmódot. A bizalom nem végleges állapot, nem egyszer megszerzett és örökre biztosított érték, inkább élő valóság, amelyet ápolni kell, őrizni kell, táplálni. A bizalom természetéhez hozzátartozik, a sebezhetőség. Aki bízik, az megnyílik. Aki megnyílik, az kiteszi magát a csalódás lehetőségének. Ugye ismerős ez a kedves hallgatónak is. A bizalom éppen ezért az emberi élet egyik legszebb és egyben egyik legkockázatosabb magatartása. Sokan szeretnék a bizalmat szilárd, mozdíthatatlan állapotként elképzelni, valami olyasmiként, ami egyszer létrejön, és utána már magától fennmarad. A valóság ennél törékenyebb. A bizalom képes megerősödni, képes elmélyülni, képes gyógyulni, és képes meggyengülni, megsebződni, olykor szinte észrevétlenül kicsúszni az ember kezéből. Nem mindig egyetlen nagy árulás rombolja le, sokszor inkább az ismétlődő kicsiny hűtlenségek, a félreérthető hallgatások, az elmaradt figyelem, a késlekedő igazság, az elhanyagolt felelősség. Az emberi kapcsolatokban ezt mindannyian ismerjük. A bizalom eleinte természetesnek tűnik, a másik jelenléte biztonságot ad, a kimondott szónak súlya van, az ígéret hordoz valamit a jövőből, a kapcsolatnak van belső melege, ritmusa, megtartó ereje, azután történik valami. Nem feltétlenül drámai, nem mindig látványos, lehet egy olyan mondat, amely túl mélyre vág. Lehet egy ígéret, amely nem teljesül. Lehet egy helyzet, amelyben az ember azt éli át, hogy nem volt, aki mellette maradjon. A bizalom repedései gyakran hangtalanul keletkeznek. S vajon ilyenkor lehet-e hálásnak lenni? Kedves hallgató, azt gondolom éppen ezt teszi a bizalom törékenységét különösen fájdalmassá. A bizalom elvesztése sokszor nem egyszerűen egy kapcsolat meggyengülését jelenti, mélyebb rétegeket is megérint, megsebzi az önértelmezést, a világ rendjébe vetett hitet, az ember olykor nem csak a másikban csalódik, hanem saját ítélőképességében is. Felteszi magának a kérdést, hogyan nem vettem észre? Miért hittem el? Miért adtam oda magamat ennyire? A bizalom sebe ezért gyakran szégyennel is keveredik, és ahol szégyen van, ott az ember hajlamosabb falakat építeni. A Szentírás józan realizmussal beszél az emberi törékenységről. Nem idealizálja az embert, nem állítja, hogy a kapcsolataink sértetlenek. Már az első bibliai történetek között ott van a bizalom megbomlása. A bűneset történetében nem pusztán parancsszegés történik. A bizalom rendje sérül meg. Az ember elbizonytalanodik Isten jóságában. Gyanú költözik a szívébe. A kígyó szava éppen ezt a bizalmi kapcsolatot támadja meg. Az ember többé nem az isteni jóság felől olvassa önmagát és világát, hanem a gyanakvás felől. A személyes kapcsolatok szintjén a bizalom törékenységre gyakran a hűség és az igazmondás kérdésén mérhető le. ahol a szó elveszti becsületét, ott a kapcsolat lassan elveszíti tartását. Ahol az ember mást mutat kifelé, mint amit belül hordoz, ott a bizalom eróziója előbb vagy utóbb megindul. A képmutatás ezért nem csupán erkölcsi hiba, közösségromboló erő. Szétfeszíti a kapcsolat belső egységét. Amit az ember nem tud őszintén hordozni, azt előbb-utóbb a kapcsolat fogja megszenvedni. A hála természetes erény. Az ember szabadságához kapcsolódik. Nem ösztönös reflex csupán, és nem puszta illemszabály. A hála mélyebb emberi képesség, olyan belső mozdulat, amelyben az ember felismeri, hogy élete nem önmagából nőtt ki, nem önmagában áll fenn, és nem önmagában zárul vissza. A hálás ember valamiképpen mindig túltekintőn megáll. Észreveszi, hogy kapott. Észreveszi, hogy megelőzték. Észreveszi, hogy hordozzák. Ebben az értelemben a hála szorosan összefügg az emberi méltósággal. Első hallásra ez talán meglepőnek tűnhet, hiszen a modern gondolkodás gyakran a függetlenséget tekinti a méltóság egyik fő jelének. Minél önálló valaki, minél kevésbé szorul másokra, annál erősebbnek, teljesebbnek, szuverénebbnek látszik. A keresztény emberkép ezzel szemben finomabb és igazabb képet rajzol. Az ember méltósága nem abban áll, hogy nincs szüksége senkire. Nem az elszigetelt önrendelkezésben rejlik. Méltósága sokkal inkább abból fakad, hogy megszólítható személy, ajándék, befogadására képes lény, kapcsolatban élő teremtmény. A hála tehát nem a méltóság csökkenése, hanem egyik jele. Aki hálás, az nem kisebb lesz, hanem igazabb. Nem megalázottá válik, hanem valóságossá. És nem önmagát adja fel, hanem helyére kerül a lét rendjében. Kedves hallgató, a hála ugyanis mindig igazságérzékkel függ össze. A hálás ember nem sajátítja ki azt, amit kapott. Nem állítja be úgy az életét, mintha mindent egyedül az ő teljesítményének következménye volna. Képes kimondani, hogy sok minden megelőzte őt. Mások munkája, mások szeretete, mások türelme, mások áldozata, és végső soron Isten gondviselő jósága. A keresztény hit számára ez alapvető antropológiai felismerés. Az ember teremtmény. Ez nem alacsonyabb rendűséget jelent, hanem eredetet. Azt, hogy az ember nem önmaga ura a lét legmélyebb értelmében, mégis becses, mégis akart, mégis megszólított valóság. A Szentírás szerint az ember méltósága Istenhez kötött. Mózes első könyvének első fejezetének 27. igeverse így hangzik: megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Ez az iga a keresztény emberkép egyik legfontosabb alapja. Az ember méltósága nem társadalmi hasznosságából fakad, nem teljesítményéből, nem egészségi állapotából és nem életkorából, de még a szellemi vagy anyagi erejéből sem. Méltósága adott. Méltósága kapott. Méltósága Isten képmásiságából ered. Éppen ezért a hála mélyen méltóság teljes magatartás. Aki hálát ad, az nem alávetettséget val be emberi értelemben, hanem létbeli igazságot ismer fel. Kedves hallgató, azt hiszem, a hála e ponton az alázat rokona. Az alázatot azonban gyakran félreértik, sokan gyengeségnek látják, önleértékelésnek, háttérbe húzódásnak, önmagunk lekicsinyítésének. A bibliai és a keresztény értelemben vett alázat nem ez. Az alázat józanság. Az ember helyes önismerete. Annak belátása, hogy ki az ember és ki az Isten. A hála ugyanebből a józan önismeretből fakad. Aki hálás, az tudja, hogy nem önmaga forrása. Tudja, hogy az élet több annál, mint amint ő maga ki tud kényszeríteni belőle. Az első korintusi levél 4. fejezetének 7. igeverse azt mondja, mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Ez a rövid, de súlyos kérdés valósággal áttöri az önelégültség falát. Nem azért, hogy megalázza az embert, hanem azért, hogy visszavezesse az igazsághoz. A test, az értelem, a nyelv, a képességek, a találkozások, a lehetőségek, az idő, a kegyelem. Mindez végső soron ajándék jellegű. Az ember dolgozik velük, felelősen sáfárkodik velük, műveli és alakítja azokat, de eredetüket tekintve nem tulajdonos, hanem befogadó. A hála ezért a személyes méltóság és a szabadság különös összefüggését is feltárja. Csak a szabad ember képes igazán hálát adni. A kikényszerített köszönet nem hála. A formalitásból mondott szó nem hála a szó teljes erkölcsi és lelki értelmében. A hála belső igen. Szabad felismerés. Önkéntes válasz a kapott jóra. Ebben mutatkozik meg az ember méltósága is. Nem puszta szükségszerűségek által mozgatott lény, hanem olyan személy, aki képes jelentést adni tapasztalatainak. Képes elismerni a jót, és képes arra, hogy a kapott szeretetre szeretettel feleljen. Ezért a hála nem egyszerűen egy érzés a sok közül. Erkölcsi minőség, lelki műveltség, belső érettség. A hálátlan ember nem feltétlenül rossz indulatú, de könnyen bezárul önmagába. Hozzászokik ahhoz, amit kapott. Természetesnek veszi, ami valójában ajándék. Nem csak a nagy dolgokat felejti el, hanem lassan a kicsinyeket sem tudja már észrevenni. A hálás ember ezzel szemben éber. Figyel, számon tart. Nem számító módon, hanem emlékező lelkülettel. A bibliai gondolkodásban az emlékezés és a hála szorosan összetartozik. Isten népe azért tud hálát adni, mert emlékezik. Emlékezik a szabadításra, emlékezik a vezetésre, és arra, hogy nem saját erejéből maradt meg. A 103. Zsoltár 2. igeverse azt mondja, áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ebben az igében az emberi méltóság egyik szép vonása is feltűnik. Az ember nem pusztán pillanatnyi benyomásokban élő lény, képes emlékezni, mérlegelni, jelentést adni életének. Képes belső történetté formálni azt, amit kapott. A hála ezért nem felszínes hangulat, hanem az emlékező szív munkája. A hála méltósága a közösségi életben is jól látható. Ahol a hála jelen van, ott az ember nem csupán felhasználja a másikat, hanem elismeri. Nem csupán él a másik jóságából, hanem nevet ad neki. Köszönetet mond, visszajelez, megbecsül. Ez rendkívül fontos erkölcsi mozzanat. Az emberi kapcsolatok egyik legfinomabb romlása ott kezdődik, amikor a másik természetes háttérré válik, amikor jelenléte magától értetődőnek látszik, amikor a szolgálatát már nem tisztelet, hanem hallgatólagos elvárás övezi. A hála ezen a ponton nem díszítő elem, hanem kapcsolatőrző erő.
0: Hát, én úgy tapasztaltam, hogy ezt a szót, hogy hála, az Új Szövetségben a legtöbbször Pál apostol használja. Ő nagyon foglalkozik ezzel, de foglalkozik majd azzal, amivel majd később beszélgetünk, a kegyelemmel is. De ilyeneket mond. Azt mondja, hogy Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Vagy azt mondja, hogy de hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adatott. De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. De még több ilyen idézet is van, tehát Pál apostol. De amit beszéltél te is, szerintem össze kell ezt a szót is, amit beszéltünk az előbb a bizalom és a hitről, de a bizalom és a hála is, nem? Hiszen talán a leghálásabbak azért lehetnénk, hogyha megvan bennünk a teljes bizalom, nem? Akkor azért nagyon hálát kell adnunk, ugye?
1: És azt minden nap kérnünk kell az Úrtól, hogy erősítse bennünk. És azt gondolom, hogy a hálára a családfőknek nagyon nagy szerepük van, hogy megtanítsák a gyermekeiket. Mert onnan indul ki minden. Tehát a családi életben ez annyira fontos. Egy gyermek, aki megtanul köszönetet mondani, nem csupán jómodort tanul, belép egy erkölcsi világba, kezdi felismerni, hogy léte mások gondoskodására épül. Egy házasságban a hála nem udvariassági plusz. A kapcsolat egyik életjele. Két ember akkor is őrizheti egymás méltóságát, amikor fáradt, amikor sok a teher, amikor a hétköznapok elhomályosítják az első örömöket, ha képesek újra meg újra észrevenni a másik ajándék jellegét. Egy közösség, egy gyülekezet, egy munkahely is emberibbé válik ott, ahol a hála kultúrája nem ritka kivétel, hanem belső szokásrend. A keresztény szemlélet szerint a hála a társadalmi életet is nemesíti. Aki hálás, az kevésbé hajlik arra, hogy mindent jognak, követelhető járandóságnak, önmagától értetődő háttérnek tekintsen. Nem lesz passzív elszenvedője a jónak, de nem is birtoklója. Inkább sáfára és tanúja. A hála tehát nem gyengíti a felelősségtudatot, ezt jó lenne, ha tudatosítanánk, hanem tisztítja. A hálás ember jobban érti, hogy amit kapott, azzal dolga van. A kapott jó nem puszta kényelmi többlet. Feladatot is ad, továbbadhatóvá válik. A Szentírás ezt a belső mozdulatot gyakran kapcsolja össze a dicséret lelkületével. A hála nem mindig marad csendes belső érzés. Szóvá lesz, énekké lesz, bizonyságtétellé lesz. A méltóság egyik szép jele, hogy az ember képes kimondani az igazat a jóról. Ahogy a 92. Zsoltár második ige verse mondja, milyen jó hálát adni az Úrnak és zengeni neved dicséretét, ó felséges! Ebben a mondatban a hála nem alárendeltség nyelveként szólal meg, hanem felemelkedett emberi hangként. A dicséret nem csökkenti az embert, éppen ellenkezőleg beteljesít valamit abból, amire teremtetett. A keresztény hagyomány ezért látja a hálaadást nem csupán erkölcsi feladatnak, hanem a helyesen értett emberi lét egyik csúcspontjának is. A hála és az emberi méltóság összefüggését különösen Jézus életének fényében tudjuk megérteni. Jézus nem csak beszél a háláról, hanem maga is hálát ad. Hálát ad a kenyér fölött, hálát ad az atyának, hálát ad a kevésért is, amely az isteni áldás terében megsokasodik. Ez önmagában is beszédes. A fiú nem önálló elszigetelt hatalomként jelenik meg, hanem az atyával közösségben élő személyként. A hála Krisztus életében nem mellékes vallásos gesztus, hanem az atyához fűződő kapcsolat egyik nyelve. Máté evangéliumának 15. fejezetéből a 36. igevers azt mondja, vette a 7 kenyeret és a halakat, hálát adva megtörte, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. ez a mozdulat egyszerre egyszerű és mély. A hála itt nem a bőség luxusa, a kevés fölött hangzik el. Mégis éppen ez a hála nyit teret az áldásnak. A keresztény ember számára ez világos tanítás. A hála nem a fölösleg nyelve. Nem csak akkor lehetséges, amikor minden teljes. Sokszor éppen a hiányban mutatkozik meg a legigazabban. A hálás ember nem tagadja a hiányt, de nem engedi, hogy a hiány legyen az egyetlen értelmezési keret.
0: Igen, de az Ószövetségben is nagyon sok volt majd később Izrael számára olyan utasítása Istennek, hogy hogyan adjanak hálát, hogyan mutassanak hálát, de hát amikor elkezdődött ez a, amit Izrael is képvisel Ábrahámmal, nem? Ott is ezzel kezdődött, hogy Isten azt mondta neki, hogy akkor az első gyereke, Izmael, hogy áldozza föl neki azt az állatot, amit a legjobban szeret, adja Istennek. De utána Ábrahámnak is azt mondta, hogy te meg áldozd fel a gyermeked, a másik gyermeked nekem. Mutasd meg ezzel, hogy hálás vagy. És Ábrahám ezt elfogadta, jó, megteszi, bár nagyon izgult biztosan, de hogyha ezt kérte Isten, akkor igen, de utána Isten mondta, hogy mégse, nem, akkor csinál. De mondom, ez egy, így indult el ez a vallás, nem? Nem? Hát mi ebben hiszünk. Mi
1: igen, és
0: a
1: ugye...
0: keresztények is Ábrahám vallásának hisznek.
1: Igen,
0: illetve tehát, hát utána Krisztus erősítette ezt.
1: Azt gondolom, hogy az fontos tudatosítani, hogy a bizalom és a hála nem különálló valóságok. Aki bízik, az képes hálás lenni. Aki hálás, az nyitott a bizalomra. A keresztény hit ebben a kettős mozgásban él. Isten felé és az ember felé. Ez az út mindenki előtt nyitva áll. Azok előtt is, akik hitben járnak, és azok előtt is, akik keresnek. A bizalom nem tökéletességet kíván, a hála nem hibátlan életet. Egyetlen dolgot kér, nyitottságot. A Jelenések könyvének 3. fejezetének 20. igeverse azt mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ez a mondat nem kényszerít, meghív, és ebben a meghívásban ott rejlik a bizalom kezdete és a hála lehetősége. Azt gondolom, hogy akár záró mondat is lehet ez.
0: Úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Figyelj a jelre. A mai ige Sámuel próféta második könyvéből 5. fejezet 24. verse. Majd ha lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor törj rájuk, mert akkor előtted megy az Úr, hogy megverje a filiszteusok táborát. Gondolatok az ígéről. Mikor az Úr megindul, és nekünk is jelt ad az indulásra, meg kell mozdulnunk. Az Isten lelke fúj, ahová akar, és mi halljuk a hangját. Ilyenkor legyünk nagyon éberek. Meg kell ragadnunk a rendkívüli alkalmat, és a lehető legtöbbet kell tennünk általa. A mi dolgunk, hogy szüntelen küzdjünk a filiszteusokkal, de mikor maga az Úr megy előttünk, akkor kiváltképpen erőteljesen kell küzdenünk. A szél megmozgatta a fák tetejét, és ez volt a jel Dávid meg harcosai számára a támadáshoz, és amint megindultak, maga az Úr verte meg a filiszteusokat. Bár csak adna az Úr a mai napon jelet a számunkra, hogy mikor beszéljünk őróla sok ismerősünkkel. Legyünk éberek, hogy megragadhassuk a kedvező alkalmat. Ki tudja, hát ha éppen ez a nap jelenti új ébredés kezdetét. Ébren figyeljük, hogy meghalljuk a szél zúgását, és jeladás esetén legyünk készen az azonnali indulásra. Az ígéret: előtted megy az Úr. Legyen elegendő ahhoz, hogy felbátorodjunk. Ha az Úr megy előttünk, nem maradhatunk veszteg. Közgyűlés 2026-ban. Sziget Szent Miklóson tartotta meg éves közgyűlését a Baptista Egyház. Paróczi Zsolt helyi lelkipásztor buzdította imádságra és közös áldásmondásra a megjelenteket, majd rövid beszámolók és adminisztratív döntések következtek. Tájékoztatást kaptak arról, hogyan halad a közösségi formák és a gyülekezetek vezetése, munkaanyagainak kidolgozása. Örömmel fogadták két most csatlakozó közösséget körükben, a tiszafüredi baptista gyülekezetet és a budapesti ámulatos kegyelem gyülekezetet. A Baptista Teológiai Akadémia élére érkező új rektor Váradi Endrét, elődje Mészáros Kálmán, valamint Pap János egyházelnök köszöntötte. A délutáni rész imakonferenciaként folytatódott. Hálaadással és könyörgéssel vitték Isten elé a kamionos evangelizációt, a generációk együttműködését, közösségük identitását, valamint a gyülekezetek vezetését és vezetőit. Isten bennünket közösségre hívott el. A Sydney Szent Erzsébet otthon idős lakóinál szolgált április 29-én Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke, aki az ausztráliai magyar református egyház fenntartásának 76. évfordulója alkalmából érkezett Ausztráliába. A Kárpát-medencei és diaszpórában működő magyar ajkú református közösségeket összefogó Magyar Református Egyházhoz egy éve csatlakoztak az ausztráliai reformátusok. A látogatás célja a köszönetnyilvánítás, egyben a személyes kapcsolatok és a közösségek fontosságának megerősítése. Melbourne után Sydneyben mondott köszönetet Fekete Károly az ausztráliai magyar református közösségnek a hosszú évtizedes közösségépítő munkáért. Az összetartozás jegyében jöttem, hogy együtt adjak hálát azért a 75 esztendőért, ami Isten kegyelméből a Sydney Magyar Református Egyház mögött van, és ennek kapcsán megköszönjem Péter Fikund lelkipásztornak azt az immár 28 éve odaadással és hűséggel végzett szolgálatot, amit az ausztráliai magyarságért tesz, mondta Fekete Károly. Diakónus találkozó Velletriben. A Róma melletti Velletriben március első napjaiban 8 különböző országból érkezett metodista diakónusok és erre a szolgálatra készülők gyűltek össze, hogy együtt elmélkedjenek diakónusi hivatásukról, tanuljanak és imádkozzanak, valamint megerősítsék kapcsolataikat. Magyarországról Varga Éva vett részt, aki diakónusi szolgálatra készül a metodista egyházban, és terv szerint 2026 májusában kezdheti meg diakónusi próba idejét Budakeszin. A találkozót, ami első alkalommal került megszervezésre, Erika Stahlkup, svájci diakónus kezdeményezte. Missziói erővel az ősatyák nyomában. A 34. országos evangélikus hittanverseny gyülekezeti döntője. 500-nál is többen vettek részt idén az országos evangélikus hittanverseny gyülekezeti hittancsoportok részére szervezett országos döntőjén, és az ehhez kapcsolódó gyereknapon. A Budapest Fasori Evangélikus Gimnáziumban és a mellette álló templomban április 25-én tartott rendezvényre az ország minden részéből és a határon túlról is érkeztek gyülekezeti csapatok. A verseny középpontjában ezúttal az ősatyák álltak. Idén 64 csapat jutott az országos döntőbe. Mindegyikük az Evangélikus Egyház országos irodájának gyülekezeti és missziói osztálya által szervezett verseny megyei fordulójában szervezett jogot arra, hogy a legjobbak között méressék meg magukat. Az esemény a hagyományoknak megfelelően közös énekléssel és áhítattal kezdődött a templomban. A lelki alapozás után az iskola épületében kezdődött a verseny. Az Evangélikus Ifjúsági Szövetség jóvoltából a versenyzők érzékenyítő játékok részesei is lehettek, kipróbálhatták, milyen kerekes székkel közeledni. 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A Wittenbergi városi templom koránt sem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 1525. októberében, a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon. Német misét tartottak. Maga Luther prédikált, míg a liturgiát az akkor nemrégiben ordinált Georg Röhrer celebrálta. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztetett arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosítani, hogy az Istentől való-e. Luther német miséjének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige istentiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan 2026. május 11-én konferenciát szerveznek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, amelynek programja elérhető az intézmény honlapján.
0: Kulturális programajánló.
1: Az anyák napja. Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából, és a legelső anyák napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkás gyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel, és megtették az előkészületeket az anyák napja országos bevezetésére. A szervezet lapján így írtak a napról. Felkérjük a mélyen tisztelt tanárelnököket, hogy május első vasárnapján tartandó anyák napját, ezt a gyönyörű ünnepet szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét, és a nemzetnevelés erkölcs nemesítő munkájába kapcsolódik. Mi a hinduizmus? A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Vallásközi Dialógus Bizottsága nyílt ülést tart holnap, május 4-én hétfőn 11 órától a tanács székházában. Budapest 11. kerület Magyar Tudósok körútja 3. A téma: mi a hinduizmus? Hinduizmus és kereszténység. Az előadó Száller Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem indológiai tanszékének tudományos segédmunkatársa.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Több ezer önkéntest várnak az idei Szeretett Hídra. Még lehet regisztrálni az idei 18. Szeretett Híd Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok programra, ami a Református Szeretett Szolgálat egyik legrégibb, az önkéntesség fontosságára fókuszoló programja. A határidő május 5-e lesz, 3 héttel a határidő előtt már több mint 8000-en jelezték részvételi szándékukat. Csatlakozni meglévő projektekhez is lehet, de saját feladatot is fel lehet tölteni a regisztráció felületen. Jellemzően a jelentkezők egyharmada minden évben határon túli magyar településekről származik, de csak nem 10 000-en hazánkon belül is vállalnak feladatot a Szeretett Híd 2 napja alatt. Idén május 15-e és 16-a a kijelölt időpont, az egységességi jegyében az első 12 000 jelentkező számára a jól ismert pólót is biztosítja a szeretett szolgálat. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Egyre inkább kora nyárira indul az idő. Hétfőn is derült, napos és száraz lesz az időnk, a déli eszél néhol megélénkülhet és 23-28 fokra van kilátás. Kedden lesznek felhők, de napos maradhat az idő, elvétve lehetnek záporok, déli szél és 21-27 fok várható. A következő napokban egyre melegebb időre készülhetünk, a hét első felében napközben már kora nyárias idő vár ránk, a hét közepétől pedig eső is érkezhet.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Kalászfejek. Emberek között, akiket egymáshoz kötött a végzet, nincs büszkeség. Márai Sándor. Az üres kalász fennhordja a fejét, a teli meghajol. Valójában talán alig van más természetes szenvedélyünk, amely olyan nehezen volna leigázható, mint a büszkeség. Benjamin Franklin.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, ott hagytuk a múlt héten az Úr ládáját Dágon templomába. Egy picit megdöbbentek a filiszteusok, akik azt gondolták, hogy legyőzték Izrael, de hát nyilván legyőzték ezzel együtt Izrael istenét is, hiszen eredetileg rettegtek, féltek, hogyha Izrael istene jelen van a táborban, akkor ők biztos nem is győzhetnek, és fölemlegettek évszázadokkal korábbi történeteket, amik Egyiptomban estek, de aztán győzelmet arattak, és nagy volt az újongás, Dágon templomába vitték az Úr ládáját, viszont másnap reggel ott találták Dágonnak a szobrát leborulva a földre, és én nem tudom, hogy mit gondolták a filiszteusok, de egy biztos szépen visszaállították, és újra állt Dágon szobra az Úr ládája mellett. Aztán másnap reggel igazán megdöbbentek, mert úgy találták a Dágon szobrot, hogy nem csak ledőlt, hanem egy torzó maradt belőle, hiszen a feje is letört, és a két kézfeje is letört, és ezek kigurultak egészen a küszöbig, és nem maradt más, csak a törzs ott a helyén, az is ledőlve. De nem itt ért véget a történet, mert az ember logikusan arra számítana, hogy ezek után úgy megrémültek a papok, hogy fogták és azt mondták, hogy akkor küldjük vissza Isten ládáját, de nem így van, tessenek csak nézni. Sámuel első könyve 5. fejezetéből a 6. verstől így olvasom. Aztán ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot és határait, és amikor látták Asdód polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták, ne maradjon nálunk Izrael istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg istenünkre, Dágonra. Itt egy pillanatra hadd álljunk meg. Tetszik tudni, az önmagában rendkívül furcsa, hogy a filiszteusok döbbennek rá, hogy az, ami őket éri, azok a csapások, azok a betegségek nem valami járványnak a következményei, hogy is fogalmaznak? Ránk nehezedett az Isten keze. Ez azt jelenti, hogy a filiszteusok nem vonták kétségbe, hogy az élő Isten valóságos személy. Ez egy nagyon fontos dolog. És ráadásul volt egy másik megfogalmazás is. Mi eddig Dágont imádtuk, nem mondják, hogy többet nem imádjuk, de egy biztos, hogy Dágon és Isten viszonylata valahogy úgy alakult, hogy Dágonra is ránehezedett az Úr keze. Isten az, akit bárki sarokba szoríthat. A filiszteusok úgy gondolták, hiszen nekik tulajdonképpen azért az Isten Pantheon, ahogy a görögök meg a rómaiak nevezték, nem volt nagyon messze eső a hitvilágukhoz, de hát ezek szerint Dágon alatta van az izraeli Istennek. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ez nem így néz ki, hanem úgy néz ki, hogy Dágon az egy bálvány, és hogyha bármi történik körülötte, az maximum, lelkünk ellenségének, az ördögnek a munkája, egy egészen másfajta szellemi háttér van, szó nincs arról, hogy bármiféle köze legyen az Istenséghez, és ezt azért szeretném nagyon hangsúlyozni, mert nagyon sokan, akár a hallgatók között is találkozhatnak azzal, hogy hát azért vannak alacsonyabb rendű istenségek, akiknek a hatása nagyon fontos nekünk, nincs ilyen. Minden más szellemi hatalmasság az az ellenség oldala, hogyha ilyenféle imádatot fogad el. Tessenek csak arra gondolni, hogy azok a hatalmas szellemi lények, Isten angyalai, soha nem fogadtak el imádatot. Mindig tiltakoznak ellene. Egészen megdöbbentő módon Jánosnak például a mennyei jelenéseknél az angyal, amikor János összeomlik és hirtelen zavarában imádni akarja, azt mondja az angyal, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok. Az angyal pontosan tudja maga helyét a teremtettségben, és ez nagyon fontos. Isten mindig volt, örökké való létező, minden más létező teremtmény. Éppen ezért nem lehet fölemelni az Isten szintjére. De erre valamilyen módon a filiszteusok is rájönnek, és az asdóiak úgy gondolják, hogy ezt nagyon gyorsan meg kéne szabadulni ettől a ládától, mert úgy tűnik, hogy ez nem egy láda pusztán, hanem itt Izrael Istenének a keze nehezedett ránk,

Émület támadt, mert megverte a város apraját, nagyját, fekélyek támadtak rajtuk. Elküldték azért az Isten ládáját Ekronba, de amikor Ekronba érkezett az Isten ládája, az ekróniak kihajgatni kezdtek, és azt mondták, ide hozták Izrael istenének a ládáját, hogy megöljön bennünket népünkkel együtt. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes város fejedelmének, összegyűjtötték őket, és azt mondták, küldjétek el innen Izrael istenének a ládáját, térjen vissza a helyére, ne öljön meg bennünket népünkkel együtt, mert halálos rémület támadt az egész városban, súlyosan rájuk nehezedett az Isten keze, és azokat az embereket, akik nem haltak meg, annyira gyötörték a fekélyek, hogy az égig hatott a város kiáltása. Folytassuk ezzel a lendülettel a történetet, hiába van ott egy új fejezetjelzés a Sámuel első könyvében. Az Úr ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor hivatták a filiszteusok a papokat és a jósokat, és megkérdezték, mit tegyünk az Úr ládájával? Mondjátok meg, hogyan juttassuk vissza a helyére? Itt most megállok egy pillanatra, már csak azért is, mert ugye minden népnek, mint ahogy annak idején a magyar népnek is megvoltak a maga sámánjai, magyarul papjai, jósai, mindenféle olyan szellemi létezőkkel kapcsolatba lépni próbálók, minden népnek voltak ilyenek. Megvoltak az egyiptomiaknak is, megvoltak a filiszteusoknak, megvoltak a görögöknek, rómaiaknak, minden népnek, még egyszer szeretném mondani. És úgy gondolták az emberek, hogyha erre a kérdésre tud valaki válaszolni, ezt azok fogják tudni megmondani, akik ezen a területen szakemberek. Na de nem Izrael istenének a papjait hivatták, ez nagyon-nagyon fontos, hanem a saját papjaikat. Ők azt felelték, ha el akarjátok küldeni Izrael istenének a ládáját, ne üresen küldjétek, hanem jóvá tételi ajándékot is küldjetek vele. Akkor meggyógyultok, és megtudjátok, hogy Isten miért nem vette le rólatok a kezét. Erre azt mondták, milyen jóvá tételi ajándékot kell adnunk? Ők így feleltek, 5 aranyfekélyt és 5 aranyegeret, a filiszteusok város fejedelmeinek a száma szerint, mert ugyanaz a csapás hújt mindenkit a város fejedelmekkel együtt. Készítsétek el a fekélyeket és a földet pusztító egerek képmását. Így adjatok dicsőséget Izrael istenének, akkor talán nem nehezedik tovább a keze rátok, isteneitekre és országotokra. Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogyan az egyiptomiak és a fáraó megkeményítette a szívét, nem úgy volt-e, hogy amikor csúffá tette őket, el kellett bocsátaniuk őket, és elmehettek? Készítsetek azért, és itt most mindjárt megállunk, mert egy új része következik ennek a történetnek, de ha ezt valaki végighallgatja, akkor mit fog látni? Néha, mintha teljesen tiszta lenne az, amit mondanak. Máskor meg egy picit, mintha zavaros lenne a kép. Miért? Mert abban a dologban, hogy Izrael istenét kell emögött a dolog mögött keresni, és valószínűleg okkal teszi, amit tesz, teljesen igazuk van. Beszél Isten jóvátételi áldozatról az ő törvényében? Igen. Na de nem eféle jóvátételi áldozatokról beszél. Mit is akarnak ők tenni? Valamilyen módon kiábrázolni a problémát, kiengesztelni ezzel az Istent, csak a keleti embernél, az ókori embernél, amit kiábrázolok, azt igazából uralom is. Nem véletlen tiltotta meg Isten az Isten ábrázolást. Hiszen a kiábrázoló fölébe kerül az ő hitviláguk szerint. Mit akarnak? Fekélyek vannak. Hát csináljunk aranyfekélyeket. Arra majd tekintettel lesz az Isten. Egerek pusztítják a termésünket. Csináljunk aranyegereket. Arra majd tekintettel lesz az Isten, mintha Istennek meg kéne mutatni, hogy hol van a probléma. Bár szeretném elmondani, hogy azért egy idő után mindenki érezheti, hogy itt valamiféle totemizmus jellegű dolog kezd kibontakozni. Na de tessék mondani, amikor egy keresztény kabalát használ. Van olyan, hogy keresztény kabala? Amikor a hitvilág, és én szándékosan nem élő hitről beszélek most, hanem a hitvilág összekapcsolódik a világ minden pontjáról jövő ilyen-olyan
Kósza és

0: vissza információkkal, akkor valami hasonló alakul ki belőle. Ráadásul a papok azt mondják, hogy ha elkészítitek a fekélyek és az arany egerek képmását, és ezt jóvátételi ajándékként fölajánljátok Istennek, akkor meg fogtok gyógyulni. És erre már vélem hallani, hogy valaki azt mondta, hogy na de Isten egyszer azt mondta Mózesnek, hogy csináljon részből kígyót, és aki fölnéz a kígyóra, meggyógyul. Tessék mondani, Izraelben hányszor használtak kígyomerjes ellen részkígyót később? Egyszer se. És ott se a részkígyó gyógyított, hanem Isten azt mondta, hogy most hitből kell tennetek majd valamit. Én mondom. Aki hittel fölnéz a kígyóra, ami később egyébként az Úr Jézus Krisztusnak ilyen értelemben előképe lesz, hiszen ott függött az a kígyó egy póznán, mint ahogy az Úr Jézus később majd a keresztre feszítve lesz, érthetetlen, emberileg hihetetlen, megmagyarázhatatlan, mégis történik az Isten szabadítása rajta keresztül, ilyen értelemben előképe az Úr Jézusnak. Na de Isten nem mondott ilyeneket. És jön egy teszt. Tessenek türelemmel hallgatni ma engem. A filiszteusok kiteszik a gyapjút. Tetszettek már hallani erről a történetről? Ugye igen? Hogy is történt? Gedeon nagyon szorult helyzetében azt mondta az Úrnak, hogy ha tényleg rajtam keresztül akar szabadulást adni, akkor én most fogok egy gyapjúfürtöt, és egyszer azt kérte, hogy a mező legyen száraz, a gyapjú vizes, aztán kért egy ellenpróbát, hogy a mező legyen csuromvíz, a gyapjú meg csontszáraz, és Isten ezt elfogadta. A filiszteus papok valami hasonló tesztet ajánlanak. Egyébként meglehetősen értelmes tesztet, ezt egy zárójelben megjegyzem, és meglehetősen megbonyolítják. Készítsetek azért egy új szekeret, és hozzatok két borjas tehenet, amelyeken még nem volt járom. Jól tessenek figyelni, bár a mai világban ez egy picit nehezebben lesz érthető, akkor mindenki azonnal értette. Fogjátok be a teheneket a szekérbe, borjaikat pedig vigyétek vissza. Akkor itt most meg is állunk. Mit is kell csinálni? Elkészíteni egy új szekeret az Isten ládájának, ez amolyan tiszteletből megtesszük, rendben van. Két borjas tehén, amelyeken még nem volt járom. Hát aki próbált már valaha tehenet, és ez az idősebb korosztályban némelyekkel még előfordulhatott a hallgatók közül, próbált valaki tehenet járomba kényszeríteni, majdnem azt mondtam, hogy ösztökélni, az tudja, hogy hát az ösztöke az egyáltalában nem volt szükségtelen dolog, mert hogy a tehén nem akart jármot a nyakába, az biztos, mert miért akart volna? Mindenki szereti a szabadságot, a lovat betörik mielőtt, akár igába fogják, akár meglovagolják, hát a tehénnel is valami ilyesmi történik, hozzá kell szoktatni. Na de itt borjas tehenekről van szó, amelyek a borjaiktól nem akarnak elszakadni. Se a borjú az anyjától, se az anya a borjától, és ráadásul azt mondják a papok, hogy nem az van, hogy istállóba bezárjátok kisborjút és elhozzátok a mamát, hanem elhozzátok a kisborjút az anyjával együtt, az anyját a kisborjú jelenlétében megpróbáljátok járomba fogni, aztán a borjút pedig szépen elviszitek. Na most a normális dolog, ami ilyenkor történik, hogy a jármot meg úgy mindent, meg úgy mindenkit a környéken a tehén összetör, és megy a borja után. Tudták a papok, milyen tesztet kell csinálni. Aztán fogjátok az Úr ládáját, tegyétek a szekérre, az arany holmit pedig, amit jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek mellé egy ládikába, úgy bocsássátok el, hadd menjen. Aztán figyeljetek, ha a saját határa felé, Bétsemes felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt, ha pedig nem, abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk. Itt a teszt. Utoljára a múlt héten, Isten tisztelet végén, egy beszélgetés közben kérdezte azt valaki, hogy honnan lehet tudni, hogy egy dolog nem véletlenül történt, hanem az Isten akarata volt, vagy az Isten volt az, aki ezt előidézte. Jogosan vetik föl a filiszteusok ezt a kérdést? Természetesen. Istennek soha nem volt problémája, ha az emberek gondolkoznak, és hogy Isten segíteni akart a filiszteusoknak, tessék megnézni, a filiszteusok megfoghatják Isten ládáját, és fölrakhatják a szekére. Azoknak a hallgatóknak, akik esetleg talán kevésbé vannak tisztában a Szentírásnak a dolgaival, Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Isten ládájára nem véletlen néhány pap volt kijelölve, aki hozzányúlhat, és amikor más nyúlt hozzá, azzal általában megtörtént az az egyszerű eset, hogy belehalt. Isten vigyázott erre, hogy a szentet és a szentségtelent meg tudják különböztetni. És Isten most, mintha hátra lépne, és azt mondaná, olyan kezdők még a velem való kapcsolat szempontjából. Itt most egy picit én vagyok engedékeny. Hogy is szoktuk mondani? Mennyei atya. Na de nem Izrael az ő gyermeke? Hát nem. Izrael az ő választott népe. Na de ki teremtette az emberiséget? Ki minden embernek az atya? A mindenható Isten. Fáj-e Istennek a filiszteusoknak az elhajlása, az Isten nélküli állapota, a bálvány imádása? Természetesen. Akarja, hogy a filiszteusok megismerjék az Urat? Igen. Könyörülő kegyelemmel hajol le hozzájuk? Hát szemmel láthatóan. Itt van egy teszt. Miért vesz Isten ebben részt? Mert azt akarja, hogy ne csak sejtésük legyen az Isten létezéséről, az Isten hatalmáról, hanem bizonyosságuk lehessen, bizonyítékot akar nekik adni. Elindulnak a tehenek. Nem vissza az istálóba visszavitt borjak után, mint ami logikus lenne, hanem elindulnak előre az úton, mennek, és egyszer csak bekanyarodnak az Izrael felé, igazából az ott a Júda törzse és a többiek vannak abba az irányba, bekanyarodnak a bécsemesi útra. Az emberek tehát így jártak el, fogták a két borjas tehenet, befogták a szekérbe, borjaikat pedig bezárták. Aztán föltették a szekérre az úrládáját, meg a ládikót az aranyegerekkel és a kelések képmásával, a tehenek pedig egyenesen rátértek a bécsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, bocsánat, talán nem fognak rajta megütközni, megkülönböztető jelzéssel, bekapcsolt szirénával, hogy mindenki tudja, hogy itt valami rendkívüli dolog történik. Miért bőgnek folyton? Nem csak azért, mert még soha nem voltak járomba, ők a borjaik után szeretnének menni. És merre mennek? Tetszik tudni? Nekünk embereknek egy nagy tanulság, hogy amikor Isten bármelyik állatot igénybe akarja venni, soha nem engedetlen. Jónás halától, a virágvasárnapi bevonulás Szamaráig, amelyik szintén betöretlen állat volt, eddig a két tehénig mindenki engedelmeskedik az Úrnak. Mert az állatvilágban Isten iránti engedetlenség nincs. Az ember az, aki ezt képes, és nagy előszeretettel meg is teszi. A tehenek pedig egyenesen rátértek a bécsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, nem tértek le se jobbra, se balra, a filiszteusok városfejedelmei pedig mentek utánuk egészen Bécsemes határáig. Na ez nagyon szép kis dísz menet lehetett. A bécsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. A szekér eljutott a bécsemesi Jehósua mezejére, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő, felhasogatták a szekér fáját, és föláldozták a teheneket égő áldozatul az Úrnak. A léviták pedig levették az Úr ládáját és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bécsemesi emberek égő áldozatokat, véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak. Amikor látták ezt a filiszteusok, öt város fejedelme visszatértek Ekronba azon a napon. Itt most meg kell állni egy pillanatra. Hova is ment az a két tehén? Bekanyarodtak az útra, és egészen addig mentek, külön hangsúlyozza a Szentírás, hogy nem térve le se jobbra, se balra, amíg elérkeztek Jehósua mezejére. Tetszik tudni, a Szentírástól nem áll messze, hogy Isten jelképeket és szimbólumokat használ. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Józsué. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Jézus. A jelentése, az Isten a szabadító. Az Isten megment. Hol állt meg az a két tehén az Isten ládájával, Jehósua mezején, hogy megértse Izrael, hogy az Isten a szabadító. A bécsemesi emberek tudtak ezen a nyelven. És általában Isten azt a nyelvet használja, amin érteni szoktunk. Miért nagyon fontos ez nekünk? Azért, mert Isten ezen a különös napon tanítani akarta a filiszteusokat, tanította is. Ott volt a kérdés bennük, mit kell tenni? A végén rájöttek, aranyegerek nélkül, meg fekélyek nélkül is ez lett volna a megoldás, hogy Isten ládájának vissza kell kerülni a saját népéhez, ott, ahol az ő helye van. Isten elfogadta azt, hogy tesztet szeretnének, hogy meggyőződni szeretnének. De aztán Isten akart üzenni a saját népének. Nem írja le a Biblia, de én megpróbáltam beleélni magam a bécsemesi emberek helyzetébe, most tessenek elképzelni. Éppen búzát aratnak, és ott a búza fölött egyszer csak megjelenik, minthogyha úszna a légben az Isten ládája, hiszen a búza táblából kinézve mit láthattak mást? Valószínűleg keveset a szekérből, és keveset a tehenekből, ellenben azt látták, hogy itt jön az Isten ládája vissza. Mégse hagyott el az Úr bennünket, mégis van nekünk kegyelem. És aztán pont azon a mezőn áll meg. Nem az első adandó alkalommal, hanem megy addig, amíg ez a nép is tanulhat. Sajnos később is kell tanulniuk, erre majd visszatérünk a következő alkalommal, mert 70 ember aznap meghal Bécsemesben. Akik úgy gondolták, hogy hát csak megnézzük akkor már magunknak, hogy mi van abban a ládában. Még egyszer mondom, Isten azon a napon tanította a filiszteusokat, de tanította a saját népét is. És nem hallgathatjuk el, hogy mind a mai napig Isten nagy türelemmel van azok iránt, akik keresők, akik vágynak az élő Isten után. Sokszor tévutakon, bolyongva, kanyarogva megengedi nekik, hogy közelebb kerüljenek a meggyőződéshez. De a másik dolog is igaz, hogy az élő Isten a saját népét úgy szeretné látni, mint aki nem jár a mások útján, hanem érti, elfogadja és követi az élő Isten igazságát. Hát tegyünk mi is így. Még akkor is, hogyha az új szövetségben nekünk másfajta jelképeink vannak. De ne felejtsük el, ő nekik csak egy jelképes megállás volt, nekünk pedig sokkal többet adott Jézuson keresztül az Úr, a Golgotát, hogy tudjuk, mit is? Hogy az Isten megment, az Isten megszabadít, hogy nála van kegyelem. Nála van szabadulás. Amen.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440, melyen üzenetrögzítő is működik. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 3-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ígét a Bírák könyve 6. fejezetének 17. versében olvashatjuk. Gedeon így szólt az Úrhoz: ha elnyertem jó indulatodat, adj nekem egy jelet, hogy valóban te vagy az, aki velem beszél. Az Új Szövetség ígét a János evangéliuma 3. fejezetének 2. verséből olvasom. Nikodémus ezt mondta Jézusnak: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Lassan kezdek hozzászokni, hogy már a szememnek se higgyek. A mesterséges intelligencia segítségével soha nem látott sebességgel és minőségben lettünk képesek hamis képeket és videókat készíteni, amelyeknek semmilyen valóság alapjuk nincs. Emberek arra szakosodnak, hogy megkülönböztessék a hamis anyagokat a valóditól, és ez a jövőben talán egyre nehezebb lesz. Mégis honnan tudhatnánk biztosan, mi a valóság? Ez az ókor emberei számára sem volt sokkal egyszerűbb. Gedeon és Nikodémus hallották a fülükkel, amit Isten ígért, de féltek. Hát, ha csak a képzeletünk játszik velünk? Túl szép, hogy igaz legyen. Szerettek volna a látásukra hagyatkozni. Gedeon jeleket kért, Nikodémus pedig már látta a jeleket, és személyesen kereste fel Jézust az éj leple alatt, hogy szemtől szemben láthassa őt. Jézus azonban figyelmeztet: csak az lát jól, aki hisz. Hit nélkül a legnagyobb csoda sem lesz jellé számunkra, ha nem látjuk meg benne és általa Isten tetteit. Hit nélkül Jézus csak egy újabb nagy tanító, aki Istentől jött, és akit keresztre feszítettek. Hittel nézve azonban a kereszt a nagybetűs jel számunkra. Isten velünk van, szeret bennünket, és bármit megtesz értünk, hogy az övéi legyünk. Ez az a valóság, amely több, mint amit a szemünk és a fülünk valaha is felfoghat. Imádkozzunk! Kérünk, Urunk, adj nekünk hitet, hogy felfoghassuk azt, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ami kilóg minden emberi számításból, a te szeretetedet és békességedet, azt a nagybetűs valóságot, amely minden természetes és mesterséges értelmet meghalad. Add, hogy ez a valóság határozza meg a mi szavainkat és tetteinket is, hogy rajtunk keresztül felismerjenek téged az emberek. Amen. Az áhítatott Seben Glória írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és új szövetségi ígék szolgáltak. Gedeon így szólt az Úrhoz: ha elnyertem jó indulatodat, adj nekem egy jelet, hogy valóban te vagy az, aki velem beszél. Nikodémus ezt mondta Jézusnak: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Örülj, és légy hálás! Ahogy áthaladsz velem ezen a napon, gyakorold a bizalmat és a hálaadást végig az úton. A bizalom az a csatorna, amelyen át beléd árad a békességem. A hálaadás pedig a körülményeit fölé emel. A legnagyobb műveimet hálás, bízó szívű embereken keresztül tudom véghez vinni. Ahelyett, hogy tervezgetnél és értékelgetnél, inkább gyakorold a szüntelen bizalmat és hálaadást az irányomba. Ez olyan gondolkodásmód váltás, ami forradalmasítja az életedet.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Filippi 4.4 95. Zsoltár 1.2 9. Zsoltár 11

0: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit. Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyítatik. Lukács 3:4-5.
1: Milyen sokféle ellentmondással éljük az életünket. Belemélyedünk a világ dolgaiba, nincsenek magasabb rendű törekvéseink, a tisztátalanság mélységeibe süllyedünk. A világi törtetés szakadékaiban botorkálunk. Aggodalmaskodásaink és vagyongyűjtésünk völgyeihez ragaszkodunk teljes energiánkkal. Ezzel elzárjuk megváltónk elől az utat. Mind eközben még ott vannak a csüggedésnek és a szomorúságnak sötét órái, a hitetlenségnek, a kicsinyhitűségnek, a kételyeknek sűrű fellegei. Az ember ott fekszik alant, sóhajtozva, összetörve, megszomorodva. Kell, hogy ilyenkor fölszakadjon a kiáltás. Kicsoda szabadít meg e siralmas mélységből? Zarándok utunkon a legfőbb akadály mindig a hitetlenség. Tulajdonképpen nincs is más komoly gátja szellemi fejlődésünknek és meggazdagodásunknak. Mert az Úr mindent meg tud tenni, de ő azt mondja, hogy hitünk szerint akar cselekedni velünk. Így tehát a hitetlenségünk az, ami megkötözi mindenható karja. Puszta hitünkkel szétverhetnénk a gonosz seregét. A megvetett igazság is fölemelné fejét, ha hinnénk az igazság istenébe. El tudnánk hordozni megpróbáltatásunk terheit, ellenkezés nélkül el tudnánk fogadni a bánat mélységeit, a bizalommal teli kézzel békességet öveznénk a derekunkra. Miért nem hiszünk hát? Minden más inkább lehetséges, mint az, hogy Istenben valóságosan higgyünk. Ő mindenben hűséges és igaz. Miért nem bízunk benne tökéletesen? Ha szívünk őszinte és egyenes, a hit nem jelent erőfeszítést, mert olyan természetes, hogy Istenben bízzunk, mint ahogyan a gyermek magától értetődően bízik a szüleiben. Ha sohasem feledkezünk meg az Úrról, egyre nagyobb biztonságot és bizonyosságot érzünk, mert valósággá válik, hogy ő közel van hozzánk. Jobbunkon van, hogy vezessen és segítsen minket. Nem tántoríthat meg sem a félelem, sem az erőszak, sem a családság, sem a ravasság. Akinek Isten van a jobbján, az biztosan áll. Nem fél az igazság ellenségeitől. Hiába támadnak rá, Isten erősen tartja őket. Isten velünk marad.
0: Drága megváltó Jézusom, azért jövök ma hozzád, hogy kérjem erősítő, vigasztaló jelenlétedet az életemben. Látod, hogy mennyiféle fájdalmat, begyógyulásra váró sebet, törést cipelek magammal. Azt jól megtanultam, hogyan leplezzem ezt mások elől. Talán már magam is alig hiszek abban, hogy az életem sokfajta nyomorúsága változhatna, gyógyulhatna. Krisztusom, kérlek, szólj hozzám úgy, ahogy erre egyedül csak te vagy képes. Te, aki igaz vagy mindenek fölött, aki az én kősziklám vagy, és a Biblia ígéi szerint olyan jól ismersz, mint senki más. Tudod a szívem, lelkem állapotát, látod a fejemben kavargó gondolatokat. Válaszolj, kérlek, lépj mellém, emelj föl engem. Köszönöm, hogy megajándékozol szavaiddal, jelenléted áldott erejével. Könyörgök, Uram, hogy ne legyek ennek akadálya, és ezzel a békés tudattal, nyugalommal térhessek ma nyugovóra. Ámen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Zrínyi Miklós születésnapja. 1620-ban, május 3-án Csáktornyán jött e világra Zrínyi Miklós gróf, kora leggazdagabb magyar főura, jeles költő, politikus, hadvezér. Jellemszilárdsága, embersége és európai műveltsége kiemelte kortársai közül. Nevelését Pázmány Péter irányította. A 30 éves háborúban harcolva ismerte föl, hogy a magyarságnak önerejéből kell kiűznie a törököt. Ez az eszme vezette 1648-ban elkészült fő költői műve, példaértékű barokk eposza, a hős dédapjának emlékét állító Szigeti veszedelem megírásában. A szükséges nemzeti hadsereg szervezése ügyében írta a Tábori kis trakta és a Vitéz hadnagy című értekezését. Mivel Bécs nem támogatta politikai elképzeléseit, a török veszély kapcsán fogalmazta meg az Török afium ellen való orvosság című röpiratát. 1661 nyarán megkezdte a muraközvédelmét szolgáló új Zrínyi vár építését a bécsi udvar tiltakozása ellenére. A szégyenletes vasvári béke után világosan látta, hogy a magyar belső erőket kell rendezni előbb. Törekvéseit nem válthatta valóra. 1664-ben vadászatban vesztette életét, máig tisztázatlan körülmények között. 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A wittenbergi városi templom koránt sem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 1525. októberében, a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon. Német misét tartottak. Maga Luther prédikált, míg a liturgiát az akkor nemrégiben ordinált Georg Röhrer celebrálta. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztetett arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosítani, hogy az Istentől való-e. Luther német miséjének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige istentiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan 2026. május 11-én konferenciát szerveznek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, amelynek programja elérhető az intézmény honlapján. Álláshirdetés. Takarító munkakör. Az Evangélikus Országos Múzeumban. Az Evangélikus Országos Gyűjtemény pályázatot hirdet az Evangélikus Országos Múzeumba takarító munkakörre határozatlan idejű, részmunkaidős, munkajogviszonyban történő munkavégzéssel. A munkavégzés helye az Evangélikus Országos Múzeum, 5. kerület, Budapest, Deák Ferenc tér 4. A pályázat benyújtásának határideje pedig május 12-e. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Hétfőn is derült, napos és száraz lesz az időnk, a déli eszél néhol megélénkülhet és 23-28 fokra van kilátás. Kedden lesznek felhők, de napos maradhat az idő, elvétve lehetnek záporok, déli szél és 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
3: Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Testvér kapcsolatokról gondoltuk, hogy beszélünk először, hogy milyen testvér kapcsolatokat mutat meg nekünk a Biblia. Elsőként akkor Mária és Márta története. Akkor én ezt most felolvasom Lukács evangéliumából. Egy picike szakasz, amikor tovább haladtak, betért egy faluba. Itt most Jézusról van szó, tehát Jézus betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal, ezért előállt Márta és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség valójában, csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.
4: Sok mindent szeretnénk örökké, tehát mindig azon vagyunk, hogy valami történjen, hogy valamit csináljunk, hogy legyen valami esemény, és pontosan az Úr azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjál, nem kell mindig
3: valamit csinálni,
4: hanem inkább csendesedj le, tehát hogy a kevés egyrészt elég, és az pontosan az, amire szükség van.
3: Hát ezt most mi mondjuk, de közben a gyakorlatban, a mai világban, pedig a mai életben is az történik, hogy összetalálkoznak emberek. Gyere, gyorsan csináljunk egy fotót, kérsz egy kávét, üljünk le. Nézd csak, letöltöttem, ha nem tudom mit, nézd meg, légy szíves, hoztam neked valamit, gyorsan beszéljünk.
4: Én meg pontosan nem ezt érzem, ezt a részét, hogy most pontosan csak a találkozásra van ez kihegyezve, hanem egyáltalán arra, hogy úgy határozzuk meg saját magunkat, hogyha valamit csináltunk, hogyha azt a napot, ami elmúlt, azt fel tudjuk sorolni este szépen, hogy ezt és ezt és ezt és ezt csináltam, és jaj, de jó, és milyen ügyes vagyok.
3: Kevés dologra van szükség, csak egyre, azaz egy, az Jézus.
4: Pontosan, nem? A csatlakozásra van szükség, és utána, abban a pillanatban, ahogy megtörténik a csatlakozás, azt fogod tenni, amire egyrészt szükség van, és ami a legjobb neked, a környezetednek, és úgy egyáltalán mindenkinek, az egész világnak.
3: Na jó.

0: A Biblia azt mondja egy helyen, többet ér egy közeli szomszéd, mint egy távoli rokon. Én ezt forgattam magamban.
1: Milyen érdekes, de most ugye itt a testvérekről hát beszéltünk.
0: Például akkor... ez a testvérekre is vonatkozik, és az évek alatt én volt, hogy...
1: Így is gondoltad, és így is érezted?
0: Hát de nézzük meg konkrétan ezt a mondatot. Példabeszéd 27:10. Többet ér a közeli szomszéd a távoli testvérnél. És ez nem azt mondja, hogy felülírja, vagy, hanem hogy többet ér, hogy ott van. Én ezt így értelmeztem, hogy volt például olyan időszak nekem is, amikor ez gyakorlati valóság volt. De hát itt a Bibliában is, a testvértörténetekben minden van. Még nem is beszéltünk Józsefről és testvéreiről. Hát ott aztán eldöntötték, hogy megölik a saját testvérüket.
1: Mózes első könyve 37:18.
2: De figyelj, azért is kezelték így, mert ők mindegyik idősebb volt nála.
0: Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Na tessék.
1: Tehát van 12 fiú testvér, egy lány.
2: Igen, de ők szerintem egyáltalán nem testvérként kezelték őket, hanem ők a törzsek voltak.
0: Hát de testvérek voltak.
2: Hát, de a törzsek vezetői.
1: Tehát akkor arról beszélünk, hogy van 12 testvér, fiú testvér.
0: Igen. Egy apától.
2: És ezért 12 törzset hoznak létre maguk.
1: Igen, a következőkben.
0: Különböző anyáktól.
2: Következőben, igen.
0: És itt történik ez az eset, hogy...
1: József szinte a legkisebb fiú, úgy lehet mondani, igen. Vagyis az utolsó előtti a sorban.
2: De annak az első szülöttje, az anyjának az első szülöttje.
0: Itt most akkor ott tartottunk, hogy eladták Józsefet a testvérei.
2: Igen.
1: Miért akarják megölni? Tehát egyszer még azt tisztázzuk.
0: Amiatt, mert túlságosan szerette őt az apja. Álmot látott, olyan álmot látott ráadásul, ami fel is bőszítette a többi testvért, hogy micsoda.
1: Irigyek lettek hát, igen. Józsefre, igen. És ezért...
0: Meg az álom is feldühítette őket.
2: Ez így van egyébként ma is. Sokszor kell figyelnünk arra, hogy ne beszéljünk dolgokról, amit nem kellene mindenkinek, vagy nem kellene akár magának, sátánnak meghallani. Uh-huh. Nem? Mert amit én nekem üzen az álmomba, vagy az agyamba Isten, azt nekem üzeni, de ha ezt nyilvánvalóvá teszem, akkor azonnal ellene támadnak az egész világban. Néha nem kell elmondani. Szerintem Józsefnek is nem kellett volna ezt elmondani, hogy ő milyen álmot látott.

0: És akkor tovább görgetve a szálat, tehát itt eladták, elvitték, és aztán a testvérek a ruháját összevérezték kecskevérrel, hazamentek, bemutatták az apának, hogy nézd csak, valami vadállat széttépte Józsefet, és utána az édesapa Jákob megszomorodott, így teltek utána az évek. Még nem aztán éhínség lett az országban, jól mondom ezt én? És végül már odáig fajult az éhínség, hogy Jákob elküldte a fiait, hogy menjetek a nagyvárosba szerezni valami élelmet, mert a végén nekünk egyszerűen végünk lesz, éhen halunk, elmentek a nagyvárosba.
1: Egyiptomba.
0: Egyiptomba, mit sem sejtve, eljutottak egészen a kormányzóig.
1: De már nem is Józsefnek nevezték, hanem
0: más neve lett közben.
1: Kofnat Páneák.
0: Na tessék, ez volt a neve.
1: Ez volt a neve, hogy megmentő, ezt jelenti. Kofnat Páneák.
0: De József volt az, mert közben József kormányzó lett Egyiptomban. Érkeztek a testvérek, mit sem sejtve, nem tudták,
1: hogy vásárolni,
0: hogy kihez mennek. Ők csak ennivalóért mentek Egyiptomba.
1: Igen.
0: És egyszer csak létrejött a találkozás, hogy József, akit már addigra másképp neveztek, meglátta a saját testvéreit, és megismerte
1: igen,
0: őket.
1: Igen, de azonnal nem szólt nekik,
0: nem,
1: hogy én vagyok.
0: Hát
2: az első alkalom, amikor találkoztak, akkor tömlöcbe vetette a testvéreit?
1: Igen, de ezt nem elküldte őket.
2: De hát ez is egy fontos mozzanat.
1: Visszajöttek, ebben, hogy hozzák el az ő kis testvérét.
0: Én ezt vagyok te. József, éle még az apám. Ez volt az a mondat, amit először mondott nekik, ami után megrémültek tőle a testvérek. József ezt mondta utána a testvéreinek, jöjjetek közelebb hozzám, én vagyok József a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba, de most ne bánkódjatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok.
1: Igen.
0: És aztán később, Mózes első könyve 50:20, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten jóra fordította azt. Ezt mondta József, ez mindig így van szerintünk?
2: Nem.
1: Hát de hogy nem.
0: Ha kapcsolódva vagyunk
2: a jó Istenhez. Kell, hogy mi is valamilyen formában hozzájáruljunk.
0: De ha nem járulunk, akkor is úgy lesz.
1: Legyen hitünk, és próbáljuk őt követni, akkor segít.
0: De ha mi ebben nem vennénk részt, a Jóisten akkor is segít, csak akkor mi nem veszünk benne részt.
2: Nem, legfeljebb nem veszük észre.
0: Vagy nem, igazad van, akkor
2: hogy,
0: is részt veszünk benne.
2: Hogy mindenféleképpen ő igen, segít. Igaz. Tehát megint csak a kapcsolódásra kell visszatérjek, hogy akkor veszük észre, hogyha kapcsolódunk. Akkor tud segíteni, hogyha kapcsolódunk.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Máté evangéliumában 18. fejezet a kegyetlen szolga kapcsán egy rész, én ezt most felolvasom, hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor elkezdte, elé hoztak egyet, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem tudott fizetni, megparancsolta az ura, hogy adják el őt. A szolga ekkor leborulva könyörgött neki, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek. Az úr megszánta azt a szolgát, elengedte, és az adósságot is elengedte. Neki. Amikor azonban kiment ez a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki, megragadta, folytogatta, és ezt mondta, fizess, amivel tartozol. Itt egy pici részt kihagytam, ekkor az ura magához hívatta, és így szólt hozzá, gonosz szolga, minden tartozásodat elengedtem neked. Pici részt itt megint átugrok, nem kellett volna neked is könyörülnöd szolgatársadon? És haragra gerjedve átadta őt a hóhérok kezébe. Itt is átugrottam egy kis részt, tehát tulajdonképpen nem véletlenül az van, hogy mi vagyunk ezek a kegyetlen szolgák. Hogy a Jóisten minden bűnünket elnézi, Jézus óta meg is van nekünk ez bocsátva. Ha
2: megváltja.
1: És mi pedig másoknak egyszerűen, ha nem bocsátunk meg, akkor mi magunk vagyunk ezek a kegyetlen szolgák. Nem így van ez?
2: Hát szerintem mindenki ellenőrizheti saját magával kapcsolatban, hogy ő többet kér Jézustól, Istentől, vagy többet ad nekik. Melyik a több? Igaz?
3: És valamilyen egyensúlynak kellene lennie?
2: Hát nem.
3: Nem?
1: Nem.
3: Sokkal többet kell adni.
2: Többet kell adni, mint amennyit kérünk bárkitől.
1: Hát igazából...
2: Ezt mondta Jézus. Mindent adjatok oda. Ezért mondom, ezt mindenki nem ellenőrizheti, hogy igen. Biztos, hogy én jól vagyok, hogy mindig csak kérek, és nem adok.
1: Meg is kellene bocsátani mindenkinek mindent.

akik között szolgált, akiket szeretett az Isten népe érdekében. Ha ezt ők nem tudják, vagy nem éltik, mert annyira besötétettek, akkor is. És ezt teszi akkor is, ha ennek az árát meg kell fizetnie. Ha még inkább elvész a népszerűsége, ha ellenségeivé válnak azok, akiknek a megmentésére jött. Ez a Jézus indulata. Az Atya akaratát minden körülmények között képviselni és cselekedni, és minden körülmények között szeretni azokat, akik őt nem szeretik, és ebben az állapotukban nem is szeretetre méltóak, de rászorulnak erre a mentő, megváltó szeretetre. Kerül, amibe kerül. Ennyit a világvasárnapi epizódról, és miután 25 évvel világvasárnap után Pál apostol levelet írt a börtönből a Filippi gyülekezetnek, és abban idézi ezt az akkor már a keresztjének előtt közismert Krisztus himnuszt, amit itt olvastunk, ezt kezdi ezzel a mondattal, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Kettős pont, és itt jön az, hogy aki nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, megalázta magát, rabszolgai formát vett föl, engedelmes volt az atyának mind halálig, mégpedig a kereszt halálig, és ezzel váltott meg minket. És itt használja ő ezt a szót, hogy indulat. Ez így egy kicsit félreérthető, mert bennünk az indulat mindjárt valami indulatosságra asszociál. Pedig itt két versen belül háromszor szerepel ez a szó, csak a magyar Bibliánk három különböző kifejezéssel fordítja ugyanazt a görög szót, ami ott van. Mert amikor ezt olvastuk, hogy ugyanazt akarjátok egy akarattal, biztatja a filippieket. Ugyanarra törekedjetek, és az az indulat legyen bennetek, itt mind a három esetben ugyanaz a kifejezés van. Ez a görög szó tehát azt jelenti, hogy valamit nagyon akarni. Valamire tudatosan törekedni. Az a lelkület, az a szellemiség, az a beállítottság, idegen szóval az az attitűd legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is volt. Tehát itt szó sincs a szó mai értelmében vett indulatról vagy indulatosságról. Itt egy céltudatos törekvésről van szó, ami valakinek szívügye, amit mindenek eléhez, ami meghatározza az összes cselekvését, arra törekszik minden körülmények között. És mire is bátorítja őket, mire törekedjenek, milyen indulat legyen bennük? Hogy egyet akarjatok, ugyanarra törekedjetek, semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Ez az indulat legyen bennetek. Ez jellemezze a belső világotokat. Erre törekedjetek mindig. Magamat hátra teszem, a másik érdekét fontosabbnak tartom. És ha az nekem áldozatba kerül, hát ezt természetesnek tartom. Akkor áldozatot hozok. Kiért? Miért? Azért, akinek éppen arra szüksége van. És ha se rokonom, se boldog ősöm, akkor is. Miért? Mert szüksége van rá. És én értesültem a szükségéről. És valamit tehetek érte. Ez a jézusi indulat. És ez jellemezte az Úr Jézus egész földi szolgálatát. És tulajdonképpen világvasárnap is erre adott ő számtalan illusztrációt. Az ő népe akkor egy harcias messiást várt, aki kiveri a rómaiakat onnan. Ehelyett Jézus tüntetően nem lóháton kivont karddal vonul be Jeruzsálembe, hanem szamárhátán. És szó szerint beteljesíti a proféciát, amit az Zakariás 9.9-ben így olvasunk. Örvendez nagyon, Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül.
kiírtja a harci kocsit,

és a lovat Jeruzsálemből. Milyen messiás az ilyen? Nem kardot ránt, nem a laktanyába, a rómaiakhoz megy, hanem a templomba, ott helyreállítja az isteni rendet, és amikor már elhallgatott a hozsánna, és csak néhány gyerek kiáltotta ezt a templomban, olvassuk a Máté evangéliumában, akkor ezeket a gyerekeket megvédi az őket támadó írástudóktól, és amikor már a gyerekek is elmennek, vakok és sánták jönnek hozzá ott a templomban, és meggyógyítja őket. Ez az indulat legyen bennetek. Aki nem hadakozni akar, nem kardot ránt, hanem észreveszi másoknak a nyomorúságát, és nem nézi azt közömbösen, hanem segít. Ez az indulat tehát egyáltalán nem valami tehetetlen, tétlen passzivitás. Jézus éppen virágvasárnapon és egész földi szolgálata során rendkívül aktív volt, cselekvő módon képviselte Isten akaratát, és nagyon is cselekvő módon segített mindazoknak, akiknek a bajáról értesült. Úgy, hogy ő fizette meg annak az árát. Úgy, hogy áldozatot is kész volt hozni érte. Mert virágvasárnapon Jézus már a keresztre indul. De nem úgy, hogy tehetetlenül sodoródik, hogy viszik magukkal az események, hogy bábként játszanak vele a hatalmasok, hiszen az egész nagyheti esemény sorozat szereplői közül ő az, aki leginkább szabad. Javasolom így most az ünnepre készülve is, hogy olvassák el a testvérek egyszer valamelyik evangéliumból így azt a két fejezetet, az utolsó előtti két fejezet mindegyikbe Jézus szenvedéséről szól, hogy milyen szabad ő egy csomó rab között. Júdás a pénznek a rabja, Péter az önféltésnek a fogja. Kajafást az előítéletei tartják rabságban. Pilátus görcsösen kapaszkodik a pozíciójához. Mindenki fél, mindenki rab. Egy valaki van, aki teljes szabadságban áll ott, aki tudja, hogy mi a feladata, szeme előtt van a célja, amiért az atya elküldte, tudja, hogy mire vállalkozott, nem véletlenül esik meg vele az, ami megtörténik, ő ezt vállalta, mert engedelmes az atyának, és mert csak így tud segíteni rajtunk. Ez az indulat jellemző Jézus Krisztusra. Elképzelhető-e az, hogy egy ilyen magunkfajta emberre is jellemző legyen? Mert itt az apostol ezt írja a gyülekezetnek, hogy az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban is volt. Eljuthatunk-e mi erre, hogy magamat fontosabbnak tartom, hogy a másik haszna vezérel, hogy semmit nem teszek önzésből, dicsőségvágyból, és kész vagyok mindig Istennek engedelmeskedve másokért élni. Mert az a helyzet, hogy nem ilyen indulattal születünk. Nem ez a lelkület, nem ez a szellemiség, nem ez a beállítottság jellemez minket. Hiszen ha körülnézünk, vagy őszintén a tükörbe nézünk, akkor kénytelenek vagyunk látni, hogy nyílt vagy leplezett önzés irányít sokszor bennünket, hogy hatalomvágy, szerzésvágy, sokféle félelem, versengés irányít nagyon sok embert, hogy a másikat sokszor eszköznek látjuk és tekintjük, vagy ha nem, akkor vetélytársnak, ellenfélnek, netalán ellenségnek. Féltjük magunkat, vonakodunk attól, hogy áldozatot hozzunk. Sokszor egyszerű számítás, érdek és kényelem szeretet motiválja, indítja a cselekedeteinket. Ilyen indulat van bennünk. Miért hangzik a gyerekszobából olyan sokszor sírás, amikor mindenük megvan a kicsikéknek?
mert nem az az indulat van bennük, ami a Krisztus Jézusban. És miért nem hangzik ki sokszor semmi a gyerekszobából? Azért, mert nincs ott senki, vagy egyedül árválkodik szegényke, mert a szüleiben sem az az indulat van meg, ami volt a Krisztus Jézusban. Isten nagy ajándéka lenne, testvérek, ha az ünnepi készülődésünknek ez is a részévé válna, hogy megkérdezzük a mi Urunkat, hogy Úr Jézus, szerinted milyen indulat van bennem? Mert sokszor magunk sem tudjuk. Olvasunk egy történetet az evangéliumban, amikor a tanítványokat személyes sérelem érte, és bosszúért kiáltottak. Jézus tanítványai. És képesek Jézushoz menni, és azt javasolni neki, hogy kérjél tüzet erre a falura, mert nem adtak nekünk éjjeli szállást. És akkor Jézus mondja neki, hogy nem tudjátok, hogy miféle indulat, lelkület, lélek van bennetek. Én nem tudom, hogy kellőképpen megijedtek-e ezek után a bennük dúló, egyáltalán nem jézusi indulattól, de az nagy ajándék, ha mi megijedünk egyszer, hogy Uram, nem gondoltam, hogy ilyen sötétség van bennem. Ha eljutunk oda, ahova Péter eljutott nagypéntek hajnalán, amikor végre a saját szívébe látott, és nem védőbeszédet tartott, hanem azt mondta, hogy ezen csak sírni lehet. Mert az ilyen emberrel lehet aztán segíteni. Aki kész elítélni a benne levő, egyáltalán nem jézusi indulatot, az nyitja ki a szívét azelőtt az indulat előtt, ami az Úr Jézust jellemezte. De hát egyáltalán kinek jó ez, vagy miért szükséges, hogy az az indulat legyen bennünk, ami Jézusban. Ez szükséges egyrészt magunk miatt, legyünk most önzők. Mert aki mérges, vagy gyakran mérges, vagy könnyen méregbe gurul, annak a szervezete valóban mérget termel. Most nem akarom elmondani ennek a biológiai és kémiai folyamatát. Kell az nekünk, hogy a sok bajunk tetejében még mérget is termeljünk, és magunkat mérgezzük? De akiben az az indulat marad, ami velünk születik, annak sokkal nehezebbé válnak az emberi kapcsolatai is. Gondoljuk el, hogyha az az indulat lenne sokunkban, ami Jézus Krisztusban, és aminek a részleteit, jellemzőit itt felolvastuk, akkor mennyivel másként zajlanának az emberi kapcsolataink. Teljesen más lenne a vitakultúránk, a konfliktus kezelésünk, ahogy ezt elegánsan szokták mondani, magyarul veszekedés. Egészen más lenne a házassági erkölcs, az egész közélet más lenne. És nem ez a kicsinyes, önző, anyagias, hazugságra épülő civakodás jellemezné a társadalmat, ami fölemészti azokat az energiákat is, amikkel egymást boldoggá tehetnénk, és az egésznek a javát munkálhatnánk. Jézus indulatát pontosan ez jellemezte, hogy az egésznek a javáért mit lehet tenni, másokért mit lehet tenni, Istennek engedelmeskedve. Nos, lehetséges-e az? A Biblia azt mondja, hogy lehetséges, hogy az az indulat legyen bennünk, ami Krisztus Jézusban, de ez csak Isten teremtő munkája során jöhet létre. Vannak emberek, akik félnek attól, hogy ez az indulat legyen bennük. Akkor baleknek néznek, fát vágnak a hátamon, mit csinálnak velem? Jaj, inkább nem, mert nem tudják, miről van szó. Vannak, akik félnek. Vannak, akik elhatározzák, hogy átnevelik magukat, hogy jobban hasonlítsanak Jézushoz, mintha egy kicsit is hasonlítanánk hozzá. Ennek mindig kudarc a vége, mert nem tudjuk magunkat átnevelni. Ez mindig teremtés. Teremteni pedig csak az Isten tud. Az ő igéjével, amivel ezt a világ mindenséget is létrehozta. Aki hallgatja, olvassa, komolyan veszi, befogadja az ő igéjét, először csak gondolkozik rajta, hogy vajon igaz lehet-e vagy nem, mit kezdjek vele, de foglalkozik vele, azzal foglalkozni kezd Isten teremtő igéje, és közben átalakul. És ahogy Pál írja a Galatáknak, kiábrázolódik benne
a Krisztus. Egy bibliai példát hadd mondjak el, Saul Pálról olvassuk ezt a szörnyű kifejezést, hogy öldökléstől lihegve indult el Damaszkuszba, hogy összefogdossa azokat, akik Jézusban hisznek, és utána likvidálja őket. Öldökléstől lihegve. És ez az ember később Jézus Krisztus újjáteremtő, megváltó munkája nyomán eljutott oda, hogy amikor egy nagyon veszélyes úttól a barátai óvták őt, hogy ne menj oda a saját érdekedben, mert rosszul jársz és a szenvedést fog hozni, akkor egyebek közt a következőket mondta nekik: én mindezekkel, tudnélik az ő aggályaikkal, nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, vagyis a küldetésemet, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Vagyis azt mondja csöndesen, hogy hallgassatok, engem nem tudtok megijeszteni, hogy milyen nehéz helyzetbe kerülök, ha engedelmeskedem az én Uramnak. Ez nem alternatíva. Csak egy lehetőség van előttem, engedelmeskedni annak, aki elküldött. A küldetésemet elvégezni. Kerül, amibe kerül. Miért? Másokért. Hogy a mentő evangélium eljusson minél többekhez. Ez az az indulat, ami Jézus Krisztust a keresztre vitte. Minden körülmények közt engedni az Atyának, bármit megtenni másokért, kerül, amibe kerül. Megfizetem az árát, szívesen hozok érte áldozatot. Még annyit hadd említsek meg, hogy amikor a Biblia indulatról beszél, akkor mindig arról van szó, hogy Isten nagyon mélyen a szívünk mélyébe nyúl bele. Itt nem arról van szó, hogy egy ember legyen vallásos, tanuljon meg újfajta viselkedést, sajátítson el egy sajátos szókincset, gyakoroljon be új szokásokat, hanem itt arról van szó, amit már többször soroltam, hogy a bennünk lévő érzület, lelkület, szellemiség, beállítottság forrását változtatja meg Isten. A Biblia így mondja, mind az új szövetség új szívet teremt bennünk. És ebből az új szívből újfajta gondolkozás, új jellem, új cselekedetek, egészen új kondíciók származnak. Erre vonatkozik ez a mondat, hogy az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban. És az ilyen ember őszintén mondja a saját imádságaként: adj mi nékünk megújult szívet és új indulatot, te hozzád mindenekben hívet és szent akaratot, újítsd meg rajtunk a te képed, mely áll szent életben, hogy lehessünk választott néped élvén szeretetben. Készülünk az ünnepre, és szeretném kérni, hogy készüljünk az ünnepre. És annak érdekében, hogy jobban megismerjük, milyen indulat volt a mi Urunk Jézusban, és megismerjük azt is, hogy milyen indulat van bennünk pillanatnyilag, szeretnék javasolni valamit. Egy kis házi feladatot. Az Úr Jézus kereszthalálát megelőző 24 óra eseményei 5 helyszínen zajlottak. Csütörtök este az utolsó vacsora, a lábmosással együtt, utána a Gecsemáné kert, tanítványok mit csinálnak, Jézus mit tesz, Júdás, letartóztatás. Azután még az éjszaka folyamán a vallási per Kajafás termében, reggel a politikai per Pilátus palotája előtt, és aztán pénteken a keresztre feszítés a Golgotán. Az utolsó vacsora, Gecsemáné, Kajafás előtt, Pilátus előtt, a Golgotán. Szeretném javasolni a testvéreknek, hogy hétfőtől péntekig egy-egy ilyen helyszínt tanulmányozzunk meg.
televízióra, képernyőkre fekete leplet borítunk, pihenjenek a héten, eleget dolgoztatjuk őket máskor, és most legalább egy fél órát rászánunk arra, hogy hogy is írja ezt le Máté. Ott elolvassuk, hogy ez megvan írva a Márkban, Lukácsban, Jánosban, itt meg ott. Kikeressük azt is, ez percek alatt megvan, és megállunk csak ott, hogy az utolsó vacsora. Majd a Gecsemánéval holnap. Hétfőn az utolsó vacsorával kapcsolatos, a kedden a Gecsemáné, és így tovább. És pénteken megérkezünk a Golgotára, és két kérdéssel keressünk mindig választ. Milyen indulat vezérelte Jézust abban a helyzetben? Itt a legkülönbözőbb helyzetekben álló helyt. És vajon ezzel én hogyan állok? Más megfogalmazásban, mit tett éltem az én Uram az ő szenvedése során, és vajon hasonló helyzetben, hogy szoktam én viselkedni? És akkor megismernénk sokkal jobban, hogy milyen indulat van ő benne, és világosabb lenne az is, hogy milyen indulat van mi bennünk most, és ha valaki bűnbánattal megvallja az utóbbit, és kéri, hogy az az indulat legyen bennünk, ami a Krisztus Jézusban, Isten ezt az imádságot meg fogja hallgatni. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, alázatosan kérünk, adj mi nékünk megújult szívet és új indulatot. Te hozzád mindenekben hívet és szent akaratot. Újítsd meg rajtunk a te képed, mely áll szent életben, hogy lehessünk választott néped, élvén szeretetben. És kérünk, mutasd meg nekünk mindazt a tisztátalan indulatot, indulatosságot, ami neked utálatos bennünk. És ajándékozz meg ezzel a szent nagy cserjével, hogy ettől megszabadulva egyre inkább az az indulat legyen bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban. Segíts ezért már itt most ebben a csendben imádkozni. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldás előtt fejezzük be ezt a szép imádságot, a 632. éneket a 9. versétől. Énekeljük végig, Krisztus, te szent, megkínzatott, elsápadott, elcsúfított.

Kérjük Isten áldását. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségesekké titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!

Kedves hallgatóink, a Pazsaréti Református Gyülekezet Isten tiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Cseri Kálmán, lelkész.

0: hír összeállításunk következik.
1: Isten bennünket közösségre hívott el. A Sydney Szent Erzsébet otthon idős lakóinál szolgált április 29-én Fekete Károly, atiszántúli református egyházkerület püspöke, aki az ausztráliai magyar református egyház fenntartásának 76. évfordulója alkalmából érkezett Ausztráliába. A Kárpát-medencei és diaszpórában működő magyar ajkú református közösségeket összefogó magyar református egyházhoz egy éve csatlakoztak az ausztráliai reformátusok. A látogatás célja a köszönetnyilvánítás, egyben a személyes kapcsolatok és a közösségek fontosságának megerősítése. Melbourne után Sydneyben mondott köszönetet Fekete Károly az ausztráliai magyar református közösségnek a hosszú évtizedes közösségépítő munkáért. Az összetartozás jegyében jöttem, hogy együtt adjak hálát azért a 75 esztendőért, ami Isten kegyelméből a Sydney Magyar Református Egyház mögött van, és ennek kapcsán megköszönjem Péter Fikund lelkipásztornak azt az immár 28 éve odaadással és hűséggel végzett szolgálatot, amit az ausztráliai magyarságért tesz, mondta Fekete Károly. Holnap, május 4-én kezdődnek az érettségi vizsgák. Május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az oktatási hivatal. Az írásbeli vizsgákat holnaptól, május 4-től 22-ig rendezik meg. Mint írták, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor, ebből a tárgyból középszinten 76.109, emelt szinten pedig 2417 tanuló vizsgázik majd. Az egy nappal későbbi matematika érettségin középszinten 71.599-en, emelt szinten pedig 8.264-en vizsgáznak, míg május 6-án történelemből középszinten 71.504, emelt szinten 8.273 diák tesz majd vizsgát. Ezután következnek az idegen nyelvi vizsgák. Május 9-én angol nyelvből középszinten 47.084-en, emelt szinten 29.084-en. Május 8-án német nyelvből középszinten 10.151-en, emelt szinten 3.041-en érettségiznek. Diakónus találkozó Velletriben. A Róma melletti Velletriben március első napjaiban 8 különböző országból érkezett metodista diakónusok és erre a szolgálatra készülők gyűltek össze, hogy együtt elmélkedjenek diakónusi hivatásukról, tanuljanak és imádkozzanak, valamint megerősítsék kapcsolataikat. Magyarországról Varga Éva vett részt, aki diakónusi szolgálatra készül a metodista egyházban, és terv szerint 2026 májusában kezdheti meg diakónusi próba idejét Budakeszin. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Hétfőn is derült, napos és száraz lesz az időnk, a déli eszél néhol megélénkülhet és 23-28 fokra van kilátás. Kedden lesznek felhők, de napos maradhat az idő, elvétve lehetnek záporok, déli szél és 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Kalászfejek. Emberek között, akiket egymáshoz kötött a végzet, nincs büszkeség. Márai Sándor. Az üres kalász fennhordja a fejét, a teli meghajol. Valójában talán alig van más természetes szenvedélyünk, amely olyan nehezen volna leigázható, mint a büszkeség. Benjamin Franklin.

0: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit. Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyítatik. Lukács 3:4-5.
1: Milyen sokféle ellentmondással éljük az életünket. Belemélyedünk a világ dolgaiba, nincsenek magasabb rendű törekvéseink, a tisztátalanság mélységeibe süllyedünk, a világi törtetés szakadékaiban botorkálunk, aggodalmaskodásaink és vagyongyűjtésünk völgyeihez ragaszkodunk teljes energiánkkal. Ezzel elzárjuk megváltónk elől az utat. Mind eközben még ott vannak a csüggedésnek és a szomorúságnak sötét órái, a hitetlenségnek, a kicsinyhitűségnek, a kételyeknek sűrű fellegei. Az ember ott fekszik, alant, sóhajtozva, összetörve, megszomorodva. Kell, hogy ilyenkor fölszakadjon a kiáltás. Kicsoda szabadít meg a siralmas mélységből? Zarándok utunkon a legfőbb akadály mindig a hitetlenség. Tulajdonképpen nincs is más komoly gátja szellemi fejlődésünknek és meggazdagodásunknak. Mert az Úr mindent meg tud tenni, de ő azt mondja, hogy hitünk szerint akar cselekedni velünk. Így tehát a hitetlenségünk az, ami megkötözi mindenható karja. Puszta hitünkkel szétverhetnénk a gonosz seregét. A megvetett igazság is fölemelné fejét, ha hinnénk az igazság istenébe. El tudnánk hordozni megpróbáltatásunk terheit, ellenkezés nélkül el tudnánk fogadni a bánat mélységeit, a bizalommal telik. Kézzel békességet öveznénk a derekunkra. Miért nem hiszünk hát? Minden más inkább lehetséges, mint az, hogy Istenben valóságosan higgyünk. Ő mindenben hűséges és igaz. Miért nem bízunk benne tökéletesen? A szívünk őszinte és egyenes. A hit nem jelent erőfeszítést, mert olyan természetes, hogy Istenben bízzunk, mint ahogyan a gyermek magától értetődően bízik a szüleiben. Ha sohasem feledkezünk meg az Úrról, egyre nagyobb biztonságot és bizonyosságot érzünk, mert valósággá válik, hogy ő közel van hozzánk. Jobbunkon van, hogy vezessen és segítsen minket. Nem tántoríthat meg sem a félelem, sem az erőszak, sem a családság, sem a ravasság. Akinek Isten van a jobbján, az biztosan áll. Nem fél az igazság ellenségeitől. Hiába támadnak rá, Isten erősen tartja őket. Isten velünk marad.
0: Drága megváltó Jézusom, azért jövök ma hozzád, hogy kérjem erősítő, vigasztaló jelenlétedet az életemben. Látod, hogy mennyiféle fájdalmat, begyógyulásra váró sebet, törést cipelek magammal. Azt jól megtanultam, hogyan leplezzem ezt mások elől. Talán már magam is alig hiszek abban, hogy az életem sokfajta nyomorúsága változhatna, gyógyulhatna. Krisztusom, kérlek, szólj hozzám úgy, ahogy erre egyedül csak te vagy képes. Te, aki igaz vagy mindenek fölött, aki az én kősziklám vagy, és a Biblia ígéi szerint olyan jól ismersz, mint senki más. Tudod a szívem, lelkem állapotát, látod a fejemben kavargó gondolatokat. Válaszolj, kérlek, lépj mellém, emelj föl engem. Köszönöm, hogy megajándékozol szavaiddal, jelenléted áldott erejével. Könyörgök, Uram, hogy ne legyek ennek akadálya, és ezzel a békés tudattal, nyugalommal térhessek ma nyugovóra. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. A közelmúltban két alkalommal is egy olyan témával foglalkoztunk, amelyről elmondtam azt, hogy nem szívesen beszélünk. Szeretnénk kikerülni, de el kell mondani, hiszen a jelenések könyvét úgy vezeti be az Úr, hogy írd meg és küld el a hét kis-ázsiai gyülekezetnek, azután pedig a többieknek is, akiket Isten egy különös üzenettel szólít meg. Eddigiek során azt láthattuk a jelenések könyvében, hogy azok az angyalok, akik képviselik Isten üzenetét, általában egy-egy csoportot szólítanak meg, egy-egy intézményt, egy-egy olyan közösséget, amiben politikai közösséget ismertünk fel, vagy vallási közösséget. Most a mai előadás témája egészen más, más hangulatában is. Isten nem csak egyes embereket szólít meg ezzel a néhány Biblia szöveggel, a jelenések könyve 14. fejezetéből, a 6. verstől, hanem az egész emberiséget megszólítja. Egy nagyon ünnepélyes üzenet hármast küld Isten a föld lakóinak, és ebben ezt látom a legünnepélyesebbnek. Azután természetes, ebből következik az is, hogy az üzenetnek a tartalma olyan, amit nem lehet elhagyni, amivel foglalkozni kell, amit ismerni kell, amit meg kell hallani a föld minden lakójának, így mondja Isten igéje. Olvassuk tehát azt az üzenet részt, amivel a mai este foglalkozunk. Jelenések könyvében a 14. fejezet 6. és 7. versét. És látték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtett a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait. Ezzel a két Biblia verssel foglalkozunk ma este, és ez a két vers része egy üzenet együttesnek, amelyet három angyal által jelenít meg az Úr, akik elviszik Isten üzenetét az egész földre. Azok, akik ezt a proféciai képet az 1800-as években magyarázták és felismerték benne Istennek különleges üzenetét, egy összefoglaló nevet adtak ennek az üzenetnek, és ez az összefoglaló név a hármas angyal üzenet. Nem így van benne a Bibliában, hanem úgy, hogy három angyal jön, és ezek intő üzenetet hoznak. Három angyal jön, tehát a címben utal arra, hogy nem egymástól független üzenetekről van szó, hanem a három angyal üzenete teljesen egységes, összefonódik, és ezért mondjuk úgy, hogy ez az üzenet, amelyet Isten három angyal által közvetít, ez hármas angyali üzenet. Ma az első angyal üzenetével foglalkozunk. Mit jelent számunkra, mit mond Isten az első angyal üzenetében. Először nézzük magát az üzenetnek a formáját. Azt olvassuk, hogy egy angyal jön, akit János apostol lát repülni, akinél van az örökkévaló evangélium, és az föld lakosainak hirdeti az evangéliumot minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Az angyal az ég közepén repül. Így mutatja be Isten igéje, így látta János apostol. Mit jelent az, hogy az ég közepén repül? Nyilván azt, hogy mindenkinek látni kell. Egy olyan üzenetről van szó, amit mindenkinek látni és hallani kell. Ez az angyal az ég közepén repült, és hangos szóval hirdeti az üzenetet. Az ég közepén hangos szóval minden ember számára. Ebben benne vagyunk mi is. Ha megkérdeznénk templomba járó embereket, hogy hányan hallottak már erről az üzenetről, valószínű meglepődnénk. Annak ellenére, hogy azt mondja az Úr, hogy minden embernek meg kell hallani ezt az üzenetet. Vajon akkor mi a magyarázat annak, hogy mégis nagyon kevesen ismerik ezt az üzenetet, kevesen találkoztak ezzel az üzenettel? Nézzük, hogy mit is tartalmaz az első angyal üzenete. Hármas gondolat van ebben az üzenetben, nagyon határozottan összefonódva. Az első, azt olvastuk, hogy az örökkévaló evangélium van ennél az angyalnál, az örökkévaló evangéliumot hirdeti. A másik gondolat, amit az angyal közvetít, Isten ítéletének órája. Eljött Isten ítéletének órája. Egy olyan korszakba érkeztünk, és az Isten üzenete is olyan korszakba érkezett, amiben valami történik, nem csak itt ezen a földön, hanem a mennyben is, Isten ítéletet hirdet. A harmadik gondolat ebben az üzenetben, az első angyal üzenetében, imádjátok a Teremtő Istent. Tehát az örökkévaló evangélium, azt hirdet ez az angyal, a másik üzenet, eljött Isten ítéletének órája, és a harmadik egy nagyon komoly felszólítás, imádjátok a Teremtő Istent. És itt a hangsúly, majd látni fogjuk, hogy miért a Teremtő Istenen van. Lényegében, ha valaki ezt elolvassa, akkor azt mondhatja, hogy hát ezzel már találkoztunk más összefüggésben is, mert az evangéliumot hirdetjük, az evangéliumot hirdetik minden keresztény egyházban, azután arról is prédikálnak minden egyházban, hogy Isten ítélni fog eleveneket és holtakat, azután a Teremtő Isten imádatáról is szó van. Mégis miért különleges ez az üzenet ma a mikorunkban, miért mondjuk azt, hogy egy nagyon fontos üzenet, miért kell minden embernek hallani ezt az üzenetet, miért hirdeti hangos szóval és nagy látványossággal az angyal ezt az üzenetet. Vizsgáljuk sorba ezt a három gondolatkört. Az örökké való evangélium. Az angyalnál az örökké való evangéliumban. A Szentírásban egyedül ezen a helyen van az evangélium szó ezzel a jelzős szerkezettel, hogy örökké való evangélium. Vajon miért? Jézus eljövetele előtt miért kell kihangsúlyozni az evangélium örökké való jellegét, és az, hogy ez az evangélium, amit az angyal hirdet, örökké való evangélium. Amikor Jézust a tanítványok megkérdezik Jeruzsálem pusztulásával, és Jézus második eljövetelével kapcsolatban, hogy mikor lesz és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének, akkor ha emlékszünk rá, erről már volt szó, hogy Jézus a jelek között, amelyeket elmond a tanítványoknak, megemlíti a 24. fejezet 14. versében az evangéliumot, és azt mondja, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságon minden népnek, és akkor jön el a vég. Figyeljük meg a két gondolatnak a találkozását. Az örökkévaló evangélium, amelyet minden népnek hirdet az angyal, és a Jézus kijelentése, hogy ez az evangélium hirdettetik az egész világon minden népnek. Ugyanarról az evangéliumról van szó. Ugyanarról az evangéliumról, amelynek a tartalma egy is ugyanaz. Vajon miért kell akkor hangsúlyozni, hogy az örökkévaló evangélium is, ez az evangélium hirdetetik Jézus eljövetele előtt minden népnek? Csak egy gondolatra szeretnék utalni Pál apostolnak a galáciai gyülekezetekhez írott leveléből. Még akkor nagyon új volt a kereszténység, még akkor nagyon új volt az evangélium, akkor ismerték meg az evangéliumot. A tanítványok elindultak, hogy Jézus szavai szerint hirdessék az egész világon bizonyságul Isten országának evangéliumát. És nagyon rövid idő alatt történik valami, vagy történnek valamik, amik Pál apostolnak a figyelmét odairányítják egy szükségletre, amellyel foglalkozni kell a gyülekezetek életében. A Galácia beliekhez írott levél első fejezetében, az öt versben egy nagyon szép bevezetést alkalmaz Pál apostol, talán többet, mint más gyülekezeteknél, és talán azért, mert egy nagyon kemény üzenetet mond ennek a gyülekezetnek. Ugye, hogyha valakivel levelezünk, és meg akarunk írni valami nagyon kemény, nehéz dolgot, akkor megpróbáljuk először udvariasan rávezetni. Nemrégen kaptam valakitől egy levelet, aki 42 éves keservével, problémájával keresett fel, és a levélnek a nagy része udvarias bevezetés. Visszaemlékszik a régi időkre, csupa szépet ír, majd a levelének a végén mondja el az ő keserűségét. Pál apostol a közepébe vág, rögtön a levél elején. És hogyan hangzik ez? Csodálkozom, mondja a gyülekezetnek, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelm által elhívott, így hamar más evangéliumra hajoltok, holott nincs más, de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Mit mond Pál apostol a gyülekezetnek? Csodálkozom, hogy olyan hamar, nem régen ismertétek meg az evangéliumot, és olyan hamar más evangéliumra hajoltok. És rögtön hozzáteszi, hogy holott nincs más. Hogy van az, hogy nincs más evangélium, mégis a gyülekezet más evangéliumra hajolt? Azt mondja az apostol, hogy vannak, akik zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni

üzenetünk legyen átok. El tudjuk képzelni, hogy jön egy angyal valami hamis üzenettel? Pál apostol azt mondja, hogy ha mi vagy mennyből jövő angyal jönne, ebben benne van az, hogy testvéreim, ha egyszer én valami mással jönnék közétek, eltérő üzenetet mondanék nektek, küldjetek ki, ne fogadjatok, legyen átok, amit mondok. Nagyon kemény dolog. Az apostol időkben így kellett bánni a hamis tanítókkal, mert az evangélium tisztaságáról volt szó, Isten igazságának tisztaságáról volt szó, és nagyon keményen kellett fellépni a hamis tanítókkal szemben. Erre tanítja Pál apostol a gyülekezetet. Ha egyszer én vagy apostoltársaim, vagy egy mennyből jövő angyal jönne, ne higgyétek. Feltettem azt a kérdést, hogy el tudjuk képzelni, hogy egy angyal jön, és valami új dolgot hirdet. Mit mond Jézus? Máté evangélium a 24. fejezetében, 24. versben. Sátán jeleket és csodákat tesz annyira, hogy elhitesse a lehet a választottakat is. És a csodáknak, a jeleknek, a hamisítványoknak, a csalásnak a csúcspontja mi lesz? Amikor Jézus képében jelenik meg Sátán. Amikor Krisztust fogja utánozni. Mit csinálunk akkor, ha Sátán megjelenik csodálatos pompában, csodálatos dekorációval, és kedves szavakkal azt mondja, hogy kedves híveim, gyermekeim, most már nem ezt kell tenni, hanem korrigáltam dolgokat. Vajon lesz-e bátorságunk azt mondani, távozz tőlem, Sátán? De ez meg fog történni. Sátán jeleket és csodákat tesz annyira, hogy elhitesse a lehető a választottakat is. Nemrégen foglalkoztunk Jelenések könyve 17. fejezetével. Kiről van ott szó abban a fejezetben? Egy olyan vallási hatalomról, amelyik mivel téveszti meg az embereket? Csodálatos látványossággal. Bíborba, bársonyba öltözötten jelenik meg az emberek előtt, és aranypohárban mit kínál? Az utálatosságokat. És mire vezeti az embereket? A paráznaságra, lelki paráznaságra, az Istentől való elhajrásra. Azt a kérdést tette fel valaki, hogy hogyan tudja Sátán ezt megcsinálni, elhitetni az embereket. Vajon az emberek nem ismerik fel a hamisságot, amikor annyira világos? Talán még van, aki emlékszik arra, hogy milyen igéket idéztem, hogy János evangélium a 3. fejezetéből, hogy az igazi világosság, Jézus már eljött, de az emberek mit szerettek jobban? A sötétséget. Az emberek jobban szerették a sötétséget. Miért? Mert az jobban esik nagyon sokszor az embernek. Visszatérve az evangéliumhoz. Az örökkévaló evangélium. De először is nézzük, mi az evangélium. Az evangélium a Jézus Krisztusban és a Jézus Krisztus által elnyerhető üdvösségről, örök életről szóló üzenet. Ez az örökkévaló evangélium. A Jézus Krisztus által elnyerhető üdvösségről, örök életről szóló örömüzenet. Ez az örökkévaló evangélium. És Pál apostol azt mondja a galáciai gyülekezetnek, csodálom, hogy ettől az evangéliumtól olyan hamar elhajoltatok. Vajon mit gondolunk, ha Pál apostol ma itt lenne, és látná gyülekezetek, egyházak, közösségek, vallási közösségek életét, nem volna esetleg egyes alkalmakkor hasonló feddése, intése a gyülekezet számára, mint ahogy megintette a galáciai gyülekezetet? Vajon mit mondana Pál apostol egy-egy olyan gyülekezetben, ahol az örökkévaló evangéliumot egy kicsit elferdítik? Van ilyen? Csak egyet szeretnék említeni. 1973-ban Bangkokban volt egy világmissziói konferencia, amelyben az evangéliumot teljesen gazdasági és politikai kategóriákba helyezték. Érdekes, hogy még

0: annak a idején, hogy ez még a másik rendszerben volt, Pimen moszkvai pátriárka is azt jelentette ki, hogy a Krisztusban való üdvösség elnyerésének lehetősége teljesen hiányzott. Úgy definiáltánk az evangéliumot, hogy az embernek az emberrel szembeni kizsákmányolás elleni fellépés, a szociális problémák megoldása, vagyis lekicsinyítve az éhez ember számára az evangélium az, hogy adok egy darab kenyeret. Mindez nagyon szép, de az evangélium nem gazdasági kategória, nem politikai kategória, hanem a Jézus Krisztus által elnyerhető üdvösségről szóló örömüzenet. Ha ez hiányzik, akkor az már nem evangélium, az valami más evangélium. Nem tudom, ha Pál apostol ott lett volna 1973-ban Bangkokban, ezen a konferencián, mit mondott volna. Lett volna nagyon kemény üzenete az a tisztes vallási vezetőkből álló konferencián. De azt mondja Pál apostol, ha mennyből jövő angyal hirdetni és mást ezen kívül ne higgyetek. Ez az egyik korunknak szóló üzenet, az örökkévaló evangélium és a legidőszerűbb üzenet. Gondoljuk csak át, hogyha megpróbálnánk a bangkoki gondolatot átvenni, és annak alapján megoldani az emberiség problémáját, akkor ma miről beszélnének? A egyik újság címlapján olvastam, a világ egyik fele éhezik, a másik nem alszik. Ugye mennyire találó? De mióta keresik a megoldást? A álmatlanság ellen a pirulánkat tudják felhozni, aztán egyre többet szed az ember, és egyre kevesebbet tud aludni. A másik pedig az éhség ellen. A közelmúltban az ENSZ hozott egy határozatot, hogy azt igyekeznek az éhező emberek számát felére csökkenteni. De mi van a másik felével, aki éhen hal? Nem ez az evangélium. És az egyik évben elfogyasztják az emberek a segélyt, másik évben már éheznek újból. Úgy látszik, hogy az emberség hiába próbálja megoldani ezeket a problémákat. Nem sikerül. A másik üzenet az első angyal üzenet csokorban eljött az ő ítéletének órája. Azt az időt jelzi, amikor elkezdődik, vagy elkezdődött a mennyben egy ítélet folyamat. Ahhoz, hogy a mennyei ítéletet megértsük, szükség van arra, hogy visszamenjünk egy kicsit az Ószövetségbe, és megvizsgáljuk az Ószövetség, így mondom, legnagyobb ünnepét, az Ószövetség legdrámaibb ünnepét, és ez az engesztelés napja volt. Évenként egyszer volt ez a nap. Ennek a napnak az volt a lényege, hogy ezen a napon mehetett be a főpap évente egyszer a szentek szentjébe, közben járna a nép bűneiért, és jelképesen ezen a napon ott a szentek szentjében dőlt el mindenkinek a sorsa, és itt ezen a napon a főpap engesztelése által lett megbocsátva az egész évben felhalmozódott bűnöknek a sokasága. Ez a nap rendkívül komoly volt. Azt olvassuk a Mózes harmadik könyvében, ezzel kapcsolatban ezt mondja az Úr, ha valaki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, írtassék ki az ő népe közül. Vagyis ezen a napon bűnbánatot kellett tartani mindenkinek. Ezen a napon, ha nem vette komolyan az üdvösségét, akkor meg kellett halnia. Ezt mondja az Úr, írtassék ki az ő népe közül. Aki nem bánta meg a bűnét ezen a napon, azt megkövezték. Tudjuk azt is viszont, hogy a minden ószövetségi áldozati rendtartásnak a jelentősége előremutatott a mennyei templom szolgálatra. És az engesztelés napi ünnepnek is van egy mennyei valósága, amiről ezt írja a zsidókhoz írott levélben az apostol. Fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ül le. Nem tudom, hogy kik azok, akik lélekben erre a napra gyakran gondolnak a mindennap élet küzdelmeiben. Vajon tudják olyan komolyan venni ennek a napnak a jelentőségét, mint ahogy komolyan vette Izrael népe. Azt figyelték, hogy mikor jön ki a főpap a Szentek Szentjéből. Ha a mennyei szolgálatra gondolunk, akkor azt kell tudnunk, hogy ott is folyik egy szolgálat érettünk. És amikor ott befejeződik az engesztelés munkája, szolgálata, akkor Jézus kijön a Szentek Szentjéből, és kimondatik az, amit Jelenések könyve 22. fejezetében olvasunk, aki szent, szenteltessék meg, aki fertelmes, legyen fertelmes, ezután is. Mint ahogy az Ószövetségben nem tudták, hogy a főpap mikor jön ki a Szentek Szentjéből, ugyanúgy nem tudjuk azt, hogy Jézus mikor fejezi be az ő mennyei főpapi szolgálatát. És ami fájdalmas, hogy ezzel nagyon keveset is foglalkozunk. Dániel proféta könyvében olvastuk már, hogy a proféciát előre vetítette Jézusnak a mennyei szenté szolgálatát is. A 19. században ismerték fel ennek a proféciának a jelentőségét, és arra felismerése jutottak, hogy Dániel könyve 8. fejezet 14. versének alapján 2300 éves proféciának a végén, ami 1844-re mutat, kell bemenni Jézusnak a mennyei Szentek Szentjébe. Ekkor kezdődik meg Jézus főpapi szolgálata. És 1844-ben volt egy nép, egy közösség, amelyik vállalta ezt a proféciát, sőt, erre a proféciára építette fel az ő küldetését, ami azt jelenti, hogy 1844 óta vizsgálat-ítélet idejében élünk. Abban az időben, amelyről az első angyal bejelenti, hogy eljött az ő ítéletének órája. Akár hisszük, akár nem, akár elfogadjuk, akár nem. Ahogy az Ószövetségben a főpap a Szentek Szentjében ezen a napon döntő jelentőségi szolgálatot végzett. Ugyanúgy 1844 óta Jézus a mennyei Szentek Szentjében végzi ezt a szolgálatot, amely akkor ér véget, amikor Jézus befejezi ezt a szolgálatot. És ezzel kimondatik az, amit az előbb már idéztem, aki szent, szenteltessék meg, ezután is, aki fertelmes, legyen fertelmes, ezután is. Ez az angyalnak a második üzenet, illetve az angyali üzenet második gondolata. A harmadik, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, aki teremtette a vizeket, teremtett mindent. Miért olyan fontos üzenet ez? Hisz nem volt ez teljesen egyértelmű az egyház vagy egyházok életében. Ez megint egy különös jelentőséggel bíró üzenet. Így is mondhatnánk, hogy egy 2000 évvel ezelőtt megfogalmazott üzenet, amelyben Isten választad egy közel 2000 évvel később felvetődő problémára. Isten előre válaszol az ember kérdéseire, előre válaszol az ember kételjeire. Míg az ember részéről el sem hangzott egy kérdés, Istennél már megvan erre a válasz, és ez a helyzet a teremtés gondolatával kapcsolatban. Imádjátok a teremtőt. Ugye tudjuk, hogy a középkorban nem volt probléma az, hogy higgyenek az emberek a Teremtő Istenben és a Teremtésben. Ha valaki a Teremtő Isten imádatát kétségbe vonta, vagy magát a teremtés tényét, akkor ez simán a mágiára vezetett. És mi a helyzet ma? Egy világhírű angol tudóstól, Nobel-díjas tudóstól, kémikustól idézek, a neve George Wald. Amikor a földi élet eredetéről van szó, csupán két lehetőség kínálkozik, a teremtés vagy a spontán keletkezés, az evolúció. Nincs harmadik út. És most jön az emberi, a tudományos nézet. A spontán keletkezés 100 évvel ezelőtt megcáfolták, Pasteurre utal. De ez csak egyetlen másik végkövetkeztetéshez vezet bennünket, a természet feletti teremtéshez. Ezt viszont filozófiai okokból nem tudjuk elfogadni. Ezért azt választjuk, hogy elhisszük a lehetetlent. Azt, hogy az élet önmagától véletlenül jött létre. Ezt nevezik tudományos bizonyítéknak. Amikor a maga tudós elmondja azt, hogy a teremtés tanítását nem tudjuk elhinni filozófiai okokból, ha nincs más akkor, hogy elhiggyük azt, ami lehetetlen. Mármint az evolúció. Ki mondja azt, hogy lehetetlen, de hát nincs más, amit elhiggyünk. Vagy a teremtés, vagy az evolúciót. És elhiggyük azt, hogy az élet önmagától véletlenül jött létre. Itt ismét szeretnék visszautalni János evangéliumára, hogy az emberek inkább mit szeretnek? A sötétséget, mint a világosságot. Inkább szívesebben elfogadják a hihetetlent, mint Isten igazságát. Mert ha elfogadjuk Istent, mint teremtőt, akkor ezzel más is jár. Imádjátok. Jár az Isten imádat, az Istennek való engedelmesség. Itt a teremtéssel kapcsolatban egy különös, így mondhatnám, fejlődési folyamatot láthatunk az evolúcióval kapcsolatban. A 18. században betört a vallás területére a deizmus és a panteizmus. A deistánk azok nem tagadták Istent, hittek egy teremtő Istenben, de egy olyan Istenben, aki megteremtette az életet, az egysejtűt, azután útjára engedte, és innen jön az evolúció, innen már jön a fejlődés. A panteisták azt tanítják, hogy Isten benne van a természetben, a fűben, fában, az élő világban és az élettelen világban. Ezután, a deizmus és a panteizmus után jön az adventizmus, 1840-es években felismerik a hármas angyal üzenetet, és a hármas angyal üzenetet teszik az ő küldetésük alapjává és igazolásául, ezt az üzenetet alkalmazzák, és ők hirdetik a Teremtő Isten imádatát. Nagyon különös dolog, hogy 1842-43-ban elkezdik hirdetni a Teremtő Isten imádatát az első angyali üzenetben, és 1859-ben Darwin előáll a Fajok Eredete című könyvével. Isten itt is megelőzi az üzenetével, a válaszával az embert. És ugye utána mi történik? Megindul egy harc. A katolikus egyházon belül is megindul egy küzdelem. Egymás után jönnek olyan teológusok, akik elkezdenek kacérkodni az evolúció gondolatában. Egyik ilyen neves személyiség, Teilhard de Chardin, francia paleontológus, őslénytankutató, aki 1881-től 1955-ig élt. Az egyház megpróbálta őt semlegesíteni azzal, hogy Kínába küldte misszionáriusnak, azután az Egyesült Államokba küldték, de Teilhard de Chardin műveit indexre tették, tiltott könyvek, tiltott tanítás volt az, amit ő írt a teremtésről, illetve a fejlődésről. Az egyházon belül megindul egy küzdelem. A II. Vatikáni zsinaton már áttöri a frontot az evolúció gondolata, és nem sokkal később lépnek fel teológusok, akik egyértelműen képviselik az evolúciót. De ami különös, nem csak most a evolúciónak és a teremtésnek a szembeállítása. Ugye, ha Isten üzenetével, Isten igazságával szembe kerül az ember, akkor egymás után jönnek a megválaszolatlan kérdések, amelyekre nincs válasz. A válasz az, amit George Wald mondott. Inkább hisszük a hihetetlent. Mit is mond Isten a 21. század emberének a Jelenések könyve 14. fejezetében az első angyal üzenete által? A boldog örömhírt, az örökkévaló evangéliumot. Fogadjuk el az örökkévaló evangéliumot, amit Isten kínál, ami nem politikai kategória, nem gazdasági kategória, hanem a Jézus Krisztus által elnyerhető üdvösségről, örök életről szóló örömüzenet. Azután éljünk abban a tudatban, hogy folyik az ítélet, és amikor ez az ítélet lezárul, akkor mindenki marad abban az állapotban, amelyben volt addig, amikor majd számot kell adni tetteiről Isten előtt. Eljött az ítéletének órája. És a harmadik üzenet, féljük a Teremtő Istent. Adjunk hálát, dicsőítsük életünkkel a Teremtő Istent, hogy olyan nagyján tette az embert, hogy képmására formálta az embert, hogy az embert kiemelte a sárból, az élettelen anyagból, és belehelyezte egy csodálatos élővilágba, mint a teremtés koronáját. Adjunk hálát a mindenható Istennek ezekért az üzenetekért, az ő kegyelme által. Amen.
1: Tanulmányok a Jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.

Az Úr angyala szüntelen vigyáz ránk. Ritkán beszélünk az angyalok szolgálatáról, pedig a Bibliában gyakran olvashatunk róluk, és nagyon sokat köszönhetünk nekik, akik által szerető Istenünk oltalmaz minket. Számunkra láthatatlanul ugyan, de mindig jelen vannak az életünkben. Kimondhatatlan érdeklődéssel aggódva figyelnek, mit teszünk, mi történik velünk, hogyan formálódik jellemünk. De vajon miért csak akkor gondolunk rájuk, ha nem esünk el a jeges úton, elkerülünk egy karambolt, és nem ér semmi baj? Nap mint nap küszködünk és igyekszünk megfelelni a kívánalmaknak, helytállni a ránk bízott feladatokban, közben eszünkbe sem jut, vagy csak néha tűnődünk el azon, hogy egyetlen percben sem vagyunk egyedül. Mert a jó angyalok, akik láthatatlan segítőink, mint Isten követei, támogatnak és védelmük alatt élhetünk. A Szentírás rengeteg olyan eseményről számol be, amikor valamilyen formában a jó angyalok megmutatkoztak embereknek, segítségükre siettek, vagy az Úr üzenetét jelentették ki nékik. Isten szolgáinak tartják magukat, de nem engedik meg, hogy az emberek imádják őket. Feladatuk az Úr parancsolatainak végrehajtása. Közreműködnek a mindenható Isten terveinek és ígéreteinek megvalósításában, a megváltás munkájában. Ha mennyei látásra nyílna szemünk, mint egykor Elizeus próféta szolgájának, akiről a Királyok második könyve 6. fejezetében olvashatunk, akkor hatalmas erejű angyalokat látnánk magunk körül, akik szeretettel figyelnek minket, védenek a gonosztól, mindenféle bajtól, hallgatják imáinkat és az Urat dicsőítő énekeinket. Az angyalok mennyei vezérüktől várják a parancsot, hogy kiragadják Isten gyermekeit a veszedelemből. A 34. Zsoltárban Dávid arról ír, hogy az Úr angyala őrt áll, tábort jár az őt félők körül, és megmenti, kiszabadítja őket. Egy másik fordítás szerint, mert az örökké való angyala körülveszi azokat, akik tisztelik és félik az örökké valót, és megvédi őket. A 91. Zsoltárban pedig az egyszerű fordítású Bibliában ez áll. Erős kővárom az örökké való, a felséges a menedékem, ezért nem ér el téged a veszedelem, és otthonodnak a pusztítás közelébe sem jöhet, hiszen az örökké való parancsolt felőled, és melléd rendelte angyalait, hogy őrizzenek minden utadon, kezükben hordoznak, hogy meg ne üssed lábad a kőben. Az örökkivaló mondja rólad, mivel ragaszkodsz hozzám, és szeretsz, megmentelek. Mikor kiáltasz hozzám, felelek. Veled vagyok, mikor bajok vesznek körül, kimentelek és fölemellek. Micsoda rendkívüli ígéret és reménnyel teli, bátorító üzenet ez a mi Istenünktől. Vajon értékeljük és hálásak vagyunk érte? Megszoktuk köszönni néki naponta, hogy ennyire szeret és gondunkat viseli? Különösen napjainkban van hatalmas jelentősége ezeknek a szavaknak, amikor oly sok veszedelem és baj támad ránk minden irányból. Olyan jó és biztonságot adó az a tudat, hogy szerető Urunk szüntelen vigyáz ránk, velünk van és megment. Őriz bennünket útunkon, elküldi szent angyalát, hogy megvédjen a különféle élethelyzetekben. Ezért nincs okunk az aggodalomra, csak mi is ragaszkodjunk, és legyünk hűségesek hozzá, bármi történik is.

vigasztaló és buzdító az a gondolat is, hogy mindannyian születésünkkor kaptunk egy őrangyalt, aki megtesz minden tőle telhetőt azért, hogy oltalmazzon és Krisztushoz vezessen. Soha nem hagy magunkra a kísértésekben, hanem igyekszik megvédeni Sátán és gonosz angyalainak folyamatos támadásaitól. Szinte felfoghatatlan számunkra, hogy milyen nagy küzdelem folyik a láthatatlan erők között, az Istenhez hűséges és a hozzá hűtlenné vált angyalok között az emberért. Rajtunk áll a döntés, hogy melyik győz felettünk. Az angyalok állandóan figyelemmel kísérik életünket. Nagy érdeklődést tanúsítanak irántunk. Tudják, hogy az Úr Jézus élete odaáldozásával milyen végtelen nagy árat fizetett azért, hogy megmentse azokat, akik benne bíznak. Jobban meg kellene értenünk az angyalok küldetését. El kellene gondolkoznunk azon, hogy minden munkánkat e rendkívüli mennyei lények együttműködése és gondviselése segíti. Mint Isten hűséges követei, szolgái feljegyzéseket készítenek szavainkról, cselekedeteinkről. Ha többször eszünkbe ötlene az, hogy az angyalok előtt semmi nincs rejtve, és összes tettünkről minden kiejtett szóról tudnak, és jelentik az értünk aggódó, szerető Istenünknek, aki megbízta őket ezzel a feladattal, akkor valószínű jobban ügyelnénk magatartásunkra és szavainkra. Jó lenne megfogadni Bölcs Salamon tanácsát, amit a Prédikátor könyve 5. fejezetében így fogalmazott meg. Ne beszélj elhamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavaidat, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön. Ne engedd, hogy beszéded vétekbe ejtsen téged. És nem mondd az Isten követének az angyal előtt, hogy csak tévedés volt. Miért háborodjon föl Isten beszéded miatt? És miért pusztítsa el kezed munkáját? Nem mindegy tehát üdvösségünk szempontjából, hogy mit mondunk és mit teszünk, és milyen feljegyzés készül rólunk a mennyben. Az angyalokat nem lehet megtéveszteni. Egyetlen tettünk, indítékunk és szándékunk sincs rejtve előttük. Mélyen elgondolkoztató és figyelemre méltó, hogy az angyalok feljegyzik mind a jót, mind a rosszat rólunk. A menny angyalait érdekli az emberek sorsa. Vágyakoznak betekinteni és megérteni a megváltás titkát. Szánakoznak a tévelygőkön, és sírnak, mialatt az emberi szem szárazon marad, és az emberi szív nem szánakozik.

Bár nem láthatjuk az angyalokat, mert nem tudnánk elviselni azt a dicsőséget, amely körülveszi őket, de elég számunkra az a tudat, ha ők látnak minket. Erős védelem alatt állunk, mert szüntelenül vigyáznak ránk. Ezt a megállapítást igazolja egy történet, amit egy német származású orvosházaspárról olvastam, akik elmentek az indiánok közé, hogy megismertessék velük Isten evangéliumát. Az indiánok bizalmatlanul és ellenszenvesen fogadták őket, pedig mindent megtettek azért, hogy segítsenek rajtuk. A törzsfőnök elhatározta, hogy megszabadul tőlük. Ezért egy éjjel körbevette felfegyverzett embereivel a misszionárius kunyhóját. Azt tervezték, hogy felgyújtják és megölik őket, ha menekülni próbálnak. De a legnagyobb meglepetésükre a kunyhó körül tüzes fegyverekkel felszerelt katonák álltak őrt, hogy védjék az alvókat és vigyázzanak rájuk. Így visszavonultak, mert nagyon megijedtek, és nem akartak a túlerővel szembeszállni. A törzsfőnök bátor és kíváncsi ember volt, ő ott maradt lesben állva másnap reggelig, és várta, hogy mi lesz. Amikor kijött a misszionárius, oda ment hozzá, és ezt kérdezte. Fehér ember, hol tartod a katonáidat? A misszionárius meglepetten válaszolt. Nekem nincsenek katonáim, miért kérdezed? Ekkor a törzsfőnök elmondta, hogy milyen merényletet terveztek ellenük. Ebből a misszionárius megértette, hogy az éjszaka Isten angyalai emberi alakban voltak ott a kunyhójuk körül. Így alkalma nyílt arra, hogy beszéljen Isten gondviselő munkájáról és az angyalok szolgálatáról. Ez az indián harcos csodálkozva hallgatta, és a szívében egy hatalmas változás történt. Már nem ellenségesen nézett a fehér emberre, hanem vágyakozott minél többet megtudni az ő istenéről. Amit hallott, mindezt elmondta népének, akik szintén kíváncsiak lettek a misszionárius tanítására. Óriási ébredés történt ennek az esetnek kapcsán az indián faluban. Bármilyen hihetetlennek tűnik is ez a történet, de igaz, mert ez esemény átélői azért jegyezték le tapasztalatukat, hogy ezzel is bátorítsanak bennünket, Istenbe vetett hitünkben megerősödjünk és megbizonyosodjunk. Elgondolkoztam azon, hogy milyen bámulatos és rendkívüli élményben lesz majd részünk, amikor Jézus Krisztus újból eljön, és találkozhatunk, beszélgetést folytathatunk azzal az angyallal, aki őrizőnk volt születésünk óta. Hiszen ő vigyázott lépéseinkre a veszedelem idején, velünk volt a halál árnyékának völgyében, és aki először fog üdvözölni a feltámadás napján. Megtudhatjuk majd tőle, hányszor lépett közbe Isten parancsára, hogy segítsen rajtunk és megvédjen rossz befolyástól, bajtól, szerencsétlenségtől. Ekkor megértjük majd a mennyei együttműködés szerepét az emberiségért végzett minden munkában. Akkor fel fog tárulni előttünk az élet minden rejtélye, és választ kapunk a miért kérdéseinkre is. Ha sokszor úgy érezzük, hogy nehéz az a kereszt, amit Isten a vállunkra helyezett, és minden olyan reménytelennek, kilátástalannak látszik, akkor gondoljunk arra, hogy soha nem vagyunk egyedül. Szerető Urunk gondoskodott oltalomról és vezetésről. Hatalmas erejű, számunkra láthatatlan, mennyei seregek védelme alatt állunk. A jó angyalok szüntelen figyelik minden lépésünket, vigyáznak ránk, és annak örülnek, ha segíthetnek.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.
2: Boldog mondások a Bibliában. Legyenek boldogok a téged szeretők. 122. Zsoltár, 6. verse. Boldog, akinek segítsége a Jákób istene, és reménysége van az Úrban, az ő istenében. 146. Zsoltár, 5. verse. Boldogok, akiknek útjuk fedhetetlen, akik az Úr törvényében járnak. Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt. 119. Zsoltár 1.-2. verse. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre. 94. Zsoltár 12. verse. Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki értelmet szerez. Példabeszédek könyve 3. fejezet 13. verse. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. 106. Zsoltár 3. verse.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Figyelj a jelre. A mai ige Sámuel próféta második könyvéből 5. fejezet 24. verse. Majd ha lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor törj rájuk, mert akkor előtted megy az Úr, hogy megverje a filiszteusok táborát. Gondolatok az ígéről. Mikor az Úr megindul, és nekünk is jelt ad az indulásra, meg kell mozdulnunk. Az Isten lelke fúj, ahová akar, és mi halljuk a hangját. Ilyenkor legyünk nagyon éberek. Meg kell ragadnunk a rendkívüli alkalmat, és a lehető legtöbbet kell tennünk általa. A mi dolgunk, hogy szüntelen küzdjünk a filiszteusokkal, de mikor maga az Úr megy előttünk, akkor kiváltképpen erőteljesen kell küzdenünk. A szél megmozgatta a fák tetejét, és ez volt a jel Dávid meg harcosai számára a támadáshoz, és amint megindultak, maga az Úr verte meg a filiszteusokat. Bár csak adna az Úr a mai napon jelet a számunkra, hogy mikor beszéljünk őróla sok ismerősünkkel. Legyünk éberek, hogy megragadhassuk a kedvező alkalmat. Ki tudja, hát ha éppen ez a nap jelenti új ébredés kezdetét. Ébren figyeljük, hogy meghalljuk a szél zúgását, és jeladás esetén legyünk készen az azonnali indulásra. Az ígéret: előtted megy az Úr. Legyen elegendő ahhoz, hogy felbátorodjunk. Ha az Úr megy előttünk, nem maradhatunk veszteg. Mi a hinduizmus? A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Vallásközi Dialógus Bizottsága nyílt ülést tart holnap, május 4-én, hétfőn, 11 órától a tanács székházában, Budapest 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A téma: mi a hinduizmus? Hinduizmus és kereszténység. Az előadó Száler Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem indológiai tanszékének tudományos segédmunkatársa. Missziói napok az egyházkerületekben. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat. A Déli Egyházkerület május 16-án Békés Csabán. A Nyugat-Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005 évi törvényük értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, Budapest 8. kerület, Szent Királyi utca 51. Az időjárásról: május közelíti a nyarat. Hétfőn is derült, napos és száraz lesz az időnk, a déli eszél néhol megélénkülhet, és 23-28 fokra van kilátás. Kedden lesznek felhők, de napos maradhat az idő, elvétve lehetnek záporok, déli szél és 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Könyörögjünk. kedves hallgatóink, hogy megváltónk kegyelme világítson fölöttünk az éjszakában, közölve velünk nagy jóságát pihenésünk alatt is, ahogyan tette a nap minden eltelt órájában, tanácsaival, tanításaival kísérve, elnézve mulasztásainkat, elfedezve gyarlóságainkat. Kérjük, ne engedje, hogy megrestüljünk az ő akaratának szolgálatában, hogy szüntelen az ő gyermekei lehessünk.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Május 1. A világ számos országában a munka ünnepe. Hozzájuk hasonlóan Magyarországon is hivatalos ünnep ez a nap. Foglalkozzunk mi is ezzel az életterülettel. Bevezetőként álljon itt néhány idézet a Szentírásból.
1: 90. Zsoltár 17. verse. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek, jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.
0: Prédikátor 3.22. Azért úgy láttam, hogy semmi sincs jobb, mint hogy az ember örvendezzen az ő dolgaiban, mivel hogy ez az ő része a világban.
1: 128. Zsoltár 2. verse. Bizony, kezed munkáját eszed, boldog vagy, és jól van dolgod.
0: Példabeszédek 12.10. Aki miveli az ő földét, megelégedik eledellel, aki pedig követ hiába valókat, bolond az.
1: Példabeszédek 14.23. Minden munkából nyereség lesz, de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés.
0: Példabeszédek 6.10.11. Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kézösszefonás, hogy pihenjek. Így jöv el, mint az úton álló, a te szegénységed és a te szűkölködésed.
1: Tesszalonikai 2. levél 3.10. Mert amikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valami nem akar dolgozni, ne is egyék.
0: Tesszalonikai 1. levél 4.11. És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdonkezeitekkel munkálkodjatok, amiként rendeltük néktek.
1: Kolossé 3.23. És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek.

0: A Biblia a munkát alapvetően pozitív, Isten adta tevékenységnek tekinti, amely az ember teremtés rendjéhez tartozik, nem pedig büntetés. A cél a szükségletek biztosítása, az alkotás öröme, a közösség szolgálata és Isten dicsőítése. A Szentírás a szorgalmat, a becsületességet és a minőségi munkavégzést hangsúlyozza, szívből az Úrnak végezve. A Mózes első könyve 2.15 szerint az ember már a bűneset előtt feladatot kapott Istentől. Fogta az Úristen az embert, és az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze azt. A munka itt az emberlét egyetlen cél meghatározása a teremtett világgal való összefüggésben. A szöveg összefüggés arra is utal, hogy minden emberi tevékenység alapja Isten teremtő és ajándékozó szeretete. Isten ajándékainak átvételével az ember életfeladatul kapta ezen ajándékok gondozását és őrzését. A munkanélküli élet nem emberhez méltó létmód.
1: A bűneset után Isten kiűzi az emberpárt az Édenből. Átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával élj belőle életed minden napján. Tövist és bogáncskórót teremjen néked, s a mezőfüvét egyed. Arcod verítékével egyed kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe. Mózes első könyve 3:17-18-19. Bizony nem a munka lett átkozott, hanem a föld, amely emiatt tövist és bogáncsot terem. Az embernek pedig keményen meg kell dolgozni azért, amit addig ajándékképpen kapott. A Mózes könyve elején álló őstörténet bemutatja az emberi munka szakosodását, ahogy megjelentek a különböző foglalkozások. Fontos szempont a továbbiakban a munka sikeressége vagy sikertelensége. Általános törvény, hogy szegénnyé tesz, aki cselekszik restkézzel, a gyors munkások keze pedig meggazdagít. Példabeszédek 10.4. Ugyanakkor nem lehet megfeledkezni a példabeszédek 10.22 intéséről, az Úrnak áldása, az gazdagít meg. Klasszikus szépséggel fogalmaz a 127. Zsoltár első verse is, ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ezért, aki bízik az ő gazdagságában, elesik, de mint a fa ága, az igazak kivirágoznak. Példabeszédek 11.28.
0: A munka lényeges és fontos kiegészítője a pihenés. A Mózes második könyve 20.11 azzal indokolja a szombat megtartását, hogy Isten a teremtő munkája után megpihent. A szombat megszentelése tehát elsőrenden jelenti a munka abbahagyását, a pihenést, továbbá, hogy ezt a szabad napot el kell különíteni az Úr szolgálatára, hiszen a szabad idő Isten ajándéka. Az Új Szövetségben főleg a példázatok szereplői, képei, hasonlatai, kijelentései mutatják, hogy Jézus szerint az emberélethez a munka szükségszerűen hozzátartozik. A Márk 6.3 szerint Jézus ácsmester, vagyis tektón, építkezéshez értő. Itt jegyezzük meg, hogy 1955-ben a Római Katolikus Egyház is csatlakozott a világ dolgozóihoz, amikor 12. Pius pápa munkás Szent József emléknapjává nyilvánította, és így május 1. katolikus ünnep is lett. A Biblia szerint ugyanis munkás Szent József tanította az ácsmesterségre nevel gyermekét, Jézust. Viszont semmi sem utal arra, hogy ő messiási működésének megkezdése után folytatta volna a mesterséget.
1: sőt, tanítványait az addig végzett munkájuk abbahagyására szólítja föl, és úgy hívja el őket követésére, például valaki az eke szavára veti kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Lukács 9:62. Most teljesen más munka vár rájuk. Emellett fontosnak tartja kijelenteni a Márk 2:27-ben, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért. A benne elérkezett üdvtörténeti idő miatt az ünneplő Máriát részesíti előnyben, a szorgalmatos Mártával szemben, valamint úgy kell élni, ahogyan a kismadarak. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál. Máté 6:25. Életmódja is ezt példázza. Nincs háza, vagyona, családja akkorabeli vándorló karizmatikusokhoz hasonlóan, adományokból él.
0: Pál apostol munkával kapcsolatos szemléletét viszont az a tény formálta, hogy ő mindvégig munkás életet élt. Noha missziói tevékenysége alapján igény tarthatott volna arra, hogy a gyülekezetek eltartsák. Életpéldája mindenképpen az ógörög gondolkodás korrekciója, amely a munkát szégyennek, illetve a rabszolgához illő tevékenységnek tartotta. Pál a munkát krisztológiai keretben szemléli, azaz a hívőnek a munkában is isteni elhivatottságához méltónak kell bizonyulnia. Nem lehet tétlenkedni, mert annak az Istennek és Krisztusnak tartozunk felelősséggel, akik mindez ideig munkálkodnak. János 5:17.

0: Megfontolandók Ellen White gondolatai is a munkáról. Akik Istent szeretik, mindannyian fontolják meg, hogy most élünk a munka idején, amíg nappal van. Dolgozzunk, de ne csupán a már beterelt nyáj között, hanem menjünk, keressük az elveszetteket, a veszendőket. Ezeknek különösen szükségük van a segítségre, hogy a nyájhoz visszakerüljenek. Itt az ideje, hogy a gondatlanok fölébredjenek a szunnyadásukból. Itt az ideje, hogy ne csak kérjük a lelket Isten szavának hallgatására, hanem hogy immár szerezzenek olajat edényeikbe, lámpásuk számára. Ez az olaj Krisztus életszentsége. A jellemeket jelképezi, a jellemet jelképezi, a jellem pedig át nem ruházható.
1: Senki sem szerezheti meg más számára. Mindenkinek tiszta, szent, bűntelen jellemet kell fejlesztenie. Nagy munka vár ránk, hogy végezzük. A világot nem a nyelvek adománya vagy csodatettek térítik meg, hanem az, ha Krisztust prédikáljuk, mégpedig a megfeszítettet. Engedjünk teret a Szentlélek munkájának. Isten eszközöket adott kezünkbe, nekünk pedig mindegyiket föl kell használnunk, hogy Isten akaratát cselekedjük, az ő útját járjuk.
0: Mint hívőknek kiváltságunk, hogy részt vegyünk az igazság terjesztésében. Amennyire csak tehetjük, használjunk föl minden eszközt, és Isten adta lehetőségünket, hogy az igazságot újabb helyekre eljuttassuk. Ezt a munkát várja tőlünk az Úr. Kövessék Krisztus példáját, akik állítják, hogy az ő gyermekei. Enyhítsenek, segítsenek embertársaik szükségletein. Hálájuk ledönti majd az akadályokat, és így szívükhöz férkőzhetnek. Mérlegeljétek komolyan ezt az ügyet. Krisztus utána járt az embereknek, kereste őket, ahol csak találhatta, majd pedig eléjük tárta országának nagy igazságait.
1: Vezessük rá az ifjúságot is, hogy fölismerje a munka méltóságát. Mutassátok be nekik, hogy Isten állandóan munkálkodik, és mindenben elvégzi kijelölt munkáját. Az egész teremtést tevékenység jellemzi. Ezért, ha be akarjuk tölteni küldetésünket, nekünk is tevékenykednünk kell. A szellemi munkával egyesített, hasznos fizikai munka fegyelmező hatást fejt ki a gyakorlati életben. Képesíti és ráneveli a testet és elmét, hogy jobban elvégezzük azt a munkát, amelyet Isten szándéka szerint el kell végeznünk a különböző területeken.

0: Kedves hallgatóink, következzék Horváth Bálint, a Piarista Gimnázium igazgatójának eszmefuttatása, amely a munka és a pihenés teológiája címmel jelent meg 2025 nyarán. A megpihenés gondolata már az Ószövetség első lapjain megtalálható. A teremtés részeként Isten megszentelte a nyugalom napját. Ennek következménye, hogy az Úr napjának ünneplése a keresztény életritmus keretévé vált. Mai kultúránkban azonban olyan többlet kihívásokkal szembesülünk a munka és a pihenés témakörében, amelyeket érdemes biblikus szempontból is megvizsgálni. Mit tanít a Biblia a munkáról? Milyen szerepe van a modernkori munkaszabadságnak az ember életében? Ezekre a kérdésekre keressük a választ ebben a cikkben. A munka Isten eredeti rendelésének a része. Az emberi lét hozzátartozója a kezdetektől fogva.
1: Emil Brunner, a 20. század egyik meghatározó svájci teológusa, ezért sorolta a munkát az öt isteni rend közé. A másik négy a házasság, az állam, a kultúra és a hitközösség voltak. Rendek alatt olyan dolgokat értett, amelyek Isten teremtő akaratának objektív megnyilvánulásai a világban, amelyek az ember életét meghatározott struktúrák mentén szabályozzák. Hasonlóan vélekedett Dietrich Bonhoeffer evangélikus lelkész, teológus is, aki négy mandátumot határozott meg: a házasságot, az egyházat, az államot és a munkát. Ezek Bonhoeffer szerint Istennek az emberhez intézett, földi életre vonatkozó megbízásai, amelyek által az ember a világban Isten akaratát cselekszi. Ezek Isten uralmának közvetítésére és az emberi élet megőrzésére, illetve védelmére szolgálnak a bűn romboló erejével szemben, de ezek által lehet felelősen megélni az emberi szabadságot, kibontakozni és dicsőíteni Istent ebben a világban.
0: A munkának már a teremtéstől kezdve két aspektusa volt: a szolgálat, kötelességteljesítés, illetve a kreativitás. Megjegyzendő, hogy a munka ilyesfajta szemlélete egyedinek mondható az ókorban. A fizikai munka minden Egyiptomban, mind a görög filozófusoknál, Platónál, Arisztotelésnél az alsóbb néposztályra kirótt terhet jelentett. Ez Izraelben sem volt

0: sokszor önkényesen előírtak. Az első keresztény gyülekezetekben az apostolok már sokkal hangsúlyosabban érvényesíteni tudták a helyes szemléletet. A földi kötelesség teljesítése, a munka, bármi is legyen, az Isten dicsőségére van.
1: Ezért az első keresztények a megtérésük után nem foglalkozást váltottak, hanem más lelkülettel, céllal és motivációval végezték ugyanazt a munkát. Katonák, különböző tisztségviselők, rabszolgák mind jelen voltak ugyanabban a gyülekezetben. A következő évszázadokban azonban sok tekintetben, így a munka területén is, kettős etikai gondolkodás jelent meg. A szerzetesi lét szent volt, ez volt az igazi keresztény élet, ahol jelen volt az orando et laborando, imádkozva és dolgozva szemlélet, míg a laikusok számára alig volt hangsúlyos, hogy a munkájukon át mit is jelent Isten dicsérni. Ebben hozott aztán nagy váltást a reformáció. Az egyetemes papság elve alapján nem csak mennyei elhívása van az embernek, hanem földi is. Feladata, hogy földi munkájában Isten nevét nagyjá tegye.
0: A munka tehát az emberi lét része. Nem megszabadulni kell tőle, hanem megtalálni, hogy miként lehet azt Isten dicsőségére végezni. Nem munkateljesítmény alapján értékelve magunkat, hanem Isten kegyelmét elfogadva, hálából élni a Teremtő számára, aki ugyanakkor a pihenésről is mindig gondoskodott. A keresztény közösség kezdettől fogva kiemelt szerepet tulajdonított a hét első napjának, a vasárnapnak, mint az Úr napjának, Krisztus feltámadásának ünnepeként. A zsidó szombat nyugalma itt új értelmet nyer. Nem pusztán a teremtés utáni megpihenés emléke, hanem a megváltásban való örvendezés ideje is.
1: A vasárnap megszentelése a kezdetektől együtt járt az Isten tisztelettel, az ige hallgatásával, a közösséggel és a testi-lelki felüdüléssel. A pihenés tehát nem csak fizikai szünetet jelentett, hanem lelki elcsöndesedést, az ember Istennel való kapcsolatára fordított figyelmet is. A keresztényeknek ez a nap Isten uralmának előíze, amikor az ember kiszakad a munkakényszerből, és emlékezteti magát arra, hogy nem a teljesítmény, hanem a kegyelem adja az identitását. A vasárnap így a hit gyakorlati kifejezése is, az Úrban való bizalom cselekedette.
0: A játék, a pihenés mind különös kategória, és akár több hetes vagy rendszeres tevékenység hosszú időn át nem volt az európai kultúra része, vagy csak kizárólag egy magas társadalmi státusz jele volt. A játékot a gyermekkor részeként kezelték, a hosszú távú munkától való távolmaradás pedig sokaknak egyszerűen létkérdés volt. Nem engedhették meg maguknak. A puritán etikában az idő hasznos eltöltése mindig is komoly erkölcsi kérdéseket vetett föl. A technológia megjelenésével és egyéb változásoknak köszönhetően azonban a munkaidő megrövidült és világos volt, hogy az embereknek szükségük van mind egyéni, mind családi szinten olyan időre, amelyet nem csak az egyébként hétköznapjaikat betöltő munkájukkal töltenek.
1: A kérdés az, hogy ez mennyire nevezhető jó folyamatnak. Nos, erre a válasz hasonló a sok más etikai dilemmára adott keresztény válaszhoz. Attól függ, milyen szív, milyen szándék és hozzáállás

0: van ezen folyamat közben az emberben. A társadalmi struktúra tehát másodlagos. A kérdés az ember szívének szándéka. A szabadidő és munka hangsúlyozott szétválasztása, sőt egymással szembeállítása egy olyan hasadást tükröz a kultúránkban, amely nincsen meg a bibliai szemléletben. Nem jó hozzáállás, ha az egyiket fárasztó kötelességként kezeljük, míg a másikat teljes szabadságként, ahol nincsen jelentős felelősség. Talán sokszor félrevezető is lehet a modernkori pihenést a munkától teljesen különböző, önálló kategóriaként kezelni, ahol lehet semmit tenni.
1: Helyesebbnek tűnik, ha egy másik tevékenységként tekintünk rá, amikor lehet munkálkodni a családi és az Istennel való kapcsolaton. Szűcs Ferenc, református lelkipásztor így fogalmazta ezt meg. A keresztény embernek szabadsága alkalmával nincs sem több, sem kevesebb szabadsága, mint máskor. Munkája közben is Krisztus szabadságában él, és szabadsága alatt is Krisztus és fele barátja szolgálja. A munka tehát isteni rendelés, amivel felelősen élhetünk, és így hordozhatunk áldást arra a földre, amit kaptunk. Isten azonban megadta népének a pihenés alkalmát is az ünnepekkel és a szombattal. Az ember isteni nyugalomba való bevonása, a hetedik nap megszentelése már a kezdetektől fogva meghatározza az emberi élet ritmusát, amely Krisztus halálával további jelentésréteget kapott.
0: Az ember szabad a bűn és a halál fogsága alól, és ez az, ami a legnagyobb nyugalmat biztosítja neki, bármiféle munka közt. Ahogy a zsidókhoz írt levél 4:3 és 10:11 fogalmaz, mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba, amint megmondta Isten. Aki ugyanis bement Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében.

0: Kedves hallgatóink, idézzük föl Jó Sándor, a mi mindennapi munkánk címmel közreadott prédikációját. Ezen a mai vasárnapon, amikor az országban mindenütt, de szerte a világon is, nagyon sokfelé a munka ünnepét tartják, emlékezzünk mi is a mi mindennapi munkánkra úgy, ahogyan az Isten igéje tanít rá bennünket. Olyan kérdésről lesz tehát szó, amivel az életünk túlnyomó részét töltjük. Mindenkinek meg kell dolgoznia azért, hogy egyáltalán megélhessen. Szinte az egész életünk egyetlen szakadatlan, sokszor bizony fáradtságos munka. Hogyan lássuk hát az Isten igéjének fényében a magunk minden nap megújuló munkáját?
1: A munka Istentől kapott ajándék, amiben visszatükröződik egy halvány sugár az embernek az Isten képére való teremtettségéből. Istenről azt mondja Jézus, az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. Ez is egyike azoknak a vonásoknak tehát, amiben az embernek az Istennel való rokonsága fejeződik ki. Éppen a munkában maradt meg valami az ember eredeti nemességéből, méltóságából. Olyan kegyelmi ajándék, amivel Isten még a tőle elfordult embert is megáldotta. Azonban Isten ajándékai az ember kezén sokszor megromlanak, elkopnak, sőt, veszedelmes eszközzé válhatnak.
0: Ez történhetik a munkával is. Nem a munkán van az átok, hanem a bűnön. És mivel az ember bűnös, így a munka is keserves, idegtépő, életet emésztő hatalommá tud válni fölötte. És ezért van olyan kevés igazi munkakedv az emberekben. Megpróbálják olykor kellemesebbé tenni az egyhangú munkát, például zenével, egészségügyi berendezésekkel, kávézókkal a munkahelyen, jutalmazással, bérjavítással, és mindez helyes, és ezen a téren rengeteg történt a múlthoz képest, de vajon több lett-e általa a munkakedv? Akinek csak a pénz, a jutalom vagy a kellemes környezet csinál valamelyest kedvet a végzendő munkájához, annak még nem sok a kedve, bármennyire fontos is egyébként a pénz meg a kellemes környezet.
1: Ha te is az Úr Jézusnak a nevében fogod végezni azt a munkát, amit végezned kell, egyszer rájössz néhány nagy, örvendetes igazságra. Az egyik az, hogy egyszerre megváltozik a munka értéke. Mert nem attól függ egy munka értéke, hogy milyen munkát végez az ember. Azt, amihez kedve van, ilyenek általában kevesen vannak, se attól, mennyit fizetnek érte, attól sem, hogy nagyvonalú, vezetőállásban lévő munka-e az, vagy egészen leszűkített részlet, apró, papecselő valami, hanem a hozzáállástól. Attól függ minden munka, ki hogyan áll hozzá, ki hogyan viszonyul a munkájához. Azt szokták mondani, kétféle munka van, szellemi és fizikai. Hadd mondjak egy harmadik szót, lelki. Ez nem egy harmadik fajta munkát jelent, hanem a munka minőségét.
0: Akár szellemi, akár fizikai munkát lehet lelki módon végezni, lélekkel és mind a kettőt lélek nélkül is. Lélekkel, vagyis azzal a lélekkel, hogy Jézus nevében végzem. Az ige így mondja, szívetek egyenességében, meg így, cselekvén Isten akaratát lélekből. Mert ez a nagyszerű éppen, hogy aki igazán a Krisztus szolgája, az Krisztusban felszabadult ember. Jézus szolgájának lenni a legnagyobb méltóság, hiszen minden munkája, szolgálat, Krisztusnak való szolgálat, vagyis Isten tisztelet. A mindennapok Isten tisztelete. A jól végzett munka mindig Isten dicsőségére való. Hát végezd tudatosan Isten dicsőségére, szívesen, lélekkel. Meglelkesedik kezed alatt még a lélektelen gép is. Próbáld meg, mássá tesz a munkád, megváltozik az értéke.
1: De megváltozik a munka egész értelme is. Értelmet nyer a végzett munka, akármilyen értelmetlennek látszik is talán. Gondold meg, az Úrnak szolgálsz. Ez pedig a gyakorlatban azt jelenti, hogy az embereknek. Aki az Úrnak szolgál, az meglátja maga körül az embereket, vagyis nem csak számokat, robotosokat, hanem embereket. Azokat az embereket, akiknek szükségük van reá. Meglátja a munkája mögött a családját, egy mosolygó gyermek arcát, egy hűséges, kedves asszonyt, kinek kenyér lesz abból a munkából, és meglátja a munkája mögött Istent, aki szüntelenül dolgozik, hogy ezt a világot a bűn diadalától, a káosztól megmentse, megváltsa, és akinek te a magad kicsi vagy nagy helyén munkatársa vagy ebben a munkában.
0: Egyszer 5 ember dolgozott valamiféle épületen. Mind az 5-től megkérdezték, mit csinálsz? Az egyik így szólt, köveket faragok. A másik így, dolgozom, mint egy rabszolga. A harmadik, filléreket keresek. A negyedik, dolgozom a családomért. Az 5. azt válaszolta, mint egy ünnepélyes muzsikával a hangjában, katedrálist építünk. Nos, hogyan látjuk a munkánkat? Csak a lélekölő választó robotot látjuk benne. Vagy olyan szárazan anyagiasak vagyunk, akik csak a forintokat látjuk mammon szolgákként. Meg tudjuk-e látni mögötte a másik embert is, akiért dolgozunk, sőt, ami a legfontosabb, egyének tudjuk-e látni magunkat, mint a többi emberrel körülöttünk, a főnöktől a szolgáig, és hisszük-e, hogy akármilyen jelentéktelen részletmunkát végzünk, Isten munkatársai vagyunk, egy olyan világban, amelyik könyörög egy kis szeretetért, igazságért, békességért, becsületességért. Katedrálist építünk. Igen, Isten eljövendő országának a tégláit rakjuk, rakosgatjuk abban a tudatban, hogy a mi munkánk nem hiába való az Úrban. Van értelme. Éppen ez az a pont, ahol valami újat és igazán jót vihetünk bele ebbe a világba.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit a műsor folytatásában. Legyen világosság a világnak. És most ismét sikerült olyan sok témát összerakni, amely mindegyik fontos, nem csak a baptista gyülekezeteknek, és azért mondom, hogy baptista gyülekezet, mert kedves hallgatóink, most akkor önöket egy baptista lelkész szeretné megszólítani, Bódis László testvér, akit szeretettel köszöntünk. De akkor hadd mondjam el, hogy igen, amikor először voltál itt, és hallgatóinkat te is megszólítottad, akkor először a lepra misszió volt a fő témánk, és de most, illetve én azt gondolom, hogy erről is van beszámoló néhány dolog, amit érdemes tájékoztatni a hallgatóknak, de utána még már én olvastam a baptista hírekbe, hogy ott voltál rengeteg ilyen munkában, vagy rendezvényekben, és ezek mind nagyon fontosak. Akár a közgyűlés, ami most volt szombaton, de előtte volt egy olyan baptista missziós konferencia, aminek az volt a címe, hogy Élet az életért. Ez márciusban volt, de utána olvastunk, majd nem tudom, hogy tudunk-e beszélni róla, mert csak egy rövid hír, az, hogy a gyermek missziói szolgálat, ezzel is foglalkozik a baptista egyház.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves szerkesztő testvéreimet, köszönöm azt, hogy lehetőség van, hogy ezúton is beszéljek a tevékenységeimről, beszéljek arról, amely Isten ügyének, Isten országának a világosságát terjeszti. Hisz lebontra ez azt jelenti, hogy szűkebb közösségünk vagy egyházunk területén, de úgy gondolom, hogy igaz minden hitvalló és Krisztust hívő egyházra az, hogy sók és világosságok vagyunk ebben a világban. És az is igaz, amit Jézus Krisztus mondott, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodott, én is munkálkodom. És az is igaz, hogy Krisztus apostolai is munkálkodtak, küldetésben voltak, küldetésük határa az a világ szélső határa volt megjelölve, tehát van feladatunk, van munkám, szűkebb világunkban és tágabb értelemben vett világunkban, és nem utolsó sorban a szűk családi körtől, baráti körön keresztül, és mindazokon a közösségi közegeken, azon a közösségi lehetőségeken keresztül, amely akár egyházi, de lehet ez világi körben létrejött spontán, vagy éppen szervezett közösség, előadás, program, mint amiről kedves szerkesztő testvér is beszélt, hogy volt konferenciánk, vannak egyházi események, és vannak olyan dolgok, mint a gyermekmisszió, vagy hitoktatás, amely már az iskolákban történik meg.
0: Igen, és bocsánat, elfelejtettem mondani, és van egy olyan, amelyik egész évre szól, a generáció. Hát most ez az évi témája.
1: Igen, a generációkról szól, hisz a Biblia gyakran használja ezt a szót, hogy nemzedékről nemzedékre, és mondd el fiaidnak, és fiaid fiainak is. Tehát már én is abban a korban vagyok, amikor gyermekém gyermekének és unokáimnak is el kell mondjam, és el is mondom mindazokat az áldásokat, mint azt a kegyelmi lehetőséget, ajándékot, amit a Jóistentől kaptunk. Nyilván, hogy többszörösen kötelez engem a szolgálat, mivel aktív lelkipásztor is voltam, most nyugdíjas vagyok, de úgy gondolom, hogy a nyugdíjas évek nem tagadhatják meg azt, amíg Jóisten erőt ad és lehetőséget, hogy ne hirdessük az ő igéjét, ne hirdessük Isten országát, és ne terjesszük a világosságot, hisz feladatunk van ebben.
0: Hát igen, mert ez a világnak a rendszere, hogy nyugdíjasok vagyunk, de Isten nekem nem ad nyugdíjt.
1: Istennek más az időszámítása is, meg a módszere is, és a küldetésünkben is más mércével mérnek a világ szemszögéből, és más mércével mér Isten és a Szentírás. Említést nyert a lepra misszió, hogy ebben már nyilatkoztam többször is ezen a helyen is, ebben a rádióban is, és ez azt jelentette, hogy valamit megtapasztaltam a Lepra Misszió Magyarország szervezetén keresztül. Egy nagyon idős lelkész hozta létre a Lepra Misszió Magyarország szervezetét, aki már jóval a nyugdíjban, a nyugdíjas éveit élte, és úgy érezte, hogy Isten ad a szívébe egy ilyen vágyat, küldetést, hogy hívja létre, szervezze meg, jobban mondva, ezt a csodálatos szolgálati lehetőséget, és ime már 52. éve, hogy működik Magyarországon folyamatosan. Először egyszerű fáslikötéssel kezdődött, aztán különböző adományok, segélyek küldésével, valamint pénzbeli adománnyal. Ma már inkább a pénzbeli adomány maradt meg, ezen keresztül tudjuk segíteni azokat az országokat, ahol még vannak leprás emberek, illetve leprás generációk, mert sajnos, hogy nem csak az áldás örökölhető, nagyon sokszor ezek a betegségek és a betegségek következménye, szociális hatásai és stigmái is megmaradnak, és hátrányos helyzetbe kerülnek azok az emberek, akik ennek a generációnak az örökösei. Tehát egy idős Dobos Károly nevezetű lelkipásztor, református lelkész hozta létre, és azóta is működik, ahogy említettem. Most jelenleg továbbra is már évtizedek óta Riskóné Fazekas Márta, mint igazgató, viszi ennek az ügynek a fő szerepét igazgatói minőségében. Ennek a szervezetnek voltam a kuratórium elnöke két mandátumon keresztül, két cikluson keresztül. Földi léptékek szerint és szervezeti szabályzatunk szerint ez most letelt, és januárban átadtam dr. Barta Andreának, aki tovább viszi ezt az elnöki szerepet, tisztséget és a munkát is, viszont megbíztak egy újabb feladattal, hogy a magyarországi lepramisszió mellett működik az alapítvány is, és ennek a felügyelő bizottságának a elnöki tisztségét vehettem át. Most már ezen a vonalon működik adminisztrációs jelleggel, viszont munkatársa maradtam továbbra is a lepramissziónak, a szellemi életnek, a hitéletnek a gyakorlásában, és amiben tudom, támogatom ezt a kedves missziót. Úgyhogy nem csak egy emlék marad, hanem állandó közösségi élmény lehet számomra, hogy ebben a misszióban maradhatok, maradhattam, és a korábbi munkatársak, illetve a jelenlegi munkatársakkal együtt dolgozhatunk még a világban élő leprásokért és azokért a családokért, akik hátrányos helyzetbe kerültek a betegség miatt.
0: Igen, de főleg a misszió a lényeg. Mindig ezt beszéltük meg még Riskóné Fazekas Mártával is, hogy hát nem a gyógyulás a legfontosabb, hanem a megtérés.
1: Igen.
0: Mert akik betegek, vagy akár leprások, azok mindig könnyebben térhetnek meg, mert nekik az Istenhez való odafigyelés az mindig fontosabb.
1: Így
0: mint
1: van.
0: Aki nem beteg.
1: Így van, és ugye hangsúlyoznunk kell azt, amit már korábban is megbeszéltünk itt a stúdióban is, hogy kapcsolódva a nemzetközi lepramisszióhoz, amely immár már 152 éves, tehát nagyon nagy hagyománya van, és komoly munka áll a nemzetközi szervezet mögött. Mindig hangsúlyozzuk, hogy ez a misszió, mint általában minden keresztény misszió, krisztocentrikus, Krisztus központú, az elsődleges, hogy Jézus Krisztus eljusson az emberek szívéhez, hogy Jézus Krisztust el tudják fogadni az emberek megváltójuknak, vezetőjüknek, üdvözítőjüknek, hisz ő végezte a megváltást, de földön járt akkor konkrétan betegeket gyógyított, leprásokat gyógyított, és ezt a feladatot apostola is rábízta. Tehát krisztocentrikusság van, ő a legfontosabb, és minden más az ráadás, de az is szükséges e földi mindennapi élethez, szükséges a szociális segítségnyújtás, az egészségügyi ellátás, az iskoláztatás, az oktatás, ezek mind fokozzák ezt a célt, ennek az ügynek a menetelét, és nyilván, hogy ezekből a meggyógyult betegekből lehetnek újabb és újabb hírnökei a világosságnak.
0: Kedves hallgatóink, de akkor térjünk át az Élet az életért konferenciára. Én csak egy cikket olvastam róla, ebben az írásban is szerepel ez a mondat, hogy a résztvevőket Bódis László baptista lelkész köszöntötte.
1: Igen, élet az életért. Engem nagyon megfogott ez a fogalom, különösképpen a János evangéliuma 10. részéből ragadtam ezt a gondolatkört, amiből egy egyszerű tőmondatban kifejezve azt szeretném sugallni a világnak, hogy életet csak élettel lehet fokozni, illetve létrehozni. És Jézus Krisztus magáról mondja, hogy ő az a jó pásztor, aki életét adta, vagy adja a juhokért. És nincs annál nagyobb szeretet, mint ha valaki életét adja barátaiért. Tehát az élet életet kér. Életet előhívni csak az élet tud. És ő maga az élet, aki öröktől fogva van és lesz, és ő az, aki ennek a konferenciának is a középpontjában volt, bár a konferencia egyik fő csapása és célja arra mutatott, hogy az emberek, akik az emberiség és az emberek, akik elhajoltunk Istentől, már Édentől kezdve egész napjainkig és a bűn szülöttjei, a bűn rabságába élő emberek vagyunk, mindezek után van lehetőség arra, hogy meghalljuk az életszavát, és az életet tudjuk szolgálni, mert Jézus Krisztus ezért jött, és azért mi is adjuk a mi életünket. Ő érette. Van olyan eset, amikor Jézus Krisztus követői életöket úgy kellett adják, hogy meg kellett halni Krisztusért. De van eset, amikor nem ezt kér Isten, hanem hogy éljünk Krisztusért. Hogy mi a könnyebb? Ez egy jó kérdés lehet. De egy biztos, hogy Jézus kéri az életünket. Nem erőszakkal akarja elkérni, elvenni, hanem ha odaajánljuk neki áldozatként önmagunkat, ő ezt nagy örömmel fogadja, és nagy áldással jutalmazza. Tehát a jó pásztor volt a középpontja ennek a konferenciának is, és az elfordult ember visszakerülhet, Isten kegyelmét élvezheti újra, és ezt földi megfogalmazás szerint nevezhetjük reintegrálásnak is, tehát integrációnak, hogy újra és újra eredeti állapotunkban kerülünk, a célnak megfelelően, amiért teremtett Isten bennünket. A földi viszonyok között is vannak bűnt elkövető emberek, és egy idő után, ha rájönnek és megtérnek és megbánják bűneiket, vissza akarnak kerülni abba az állapotba, amikor az igazság és a normalizálásnak a szintjére kerülnek. Így erre a konferenciára meghívtunk olyan embereket, akik börtönbe kerültek és megtértek a börtönbe, vagy dolgoztak azoknak az embereknek a megvilágosításáért, hogy így mondjam, és oda segítették, hogy megismerjék a Szentírást, és a Szentírás alapján megtérjenek. Tehát ilyen előadóink is voltak, mint Boros Lajos, a ma már országszerte híres börtönmissziós, úgy is mondhatnám, hogy tapasztalati szakember, de én inkább egy bizonyságtevőnek, egy evangélium hirdetőnek nevezném őt, aki saját jóvoltából, megbizonyosodásából fogadta be az evangéliumot, fogadta be Krisztust, és őt hirdeti azóta is. Sok-sok börtön év után újra teljes értékű életet él családjában, gyülekezetében, a társadalomban, környezetében, és egy szolgája, elhívott szolgája lett az Istennek. Őt elkísérte Vattai Gyula, aki a Váci Fegyház börtön egykori vezetője volt, mint még nem megtért ember. Aztán ő is eljutott a megtérésre, látva azon rabok életét, akik megtértek, átadták Krisztusnak életüket, ő maga is felfigyelt a Szentírás szavaira, megragadta a Szentírás, az ige, a szíveket, a szívét, az ő szívét is, és átadta magát, és ma már ő is nem csak, hogy tudja azt, hogy őrizni kell a rabokat, hanem őrizni kell ma már lelki értelemben a testvéreinket. És ő erről beszélt a konferencia idején, viszont voltak még előadók, akik a börtönmisszióba végeznek munkát, például Erdélyből is itt volt Bálint Ibolya, egy kedves nőtestvér, aki egy-két könyvet is írt, például Tetten ért nők, és Isten kitárt karja című könyve, ez most a legnépszerűbb és a legaktuálisabb könyve, beszélt a romániai és az erdélyi női börtönök missziójáról. Őhozzá személyesen küldenek leveleket ezek a rabnők, és tanácsot kérnek, és tudja segíteni őket a megtérésbe, a hitéletbe, de sokszor gyakorlati női kérdéseket, problémákat is megoszthatnak vele levélben, ő válaszol rá, és így tudja segíteni a börtönben élő, törekvő vagy már megtért lányokat, nőket. Úgyhogy ez nagyon áldott és sikeres lett ez a, mondhatom, ez a konferencia. Aztán Kereskedő Emőke, egy másik börtönmissziós önkéntes itt Magyarországon, ő is rendszeresen bejár a börtönökbe, és ő is hirdeti Isten igéjét, bizonyságot tesz, és gyakorlati kérdéseket vethetnek fel a fogvatartottak, és jó beszélgetések, lelki beszélgetések születnek ebből. Tehát ilyesmiről volt szó ezen a konferencián, természetesen, hogy nagyon jó közösségi légkör alakult ki, szociális munkások is voltak, egyik szociális intézménynek a úgymond gondozottai vagy ellátottai, valamint a benne dolgozó munkatársak kézművességgel mutatták be, hogy milyen hasznos lehet a munka a reintegrációban, a rehabilitációban és a közösség építésben is hasznos lehet a kézművesség, a kézi munka, stb.
0: Igen, és azt írják, hogy a konferencia célja az volt, hogy bemutassa a baptista közösség különböző missziós szolgálatait, valamint lehetőséget adjon a tapasztalat cserére és a közösség építésre. De akkor, most beszéltél az előadókról, na és akkor a résztvevők, hallgatók, mi lett a hatásuk?
1: Mert... A résztvevők, ugye elsősorban az előadók baptista egyházból, baptista körökből jöttek, érkeztek. Ahogy mondtam, egy állami fenntartású szociális intézmény ellátottja is ott voltak, akikhez évenként, ünnepenként bejárunk. Ott szoktunk tartani egy rövid istentiszteletet, bibliórát, imaórát, tehát nem voltak távol tőlünk ilyen értelemben ezek az emberek, de nyilván, hogy a baptista identitásunk, küldetésünk és elhívásunk az, hogy az evangélium hirdetése mellett a közösséget úgy építsük, hogy a gyakorlati, a mindennapi élet teendőit is összefogja ez a tevékenység, és munkálja a közösség erejét, mint ahogy már az előbb is szó volt róla.
0: De az indulásnál is Jézusra hívtátok föl a figyelmet, mert azt olvasom, hogy a központi üzenetét János evangéliumának szavai adták, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor életét adja a jókért. János 10. fejezete,
1: 10-11-es verse. Igen.
0: Úgyhogy
1: igen,
0: akkor
1: hát öröm volt számomra, hogy köszönhettem, mint a baptista misszió vezetője ott Eleken, és mint jelenlevő közösség, hisz jelen voltak a kétegyházi gyülekezet néhány tagja. Helybe is alakult egy picike kis közösség, bibliórákra járunk hetente, ugyancsak ebben a művelődési házba, Eleki művelődési házba, és ez számunkra azt jelenti, hogy ez nem csak egy konferencia határáig terjed ki, hanem folyamatosan szeretnénk gyakorolni, akár a kisebb közösségi körben is, de az ige jelenlétét, az ige továbbadását, akár úgy mondva apró szeletekre is, vagy apró morzsákra bontva is, próbáljuk fölkínálni az érdeklődők számára egy biblióra, vagy egy beszélgetés keretében. Nyilván nyitottak vagyunk lelki gondozásra, hogyha valaki ilyen értelemben kér segítséget, segítő beszélgetést, vagy lelki gondozói beszélgetést, erre is van lehetőség. Ezért hálásak is vagyunk az ottani vezetésnek, a kis városnak a vezetője, a polgármester úr és a művelődési ház igazgatója, mindketten nagyon szívélyesek és tiszteletbe tartják, sőt segítik a mi céljainkat.
0: Akkor köszönjük szépen ezt a tájékoztatást hallgatóink számára, de akkor folytassuk még a zene után, mert most még mindig vannak nagyon aktuális témák is. Úgyhogy kedves hallgatóink, Folytatjuk zene után Bódis László testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést Bódis László testvérrel, és most ad tájékoztatást egy nem régen, vagyis április 25-én Sziget-Szentmiklóson, most vidéken létrejött évenkénti közgyűlésről, a baptista egyház közgyűléséről, ami mondom 25-én szombaton volt Sziget-Szentmiklóson. Ott volt természetesen Bódis László testvér is, ezért egy olyan közgyűlésről, amiben az egész baptista közösség részt vesz szinte, ugye? Akkor erről illik beszámolni hallgatóinknak, hogy milyen volt a hangulat. A világban most a hangulat nem olyan jó.
1: Nem. Mit is jelent a közgyűlés a baptista berkeken belül? Ugye a baptista, nem én vagyok a hivatott, hogy ennek a lényegét kifejtsem és elmondjam részleteiben, de a közgyűlés az minden évben megtartott beszámoló és választói közgyűlés, és erre most került sor, április 25-én Sziget-Szentmiklóson, amelyre elvileg minden baptista hívő hivatalos, de hát fizikailag képtelenség, hogy befogadja a terem egész baptista közösséget, de minden gyülekezet, minden kisebb közösség vagy intézmény képviselőket küld, akik pedig önkéntesen mennek, jelennek meg, ők pedig vendégként vagy szemlélőként lehetnek jelen, tehát követhetik az eseményeket. Nyilván, hogy minden bizonyos taglétszám után van egy képviselő, aki hivatalosan tanácskozási és szavazati joggal vesz részt ezen a gyűlésen.
0: Egyszer én is részt vettem, hogy a zenekarnak segítsek egyik játékban, és mondom, érdekes engem, pedig én nem baptista vagyok, de elhívtak, és ezért én végig tudtam nézni ezt a konferenciát, az akkori konferenciát, az még régen volt nagyon.
1: Mindig,
0: jó.
1: Mindig van.
0: Mert
1: olyan.
0: Mondtad, hogy bárki elmehet a baptistáktól is, mondom, hát nem csak baptisták, hanem elhívtak.
1: Van természetesen olyan technikai személyzet, vagy olyan valamilyen feladattal megbízott, meghívottja ennek a közgyűlésnek, akik valamiben közreműködtek a baptista egyház az évi munkájában. Hát nyilván, hogy ez volt, van. Hát ők mindig speciális meghívást kapnak. Hát ugye ez
0: igen, de ha bocsánat, ez most nemrég olvastam, hogy lesz egy zsinat az evangélikus egyházban, és ott is azt írták, hogy ez egy nyitott, de mégis, ha akarják, akkor elrendezhetik, hogy zárt ülés legyen. De itt a baptistáknál nyitott vagy zárt lehet, vagy itt is lehet ilyen is, olyan is? Attól függ, hogy miről van szó.
1: Erről én nem tudnék mostan nyilatkozni konkrétan. Tehát ha meghívnak nem baptista szemét, akkor azt valamilyen okkal, vagy valamilyen céllal hívják meg. Hát mint ahogy te is voltál, vagy hozok egy példát, például ha egy szociális munkába részt vesz a baptista intézményen belül egy nem baptista, hát nyilván, hogyha neki olyan feladata van, amiről ő tud és nyilatkozhat, vagy őtet érdekli az a feladat, akkor nyilván, hogy erre meghívják. Tehát ez hát azért annyira nem nyitott, hogy plakátokon hirdessük, tehát nem olyan, mint egy evangelizáció, vagy egy ima nap, vagy egy koncert, annyira azért nem nyitott, azt nem mondhatnám. Ez inkább a speciálisan meghívott vendégekre vonatkozik. Azért mondtam, így hangsúlyoztam, hogy a baptista, minden gyülekezet, vagy minden az egész baptista közösség, illetve vendégek és olyan személyek, akik valamilyen tevékenységet folytattak az év során. Hát itt most az intézmények a legmondhatom kiemelhetőek, például a az iskolákba egy nem baptista igazgató vagy tanár is megvan hívva természetesen, egy baptista intézményt szolgál. De úgy az utcáról nem hívnak meg azért senkit úgy. Tehát nem olyan, mint egy evangelizáció, vagy egy zenei koncert, vagy valami ilyesmi. Tehát nem.
0: Hát meg hely sincs annyira.
1: Hát azért mondtam, hogy a fizikai meghívott az egész baptista közösség, csak fizikai kivitelezhetetlen. Ezért azok a személyek, akiknek fontos ott lenni, akik szavazati joggal vannak, vagy tanácskozási joggal, azok nyilván, hogy az ki van számolva a terem. Igen. Olyan terembe szokták megszervezni, ahol befér annyi ember.
0: Meg hogy Sziget-Szent Miklósi gyülekezet is mekkora nagy vagy rövid, kicsi.
1: Nagy.
0: Akkor azért vitték most oda, hogy egy
1: igen, nagy. Igen, hát általában nagyobb imaházakban. Nagyobb imaházakban szokták megtartani, így van.
0: Én itt voltam a...
1: Volt már a Naputcában és igen. A Veselényében is.
0: Én a Naputcában voltam annak idején.
1: Újpesten, igen. Általában ez a három a fő. Hát mondhatom, hogy ez a közgyűlés is abban nagyon sikeres volt, hogy a hangulat jó volt, békés volt. Ezt annak is köszönhetjük, hogy a közgyűlésre való felkészülés egy közgyűlési írott anyagot bocsájt ki a küldöttek, illetve a jelenlevők számára egy egész könyvecske, amelyben az egész évi beszámoló, statisztika bele van foglalva, és az anyagot át lehet tanulmányozni már jóval a közgyűlés előtt, és a közgyűlésen csak kiegészítő hozzászólások, illetve a leírt anyaghoz a szerző is hozzáteheti, ha úgy érzi, hogy valami kimaradt, szóbeli kiegészítéssel. Tehát ezért lehet megvalósítani azt, hogy szinte egy nap alatt ez az egész munkafolyamat lezajlik. És a vitára is, úgymond, ha adódnának viták, előre van lehetőség, hogy jelezze valaki, ha valamivel nem ért egyet, vagy hogyha kiegészíteni akar valamit, vagy kérdése lenne. Tehát ezt meg tudja oldani írásban, vagy telefonos kérdések alapján, annak címezve, aki írta annak a területnek, annak a szakterületnek a beszámolóját, vagy tervezetét, akkor ilyen módon már jó előre meg lehet vitatni, beszélni, és ott már csak tényleg a leszűrt, úgy mondhatnám, igazságok kerülnek felszínre, és ez könnyíti a légkör, jó légkör kialakulását is, mert az esetleges félreértések azok már előtte megoldódnak. Nyilván, hogy mindenkinek joga van szavazni, akik küldöttek, igennel, nemmel vagy tartózkodással, aki nyilván, hogy annak alapján válik hivatalossá a közgyűlésen történt beszámoló, vagy költség, tervezett bármi, annak alapján válik hivatalossá, hogy a közgyűlés állást foglal. Hát általában azért, mivel sok a műhely munka előtte, szinte, mikor oda kerül a sor, az már csak a úgymond az ibetűre a pontot ráteszik. Jó volt a légkör, mert ugye hát nem csak száraz adatok vannak ilyenkor, hanem igei alátámasztások is, és minden szakterület hoz egy rövid lelki üzenetet is az ő beszámolójában, vagy az ő indoklásában, és mondhatom, hogy ötvöződik a lelki és a fizikai, illetve olyan adatoknak a feltárása, amelyek ebbe a munkába be vannak építve. A közgyűlés követően a legutóbbi években már van egy kimondottan lelki műhely, amikor inkább fókuszba az imádkozás, az imádság, egy-egy igei kérdés, téma kerül terítékre, amely már nem hordozza magába az előtte lezajlott gazdasági, pénzügyi, stb. Kérdéseit, hanem kimondottan a közösség lelki fejlődésére fókuszál, megállapítva az esetleges hiányosságokat, akadályokat, kihívásokat, de kimondottan ez már igei vonalon kerül terítékre.
0: Akkor ezt is köszönjük szépen, és akkor még beszéljél erről a gyermekmisszió szolgálatról, mert ez mostanában többször megjelent az írásaikban, illetve hát nem csak ez a név, hanem több más olyan pályázatot írt ki most a baptista egyház, ami mind azt jelenti, hogy támogatni szeretné

0: pályázatot.
1: Hát inkább hirdet. Egy programnak nevezném, ami éves programot jelent.
0: De azt írja, hogy a gyermekmissziós szolgálat pályázatot hirdet a baptista gyülekezetek 6-tól 14 éves korosztályú gyermekek irányába végzett evangelizációs célú törekvéseinek támogatására.
1: Hát azért mondom, na, hogy bocsánat. Ezek program vagy programok, amelynek ez a célja, hogy különös módon, de hát nyilván a nagyobb korosztályt is érinti ez, de különösképpen a 6-tól 14 éves korosztályú gyermekekre irányul, ami hát, mint ahogy olvasható is, pályázatokban fejezhető ki, és a pályázók ugye azt a pénzt, amit majd erre a célra megkapnak, ehhez programot kell társítsanak, akár a gyülekezeti oktatáson belül, később ugye a táborokon, a nyári táborokon keresztül valósulnak ezek meg. Tehát mindenképpen a baptista egyháznak, vagy mondhatom úgy már maga a baptista mozgalom elejétől kezdve mindig fókuszba tartotta a gyermekek nevelését, oktatását, a szentírásra, az örök életre való nevelést, ezt mindig céltudatosan, célirányosan végezte. És hát ennek a törekvésnek az egyik formájával találkozunk ebben a hirdetményben is, de különös módon van speciális hitoktatói szolgálat is, van gyülekezeti hitoktatás, vagy vasárnapi iskolai, vagy vasárnapi bibliaköri, gyermekbibliaköri oktatás is van. Inkább a hitoktatásra annyit mondhatok, hogy én magam is részt veszek. Más években is, korábban is már részt vettem a iskolai hitoktatásban, és ehhez oly módon hozzá is járul az egyház, hogy bizonyos anyagi támogatást is nyújt a hitoktatóknak, vagy lelkészeknek, akik ezt a plusz feladatot elvállalják, de van önkéntes alapon végzett gyermekmisszió is, tehát több rétű és több síkon, fokon. A baptista egyházi iskolában, valamint világiskolában történő hitoktatás, az egy másik formája, a gyülekezet kebelén belül az egy másik forma, és a hitoktatás az iskolákban az tantárgyszerűen működik, ugye választható tantárgy az etika és a Biblia ismeret, vagy hitoktatás. Az állami iskolában választható, az egyházi iskolákban kötelező a hitoktatás. Tehát előírja a jogszabály azt, hogy az iskolákban működtetni kell hitoktatást, amelyek egyházi fenntartásúak. Azt nem határozza meg a törvény, hogy melyik hitoktatás legyen, még felekezetnek a hitoktatása, de mindenképpen kell legyen keresztény hitoktatás és keresztény etika tanítás.
0: De ez a téma, amelyik én ismereteim szerint minden évben megjelennek, és most mégis az éves témával, a generációval nagyon összefügg, nem? Hát ez nagyon fontos. Azt jelenti, hogy igen, igen, mi idősek vagyunk, mégiscsak foglalkozzunk a gyerekekkel is, és hogy kérjük, hogy ők is foglalkozzanak az idősekkel.
1: Mindenképpen ez a téma fokozódik egyre jobban. Egyik oldalon motiválja az, hogy közösségünk is eléggé előregedőben van, és hát nyilván szükség van a fiatal generációra, de oly módon is, hogy egyszerűen mindig és mindenkorban, ahogy már említettem az elején is, a gyermeknevelés, a gyermekoktatás és a Biblia

0: igazságára való megtanítás, vagy Biblia ismeretnek az átadása, az mindig is akár szervezet, vagy kevésbé szervezet formában, de mindig ott volt a célkitűzések között. Hát ez az év most ilyen értelemben hangsúlyosabbá teszi, és én ennek csak örülni tudok, akár már nyugdíjas lelkészként, akár hitoktatóként, vagy akár nagyszülőként is nagyon hálás vagyok. Sőt, megadatott az a csodálatos kegyelem, hogy egyik unokámat is oktathatom az iskolában a hittanórán. És ő is boldog, és én is örömmel teszem, hogy saját unokámat ott is taníthatom az Isten igazságára, a Szentírás igazságára.
1: Igen, és ezek a rendezvények most, amiket sorra elmondtál kedves hallgatóinknak, ezek is mind arra irányítják a figyelmünket, hogy hát igen, de ha én vagyok egy hívő, de aztán van egy gyülekezetem, de az nem elég. Igaz? Mert hogyha van egy egyház, akkor az az egész országban létezik, ezért mindig oda kell figyelnünk egymásra, hogy hogy működjön, hogy a különböző gyülekezetek ne teljesen másképp működjenek az országban. De most a gyerekekről is, hogy ilyen témákat, hogyha közzé tesznek az egész országba, akkor ezzel most mindenki próbál foglalkozni. Nem csak a saját magával és a saját gyülekezetével.
0: Hát mi, mint baptista közösség, egyház, törekszünk arra, hogy két fontos dolgot érvényesítsünk. Az egyik a gyülekezeti autonómia, a másik meg a szövetségi rendszeren belül az egységre való törekvés. Tehát ezt nem olyan könnyű sokszor megteremteni, létrehozni, de ez nagyon üdvös dolog, hogyha több gyülekezet, vagy az egész ország gyülekezetei rendelkeznek egy önállósággal, de önkéntesen bekapcsolódnak, harmonizálnak közösséggel, a nagy közösséggel, és ehhez pedig fontos szerepe van magának azoknak az intézkedéseknek, mint például mondhatnánk ezt a közgyűlésre, vagy fórumok, vagy lelkész konferenciák, különböző összejövetelek, amelyek regionálisak, kerületi szinten, vagy akár országos szinten. Ide sorolnám például a férfiak lehetőségét, hogy találkozhatnak egy férfi konferencián, vagy lelkészek a lelkész konferencián, diakónusok találkozhatnak, és presbiterek egy másik fórumon, vagy éppen a nők a nőszövetségnek a keretein belül oszthatják meg tapasztalataikat, és meríthetnek egy egyetemes, de biblikus irányelvet. Az Úr Jézus ugye elküldte tanítványait, elküldött minket is szerte világba, és azt is ígérte, hogy nem hagy örökké ebben a világban, hanem majd eljön értünk, és az ő országába akar majd látni minden benne hívő, benne bízó embert. És tulajdonképpen ennek az üzenetnek a világossága az, amelyet terjesztenünk kell, hogy minden ember megértse, hogy van egy ettől sokkal nemesebb és sokkal áldottabb élet, amikor már Jézus Krisztus uralkodik teljes hatalommal és erővel, és ebbe az országba kívánunk mindenkit meghívni.
1: Úgy legyen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi, nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok áldott és boldog életet minnyájunknak, Istenünk védelmében. Műsorunk célja az, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert erre nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!

És akkor ime itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1786. kérdés. A főpapi gárda ezt mondta, a hívek azt. Kinek kellett hinni abban az időben? A válasz. Nos, a válasz talán sokaknál ez lenne. Hát ez igen nehéz kérdés, komplikált, sok összetevőtől függ, hát nem is tudja az ember pontosan, hogy kinek is kéne hinni annó, a mai világban meg aztán egyáltalán, de mindez csak blabla, kedves megszólalók, mert az igazság tegnap, ma és holnap mind örökké ugyanaz. Isten már az Édenkerttől megüzente nekünk, hogy miért és miként működik az ő teremtése. Milyen fizikai, kémiai, biológiai és erkölcsi, etikai és egyéb nyomvonalak mentén. Hát akkor nem volt isteni üzenet? De volt, leírva és szóban is, vagy. Nem járt erre a Szent Lélek, aki megvilágosította volna az emberek elméjét és szívét? Dehogy nem. Számtalan részletét olvassuk a Bibliának, amikor Isten szent lelke az emberek között egyénileg is működött. Aztán volt írott anyag is, volt szóban elmondott aktuális üzenet is, de mégis azt látjuk, hogy az emberi szív tétlenkedik. Akkor is, és most is. De vajon mi ennek az oka? Annó az volt, hogy az emberi lelkek már elfordultak Isten lényegétől. Legtöbbjüknél már csak a törvény betűje élt, és a megfelelés a papoknak, már ha ez még fontos volt. De az emberek leginkább, akkor és most is, saját szándékaiknak akarnak megfelelni. Pedig volt mérce, volt kijelölt út, és volt személyes kapcsolat is a Teremtővel. Hát akkor? Nos, úgy vélem, arra az időre vonatkoztatva és most is, igazodni csak és egyedül Istenhez szabad. Ha ma egy hívő ember olyat állít, ami megtorpedozza Isten lényegét, létét és személyét, akkor attól távol kell tartani magunkat. De akkor is, ha ezt egy pap mondja. Mindenkinek van Bibliája, mindenkinek lehet ezerféle hiteles magyarázata már, arra kell támaszkodni. És ha a szívünk jelez, hogy itt valami nem stimmel, akkor újból és újból megbeszélni Istennel. Tehát kire kell hallgatni? Csak is a Teremtőre, és a már köztünk élő Szent Lélekre. De hogy lehet ezt megtenni? Hát úgy, hogy tanulmányozom az igét, és ami egybevág, az áldásos, ami nem, azt eldobom. Bárkitől is jön. Legyünk hát bölcsek. ...1787. Kérdés. Jézus feltámadása után kihez ment el először? A válasz. Na, most látom csak, hogy ez egy cseles kérdés. Nem arra lennék kíváncsi, hogy kivel találkozott először, mert az Magdalai Mária volt, még ott a sírnál. Hanem arra lennék kíváncsi, hogy a feltámadott úr kihez ment el először feltámadott testében. Nos, ezt egészen pontosan tudjuk, hogy Péterhez. De hogy ott mi történt, arról egyetlen betű sincs leírva. Mégis, miután adott nekünk az Úr leírást az előzményekből, és adott észt is, hogy gondolkodjunk az ő jelenlétében, feltételezhetjük, hogy a péntek éjjeltől, vasárnap reggelig mélységes bűnbánatban vergődő, zokogó és mellét verő Péterrel az árulás dolgot beszélhette meg az Úr. Mennyire fájhatott Péternek, amit elkövetett? Pont ő?
Ő, aki mindig azt hangsúlyozta, hogy mindentől megvédi az urat, meg is halna érte. És most? De miért hozzám ment elsőre Jézus? Hát ez volt a világ megváltása után a legfontosabb dolga? Igen. De miért? Mert annyira szereti a gyermekeit, annyira gondozza, vigyázza, vigasztalja, feloldozza mi szíveinket is. Becsüljük meg ezt a nagy személyes szeretetet, személyes gondoskodást és jelenlétet, melyel az Úr körülvesz bennünket. És gondolom, ezzel az egy történettel is kihúzzuk a méregfogát az olyan buta állításoknak, hogy hát az Úrnak van elég baj a mai világgal, mindent tönkre teszünk, mindent javítgatnia kell, nincs neki ideje az egyes ember apró cseprő nyavajájára, lelki gondjaira. Nincs. Hát van. Látjuk, hogy van. De mennyire, hogy van? Jön, és mindenek előtt minket, az övéit gyógyítja. Hála neki ezért. ...1788. kérdés. Miért akkor jelent meg Jézus a tanítványoknak, amikor Tamás nem volt ott? A válasz. De hogy is volt ez a Bibliában leírva? Nézzük csak pontosan. Mert az utókor sokszor és felelőtlenül vádolja Tamást a hitetlen jelszővel. Hát akkor ime. János evangéliumának 20. részéből. Tamás pedig nem volt velük, amikor a többieknek megjelent Jézus. Ezt mondták neki. Láttuk az Urat! Ő azonban így válaszolt. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta. Békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én Uram, és én Istenem! Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és úgy hisznek. Nos, a kérdés, miért akkor jelent meg a 10-nek az Úr, amikor Tamás nem volt jelen? Megint csak azt mondhatjuk, hogy nem tudjuk, de a körülményeket ismerjük. Visszajött, és a világ legcsodálatosabb híre várta, Jézus nálunk járt, feltámadt. De ő nem tudta elhinni. Ki van zárva? Mondta. Csak akkor hiszem, ha látom és tapintom. És teltek múltak a napok. A többiek mindig erről beszéltek, és az ő szívében egyre nagyobb kétel támadhatott. Engem miért hagyott ki? Talán mert nem voltam ott a keresztnél, vagy elfutottam. De hát a többiek se. És amikor éppen az érdemeit kezdte volna végig gondolni, hogy miért lett volna ő is méltó az Úr látására, egyre inkább rá kellett jönnie, hogy ki is az a Jézus, és kifelé támaszt ő kérdéseket. És akkor, amikor egyre többet forgatta ezt a szívében, mert bizonyára nagyon fájt neki ez a félretevés, így értelmezte, egyre inkább kirajzolódott benne Jézus, az Isten fia és az ő kapcsolata, hogy mennyire semmi ő a tökéletes Úrhoz képest, aki azt tesz, amit akar. Bizonyára sokat gondolkodott az elmúlt eseményeken, a halálon és a feltámadás hírén, és a szívében megfogalmazódott 8 nap alatt
ami akkor még egyik apostol száján se tudott kijönni, én Uram és én Istenem, Jézus. Neki adatott meg elsőként ez a kijelentés, mint ahogy annak idején Péter száján átszólalt meg a Teremtő, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ha a Szentlélek segítségével gondolkodunk, akkor erre a megállapításra juthatunk. Tamásnak hatalmas szüksége volt erre a 8 napos lelki gyakorlatra, a Szentlélekkel, ahhoz, hogy ismét egy nagy igei igazság lásson napvilágot ember szája által, ahogy azt az Úr eltervezte. Ugyanakkor egy másik vonalat is sejthetünk ebben a történetben. Istennek minden ember életével célja van. Tamással ez is volt. És mint látjuk, nem félretevés volt a 8 nap, hanem inkább előkészítés egy hatalmas csodára a szívében, melyet a Szentírás a mai napig megőrzött az ő emlékezetére is. Csak megjegyzem, hogy végül Tamás apostol Indiában halt mártír halált, és még ma is vannak olyan gyülekezetek, melyek eredetét hozzá kötik. Nos, Isten ilyen mélységig foglalkozik velünk, az egyes emberrel. Köszönjük! ezerhétszáznyolcvankilencedik kérdés. Mit tett Mária, Jézus anyja, a megváltás érdekében? A válasz. Hát, nagyon is aktuális ezt a kérdést föltenni, mert nagyon sok olyan tanítást hallok, hogy Mária olyan sokat tett a megváltás érdekében, hogy ő már társ megváltója lett a világnak. De ez a megállapítás több sebtől vérzik. Sőt, nagyon is. Mert mit tett Mária? Csodálatos dolog, példaértékű, hogy úgy élt, olyan tisztán és olyan meghitt kapcsolatban az atyával, hogy a Teremtő Úr rábízhatta egyetlen fiának földi nevelését. Az is példaértékű, hogy Jézus szerették, becsülték Józseffel együtt. De aztán eljött az idő, amikor Jézus elkezdte szolgálatát Isten időzítése szerint, és bizony olyan dolgokat kellett mondania és tanítania a már komolyan tévútra tévedt hébereknek, amely igen fölháborító volt nekik ott és akkor. De miért? Mert a Teremtő által adott 10 parancsolatot addigra már annyira kiforgatták a sarkából, hogy minden lett, csak nem Isten üzenete. Jézus pedig lehántotta róla a szemetet, és az isteni eredeti lelki tanítását adta vissza. Ez pedig nagyon ellenkezett az akkori főpapság érdekeivel, és Jézust egyre több veszély fenyegette. Összeesküdtek ellen, és meg akarták ölni. Nem egyszer, nem kétszer. És ebben a helyzetben Mária először irányítani akarta Jézust. Lásd a kánai mennyegző. Később pedig már akadályozta a fiát a szolgálatban, mert mint ember és mint anya nagyon féltette. Neki az lett volna fontos, hogy otthon legyen, éljen békében, és ne veszítse el a fiát, ne járjon az a halál ösvényén. Miközben azt is pontosan tudta, hogy Isten fia van a karjaiban. Soha senki ne ítélje előtt ezért, mert nincs ember a földön szerintem, aki ezt a kettőt külön tudta volna választani. Tudósít is a Szentírás egy olyan esetről, amikor Mária el is ment érte férfi testvéreivel, amikor tanított, és őrültnek nyilvánítva haza akarták cipelni őt. Természetesen az emberi reakciók nem gátolhatták a megváltás munkáját. Tudta Mária,
hiszen szívében forgatta az Ak Simeon proféta szavait, hogy nyilak tömegei fogják a lelkét átjárni idővel, de nem bírt szakítani emberi voltával. Talán senki sem. Gyakorlatilag nem igen olvassuk,